0: Ezred végén, 1500 körül és a 20.-21. század fordulóján is. A korszak határokhoz közeledve ugyanis mindig felerősödött az emberekben a végső pusztulástól való félelem. Az apokalipszis az új szövetséget lezáró jelenések könyvének görög címe és szó szerint kinyilatkoztatást jelent. János látomásainak szövege a középkor óta számos művészt megihletett. Ennek apropóján nyílt meg a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének kiállítása, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. A több mint fél évezred műalkotásait felvonultató tárlatot Szentimrei Kristóf járta be Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
1: Sajnos az apokalipszis témája nagyon sokszor aktuális. Arra gondolunk, hogy mi minden fenyegeti ma is az emberiséget. A háborúk, a klímaválság, a mesterséges intelligencia, a világjárványok, tehát igencsak sok minden aggasztja az emberiséget. A Szépművészeti Múzeum gazdag, mint egy 90 ezres metszet és 9 ezres rajzgyűjteményében több olyan sorozat is található, amelyek az apokalipszis témáját dolgozzák fel. Ezek közül 4 látható ezen a kiállításon. Albrecht Dürer sorozata a legkorábbi, 1498-ban jelent meg, a következő az 1522-es idősebb Lucas Cranach és műhelye sorozata, a francia Jean Duvet 1555-ben fejezte be a sorozatát, ezek rézmetszetek, és a negyedik sorozat pedig az 1899-ben megjelent litográfia sorozata Odéon Redonnak.
2: Mik a fő hasonlóságok, illetve különbségek ezek között az apokalipszis ciklusok között?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis pont ez a kettősség rajzolódik ki a kiállításon, mert Dürer sorozata igencsak elterjedt Európa szerte, ezért rányomta a bélyegét a következő évszázadok apokalipszis ábrázolásaira. A későbbi művészek motivumokat vettek át tőle, témákat ragadtak ki az ő sorozatából, de mindegyik sorozat más. Más a motivációja, más a politikai tartalma, és mindez jól látható a sorozatok megtekintésekor.
2: Mik azok a gyakrabban, vagy éppen ritkábban előforduló, az apokalipszis témakörébe tartozó képtípusok, amelyek megjelennek itt a kiállításon?
1: Az apokalipszis a világvége eseményeit jövendőli meg, ugyanis a új szövetséget lezáró jelenések könyvének a görög neve az apokalipszis. A jelenések könyvét eredetileg görög nyelven írták. A világvége eseményeit a emberiséget sújtó csapásoktól kezdve szimbolikus és lázálomszerű képekben írja le a szöveg, és a csapások után a jó és a rossz, tehát az isteni és a sátáni erők harca következik a szövegben, és az utolsó ítélet eseményeit is olvashatjuk egészen a reményt keltő és reményt hozó eseményekig, ugyanis a jó győz, az isteni erők győzelmével eljutunk az új Jeruzsálemig. A jelenések könyvének a záró jelenete éppen ezt a reményt hangsúlyozza, a sátánt 1000 évre láncra verik, és eljön Isten országa, az új Jeruzsálem. Ezeket az eseményeket a szöveg alapján mutatják be az ábrázolások is. Tehát a János, evangélista János megkapja az égi jelet, hogy üzenetként a 7 kis-ázsiai egyház gyülekezet számára írja le mindazt, amit most látni fog, tehát amilyen isteni jelenésekben részesül. 7 kis-ázsiai gyülekezetről van szó. Ez a bizonyos 7-es szám, ez végigvonul az egész szövegen, ugyanis a 7, a 7-es szám a Bibliában teljességet jelez. 7 arany gyertyatartóról van szó, ezek a kis-ázsiai gyülekezeteknek a szimbólumai. 7 pecsétes könyv tartalmazza a világvége eseményeit, a megjövendőlt eseményeket. ezeket a pecséteket egyedül a hét szarvú, hét szemű bárány, aki azonos Jézus Krisztussal, csak ő tudja feltörni. A katasztrofális események sora a pecsétek feltörésekor következik be, és a hetedik pecsét feltörésekor megint csak hét harsonát kap hét angyal, és ezeknek a harsonáknak a megszólalásakor újabb csapások érik az emberiséget. Mindezeket nagy erejű képekben ábrázolja Albrecht Dürer, és az ő nyomán a többi művész is ezeket a víziókat nagyon szuggesztív módon ábrázolják.
2: Igen, tehát rögtön, ha itt elindulunk a kiállítás bevezető részében, akkor Albrecht Dürer a már említett 1498-ban kiadott Fametszet sorozatába kaphatunk betekintést. Alapvetően miért kaptak kiemelt jelentőséget az ő apokalipszis ábrázolásai?
1: Egészen különleges dolog történt az ő apokalipszis sorozata kapcsán, ugyanis az apokalipszis témáját már a középkor óta ábrázolták, kéziratos bibliák miniatúráin, vagy kárpit sorozatokon, vagy templomi üvegablakokon, és a könyvnyomtatás és a fametszés feltalálása nyomán a 15. században nyomtatott bibliákban is fametszetekkel ábrázolták az apokalipszist. Általában körvonalrajzra szorítkoztak ezek a fametszetek. Dürer változtatta át, és művészi erejű, nagyméretű kompozíciókká ezeket a egyébként sokkal jelentéktelenebb apokalipszis illusztrációkat. Tehát ő az, aki egész oldalas fametszetekben, ezeknek a hátoldalára nyomtatva a szöveget, igazi művészi eszközzé alakította magát a fametszet technikát.
2: Szintén érdemes azt gondolom megemlíteni Zygmunt Hebenstreit nevét, akinek egy külön szekcióban láthatóak a csodálatos üvegablak tervei. Mit kell tudni róla, illetve ezekről a munkáiról?
1: Zygmunt Hebenstreit 1603-ban készített egy rajzsorozatot. Ez számomra különösen is fontos, ugyanis ezeket a rajzokat én publikáltam 2003-ban, és találtam a sorozathoz egy negyedik darabot a British Museum gyűjteményében. Azért nagyon érdekes ez a sorozat, mert Hebenstreit, aki egy müncheni üvegablakfestő volt, kisméretű apokalipszis fametszetek nyomán készítette, felnagyítva és köralakúvá alakítva ezeket a kompozíciókat. Tehát ma négyet ismerünk ezek közül, de feltehetően egy hosszabb sorozatnak a részei voltak. Az is nagyon érdekes, hogy melyik szakaszát ábrázolják ezek a rajzok az apokalipszisnek. A Szépművészeti Múzeumban összesen három rajzát őrizzük, és ezek szerepelnek a kiállításon. Mindezek a jelenések könyvének 8. részéből kiragadott jelenetek. Az egyik, a második harsona megszólalásakor bekövetkező katasztrófákat ábrázolja. Itt a hajók egyharmada elsüllyed, mert egy égőhegy zúdul a tengerbe. A harmadik harsona megszólalásakor egy égő csillag egy kutba zuhan, és megmérgezi a kutakat, és ez megöli az emberek egyharmadát. És a harmadik kép, ami a negyedik harsona szó, itt nagyon érdekes részlet, hogy itt egy angyalról van szó, aki háromszoros jajt kiált, szemben Dürer sorozatán egy sas kiáltja a háromszoros jajt. Ez azért van, mert Dürer ábrázolása a Vulgátán alapul, az ugye a latin fordítása a Bibliának, és ott sas szerepel. A görög kiadásban viszont, amin ez az ábrázolás alapul, ott viszont egy angyal szerepel ezen a helyen.
2: Ha pedig eljutunk a tárlat záró szakaszába, akkor ott a 20. századi magyar művészek grafikáival találkozhatnak a látogatók. Hogyan reflektálnak ezek a művek az apokalipszis témájára?
1: A kiállításon nem egyedül a jelenések könyve ábrázolásait akartuk bemutatni, hanem a fogalom általánosabb jelentését, ami ugye katasztrófát, szorongást, egzisztenciális bizonytalanságot is jelez. Ezt az aspektust képviselik a 20. századi magyar művészek a kiállításon, Kondor Béla, Stadtner Béla és Csohány Kálmán művei. Különösen emblematikus mű Kondor Béla Apokalipszis bábokkal és masinákkal című részkarca 1956-ban készült, mégpedig már az októberi forradalom után. Akkoriban nem lehetett nyíltan utalni erre a levert forradalomra, ezért utalásokkal, szimbólumokkal beszól Kondor erről az eseményről. A részkarcon egy tákolt masinát, egy tankszerű tákolt masinát látunk, amelyet emberi lábak mozgatnak, és ez a tákolmány, ez neki megy a védtelen és fegyvertelen embereknek. Egy középkori lovagra emlékeztető figurát is látunk a lapon, aki aknavetőszerű fegyvert tart a kezében, tehát ez is kortárs haditechnikára utal. Egyébként ez jellemző volt Kondorra, hogy groteszk alakokkal ironikus módon ábrázolt nagyon súlyos témákat.
2: Ön szerint milyen inspirációt jelenthet a mai alkotók számára a Jelenések könyvének látomásai, vagy akár kifejezetten Dürer apokalipszisről szóló fametszetei?
1: Mivel ez a téma mindig aktuális, és a szöveg is, és az illusztrációk is nagyon erőteljes és mélyértelmű képek, ezért mindig szolgálhat az apokalipszis inspirációul. Akár úgy, hogy konkrét jeleneteket próbálnak akár látogatók vagy a művészek megjeleníteni, akár úgy, ahogy például egy 120 évvel ezelőtti sorozat a kiállításon Odéon Redon tett, hogy csak egy-egy szimbolikus alakot ragadott ki a sorozatból, de szolgálhat egy absztrakt műhöz is inspirációul ez a téma, ami valamilyen fenyegetést vagy valami fenyegetettséget ábrázol.
2: Egészen szeptember közepéig látogatható ez a mintegy 100 műalkotást bemutató kiállítás. Milyen programokkal törekszenek színesíteni, még inkább színesíteni ezt az izgalmas anyagot?
1: A múzeumnak nagyon inspiráló és innovatív múzeumpedagógiai osztálya és közönségszervező osztálya van, úgyhogy ők már terveznek valamilyen zenei programot is, meg különleges tárlatvezetéseket, illetve gyerekprogramokat. Például rajzolni is lehet a kiállításon, le lehet ülni egy asztalhoz, és ott ki lehet egészíteni az apokalipszis jeleneteit.
0: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás egészen szeptember 20-áig tekinthető meg Budapesten a Szépművészeti Múzeumban. Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a tárlat kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: A divatfotó vajon csak a ruhákról szól, vagy sokkal inkább arról, hogyan látjuk önmagunkat és egymást a városban, a közösségeinkben, a mindennapjainkban. A Kiscelli Múzeum májusban nyílt időszaki kiállítása közel 50 magyar fotográfus munkáin keresztül mutatja meg, hogy az öltözködés, a test és a stílus miként válik az identitás és a társadalmi változások lenyomatává. Ahogy a kiállítás egyik ismertetője fogalmaz, a divatfotók nem csak a divatipar termékei, hanem komplex kulturális dokumentumok is. E gondolat mentén beszélgetett telefonos formában Kovács Éva Rebeka, a tárlat egyik kurátorával, Szarka Klára fotótörténésszel.
1: A lookbook a korábbi divat és város kiállítás folytatásaként jött létre. Mi volt a gondolat vagy a felismerés, ami miatt érdemesnek látták, hogy tovább vigyék ezt a témát?
2: Részben valóban annak a folytatása, részben pedig annak a hagyománynak a folytatása, amit a 10 éves Budapest Fotófesztivál elkezdett. Nevezetesen ez a kurátor társamnak, Somosi Ritának volt az ötlete, hogy úgy nézzen ki ez a Budapest Fotófesztivál, hogy legyen egy sztár, egy külföldi sztár akár, de a magyar fotográfiának is, a kortárs fotográfiának legyen megmutatkozási lehetősége, és hogy sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen, milyen téma, és azt gondoltuk, hogy a hagyományos műfajokat vegyük sorra, és nézzük meg egy pályázat keretében, hogy azon belül a különböző generációk, stílusú alkotók hol tartanak ebben, érdekli-e őket ez, és nagyon izgalmas eredmények születtek, és akkor így a kettő találkozott, hogy a divatfotónak nagyon itt volt az ideje már ebbe a műfaji sorozatba, és hát ugye nagyon izgalmas volt a korábbi kiállítás a Kiscelli Múzeumban.
1: A kiállítás egyik központi kérdése az identitás és az öltözködés kapcsolata, ha jól tudom. Ön szerint ma mit árul el rólunk a ruházatunk?
2: Hú, hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye régen ez sokkal egyszerűbb volt, mert mondjuk még a középkor végén, az újkorban is rá lehetett nézni valakire, és nagyjából mindent meg lehetett róla mondani, hogy özvegyasszony, hogy milyen társadalmi státuszban van, vagy éppenséggel kéményseprő, stb. Ugye ez nagyon megváltozott, és hogy látszólag a globalizáció miatt, mintha uniformizálódott volna esetleg a viselet, de azért ez nincsen így. Sokkal többet árul el nem csak rólunk, hanem a korszellemről is, arról a világról, ami körbevesz bennünket, hogy hogyan öltözünk, hogy viselkedünk, hogy viszonyulunk egyáltalában az öltözködést. Hogy igazából ez ma is szerintem legalább olyan nyomozói munka, mint ahogy korábban volt.
1: Azt tudjuk, hogy a divatfotók kulturális dokumentumként is működnek. Mit tudnak ezek a képek megőrizni egy korszakból, amit mondjuk más műfaj, mondjuk egy festészet nem tud?
2: Ez az egyik legizgalmas, legalábbis nekem, mert nyilván a fotótörténet mindig is érdekel, de hogy mennyire izgalmas, hogy a kiállításnak a plakátja és a vivőképe a Szkeleti Évának, idén vesztettük el nagyszerű Kossuth Díjas fotográfusunkat, neki egy 50-es években készült divatfotója. Ez a divatfotó annyira eleven volt, annyira hatni tudott, annyira betöltötte azt a szerepet, hogy mit jelent a viselet, mivel lehet ezt egy platformra hozni. Vita nélkül eldőlt, hogy az ő három kiállított képek közül az egyik lesz a plakátkép. És hogy azon túl, hogy megőrzött persze egyfajta életstílust, megőrizte azt a nagyon érzékeny mondani valót, hogy mit jelent a nőiség, a nőiesség az 50-es években. Mi számított vonzó ideálnak? Hogy nézett ki az utca? Mert hogy egy speciál utcán van ez a felvétel, és még ezer más dolgot. Tehát, hogy a hétköznapi életnek, hiába akár műtermi fotó is lehet egy divatfotó, mégis egy olyan izgalmas visszatükrözését adja meg, amiben az élet sava borsa benne van.
1: A kiállításon, ahogy említette, több generáció fotográfusai szerepelnek együtt. Kurátorként hogyan lehet közös narratívát formálni, találni ennyire eltérő látásmódokkal?
2: Hát itt nem csak az volt nekünk föladva az a lecke, hogy a különböző generációk a nagyon eltérő látásmódokat hogyan tudjuk egy szerves kiállítással rendezni, hanem még az a csodálatos, de azért kicsit ijesztő feladat is, hogy ezúttal a korábbiakkal ellentétben a Kisztellő Múzeum templomterét kaptuk meg, ami egy lenyűgöző kiállító tér, meg egyáltalán egy lenyűgöző tér, hát az egész Kisztellő Múzeumnak a hangulata az. Az az izgalmas, hogy én egy kicsit izgultam, szerintem a Rita is, és azt hittük, hogy sokkal nehezebb lesz, és kiderült, hogy ez a csodálatos tér, ez összefogja ezt a témát. Ahol kell, ott távlatokat nyit, ahol kell, ott közel hozza egymáshoz. Ráadásul még az emeleti részre is helyezhettünk el képeket, tehát, hogy amit kellett, azt megtörte a tér. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy kicsit olyan ez a kiállítás, mintha egy nagyon szép virágos réten sétálnánk, és hogy úgy egyben is hat ránk, de hogy külön-külön nagyon izgalmas felfedezni, hogy melyik virág miben érdekes, és hogyan gyönyörködte.
1: Mit árul el a kortárs magyar fotográfiáról ez a kiállítás?
2: Részben azt, amit nagy örömmel látunk, hogy most említhetném Tombor Zoltánt, vagy Martin Vandát, vagy Paul Kurucot, hogy abszolút ott van a nemzetközi élvonalban a magyar kortárs fotográfia. Meg részben, ami nekem egy különös öröm, mert hogy tanítok is, és hogy mindig az új generációk, meg akik újonnan fognak a fotóba különösen izgatnak, hogy rengeteg új tehetség is van. Tehát, hogy itt a Szipál Mártontól, Keleti Évától nagy klasszikusok, Seffer Zsuzsától át a mai egyetemistákig és különböző fotókurzusokra járó hallgatókig szerepelnek emberek, nagyon különböző dolgokkal, és hihetetlenül izgalmas dolgokkal.
1: Mennyire változott meg a divatfotográfia szerepe a közösségi média és az állandó online vizualitás korában?
2: Nem vagyok egy divat szakértő, de úgy látom, hogy mint sok minden másban, a kánonírás az nem annyira hatásos, tehát hogy ezek halványulnak ezek a dolgok. Tegnap tartottunk a Ritával, illetve szombaton egy tárlatvezetést, és ott ő mondta, hogy a Paul Kurucz mondta el neki, hogy akkora nagy hatással van a social media kép özöne mindenre és mindenkire, ráadásul az influencerek, akiknek óriási követésük van, hogy nem lehet nem tudomást vennie a hivatásos fotográfusoknak arról, hogy ott milyen világ van, nem csak kinézetben, hanem hogy ott hogy mutatják meg magukat, meg egymást az emberek. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon izgalmas oda-vissza hatás. Több olyan kép van, Ladnyászki Máté vagy a Törő Balázsé, ahol a modellt bevitte a bevásárló központokba és a szupermarketekbe. Hihetetlenül izgalmas, ahogy az ásványvízpalackok mellett pózol, vagy azokon pózol a modell. Tehát, hogy nagyon megváltozott. Azt hiszem, hogy betört a hétköznapi élet a divatnak az egykori ugye ilyen nagy csarnokába, ahova csak kiválasztottak mehettek be.
1: És mit gondol, a mai fiatal generáció tudatosabban használja a divatot önkifejezésre, mint korábban?
2: Szerintem sokkal. Részben azért is, mert sokkal nagyobb a kínálat. Ami egyfelől egy kicsit szomorú is, mert ez a fast fashion szörnyű. Szerintem nagyon rossz üzenete van a szokásainkra, a fogyasztási szokásainkra, meg hát tudható, hogy az egyik legnagyobb környezetpusztító, tehát iszonyú mennyiségű hulladékot termel. De mégis így áll a helyzet, hogy szinte mindenkinek egy nagyon gazdag kínálat áll rendelkezésre, amiből tud meríteni, hogy mit viseljen, és hogy a kötöttségek is, ahogy ugye említettem, hogy régen ránéztek valakire, pláne vidéken, de hát még a fővárosban és lehetett tudni, hogy kérem, ez egy özvegyasszony, hogy majd nincs semmi ilyen, vagy alig van ilyen társadalmi kötelezettség, ami miatt ne választhatnék bátran akármit.
1: Mit szeretnének, milyen érzéssel vagy gondolattal távozzanak a látogatók a lookbook kiállításról?
2: Én annak örülnék például, hogyha ha jobb kedvük lenne az embereknek, ha vidámabban jönnének ki. Azt hiszem, hogy erre minden okuk meg lehet, mert hogy van például egy nagyon szép fotókönyvünk, amit Száraz Katalin fiatal fotoművész csinált. Nőket fényképezett le, akik külföldön élnek. Még hogyha a saját jószántukból, vagy ösztöndi, vagy munka miatt élnek ott, akkor is nem könnyű a külföldön létezni. Aki tartósan létezett ott, és őszinte, az megmondja, hogy bizony sok érzelmi és egyéb nehézséggel kell megküzdeniük ezeknek az embereknek. Maga az alkotó is külföldön él, és hogy olyan nőket fényképezett le, akikkel összebarátkozott a legkülönfélebb helyekről, és kérte, hogy írják le a gondolataikat ezzel kapcsolatban, ami egy ilyen nagyon izgalmas áttekintés arról, hogy milyen színes a világunk. De hogyha mondjuk Bődei Jánosnak a csodás sorozatát említeném, amelyik egy idősek otthonában készült, ahol a farsangra beöltözött idős embereket fényképezte le, hát ha attól nem lesz valakinek jó kedve, akkor semmitől. Lenyűgöző látni azt, hogy milyen jó, hogyha valaki időskorban a sok nehézség ellenére meg tudja élni annak a nagyszerűségét, hogy azt csinálok, amit akarok. Én aztán már végképp nem törődöm, hogy ki mit szól hozzá, és hogy ha akarok királynőnek öltözök be, ha akarok, akkor stűszivadásznak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elsősorban vidámabbak lehetnek az emberek, hogyha ezt megnézik.
0: A Lookbook divat, identitás és narratíva a kortárs magyar fotográfiában című kiállítás július 15-ig várja a látogatókat Budapest 3. kerületében, a Kiscelli Múzeum templom terében. Szarka Klára fotótörténésszel, a tárlat egyik kurátorával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett.

0: Mi lenne, ha a Trianont meg nem történté tehetnénk? Ezzel a kérdéssel játszik el Dobos János, írói álnevén John P. Drummer regénye, amely a történelmi sci-fi műfajában vált bestsellerré a magyar olvasók körében. Hogy milyen indítatás vezette a szerzőt a nagy sikerű könyv megírásához, először erről kérdezte őt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában.
1: Ez volt az első könyvem, amiben belefogtam, és az igazság az, hogy sokan kérdezgették már korábban is tőlem, miért nem írok könyvet, mert írogattam én azért ezt, aztam azt. És hát mondtam, hogy nem volt igazán témám hozzá. Ez a könyv pedig valahogy úgy jött, hogy ugye ez a Trianon téma azért engem valamelyest foglalkoztatott már korábban is, és én gondolkodtam, hogy hogyan volt ez, minek kellett volna másképpen történnie ahhoz, hogy ugye ne így alakuljanak a történelmi tények, és végül aztán, ahogy eljátszottam a gondolattal, hogy hogyan kellett volna, hogy másképpen történjen, így ötlött eszembe egy olyan történet, amiről azt gondoltam, hogy hát ez még egy regénynek is jó lehet, ez még egy érdekes elmesélni való történetnek is jó lehet, és ebből született tulajdonképpen ez a Trianon küldetés című könyv.
2: Ugye ez a történelmi sci-fi, ez takar magában egy időutazás, tehát itt visszamegyünk a trianoni eseményekbe, sőt igazából a trianoni események elé, tehát ezt tényleg érdemes kiemelni. Nyilván sok ilyen példát láttunk, hogy időutazással megváltoztatni akár a történelmet, de mégis azért valamilyen szinten egyedülállónak mondható a magyar történelmet tekintve mindenképp, pedig azért sajnos elég sok fájó pont van a történelmünkben ahhoz, hogy azért legyen alapanyag, és hát nyilván Trianon ilyen szempontból az egyik legalkalmasabb erre.
1: Így van, hát ilyen időutazós történelmi sztorik azért vannak máshol is, ugye filmben is, könyvekben is lehet ilyenekkel találkozni. Valóban ez a könyv, a Trianon küldetés, ez annyiban egyedi, annyiban újszerű, hogy a magyar történelemmel foglalkozik, és talán ilyen nem nagyon volt még ezelőtt, vagy legalábbis nem volt ennek divatja korábban, hogy ilyesmi legyen. Ilyen szempontból ez egy egyedi történet. És hát igen, nyilván Trianon a kiinduló pontja a történetnek, de nem ott, nem abban az időben játszódik, hanem részben a jelenben, részben pedig a távoli múltban, jóval Trianon előtt, ahol a főszereplőink ugye azon dolgoznak, hogy változtassanak a történelem folyásán több száz évvel Trianon előtt, hogy a történelemnek a kereke egy olyan más irányba forduljon, ahol végül soha nem kerül az ország olyan helyzetbe, hogy egyáltalán egy olyan eseménynek, mint Trianon, a kérdés egyáltalán felmerüljön. Tehát tulajdonképpen ezt járja körül a sztori.
2: Mennyire számít amúgy új műfajnak a történelmi sci-fi? Gondolom azért Magyarországon igen, de nemzetközi szintéren mennyire találunk rá példát?
1: Teljesen őszintén nem jártam utána a témának, tehát nem végeztem felmérést, hogy ez a téma mennyire van ott. Hát lehet tudni, vannak történetek, ugye, amik hasonló kiindulópont, filmeket különösképpen talán. Emlékszem a Végső visszaszámlálás című filmre, ami szintén egy hasonló időutazós történet, csak ott ugye egy hadihajó repül vissza a múltba. Tehát vannak ilyesfajta ugye ötletek. Magyarországon nem nagyon találkoztam hasonló sztorival, bár az igaz, hogy amikor ez a könyv megszületett, és eljutott egy csomó olvasóhoz, akkor többen is írtak nekem úgy e-mailt, amiben azt írták, hogy egyrészt az, hogy mennyire elgondolkodtak már ők is ezen a sztorin, hogy hogyan lehetne. Másrészt volt, aki még írt is ebből valamit, ha csak kis rövid novellát, vagy egy pár oldalas kis írást, hogy hogyan. Nem is pontosan ugyanez, de hogy vissza az időben mégiscsak is változtatni a történelmet. Tehát mást is foglalkoztatott már ez a téma. Végül úgy látszik, én voltam az, aki leírtam, és egy hosszabb regényt összehoztam ebből.
2: Igen, tehát tényleg arra gondolna az ember, hogy valakinek már biztos megszületett a fejében ehhez hasonló gondolat korábban is, csak ezek szerint nem nagyon írta még ki senki magából. Nem vette a bátorságot, vagy tényleg így nem állt össze úgy a fejében, hogy ebből mondjuk egy regény szülessen meg. Egyébként neked volt esetleg olyan konkrét film vagy könyv, ami inspiráció forrásként szolgált a regény megírásakor?
1: Olyan mű, ami kifejezetten inspirációként szolgált ehhez, nem nagyon tudnék olyat felidézni. Mondom, a folyamat az valahogy úgy volt, hogy én gondolkodtam ezen, hogy volt ez az egész olyan kérdés, minek kellett volna másképpen történnie, és amikor én kitaláltam egy forgatókönyvet, hogy hogyan történhetett volna másképp, vagy inkább azt mondom, mi az, aminek máshogyan kellett volna történnie a magyar történelemben, hogy ne jussanak idáig a dolgok, akkor jött az ötlet, hogy ebből írnék valamit. Ez nagyjából minden mástól független volt, tehát nem volt ehhez semmi más történet, ami alapul szolgált volna, vagy bármi egyéb, ez tényleg egy ilyen saját fejemből kipattant történet volt. És emlékszem rá, hogy felvillanyozott, amikor eszembe jutott ez a gondolat, hogy van ez a sztori, és ebből lehetne egy könyvet írni, és azt mondtam, hogy ez érdekes lehet az olvasóknak is, és akkor fogtam magam, nekiálltam, és kezdtem rajta dolgozni, úgyhogy aztán így született meg belőle egy közel másfél év alatt ez a könyv.
2: térjünk rá arra, mert nyilván azért egy olyan esemény dolgoz fel ez a könyv, ami már több mint 100 éve született, viszont nagyon is kihatással van a jelenünkre, nekünk magyaroknak, és mivel ez az egész nemzetet érintő tragédia azóta is, duplán számított, hogy a történelmi hitelesség és az alaposság meglegyen a regény megírásakor. Ilyen szempontból mennyire volt kihívás kutató munka szempontjából a munka?
1: Jó a kérdés, és az az igazság, hogy nem csak a történelmi ismeretek voltak az egyetlen olyan területben a könyvben, ahol bizony kutató munkát igényelt. Én nekem sose volt, vagy inkább azt mondom, hogy ifjúkoromban, az iskolában sosem volt a történelem a tantárgyam. Próbáltam valahogy megúszni. Nem nagyon érdekelt akkoriban. Felnőtt fejjel kezdett jobban foglalkoztatni a történelem, a magyar történelem, stb. És kezdtem kicsit bepótolni azt, amit ugye elsinkófáltam az iskolában. De amikor ennek a könyvnek nekiálltam, nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy itt több olyan szakterület van ebben a történetben, amiben el kell mélyednem legalább annyira, hogy hitelesen tudjak írni róla. Ez egyrészt a történelmi része volt az egyik, tehát ugye el kellett kicsit mélyednem a magyar történelemben ahhoz, hogy ugye erről írni tudjak. Ezen belül különösképpen kicsit lehet, hogy elszpoilerezi a dolgot, de ezen belül ugye a Mohácsi csatával kellett nagyon alaposan megismerkednem, ami ugye részét képezi a történetnek, és hát erről vásároltam egy külön könyvet, ami csak erről szólt, és azt át tanulmányoztam alaposan. Úgyhogy ezt erre mindenképpen építkeztem, de nem csak ezzel kapcsolatban volt szükségem plusz ismeretekre vagy elmélyülésre, hanem technikai dolgokban is. Fegyverek, katonaság, harci helikopterek, amelyek tulajdonképpen a főszereplői ennek a történetnek, ugye ezek azok az eszközök, amiket használnak a főszereplőink. És tehát volt több ilyen dolog, amiben el kellett mélyednem. Most az egyik dolog az volt, hogy én magam utána jártam, vagy igyekeztem ismereteket szerezni erről, tanulni ezekről a témákról. A másik pedig az, hogy akárhogy néztem, voltak ennek olyan vetületei, amikbe egyszerűen nem láttam bele, mert túlságosan szakmai dolog. Mondok valamit, az, hogy egy harci helikopternek ez vagy az a része hogyan működik, hát lehet, hogy elmehetek egy olyan iskolába, ahol mindezt megtanulhatom, de hát azért ez hosszadalmas lenne. Ezért kellett találnom olyan szakértőket, akik ezeknek a témáknak avatott ismerői, és őket bevonni a munkába. És hát tulajdonképpen ezt tettem, addig kutakodtam, amíg találtam néhány olyan embert, akik ezeken a különböző szakterületeken jártasak, és ők voltak azok, akik segítettek az írásban, tehát a kérdésem volt, őket kerestem meg, és ők boldogan válaszoltak ezekre a kérdésekre. Ez nagyon-nagyon-nagyon értékes segítség volt, enélkül sokkal lassabban készült volna el a könyv.
2: És lehet mondani, hogy ilyen szempontból is, meg akár az események szempontból is bőven szolgálhat újdonsággal ez a kötet.
1: Ó, abszolút, abszolút, igen. Többektől kaptam olyan visszajelzést, hogy tényleg nagyon alaposan bővítette az ismereteiket, akár a történelemmel kapcsolatban, akár technikai dolgokkal, és hogy milyen alapos részletességgel benne vannak a dolgok, hogy látszik, hogy tényleg foglalkoztam, és hát tényleg foglalkoztam a dologgal. Ajánlóra rá is van írva, hogy ez a történelmi ismeretek bővítésére is jó szolgálatot tesz ez a könyv, és azt gondolom, hogy tényleg így van.
2: Milyen visszajelzések jöttek azoktól az olvasóktól, akik személyesen érintettek is Trianonban?
1: Az embereknek az érintettsége a témával kapcsolatban változó és nagyon különböző. Én például úgy nőttem föl, hogy nálunk ez soha nem volt téma a családban. Felnőtt fejjel kezdtem ezzel foglalkozni. Vannak olyanok, akik családjukon, ismeretségi körükön, barátaikon keresztül érintettek ebben, mert szétszakították a családot, ugye a határokkal, stb. De változó, hogy ki mennyire. Van, aki esetleg el is veszítette így családtagot. De az olvasóktól a visszajelzések, ami ugye volt egy nagyon szerencsés körülmény ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve a könyv végére beletettem egy e-mail címet, hogyha van valami gondolata, ötlete, véleménye, akkor írja meg nekem nyugodtan. És ahogy elkezdett a könyv eljutni az olvasókhoz, és egyre több emberhez eljutott, egyre nagyobb számban kezdtem kapni az olvasói visszajelzéseket. És ezekben a visszajelzésekben nagyon gyakran olyan emberek írtak vissza, akik érintettek voltak, és elmondták, hogy mennyire sokat jelentett nekik ez a történet, mennyire megrázta őket, vagy mennyire megérintette. És általában az volt, hogy akik ténylegesen érintettek a családjukon keresztül mondjuk, vagy saját maguk, mert költözniük kellett, őket általában nagyon mélyen érintette ez a történet, és nagyon pozitívan élték meg azt, hogy itt egy, hát ha úgy tetszik, egy alternatív lejátszott történelem van ebben a könyvben, és ez nagyon sok ember számára jelentett egyfajta kicsit ilyen lelki elégtételt talán, hogy eljátszani a gondolattal, hogy mi lenne, ha másképpen lenne, és ez nagyon, tényleg nagyon sok ember számára ez egy nagyon, nagyon pozitívan csapódott le. És hát azt is mondtam, egyfajta katarzist okozott nekik az, hogy ezt a történeten ők végig mehettek. Szóval összességében nagyon jók voltak a visszajelzések, a mai napig kapom a pozitív visszajelzéseket az olvasóktól, és gyűjtöm őket egy fájlba, és már egészen hosszúra nyúlik ezeknek a néha tényleg zavarba ejtően pozitív visszajelzéseknek a mennyisége.
2: Akkor lehet mondani, hogy már egy rajongó táborod is kialakult.
1: Abszolút, igen.
2: És azért ez nagy dolog, mert ez az első könyv, amit megírtál, és hogy már ez kiváltott egy ilyen hatást. Tegyük hozzá, hogy ráadásul ugye magánkiadásban jelent meg eredetileg a Trianon küldetés, tehát semmilyen kiadó, meg marketing kampány sem állt emögött, a regény mögött.
1: Igen, magam sem voltam akkoriban tisztában vele, hogy mennyire szerencsés volt a témaválasztás is. Mert ugye, ha az ember előrukkol egy könyvvel, egy írónak megjelenik az első könyve, azt piacra dobják, hát itt a megjelent könyvek dzsungelében ember legyen a talpán, aki kiharcolja magának, hogy az ő könyvét ugye lássák, kíváncsiak legyenek rá, megvegyék, elolvassák. És valahogyan nagyon sikerült beletenyerelnem a témaválasztással egy olyan érdeklődési körbe, ami nagyon sok ember számára érdekes. És ugye ezek az emberek, akik elkezdték még az elején úgy, hogy teljesen ismeretlen voltam megvenni a könyvet, azért vették meg, mert a téma érdekelte őket, nem azért, mert tudták volna, hogy ki írta. Ha ez egy olyan könyv lett volna, aminek a témája nem egy ennyire specifikus dolog, és nem hívja fel a figyelmet magára már a címével is, akkor önmagában egy első könyves ismeretlen írónak a könyvét, hogy ki az, aki megvette volna, hát őszintén nem tudom most így visszagondolva, de mondom, miután nagyon szerencsésen nyúltam bele, önmagában a borító, a cím vonza a figyelmét azoknak az embereknek, akik számára ez a téma fontos. És így kezdett aztán a könyv terjedni, nagyon sokszor szájról szájra adták az emberek, vagy kézről kézre a könyvet. Nagyon sokszor olyan helyekről kapok vissza most már visszajelzéseket a könyvről, ahonnan nem is számítottam rá. Hadd mondjak erre két rövid példát, amik mókások és ilyen anekdotaszerűek. A múltkor összefutottam egy fiatal emberrel, akivel elmentünk, hát ha úgy tetszik, túrázni egyet, teljesen máshonnan ismertem őt. Pontosabban nem is ismertük egymást előzőleg, csak leveleztünk, de egészen más miatt kerültünk kapcsolatba, és akkor találkoztunk, kezet fogtunk, bemutatkoztunk, és az első kérdése, hogy te írtad a Trianon küldetést? És csak néztem, hogy honnan tudja, lehet utánam nézett persze. Egy másik anekdota, egy ismerősöm mesélte nekem, hogy elment az ügyvédjéhez, az ügyvédi irodába, mert valamit ügy intézni. És bement az irodába, és ott látta a polcon a könyveimet, az addig megjelent három könyvet, és akkor csodálkozott rajta, hogy na, hát ott is ott vannak. Szóval olyan helyre kerülnek elő, ahol nem is számít rá az ember.
2: Ha jól tudom, volt olyan olvasói visszajelzés is, hogy hát egy probléma volt a könyve, hogy vége lett. De aztán viszont, akiknek ez csalódás volt, azok örülhettek, hogy aztán jött a folytatás a Trianon dilemma címmel. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, akár a történetmesélés, akár a üzenetközvetítés szempontjából, amit hozzáad pluszban az előzmény kötethez?
1: Az volt, hogy amikor a Trianon küldetésnek az írását befejeztem, már én magam is éreztem, hogy hát itt maradtak bőven nyitva szálak, ami mentén tovább lehet vinni. Maga a történet kerek abból a szempontból, hogy a szereplők eljutottak valahova a történetben.
2: Igen, nem akarunk spoilerezni.
1: Nem akarunk nagyon spoilerezni, igen. Tehát ugye itt lezajlott egy történet, és eljutott az elejétől a végéig. Tehát ilyen szempontból kerek. De tény, hogy maradtak nyitva szálak, amik mentén tovább lehet vinni a sztorit. És ezt elég sokan számon kérték rajtam. Amikor a könyv elkezdett terjedni, akkor két kérdést kaptam vissza rendszeresen az emberektől. Az egyik, hogy mikor lesz folytatása, másik, hogy mikor lesz belőle film. Az utóbbival kapcsolatban meglátjuk, mert tettünk lépéseket, sőt, én egy időtán visszadobtam a kérdést az olvasóknak, hogy hát akkor segítsetek, hogy akinek van filmes kapcsolata, szóljon, mert én nem mozgok otthon ezen a területen, és többen jelentkeztek, akiknek volt, úgyhogy néhány komolyabb ember ez eljutott egyébként a magyar filmgyártásban már ez a könyv. De visszakanyarod az előzőre, tehát hogy mikor lesz belőle folytatás, ez volt ugye a másik kérdés. És mondtam, hogy lehet, hogy lesz. Éppen akkor egy másik könyvön dolgoztam, a Magyar Bosszúállókon, de mondtam, hogy ha majd azt befejezem, akkor lehet, hogy nekiállok. Igazság szerint már, amikor ezt a könyvet befejeztem, tehát a Trianon küldetést, már akkor volt valami fajta ötletem, hogy hogyan lehet tovább vinni a sztorit, de azt akartam, hogy ez kiforjon rendesen, és azt meg aztán végképp el akartam kerülni, hogy csak itt még egy bőrlenyúzása legyen erről a sztoriról, és akkor kijön egy olyan folytatás, ami csak ilyen másolata az elsőnek, és csalódás mindenkinek, még akár nekem is az lenne, és ezt nagyon-nagyon nem szerettem volna. És ezért érleltem magamban ezt a dolgot egészen addig, amíg ki nem alakult egy olyan történet, amire azt mondtam, hogy na, ez érdekes, szerintem ez jó folytatás lesz. És akkor így született meg a Trianon dilemma, ami tulajdonképpen egyenes folytatása ennek a könyvnek. És amire én is azt mondom, még az olvasók nagy része is azt mondja, hogy talán még jobban sikerült, mint az első rész. Talán még olvasmányosabb, hosszabb is lett egyébként. Úgyhogy egy elég terjedelmes történetben sikerült továbbvinni ezt a sztorit.
0: Dobos Jánossal Szent Imrei Kristóf beszélgetett a Trianon küldetés című történelmi és cifi regényről és annak folytatásáról, jelenleg pedig már készül a sorozat harmadik része, amelynek címe a Trianon végjáték lesz.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Pesti mesék.
3: A Gellért-hegy tetejére hívogató citadella több mint másfél évszázados történetében idén tavasszal új fejezet kezdődött. Az egykori zárt katonai erődből mostanra egy nyitott kulturális és turisztikai központ lett, udvarán új közparkkal, kávézóval, ágyútornyában a magyarság történetét bemutató látványos kiállítással. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Az újra gondolt és átépített citadella egyik kilátópontján Darida Koppány történész idegenvezetővel a Fellegvár múltjáról és jelenéről beszélgetünk.
4: Itt vagyunk a nemrég megnyílt, újra gondolt citadellánál a Gellért-hegyen, és épp a pazar kilátásban gyönyörködtünk, hogy ezt újból élvezhetik a helyiek, illetve a külföldi turisták is. És pont arról beszélgettünk, hogy milyen komplex múltja van ennek a citadellának.
3: Illetve hát a Gellért-hegynek magának, amikor még nem is Gellért-hegy volt a neve.
4: Pontosan, ami az elnevezéseit illeti, itt beszélünk Kelenhegyről, beszélünk Pesthegyről. Ugye Pest is egy szláv eredetű szó, ami valószínűleg a hévízforrásokra utal, kemencét jelent, és valószínűleg a barlangokra utal, és ezekre a hévízforrásokra, amelyek a felszínre törtek. Illetve később Gellért püspök halálát követően, 1046-ban pedig felveszi a Gellért-hegy nevet, majd később a szentély avatását követően is ezt az elnevezést viseli, egészen addig, amíg a török érában, az oszmán érában Gürz Ilyász neves török harcosról nevezik el az oszmánok, és ez egy muszlim zarándokhelyé vált, mivel itt találtuk a neves harcosnak a türbéjét. Szóval ez a Gülbaba türbéjének egy másaként. Képzeljük el, mellett egy palánkvárral. Szóval nem csak szakrális, hanem hadászati szempontból is nagyon fontos szerepet töltött be a hegy, mivel innen, ugye ahogy mi is látjuk, könnyen védhető vagy támadható volt a szemközti Várhegy, és az ott található királyi palota,

0: és a törökök ezt nagyon-nagyon elszenvedték, nagyon tudták a saját bőrükön, amikor a Szent Liga csapatai itt 1686-ban innen is ostromolták a Várhegy déli lejtőit, sikerrel hozzátenném. Nem utolsó sorban neves ferences szerzetes Tüzes Gábornak köszönhetően, aki ilyen pirotechnikai téren olyan újításokat végzett, hogy később kinevezték a budai tüzérség élére. Nagyon érdekes mellékkarakterekkel is találkozunk, és később, hogyha ezt a szakrális fonalat folytatva egy kicsit, valószínűleg azt a, mondjuk úgy, az nem keresztény szokásokat megpróbálván kiszorítani, Kálvária épül a törökök kiűzését követően.
1: Melyik oldalán a hegynek?
0: Ezt a Dunára az első Kálvária, mert itt több Kálváriáról beszélünk, 1715 tájt a Dunára néző oldalon épült, szóval a hajósok is láthatták. Ez körülbelül 100 évig állt, ez a jezsuiták kezdeményezésére, és a, hogyha már említettem a Várnegyedet, akkor a hallgatók által is ismert aranysas patikának, akkor még arany egyszarvú patika névre hallgatott, a tulajdonosa is anyagilag segítette ennek a Kálváriának a felépítését. Ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy először 7, aztán majd 14 stációból állt, illetve egy Golgotával ugye a Gellért-hegy tetején, akkor bontják el, amikor ez már a tudomány templomává válik a Gellért-hegy, és pedig egy csillag, de egy csillagvizsgáló épül, akkor tűnik el ez az első Kálvária. De nem a köztudatból, mivel egy tabáni polgár, Fül Mihály, megpróbálta újraépíteni ezt az egykori Kálváriát ugyanazon a helyen, csak nem kapta meg az engedélyt hozzá, és persze, hogy a csillagvizsgálót zavarta volna már, mert ez is itt a közelünkben állt, a Dunára néző ormához közel a Gellért-hegynek, úgyhogy egy kompromisszum szituáció született, és ahol a vendégek a Szirtes út felől közelítik meg a citadellát, ott épül meg a második Kálvária. Ennek az érdekessége az, hogy nem tartozott plébániához, alapítványhoz, ő, Fül Mihály kellett ezt finanszírozza, karbantartsa.
1: Van ennek még bármilyen nyoma?
0: Érdekes mondom, igen, a Sánc utca 22-es szám alatt, hogyha valaki arra sétál, nem kell belépjen és zavarja a lakókat, de az utcafrontról is bekukucskál, és az egykori stációhoz tartozó Szent Antal szobrot ott megláthatja, itt egy oda parkolt autók között. Szóval még őriznek egy-két mementót, csak sajnos a város fejlődése, urbanizáció, a hegyalja út kibővítése, második világháború, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a Kálváriát elbontsák, és az 50-es években tűnnek el az utolsó elemei ennek a második Kálváriának, kronológikus sorrendbe véve, illetve a sziklatemplom magasságában épül meg egy harmadik Kálvária. A sziklatemplom 1926 és 31-ben adják át, azért meg két szintje van, ezért volt két felavatása vagy átadása, és ezt követően pedig a Dunától indulva egy Kálvária épül meg. Ez volt a harmadik Kálvária. Sajnos ugye ez is eltűnt, ahogy a sziklatemplomot is elfalaszták a kommunizmus éveiben, felszámolták a szerzetes rendeket, itt konkrétan a pálos rendet említeném meg, az egyedüli magyar alapítású szerzetes rend, akik megkapták a sziklatemplomot, és egészen 92-ig kellett várniuk, amíg újra nyílhatott a templom, és az elfalazott bejáratot is kibontották, és ennek a betondarabnak, amivel elfalazták, mai napig egy mementóját őrzik a sziklatemplom bejáratánál. Ugye ezt a szakrális jellegét elveszítette, főleg a szocializmus évei alatt, és itt mondjuk, hogy turisztikai célokra használták az itt található citadellát, konkrétan ilyen turista szálló, de egy olcsóbb árkategóriába tartozó szálloda nyílt meg, ahonnan a vendégek ilyen pazarkilátásban gyönyörködhettek.
1: De ideológiai célokra is használták, mondhatjuk.
0: Persze, ez akár visszaugorhatunk egészen a citadella megépítésének az időszakához, konkrétan a szabadságharc leverését követően.
1: Pontosan miért épült meg, és mikor, miért kellett a szabadságharc végén, leverése után egy erőd?
0: Sőt, ezt fokozni is lehet, vagy akarták, és pedig egy erődrendszert képzeltek el, amiből szerencsére csak ez épült meg. Ugye 1849-et követően a fiatal császárnak ugye az volt a kitűzött célja, hogy megszilárdítsa a hatalmát, és egy esetleges jövendőbeli rebellió elkerülése véget egy ilyen erődrendszert képzeltek el, ami azt jelenti, hogy a környékbeli hegyeken egy-egy hasonló erőd épült volna, sőt, még a szemközti pesti oldalon is, illetve még a Csepeli sziget északi csücskére is terveztek egy ilyen erődöt. Szerencsére anyagi források hiánya miatt ez nem valósult meg, mivel még ennek az egy erődnek se találtak konkrét funkciót, mert amire itt 1856-ban konkrétan átadják, és hát itt végül is egy ilyen kaszárnyaként kell elképzelni. Ugye egyszerűen nem volt soha katonai jellege, főleg a monarchia évei alatt, majd a modern Budapest létrejöttét követően, illetve a monarchia létrejöttét követően csak ez zavaró elemmé vált. Urbanisztikai szempontból, meg persze hát a gyűlölet tárgyává vált. Tehát a pest-budai lakosok Gellért-hegyi Bastille-nak nevezték. Abszolút megértjük a hozzáállásukat. Nem utolsó sorban, ugye ha most turisták néznek és fotózzák a várost, egykor ágyuk néztek a városra. És itt a Citadella lényege az volt, hogy a helyi lakosságot tartsasakban. Persze meg volt a külső veszély is, még a napoleoni harcok még elevenen éltek az osztrákok fejében, de a lényege az volt, hogy a pest-budai lakosságon megfékezzék.
1: Megfélemlítsék, így kicsit a hatalmukat mutassák.
0: És esztétikailag is ezt sugallta a Citadella, mivel nincs is egy konkrét homlokzata, ugye nem is simul be a környezetébe, szóval egy idegen elemként dominálta a városképet, sőt, az egykori a hadvezetés, vagy a bécsi haditanács, ugye még a fásítás se tűrte el. Szóval nagyon kopár hegyet képzeljünk el, amit csak fokozta ennek a morbid monstrumnak a képét a város felett, majd később, amikor effektív egyszerűen már útban volt, és az igények is megváltoztak, ez egy kiránduló helyé vált, ugye a századfordulóra rendszeresen kérte a város vezetése Bécstől, hogy demilitarizálják, vagy elbontsák. Amire nem sikerült, egyrészt szerencsére, mert megvan ez az emlék, mivel ez szerintem a Citadella meg a Szabadságszobor maga a 19.-20. század magyar történelemnek a lényegét magába foglalja, és csak 1897-ben demilitarizálják, és 99-ben szimbolikusan megbontanak egy részt, de sajnos anyagi források hiányában ezt nem tudták továbbvinni, míg a szemközti pesti oldalon, a mai Szabadságtér magasságában elbontják az ugyancsak közutált épületet, ahol kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt is, szóval azt hamar eltüntetik, és egy sétatérré változik a Szabadságtér zöld területté, míg ez, mivel nincs a város szívében, ugye ez még várhatott. Majd később ilyen kompromisszum megoldásokkal próbálnak funkciót találni. Itt a századfordulón találunk például egy ilyen, nevezzük kis mini köztársaságnak. Tőlünk nem messze lévő Tabán rendezésekor a századfordulón ide lakoltatnak több családot, ilyen szükséglakásokat kialakítva, és pedig eleinte rendőrcsaládokat, de majd később a hangulat degradálódik, az állaga, és egy nyomortanyává válik. Itt utcaseprő, kéméseprőket találunk. A század előn több riport készült az itteni hangulatról. Ez egy Budapestről elkülönült világot kell elképzelni. Megvolt a saját szatócsbolt, vagy amire szükségük volt, de...
1: Itt fönt konkrétan?
0: Itt fönt, csak degradálódik az állaga, és persze, hogy akkor a műemléki szempontok még nem is kerültek szóba, ami a Citadellát illeti. Majd az itteni lakókat az orosz hadifoglyok váltják fel, így a 1916 tájt. Majd később, ugye itt az első világháború alatt egy ágyúállás is volt, vagy ezt most találták meg az ágyútalpat a munkálatok alatt. Ugyanúgy a tanácsköztársaság idején is fontos szerepet szántak, a kommunista fél szánt a hegynek, ugyancsak ágyúállásként használták. Majd a II. Világháború borzalmai alatt igazán vállalt hadászati szerepet a Citadella, akkor megtolják egy bunkerrel is. A német fél, ez már nem látható a bunker, ez egy 430 négyzetméteres bunker, ilyen 2,5 méteres vastag betonfalakkal. Ezt most elbontották, és helyette itt az ország legnagyobb alapterületű lovagját láthatjuk.
1: Közben halljuk a gyülekező turistákat. Az alapterületére, ugye a furcsa ugye homlokzat nélküliségére koncentrálunk, mihez hasonlítható volt, és most mennyiben változott?
0: Mostani, mondjuk, hogy az újragondolás koncepciója az egykor elkezdett századvégi bontásnak a folytatása volt a lényeg, az erőd jellegének a megszüntetése. Akik ide látogatnak, majd a fehér burkolóbb kővel fedett felületek mentén sétálva nagyon egyszerűen ki lehet szúrni, hogy melyek az újonnan hozzáadott területek, vagy kibontott területek, például a Szabadságszobor mögött is, most már egy lépcsőn közelíthetjük meg a szobrot, egykor erre nem volt lehetőség, illetve a, mondjuk nevezzük, hogy Citadella kapujának, bejáratának, most egy üvegcsarnokot találnak a vendégek, az egykori rondellát is megnyitották a nagy közönség előtt, az egykori kazamaták helyén pedig muzeális teret találunk, ami a magyar szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket, és manapság, hát most már egy közpark jellege van, és te persze a lényeg mindig a panoráma. Ez vonza a turisták javarészét.
1: Itt állunk akkor a közpark közepén, és az ön által is említett legnagyobb alapterületű országzászló előtt. Mindenhonnan nagyon jól látható.
0: Abszolút most a szerves része a zászló a város panorámájának, és szerintem hát szimbolikus jelleggel lett ide helyezve, hogy amint említették, hogy az egykori hatalom elnyomó elemeként épült, szimbólumaként épült citadella közepére, ugye most már a legnagyobb alapterületi, 36 méter magas, meg 72 négyzetméter alapterületi nemzeti lobogót állítottak, ami egy mondjuk úgy egy nagyon érdekes kontrasztus állít az épület eredeti funkciójának, és szerintem maga a mostani koncepciós lehető maga a citadella is arra emlékeztet, hogy hát a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez. És ennek az épületek a funkcióját sikerült újra értelmezni, de ez érvényes a városra is. Szerintem Budapest rendszeresen sikerült újra értelmeznie és újra feltalálnia magát, számtalan korban és számtalan horribilis eseményt követően.
1: Körbejárható a külső gyűrű, meg a belső gyűrű, meg látom, hogy itt úgymond a sáncon, itt a peremen is sétálnak turisták, és több ilyen terasz gyakorlatilag segíti a panorámában való gyönyörködést.
0: Így van, most már a citadellát teljes egészében körbe lehet járni, az északi-déli sétányokon meg lehet közelíteni a szabadságszobrot is ugyanígy a sétányokon, illetve a gyilokjárókat is érdemes felfedezni, és nem utolsó sorban a muzeális tér, a rondella tetején pedig egy tetőkert nyílt, ahonnan már igazán pazar panoráma nyílik, hogyha lehet még fokozni. Ugye mindenhonnan pazar, de onnan fentről tényleg belátható az egész város.

0: Most akkor megfordulunk, és a Szabadság szobor irányába nézünk, de elmentünk egy emléktábla mellett, azt azért szeretném, hogyha megállnánk ott egy pillanatra, ami ugye a Csillagdára utal, a Citadella történetéhez hozzátartozik.
1: Így van, és ami a csillagászatot illeti, ez nem csak a Citadellához köthető, hanem ennek elődjeként, érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a királyi palotában működött a korábbi csillagvizsgáló, és majd onnan költözik idén 1815 tájt. Egy jóval modernebb csillagvizsgáló, és ez az emlékkő, ami mellett állunk, egy Bogdanics Imré csillagásznak emléket állító tábla, ez konkrétan arról tanúskodik, hogy milyen szerepet vállalt Bogdanics az első magyar térkép megalakításában, konkrétan az ő csillagászati vizsgáló alapján sikerült a térképet megalkotni, de rajta kívül is érdemes számos más csillagászt megemlíteni, most csak egy név erejéig, a Tittel Pál, aki az egri csillagvizsgálóból jött át, és az ottani felhalmozott tudását magával hozva. Ez egy érdekesen kultikus helyé válik a reformkor alatt, amikor a kor legnevesebb vagy legismertebb személyiségeivel itt találkoztunk volna, lehet ez Deák, lehet ez Széchenyi vagy Vörösmarty, sőt Vörösmarty meg is emlékezik a Tittel Pálról, Tittel halála címre hallgató versében. Szóval ez egy a 49 előtti érában egy nagyon érdekesen pozitív hangulatú, vagy a reformkorban tökéletesen passzoló hangulatot találunk, sőt 1830-ban ezt a csillagvizsgálót megtöltják egy haranggal. A harangnak a szerepe az volt, hogy a delet jelölje. És konkrétan ez a modern, hát pontos időjárásnak a kiinduló pontja, hogy azóta mérik a pontos időt, és előtte, amiről a harang megszólalt volna, egy ilyen gyors ütéssorozattal figyelmeztették a pest-budai lakosokat, hogy készüljenek fel, mert nem sokára következik a harang szó, hogy állítsák be az órájukat. Szóval több téren izgalmas volt ez a csillagvizsgáló. Konkrétan 1849-ben is, amikor a honvédsereg ostromolja a várat, az osztrák várat, akkor fogalmazunk úgy, hogy a csillagvizsgálóból kölcsön veszik a távcsöveket, és ezeket elviszik Görgei hűvösvölgyi szállására, hadiszállására, az Óravillába, ahonnan távolról a távcsövekkel szemléli a várban zajló csatát Görgei. Szóval a csillagvizsgáló akkor is fontos szerepet vállalt, és sajnos a műszerei eltűntek, megrongálódtak, később egy párat sikerült rekuperálni, de 1852-ben ugye itt jogilag megszűnik a csillagvizsgáló, habár még létezik egy pár évtizedig együtt a Citadellával. Ez egy nagyon furcsa látvány volt, majd a 70-es években eltűnik teljes egészében.
0: Érdemes azért a lábunk alá is nézni, igaz, miközben sétálunk, meg most például egy nevezetes vonal, egy ilyen bronz csík jelöli Magyarország keleti és Magyarország nyugati oldalának határán állunk most. Miért pont itt? Ez szimbolikus, vagy ez valóságos térképészeti hely?
1: Abszolút valóságos. Nevezzük ezt az egyszerűség kedvéért a magyar Greenwichnek. Itt állt az egykori csillagdának a keleti tornya, és a rajta áthaladó meridián lett a fő meridián, más szóval a magyar koordinátorrendszernek a kiinduló pontja és a térképészeti kiinduló pontja. És ezt, mikor megszűnt a csillagvizsgáló, és elbontják, akkor megszűnik ennek a fontossága, és csak 1933-ban jelölik meg újra, de ez mai napig ugye emléket állít a csillagvizsgálónak. Nem utolsó sorban itt fel is fedezték a kollégák a munkálatok alatt a csillagvizsgáló maradványait, és ez csak tanúskodik ennek az intézménynek az egykori fontosságáról.
0: Menjünk is akkor tovább. Egy teljesen új helyen jövünk, lefelé, a Szabadság szobor háta mögül. Sokkal magasabbnak tűnik, mint amíg eddig gondoltunk volna.
1: Pontosan, ugye ez a lépcső, ami most lesétáltunk, ez csak fokozza a drámai hatását a szobornak, és nem utolsó sorban most már egy körben is lehet járni, és nem csak a szobrot, hanem a mellékalakokat is közelebbről meg lehet nézni, de hogyha már itt állunk a szobor alatt, és az árnyakat kihasználjuk, a vendégek, akik erre kalandoznak, érdemes, hogy kicsit feltekintsenek a szoborra, és konkrétan itt egy ilyen szerelőablakot látnak, a szoborban, hát az segítette a mostani munkálatokat is, ugye mert belülről is sikerült a korróziótól megtakarítani a szobrot. A hallgatók emlékeznek, hogy sokáig fel volt álványozva a szobor, ezért kellett ugye kívül-belül megtakarítani, és azt 78-ban építik meg azt a szerelőablakot, ami hihetetlenül sokat segített ugye a csapatnak. Nem utolsó sorban a Szabadság szobor, akár csak a Citadella is, mondjuk, hogy egy másik elnyomó hatalom szimbólumaként született, és pedig egy szovjet felszabadulási emlékműként, ami aztán ugye újra lett értelmezve a 90-es évek első felében is, a rendszerváltást követően, és de addigra már annyira közkedvelt és egy Budapest szimbólumává vált, hogy nem ismerült fel ennek az elbontása, mint korábban. Például, amikor főleg az 56-os események alatt után, amikor el is tüntették a szabadság szobor környezetének az egyik fontos elemét, a szovjet katonát, amelyik itt védte a szabadság szobrot, de szerencsére a szabadság géniuszának sikerült ezt elkerülnie. Míg a korábban említett szovjet katona most már a Memento Parkban található.
0: Most akkor megkerüljük, és előről tekintünk fel a szoborra. Ott történt-e változás, változtatás a múltban és hát a jelenben?
1: Itt a legnagyobb érzékelhetőbb változás, azt az egykori szovjet katona helyére most egy szobrot helyeztek, ami az 1000 éves államiság vagy keresztény államiságnak állít emléket, a kereszt, illetve a többi rész a szobornak az megmaradt, a két mellékszobor is, a fáklyát vívő fiatal és a haladó eszmének a szimbóluma, illetve itt jobb kéz felől pedig a
0: ilyen sárkánykígyót legyőző
1: alap. Sárkányt legyőző, hát a jó győzelme a rossz felett. És nem utolsó sorban érdemes Kisfaludi Strobl Zsigmond nevét megemlíteni, a szobrász nevét, akinek nem volt könnyű dolga a szovjet delegációval, habár őt is számos bírálat érte később, pontosan azért, mert kiszolgálta az új rezsimet is, és egy rendszeresen foglalkoztatott művész volt, de ő korábban Londonban ért el komoly sikereket, amikor így át a felső 10 000 meg a királyi család tagokról készült számos szobra. Majd itthon állítólag a szobrász a Tököli út magasságában, így 45-ben vagyunk a Romos Budapesten, és ott találja meg muzsáját, bizonyos Gál Erzsébet névre hallgató fiatal hölgyet, aki épp Budapesten járt, ügyintézés véget, és állítólag ott a villamos megállóban közelíti meg a szobrász, és megkéri, hogy modellkedjen neki. Eleinte a hölgy nem rajong az ötletért, de a barátnője unszolására végül igent mondott, és hát így most abszolút szerves része maradt Budapestnek, és a hölgy ugye honorárium nélkül vállalta a munkát, és hát képzeljék el a hallgatók is, hogy milyen volt egy pálmaágat a kezébe tartani, vékony ruhában, egy ventilátor előtt áldogálva, ami a Dunai Szelet próbálta ugye replikálni. Állítólag ilyen csak egy 20 perceket bírta, ugye nem is lehetett. És a szobrásznak a mondjuk a perfekcionista léte sem segített hozzáállása a dolgokon. Az első 3 napban állítólag csak a pálmaágról beszélt, úgyhogy biztos vagyok benne, nagyon fárasztó lehetett. És majd később a hölgy, ha nem is mondanám, hogy azt, hogy titkolt, de nem beszélt rendszeresen arról, hogy ő volt a múzsája, a szobrász múzsája. A hölgy Gál Erzsébet 1989 júniusában hunyt el, szóval még a rendszerváltást megelőző időszakban, de a sírköve is erről tesz említést.
0: Hol található?
1: Sopronban konkrétan, és a sírkövén is ott olvashatják a vendégek, hogy ő volt a budapesti szabadságszobornak a múzsája.

0: Gondolom, most jobban belemélyedt ön is a Gellért-hegy, illetve a Citadella történetébe, múltjába, jelenébe. De mi az, ami most meglepődött, vagy meglepetés, vagy ami igazán önnek is tetszik, aki nap mint nap meséli ezeket a történeteket a vendégeknek?
1: Engem is számos új információ lepett meg, mert egy folytonos kutató állapotban van az ember, ami a fotókat illeti, vagy az információk terén. Számos érdekes, mondjuk ritkább fényképet találtam, amit próbálok digitálisan újra dolgozni, hogy minél jobban élvezhető legyen így a vendégek által is. De kiemelném a századfordulós terveket, amikor nagyon érdekes és grandiózus tervek születtek. Nemzeti panteonokat képzeltek ide el, abszolút túlzásba esve, persze. Itt képzeltek el 120 méteres templomot, képzeltek el korona mintáját, felidéző csarnokot, ahol a feszti körképet tervezték ide állítani, illetve a nemzet nagyjainak a síremlékeit, meg szobrait. Képzeltek ide el a Várhegyben mozgó járdát, képzeltek el siklót még a századfordulón is. Persze ebből semmi sem valósult meg, főleg anyagi okból kifolyólag. Szóval rendszeresen találok akár fényképformájában, vagy információformájában nagyon izgalmas információkat, amiket így szeretnék, és alig várom, hogy megoszthassam őket a vendégekkel. Sőt, nagyon sok olyan visszatérő vendég van, aki a Gellért-hegyen élte le az életét, vagy itt ölt egész életében, és nekik is az információk javarésze új és izgalmas.
0: Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban a Citadella történetéről, múltjáról és jelenéről beszélgettünk a helyszínen Darida Koppány történész idegenvezetővel. Nevében is köszönöm figyelmüket. 4 hét múlva egy újabb Pesti Mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. Viszont hallásra!

0: a Solaris muzsikát. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamív most induló fél órájában a ma 216 esztendeje született Robert Schumann kamara muzsikájából hallanak, világhírű magyar előadó művészek lemezeiről. Először Perényi Miklós és Kocsi Zoltán szólaltat meg kettőt a csellóra és zongorára írt 5 népi melódiából.

Schumann öt népi melódiájának részletei után az ámulvonós négyes következik a Takács Kvartett felvételéről.

0: Kedves hallgatóink, Schumann ámulvonós négyesével ért véget a dallamív. A zeneszerző 216. születési évfordulóján kamara zenéjéből Magyar Kornél válogatott. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszönti a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben egy miskolci jótékonysági hangverseny apropóján beszélgetek Molnár Levente és Kovács Gábor operaénekesekkel. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a Mustármag című műsorunk következik, amelyben az egri papnevelés múltját és jelenét ismerhetik meg. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel 1 óra a műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Molnár Levente, opera énekes, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem tudjuk szavakkal leírni, hogy milyen érzések is vannak most bennünk, hiszen egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk egymással, egy fantasztikus hangulatú jótékonysági hangverseny után, amelyet az István Nádor Borlovagrend tagjai szerveztek itt a Miskolci Evangélikus Templomban, és nem akármilyen jótékonysági célra, hiszen a Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek segítenek majd a koncertből befolyt összeggel. Ön pedig Kovács Gábor operaénekessel és a Fényerő zenekar tagjaival Isten iránti imádatról, egy igazi hazaszeretetről, mondhatom úgy, hogy lokálpatriotizmusról, és még keresem a megfelelő szavakat, hogy mi mindenről is énekelt nekünk.
5: Nagyon kedves tetszik lenni, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Tehát az a jó, hogyha nem találnak szavakat, mert igazából mi egy érzést próbálunk közvetíteni, a legmélyebb ima érzését, azt a hálát, amit érzünk azért, hogy létezhetünk, és megvan az esélyünk rá, hogy a földi életünkben is Istenhez találjunk, és ugye ahhoz adjuk az energiánk nagy részét is nemzetünkhöz, hiszen az energiánkat olyanra kell lekötni, ami minket túlél, amiben nyomot tudunk hagyni magunkat.

0: után valami olyat tudunk hagyni, amit esetleg többek is fognak szeretni, és ilyen a haza. Természetesen az első és a legfontosabb az isteni szeretet, a teremtés, maga az élet ünnepe, és az életen belül a szeretet ünnepe. Úgyhogy sikerült megint elérjük azt a hőfokot, ahol mindenki érezte, hogy jó annak lenni, akik vagyunk, jó hálát adni, és jó egy picit magunkba tekinteni, használni a belső érzetet, és hát a kegyelembe részesülünk.
1: Repertoárjában milyen dalokat hallhatunk öntől? Azért itt sok az improvizáció, valóban, ahogy ön is mondja, hogy az érzések elragadják, úgy kerülnek egymás után eléneklésre az énekek. Ez csak úgy oldható meg, hogy egy széles repertoárral rendelkezik, szóval hogyan válogatja ki a dalokat és a zenéket a koncerteken?
0: Hát vannak klasszikusok, a jól bevált régiek, és a műsorunk legnagyobb részét saját dalok alkotják. Én azt mondom, hogy egy ilyen csodás kultúrát ápolni kell, a gyöngyszemeket mindig meg kell mutatni, meg kell csillogtatni, de próbáljunk újakat is alkotni, amit majd egyszer hajdanán az utánunk lévők is, hogyha megadja azt nekünk a Jóisten, hogy azok is fölcsendüljenek utánunk, és amikor mi már nem leszünk. Tehát a kultúrát nem csak kihasználni kell, nem csak belőle élni, hanem a kultúrát gyarapítani is kell, és megmutatni, hogy bizony ebbe a korosztályba is vannak olyan emberek, akik ehhez esetleg tudnak értéket is tenni. Tehát folyamatosan kell éltetni, újat kell létrehozni, és én azt hiszem, a magyar kultúra az úgy a legteljesebb, úgy a legcsodálatosabb, hogyha az isteni kapcsolatunkat mutatjuk be.
1: Bemutatkozásából idézek most néhány gondolatot, amelyet a koncert konferenciaként volt szerencsém felolvasni. Ezek tényleg szívből és lélekből jövő gondolatok. Dicső múlt, jelen erő, fényes jövő, magyar erő, magyar szépségben.
0: Én azt hiszem, hogy nem hiába születtünk magyarnak, és amikor ilyen bolondos a világ, és ennyi sok olyan dolog van, amit nem értünk, hogy miért húzunk ennyire szerteszét, akkor kell keresni azokat a dolgokat, amik nem változnak, és amik, hogy is mondjam, alap az életünkben, és hát természetesen a legfontosabb alap a hit abban, hogy jó lehet, és még szebb lehet, még jobb lehet, és mi magunk is, hogy tudjunk fejlődni, hiszen ahogy telik az idő, sokszor azt mondjuk, hogy megöregettem. De nem föltétlenül csak megöregszünk, mert általában bölcsebbek leszünk, és általában egy picit többet tudunk a világról, talán megértőbbek leszünk, talán elfogadóbbak is leszünk, és fontos az, hogy az értelmünk tisztuljon az isteni szeretet felé, hiszen valahova oda fogunk távozni, gazdagítva az Isten országát jó esetben, amit itt összeszedtünk, és én mindig azt mondom, hogy lélekszerű dolgokat kell tenni a Földön, mert a lélekszerű dolog az felszáll tényleg a lelkünkkel, a karakterünk, hogyha minél több lélekszerű dolgot teszünk, akkor olyan karakterünk lesz, és az Isten országát ebben a tudatban is fogja gazdagítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy használjuk a lelkiismeretünket, és a lelkiismeret vezetése által, a Szentlélek kegyelmével próbáljunk meg lelki életet élni, és akkor a lelki élettel a mi karakterünk is a Jóisten oldalán lesz.
1: Repertoáriából van kedvenc dala? Elgondolkodott már ezen?
0: Igen, az ősi énem nagyon szereti a Feltámadokot, amiben egy picit reppelek, amilyen ősies, de az is Istenhez vezet, és Isten kegyelmét keresi. Akkor nagyon szeretem a Szép fényes csend dalunkat, ezek mind saját szerzemények. A Szép fényes csendet Gáborral egy hatalmas élmény énekelni, és hát megmondom őszintén, én próbálok úgy alkotni mindig, hogy nálam fiatalabbak legyenek, és megpróbálok értelmet mutatni a fiataloknak, és amikor látják a sikert, hát önök is felállva tapsoltak, és nagy siker volt. Amikor látják, hogy én mit képviselek, akkor az elején voltak olyan beszólások, hogy hú, hát minek kell magyarkodni, és akkor mondtam nekik, hogy a zenészeknek, hogy mi az, hogy mit kell magyarkodni? Próbáld meg ezt más nyelven mondani, akár egy másik népre, hogy mit kell görögködni. Semmi másra nem jellemző ez. Mi meg, hát ugye a magyar nyelv csodálatos és gazdag, képzi önmagát, de hát az, hogyha valaki magyar és határtalanul magyar, és szereti abba a bőrbe, abba a lélekbe önmagát, ahogy van, és azzal, ezekkel a szép szavakkal a magyar kincsestárral dicsőíteni az Urat, és elfogadni a sorsunkat, ezzel fogadjuk el, és csodálatos harmóniákba csodálatos zenéket szerzünk, egy ilyen zenekarral megszólaltatva, akkor egy csoda születik. És nagyon hamar, az első koncertünk után azt mondták, hogy Lemente, ez csoda, amit csinálunk, és ez jó. És én nem akartam egyedül csinálni, én igenis behoztam a Kovács Gábort, a diákunkat, a diákom volt ugye a Gábor, és ő egy nagyon komoly ember. Tehát itt ezek a fiatalok most már mind olyanok, akik a zenekarban is vannak, meg az én diákjaim is Nagyváradon, hogy nem csak hangjuk van, nem csak zenélni tudnak, hanem mondani valójuk is van. Meg kell tanítani a fiatalokat, meg kell tanítani a közönséget gondolkodni, meg kell tanítani őket elcsitulni, hogy tudjanak a lelkükbe élni, lélekszerű dolgokat kell csinálni, mert akkor szépség lesz. És az egésznek az egyik motorja Mester Dávid zeneszerző, hiszen az ő harmóniái nélkül talán nem is úgy szólnának ezek a dalok. Úgyhogy én azt hiszem, egy nagyon sikeres, nagyon szuper csapatban vagyunk így együtt, és
1: mi és nem... a fényerő zenekar tagjai, igen, csodálatos zenészek.
0: Tehát ezek a zenészek tényleg mondani valójuk van most már, és jó együtt zenélni, tényleg. Nem tudom hova fokozzam. És a kislányom is itt van, és remélem ő is fogja szeretni egy idő után ezt a stílust. És talán ő is. Ma kérdeztem, hogy szerinted, Anikám, miben vagy a legjobb? És azt mondta, az énekben, én is, apa. Úgyhogy ez jó dolog.
1: Lesz utánpótlás, adja a jó Isten. Most beszélünk a dalaikról, sajnos még nem tudjuk megmutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen ezek a dalok élő koncerteken hallgathatók meg, és hamarosan elkészülnek majd remélhetőleg stúdió felvételek is. Kérem, azért tegyen nekünk egy olyan ígéretet, hogyha a stúdió felvételek elkészülnek, akkor küldenek majd nekünk ezekből a dalokból, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárjuk. Minden esetre hol találkoztatnak önökkel a közeljövőben?
0: Hát holnap éppen Bicskén lesz még egy koncertünk, és azután nyáron Erdélyben vagyunk több helyen is hivatalosak. Csíksomjón is fogunk a búcsú előtt is zenélni. Azért sokan észrevették a munkásságunkat, és akik ilyen lélekben élnek, és próbálják a jót keresni, nem csak ezt a hangos tamtamot, meg ott az őrjöngést, meg a fesztivál hangulatot, azok azért egy picit, hogy is mondjam, tudják a nagyon népszerű, elcsépelt zenék, azok olyanok, mint a gyors étkezem, hamar, jól lakad, de nagyon egészségtelen hosszú távon. És a léleknek ilyen egészséges zene kell, ami a klasszikus értékeket hordozza magával. Én azt mondom mindenkinek, hogy ne csak a gyomrát ápolja, hanem ápolja a szellemét, lelkét, nagyon jó kulturális programokkal, de legfőképpen zenével, hiszen a lélekre a legjobban a zene hat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Molnár Levente operaénekesnek, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm, viszont kívánom minden egyes rádióhallgatónak, és önnek is köszönöm.
1: Műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Erkel Ferenc Bánkbán című operájának Hazám, Hazám című áriáját, melyet Molnár Levente operaénekes énekel.

0: Kovács Gábor operaénekest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk az István Nádor Borlovagrend szervezésében itt a Miskolci Evangélikus Templomban. A Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek megsegítése érdekében került felajánlásra az a jótékonysági hangverseny, amelyet te és Molnár Levente közösen adtatok a Fényerő zenekarral. Mit is lehet tudni a ti formációtokról? Mióta járjátok az országot?
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Hú, visszaemlékezve, körülbelül szerintem egy 2 év alapítottuk a zenekart, és azóta járjuk az országot, különböző helyszíneken, nem csak templomokba lépünk fel, többek között felléptünk a Magyar Zeneházában, felléptünk már kültéri fesztiválokon, templomokba, szóval egészen széles körű az a hely, ahova mi eljutunk ezzel a zenekarral.
0: És egy nagyon jó kis csapatmunka működik köztetek, mindenki tudja a másik rezdülését, szakmai alázat és szakmai összecsiszoltság. Nekem ez volt a benyomásom a ti közös munkátokról.
1: Igen, Leventével mi már egy jó pár éve együtt dolgozunk, tanítványa is voltam, kollégája is vagyok, színházi munkáink is voltak, közösen koncertezünk is, szervezünk is, szóval nagyon-nagyon sok mindent csinálunk együtt, és amellett, hogy kollégák vagyunk, nagyon jó barátok. Is vagyunk.
0: A Fényerő zenekar pedig minden zenei kíséretet megad nektek a tökéletes előadáshoz.
1: Hát ez a zenekar, ez csodálatos. Mi igazából most már, mint egy család, úgy tudunk együtt működni, úgy dolgozunk együtt, együtt utazunk, együtt vacsorázunk, együtt kávézunk, együtt beszélgetünk, szóval majdnem, hogy egy kis családként működünk együtt.
0: A jótékonysági cél mellett mi az üzenete a ti koncertjeiteknek? A Jóisten imádata, a hazaszeretet? A magyarság és az ősök tisztelete, szóval mind-mind ez együtt?
1: Igazából ezek, amiket felsoroltál, de nagyon-nagyon fontos, hogy aki eljön a mi koncertünkre, az valamit kapjon, valami értékeset kapjon, amit haza tud vinni, és abból tud táplálkozni, és ez nagyon fontos küldetésünk nekünk, hogy ilyen úgymond élményeket adjunk a közönség számára.
0: Úgy kell elképzelnünk a koncertet, hogy természetesen Levente is énekel külön dalokat, te is, és vannak közös duettek. Van-e a repertoárból kedvenced, amely különösen közel áll a szívedhez valami miatt?
1: Igen, ez a Szép fényes csend a Leventével közösen énekelt egyik duettünk. Ezt a Mester Dávid olyan nagyszerűen hangszerelte meg, hogy egyszerűen nem lehet megunni, amikor megszólal a vonós négyes. Libabőrözni kezdek ott a színpadon is. Ez az a dal, ez az a duett, ami számomra az egyik legkedvesebb a repertoárban. De igazából mindegyik dalhoz tudnék mondani valamit, amiért nagyon közel áll hozzám, szóval igen, a Szép fényes csend.
0: A Miskolci István Nádor Borlovagrend tagja is, hogy áruljuk el a kedves hallgatóknak. Tehát kettős apropóból is, hogy úgymond jelen voltál ezen a koncerten, mint előadó művész, mint operaénekes és a Borlovagrend tagja.
1: Ez így van, tavaly december végén kerültem felavatásra, mint borlovag, viszont már nekem folyamatosan kapcsolatom volt az István Nádor Borlovagrenddel, mert a Szaladics István kedves barátom évről évre rendszeresen jótékonysági koncerteket szervez, és én ezen jótékonysági koncerteknek rendszeres fellépője voltam, szóval ismertem a Borlovagrendnek a tevékenységét, a borlovagok egy részét is ismertem, és nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy én is ennemes társaság tagja lehetek.
0: És végül, mik a jövőbeli tervek, hol lesznek a következő fellépések, hol találkozhatnak veletek a kedves érdeklődők? Vannak már időpontok és helyszínek?
1: Igen, azért a naptárunk egészen jól néz ki, holnap is lesz egy koncertünk Bicskén, és készülünk egy erdélyi turnéra is, és az országban a különböző helyszíneken meg fogunk fordulni.
0: Az interneten nézzenek utána a kedves érdeklődők. Kovács Gábor operaénekesnek köszönöm szépen a beszélgetést, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Most egy tangó, azaz a Tango tu Evorat című dal szól, melyet Kovács Gábor operaénekes énekel.

Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen a szállításunkat hamarosan a mustár magadásával folytatjuk.

0: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban az egri papnevelés múltját és jelenét ismerhetik meg. Elsőként Vizi János, az egri érseki papnevelő intézet rektora mutatja be az intézményt.
2: Papnevelés jelenéről hagy osszak meg veletek néhány gondolatot. Most bizakodóak lehetünk, több okból kifolyólag is, majd mondok néhány dolgot, ami miatt öröm lehet a szívünkben. Nem a legfontosabbal kezdem, de nem elhanyagolható az sem, hogy van hol nevelni a papokat. Egy több mint 300 éves intézményről beszélünk, 1704-ben indult meg a papképzés, Telekesi István egri püspök alatt. És most is képzünk, és most is vannak hivatások, és most is vannak papságra készülők. Néhány évvel ezelőtt újult meg az épületünk. Attól függően, hogy milyen időpontban jöttök, egy pap vagy hitoktató vezetésével, tehát csak úgy, hogy most, hogy jövök egyénileg, az nem biztos, hogy megoldható, tehát egy pap vagy egy hitoktató vezetésével, ha jönnek csoportok, akkor látogathatják az intézményünket. Az első emeletig, a kápolna szintjéig szinte bármikor bemehettek, amikor nincs éppen ott szertartás. Ha olyankor érkeznek csoportok, amikor tanítás sincsen, akkor a második emeletig is nyugodtan fel lehet menni. A második emeleten vannak szabadidős helységek, a fiatalok, hogyha fiatalokkal érkeztek, mondjuk hittanosokkal, ifjúsági csoporttal, nyugodtan el lehet tölteni egy kis időt, nagyon szokták szeretni. Pingpongoznak, csocsóznak egy kicsit, biliárdoznak, kis papjaink szoktak focizni, és el lehet tölteni a szabadidődet is, hogyha egerben úgy van időtök, és esetleg kerestek még valami programot, akkor ajánlom figyelmetekbe. Az a missziónak is azért az egyik eszköze. Ha nem is lesz minden fiatalból pap, aki eljön hozzánk és benéz, azért legalább a negatív sztereotípiákat hát, ha sikerül lebontani. Hú, a szeminárium, jaj, hát az egy börtön. Jaj, ottan biztos kínozzák a fiatalokat. Jaj, hát milyen körülmények lehetnek ott bent. Jaj, de hogy adom én a fiamat, az unokámat papnak, még csak az kéne. Vagy a fiatal is, hogy ó, olyan sok rosszat hallottam a papokról. Annyi mindent lehet róluk hallani, rosszabbnál rosszabbat. És akkor kiderül, hogy hát ez nem is annyira igaz. Egy gyönyörű környezetben készülhetnek nagyszerű emberek társaságában az egyik legszebb hivatásra. A természetes hivatásunk az az, hogy legyél családapa, családanya. Amire a papok készülnek, az nem természetes. Hó, akkor természet ellenes? Nem, ez természet fölötti. Ezt az Úrtól kaptuk, ezt erőszakkal senkire nem lehet rá erőltetni. Az Úr Jézus hívja meg a fiatalokat, ha ők ezt meghallják, ha erre igen mondanak. Mi ott bent a papnevelő intézetben mindent megteszünk azért, hogy nagyszerű emberekké, szentéletű papokká váljanak. Egy kispapi cella, van most már saját fürdőszobájuk. Régebben a folyosó végén volt egy közös mosdó. Úgyhogy most már azért ebbe is van előrelépés. Hát, jaj, mi lesz ott szegénnyel, ha bemegy papnak, jaj. Szóval a körülményekre egyáltalán nem panaszkodhatunk, minden adott. A harmadik emeleten a lakrészük, a kispapoknak az klauzúr, az egy zárt rész, oda látogatók úgy nem mehetnek be. Jó? De ahogy mondtam, hogyha jöttök az első emeletig, második emeletig, fel tudtok menni adott esetbe. Fogadunk természetesen érdeklődő fiatalokat, évente kettő alkalommal is több napra. Az egyik a nyílt hétvége, ami a virágvasárnap hétvégéjén szokott lenni. Különféle programokat szervezünk nekik, lelki programokat, akár szabadidős programokat. Egedhegyre is felmentünk egy keresztút keretében. Nyáron az egy lelki gyakorlatosabb jellegű, még komolyabb, augusztusban szokott lenni, oda már tényleg az intenzívebben érdeklődő fiatalok jönnek. Tudjunk ezekről. Ha ismerünk ilyen fiatalokat, javasoljuk nekik, ajánljuk nekik, küldjük bátran, biztassuk őket. Nem csak bent a papnevelő intézetben akarunk találkozni a fiatalokkal, ki is szoktunk menni az emberek közé. Lóczi Tamás atya vezette be egy nagyon jó kezdeményezésként az iskolamisszióknak a szokását. Fél évente kettő középiskolába elmegyünk. Nem mondom, hogy ott minden fiúból pap lesz, akihez eljutunk, de lehet, hogy valakit akkor érint meg valami, vagy legalább ott is kicsit lebontjuk azokat a negatív sztereotípiákat, amiket már említettem. Nagyon sok fiatalnak, hogy ó, papnevelés, meg papok, meg egyház. Kimegyünk közéjük, velük vagyunk egy napot, és azt mondják, hogy ó, hát csalódtam, pozitívan. Hát ezek normálisabbak, mint gondoltam. A lányokra is gondolunk, hiszen apácákat is mindig viszünk magukkal, hogy azért a lányok is meg legyenek szólítva. A közös programokon kívül kis csoportos foglalkozásokba tudnak személyesebben találkozni, így a növendékeinkkel. Részt veszünk ifjúsági találkozókon. Hát vannak ifjúsági találkozók, és sokan nem is hallanak róluk, vagy hallanak róluk, de nem mennek el. Hát tessenek elküldeni a fiataljaikat az Egerszalók ifjúsági találkozóra, itt van az Egyházmegyénkben. Élsek atya minden évben nagyon támogatja, tényleg mindent, ingyenes lesz idén is, július 16-ától 19-ig tudnak jönni sátrazni, de ha nem akarnak végig lenni, akkor csak egy napra lenéznek, az is nagyon nagy dolog. A Forráspont Budapesten minden évben meg van rendezve, vannak ökumenikus rendezvények is, azért azon is igyekszünk részt venni, hát nehogy már katolikusok kimaradjanak. Az Ez az a nap, például hatalmas stadionokat töltenek meg imádkozó, dicsőítő emberekkel. Kell, hogy ott legyünk közöttük, nem várhatjuk, hogy mindig mindenki majd bejön hozzánk. Ki kell menni közéjük. Nagy Maros itt lesz 16-án, május 16-án. Tessenek küldeni a fiatalokat. Ősszel megint lesz Nagy Maros. Küldjék őket. Rosszat biztos, hogy nem tanulnak és nem hallanak. A pasztorációs hétvégék intézményeit szeretném megköszönni minden egyházközségnek, plébános atyának, aki fogadja a fiataljainkat. Hiszen nagyon jó gyakorlati lehetőség, hogy egy hétvégén keresztül meglátogassanak élő plébániákat, közösségeket, és lássák, hogy igen, mi van odakint, mi vár rájuk, és ami nagyon megérinti őket, hogy mindig úgy jönnek haza, és mindig kiemelik, hogy atya, olyan jó volt látni az embereken, hogy várnak bennünket, hogy szeretnek minket. Látni és tudni, hogy imádkoznak értünk. Az megerősíti őket, mert nem mindig könnyű a kispapi élet, hát ott vannak több hónapig, néha mennek haza anyához, már most elég sokat, mert ősszel, meg karácsonykor, meg vizsgaidőszak végén, meg húsvétkor, meg nyáron is. Régebben nem volt azért ennyi hazajárás, szóval most már azért elég sokszor hazamehetnek. Meg nehéz a tanulás, jaj, meg a vizsgák, meg nem tudom én micsoda, és amikor kimennek és látják, hogy várnak minket. Ez nagyon megerősíti őket, engem is annak idején, ahogy visszaemlékszek. Mire kell felkészíteni a papnövendéket? Hát mindig ezen gondolkozunk mi előjárók. Ez egy külön másik előadás lehetne. Mindig próbáljuk kitalálni, mi várja őket, és arra készítsük fel őket. Egyrészt Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az evangélium örömhíre ugyanaz. A Bibliából sem vesz el senki, még egy vesszőt sem, meg hozzá sem tesz semmit. A 2000 éves hagyományaink azok megvannak. Tehát egyrészt ezeket át kell nekik adnunk, hogy ők is tovább tudják hagyományozni, de látják, hogy a világ változik, generációk jönnek, a X generáció, Y, Z generáció, alfa generáció, hogy amikor majd ők kimennek az emberekhez, akkor már melyik generációval találkoznak? Egyrészt velünk idősekkel, de majd akik akkor lesznek fiatalok, hogy azokhoz hogy szóljak? Mi lesz akkor a világban a legaktuálisabb dolog? Hát az, hogy megy a papképzésük, tehát van egy spirituális képzésük, van egy teológiai képzésük, van egy gyakorlatorientált képzésük, de alapvető emberi értékeket szeretnénk bennük megerősíteni, amire mindig szükségük lesz a rendre, a fegyelemre, a pontosságra, hogy tudjam beosztani jól az időmet, de legyen bennem kellő rugalmasság, épp azért, mert egy változó világban élek. Azt tudom mondani, hogy aki őszintén odaadja az életét Krisztusnak, azzal szépen lehet haladni. Utolsó előtti gondolatként a Hittudományi Főiskola honlapján sok információt találnak. Nem csak papokat képzünk, hitoktatókat, katekéta, lelkipásztori kisegítőket, pedagógusokat tovább képzünk. Aki érdeklődik ilyen után, tudjon róla, van rá lehetőség a Hittudományi Főiskolán levelező képzés keretében. Aki a kispapok életére jobban kíváncsi, a Facebookon, megtalálja őket, be kell írni a Facebookra, EGRI szeminárium, nagyon sok képet, nagyon sok információt talál, valamint a Szent János házunk is elkészült, a lelki gyakorlatos ház. Ha valaki szállással kapcsolatban akar érdeklődni, a gondnokukac@eghf.hu e-mail címre kell írni. Az még nem automatikusan írtam neki, és le van foglalva, ha meg kell várni a visszajelzést, de most már tudunk fogadni csoportokat. A nyár végéig szinte minden nap, bár már vannak foglalások, ősztől péntek este, szombat este azzal nem hiszem, hogy gond lesz, viszont elképzelhető, hogy kollégiumként is kell működnie a Szent János háznak, és ezért még nem merek hétköznapi időpontokat kiadni ősszel, de majd ősszel ez is kiderül, hogy esetleg akkor tudunk-e szállásokat biztosítani zarándok csoportoknak, lelki gyakorlatos alkalmakra. 2 évvel ezelőtt 2 voltak bent a szemináriumban. Tavaly már 5 voltunk, most meg 9 vagyunk. És most is van 3 új jelentkező, aki ígérte, hogy fog jelentkezni. Azért ez nagy dolog. Zárásként az ima erejére is azért hagyd térjek ki. Emlékszem, 2007-ben, amikor jelentkeztem, akkor 2 jelentkeztünk Egri Egyházmegyésnek, 1 vettek fel, és Érsek atya látta, hogy hát lehet, hogy kellene imádkozni, bevezette a hivatásokért való imádságot, és a következő évben lett egy 10 fős évfolyam. Abból 6-7 az Egri megyés is volt. Ott az egyik atya mondta, hogy nem kell ezt mindig imádkozni. Jött egy másik atya, és azt mondta, hogy de, ugyanúgy szépen mondjuk tovább a mise végén, ahogy illik, és abba az évben, arról a helyről lett egy új hivatás. Hát véletlen lenne? Szerintem az imádságnak van ereje. Abba is, hogy új hivatások legyenek, de abba is, hogy a meglévők megmaradjanak, mert nem csak a kis papokért, értünk, papokért is kell imádkozni, én azt nagyon megköszönöm. Cserébe megígérem, hogy mi is fogunk imádkozni önökért. Minden héten egy-egy misét felajánlunk, egyszer az elhunyt jótevőinkért, egyszer pedig az élő jótevőinkért. Én önöket is bele fogom ebbe a Szent Misébe majd foglalni.

0: Műsorunk folytatásában Mihael Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora beszél.
1: Gondolom, nagyon fontos dolognak az, hogy megmutassunk egy érdekes dolgot. Az egyházban van egy dinamika, és milyen dinamika van az egyháznak, hogy ha ad, akkor kap. Mit akarok mondani ezzel? Hogy itt van az Egri Egyházmegyének egy nagyon szép ajándéka. Emlékszünk, 1978-ban kiválasztották a Szent II. János Pál pápát, és ez a pápa az a világjáró pápa volt, aki meglátogatott rengeteg országot, és akkor is, amikor még mi azt hittünk, hogy csak adjanak nekünk szabadságot, és akkor minden jó lesz, ugye? Mi is, a lengyelek, ugyanúgy gondolkodtunk, hogy csak múljon el ez a borzasztó kommunizmus és stb., jöjjön vissza a szabadság, és akkor minden jó lesz. Majd kiderült, hogy az Istennek sokkal mélyebb tervei voltak ezen a Szent Atyán keresztül. Mert ez a Szent Atya, amikor járt a világot, akkor látta, hogy kell egy katolikus megújulás. Amikor 1984-ben volt Dél-Amerikában, a Santo Domingo szigetén kezdett beszélni arról, hogy az egyháznak kell az új evangelizáció. És akkor kérte, hogy az egyház hívei, tagjai válaszoljanak erre az új evangelizáció szükségre, hogy legyen lehetőség új lendülettel fordulni az emberekhez és hirdetni nekik az evangéliumot. Igaz, ahogy mondta János atya, hogy az evangélium tartalma, a szentírás, a hagyományok, ezek nem változhatnak. Mi katolikusok vagyunk, és ebbe a hitben születtünk, ebben a hitben akarunk meghalni. De, hogy mondjam, nem mindegy, hogy mi van a kettő időpont között, ugye? Hogy hogyan élünk ezt a katolikus hitünket. Hogyha ez a katolikus hit ad nekünk lehetőséget, azért, hogy szétosztjuk örömet a többiekkel, a testvéreinkkel, hogy ez a katolikus hit vonzó legyen a többi embereknek. Csak azt akartam bevezetésként mondani, mert ahogy az a Szent II. János pápa nagyon erős és nagyon bátor ember volt, az Isten is hívta itt az Egri Egyházmegyébe, hogy mondjam, a lelki fiát, az Irsek urat, akit püspöki szentelte Szent II. János Pált, hogy szinte ő is bátran cselekedjen, és volt egy ötlete, egy, hogy mondjam, válasza az Isten hívására olyan mértékű, hogy ő is akart nyitni egy olyan missziós szemináriumot. Pont azért, hogy az egyház, ha akar kapni új papokat, új hivatásokat, kell, hogy adjon is. És azért az egyház megyének van egy új jellege most. Az Egri Egyház megye nem csak egy olyan egyház megye, amely saját szükségeiről gondolkodik, de egy olyan egyház megye, amely készíti a papokat a misszióra. Azért, hogy hagyjanak el a saját országukat, és menjenek más földökre, más emberekhez, más kultúrákhoz, és hirdessenek Jézus Krisztust. És mi erre a feladatra készülünk egy nemzetközi szemináriumban. A Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium született hát két szakaszban. Az első, egy ilyen első csoport jött létre 2011-ben, de akkor még én nem voltam itt, akkor Euler Gellért atya vezetésével működött egy ilyen kis kezdő csoport, és majd az Irsek úr aláírta a dekretumot a szeminárium alapításáról. Húsvét után 2012-ben Szentföldön a Cenákulumban, ugye, az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben, hogy adjon ennek a cselekménynek egy olyan jelleget, hogy tényleg, ahol született az egyház, ott, ahol leszállt a Szentlélek, ott is szülessen ez az EGRI missziós szeminárium. Ennek a szemináriumnak mi a legfontosabb jellege? Azok a fiúk, akik hozzánk jönnek, mindnyájan származnak a neokatekumenális közösségekből. Először kezdenek járni a közösségbe, kezdenek hallani az Isten szavát, a katekezist, ugye kezdenek élni a rendszeres szentségi életet, kezdenek élni egy közösségben, és majd ebben a közösségben az hála Istennek előfordul, hogy a fiatalok hallják az Isten hívását. Hallják, hogy az Isten valahogy hív őket arra, hogy adjanak az életüket az Istennek és az egyháznak. Majd ezek a fiúk mennek egy központi találkozóra Olaszországba, és onnan sorsolás útján lesznek küldve különböző szemináriumokban. Most jelenleg 120 ilyen szeminárium van az egész világon. Nagy Magyarországon van ugye Egerbe, az a kis szeminárium kis Magyarországon, de vannak még Pozsonyba, vagyis most Nitrába, van még Ungváron, van Szatmár Németén, több helyen vannak ilyen szemináriumok, ahol ezek a fiatalok, akik jöttek a közösségekből, kiszülnek a papságba. Egerben mi már szenteltünk, vagyis nem mi, hanem az Irsek úr, pappá szentelte 16 fiatal embert ebből a szemináriumból, különböző nemzetségből, világos, hogy a legtöbb a magyar, de vannak is dél-amerikaiak, van kettő olasz, van egy spanyol fiú, vannak a fiúk különböző országból, és most idén az az egyetlen diakonos, akit az Irsek úr pappá fog szentelni, ő egy lengyel, majd jövőre lesz két diakonus, az egyik lengyel, most lesznek szentelve diakonusa, az egyik lengyel, a másik magyar, és ennek a célja az, hogy szolgáljanak missziónak az egyházmegyén kívül, de az egyházmegyén belül is, hogy hirdessenek az evangéliumot azoknak, akik messze vannak az egyháztól. Mi kedves testvérek, ahogy mondta János atya is, néha gondoljunk, hát milyen nehéz idő jött. Nem nehéz idő. Olyan idő, amikor már az Isten nem engedi, hogy nagy tömegek jöjjenek a templomainkban. Miért? Mert valószínűleg nagyon kell foglalkozni minden egyes emberrel. Minden egyes embernek segíteni kell, hogy fedezzen fel az Isten szeretetét az életében. Az, hogy az Isten működik az életében. És én nagyon örülök, hogy ennek a művének valahogyan tudok szolgálni. A kis papjaink ilyen módon kiszülnek a papságra, hogy mindig nem csak a szemináriumok közösségben vannak, nem csak járnak az EGRI fiiskolára tanulni, de járnak is a közösségekben. Kétszer hetente mennek egy közösségbe, ott találkoznak a testvérekkel, többször is az szeminárium élet alatt szolgálnak úgy, hogy mennek hirdetni a katekezést a plébániákra, úgyhogy ez a tapasztalat a misszióról legyen egy valami, amelyet meg lehet szeretni már a szeminárium nevelés idejében. Hogy az ember tudjon, hogy én nem emlékszem, amikor voltam a szemináriumban, olyan szerencsém volt, hogy 4 évre küldik misszióba. Beléptem a szemináriumba 19 évesen, akkor még kisgyerek. Nem sok mindent értettem, emlékszem, hogy amikor ültem 2 év alatt a előadó teremben, akkor nagyon sokat nem értettem, hogy miért kell tanulni ez az óriási filozófiát, ebből nem nagyon sokat értettem. Majd háló jó Istennek az előjáróim küldtek engem misszióba. Én mentem Fehér Oroszországba, majd Litvániába, majd Oroszországba, Moszkvába, Volgográdba, Novoszibirszkba, Krasznojarszkba, olyan nagyon különös helyekre, és akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy születik az egyház. Láttam, hogy a predikációból, abból, hogy hirdettünk nagyon szegény módon az evangéliumot, az emberek kapnak az életet, visszatérnek Krisztushoz, kezdenek szeretni őt. És akkor, amikor már ez a missziós idő után visszatértem a szemináriumban, hogy tanuljak tovább, akkor már tudtam, hogy az már nem egy elmélet, hanem én készülök arra, hogy konkrét embereknek majd szolgáljak. Majd nem tudtam, hogy hova fog küldeni az Isten, mert azt hittem, hogy Oroszországba fogok visszatérni, de az Isten nagyon viccesen ezt a, mint a sineken ugyan átváltoztatta az irányt, és akkor a mozdonyom Magyarországra ment, ide jöttem, és nagyon örülök, hogy itt tudok szolgálni, és egyébként majd utána felfedeztem, hogy mennyire közel állunk egymáshoz, ugye a magyarok, a lengyelek, nagy öröm itt lenni, nem érzem, hogy külföldön vagyok, hanem itt úgy érzem, hogy egy olyan országban vagyok, amelyet az Isten ajándékul adott nekem, és egy megtiszteltetés szolgálni ennek az egyháznak, amelyhez az Isten küldött. Ennek az egyházmegyének az Isten adott egy új hivatást. Miért? Mert hála Istennek az apostolok utódjait vezeti a Szentlélek.

Elhangzott műsorunkban az egri papnevelés módját és jelenét mutatta be Vizi János, az egri érseki papnevelő intézet rektora, valamint Mihály Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

Második János Pál pápa, az élők anyja. Ó Mária, aki az új világ hajnala és az élők anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni. A szegényekre, akiknek oly keserves az életük. Azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai. Az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá tiszteljék ezt az evangéliumot és az álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla, és így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és igazság civilizációját, Isten az élet teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: a mezzo forte muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra, körkép.

híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Békésmegye önkormányzata által menedzselt az egészségügyi állapot javítását célzó hálózatfejlesztés című a magyar-román határon átnyúló egészségügyi fejlesztési projekt elnyerte a Dunakörös-Maros-Tisza Eurorégió határokon átnyúló együttműködéséért járó kiválósági díját. Az elismerést a DKMT Eurorégió 2012-ben alapította, és minden évben azoknak a projekteknek adományozza, amelyek a határon átnyúló együttműködési programok keretében az Eurorégió területén megvalósult legjobb gyakorlatokat mutatják be. A díjat Molnár Sándor, Békés megye önkormányzata elnöke vette át, a Csongrád-Csanád megyei Kübekházán írták a Vármegyeháza Facebook oldalán. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja három beteg gyermek kezelését a Szeged-Családi Egyház megye. A segítség alapját egy Fiat 500X típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a két járműnek, amelyet Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szent Atya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt két Fiat 500X közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A két kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segélynyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával érő két gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. A befolyt összeget egyenlő arányban osztják szét a három gyermek között, akik fejenként 2.333.000 forint támogatásban részesülnek. A kezdeményezés célja nem csak az anyagi segítségnyújtás, hanem annak kifejezése is, hogy a beteg gyermekekért folytatott küzdelemben az egész közösség együtt érz a családokkal, hangsúlyozta Róth Márton, az Egyházmegye kül- és közkapcsolati igazgatója. Hosszabb közleményben reagált a gyermekotthonokat érintő, országos visszhangot kiváltó ügyre a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató, amely teljes terjedelmében közölte álláspontját a családpalotai ügy kapcsán. A gyermekbántalmazás gyanúja miatt indult nyomozásban,

Eddig 5 embert fogtak el, miközben a szolgáltató szerint újra kell gondolni a jelzési rendszert, és külön csoportot hoznak létre a látens esetek feltárására. A gyermekotthonokat érintő országos visszhangot kiváltó ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda tisztító tűz fedőnővé nyomozása több állami és egyházi fenntartású intézményt is érint. A hatóságok eddig 5 embert fogtak el, 14 helyszínen tartottak kutatásokat Csongrád-Csonád és Békés megyében, miközben a nyomozás során több mint 100 tanút hallgattak ki. A gyanú szerint több intézményben éveken át történhettek gyermekbántalmazások, amelyek egy részét nem vizsgálták ki megfelelően, vagy megpróbálták eltusolni. Az ügy középpontjában a Csanádpalotai lakásotthon áll, ahol egy volt gyermekfelügyelőt azzal gyanúsítanak, hogy éveken át bántalmazta a rábízott gyerekeket. A férfit 8 rendbeli kiskorú veszélyeztetésével és személyi szabadság megsértésével gyanúsítják, letartóztatását már el is rendelték. A nyomozásnak Békés megyei szála is van. A hatóságok Dévaványán is kutatást tartottak, közben tovább vizsgálják, hogy történhettek-e hasonló visszaélések más helyszíneken is. Az esettel kapcsolatban reagált a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató. A szervezet vezetése Szegeden egyeztetett Gátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel, valamint Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral a korábbi évekből felmerült, jelenleg is vizsgált bántalmazás gyanús ügyek miatt. A felek szerint újra kell gondolni a gyermekbántalmazás gyanús esetek jelzésének és kezelésének protokollját, hangsúlyozva a gyermek méltósága minden szempontot felülír. Június 3-án közleményt adott ki a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató az esettel kapcsolatban. Az elmúlt héten tudomásokra jutott események tükrében a Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató teljes felső vezetése együttérzéseit fejezi ki a sérelmet elszenvedőkkel, és bocsánatot kérnek tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulasztották. A Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató, ahogy az elmúlt években, úgy a jövőben is a gyermekek érdekeinek és méltóságának védelmét minden szempont fölé helyezi. A Mici Mackó 100 című tablókiállítás kapcsán Bálint Etelka, a Gyulai Magyarosi József könyvtár könyvtárosa, a tárlat összeállítója elmondta. Milne Mici Mackó című meseregénye először 1926-ban jelent meg, magyarul 1935 óta olvasható. Érdekessége, hogy a regény nyersfordítását Karinti Emília, Karinti Frigyes testvére végezte el, és Karinti Frigyes öntötte azt irodalmi formába. A Mici Mackó név az Emília, Mici becézéséből ered. A szakember elmondta, az eredeti könyvben a főszereplőt Christopher Robinnak hívják, a magyar fordításban Robert Gidának, de szintén érdekes adalék, hogy a kisfiú mackóját eredetileg Edwardnak nevezték, majd a londoni állatkertben, amikor meglátta a Winnie-nek elkeresztelt fekete medvét, átnevezte a saját Maciát. A tárlat rengeteg érdekességet vonultat fel Mici Mackóról. Előkerülnek a könyv idézetei, a többi állat története is megjelenik. Kiderül, hogy hol neveztek el utcát Mici Mackóról, vagy például az is, hogy a New York-i nyilvános könyvtár egyik legszeretettebb kincse a Mici Mackó gyűjtemény, ahol az eredeti plüssök is megtekinthetők. Természetesen maga a plüss Mici Mackó, a könyv és egyéb különböző korosztályoknak készült kiadványok is megjelennek a különleges kiállításon. A tárlat június 30-áig tekinthető meg, nyitvatartási időben. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció keretében a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, a többi között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén, tájékoztatta a KSH az MT-t. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatal képviselői szakmai program keretében ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői ez év januárjában a KSH székházába látogattak, jelezték. Azt írták, a KSH elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Jól halad a debreceni vízmű, mától már használható a Zebra a Petőfi téren, értesült a Dehír. Az Erzsébet utca Petőfi tér csomópontnál zajló ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatok a terveknek megfelelően haladnak, tudatta a társaság. Mint írják, egy több mint 70 éves, a város vízellátásában kiemelt szerepet betöltő vezeték szakasz megújítása van folyamatban, ami több tízezer fogyasztó biztonságos ivóvízellátását szolgálja. A kivitelezés során a társaság korszerű úgynevezett no-dig technológiát alkalmaz, amelynek köszönhetően a szükséges bontások mértéke jelentősen csökkenthető, és a munkavégzés nagy része a felszín alatt történik. Az érintett vezeték kora, műszaki állapota, valamint a folyamatos vízellátás biztosításának követelménye ugyanakkor fokozott körültekintést és több egymásra épülő technológiai folyamatot tesz szükségessé. A gyalogos közlekedést ma reggeltől ismét biztosítják az Erzsébet utca érintett szakaszán. Azt is írják, hogy a munka befejezéséig a gyalogátkelőhely időszakos, rövid idejű lezárására még sor kerülhet. Ezen korlátozások időtartamát és gyakoriságát, így a gyalogos közlekedésben okozott kellemetlenségeket igyekeznek minimálisra mérsékelni. Új padokkal, asztalokkal gazdagodott Debrecen a Déli Soron és az Epreskert utcában, írja a HAON. A Vénusz utcában közlekedési tükör segíti a biztonságos közlekedést, míg a Dobogó utcai buszmegálló új paddal bővült. Az Ispotály lakótelepen emellett 4 darab hulladékgyűjtő került kihelyezésre, hozzájárulva a rendezettebb és tisztább környezet fenntartásához. Ezek a fejlesztések a helyben élő komfortérzetének növelését és a mindennapok megkönnyítését szolgálják. Koszorúzással, díjátadóval tisztelgett Kis Lajos nyelvész, a 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja előtt a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelvtudományi tanszék. A január 2-án rendezett ünnepség keretében vehette át az akadémikussal elnevezett rangos elismerést, a Kis Lajos díjat Kovács Éva, a tanszék adjunktusa, olvasható az Unireben. Kis Lajos akadémikus munkásságának központi területét a névkutatás, a történeti helynévkutatás jelentette. Fő műve az 5 kiadásban megjelent Földrajzi nevek etimológiai szótára, amely hosszú időre meghatározó, alapvető jelentőségű a magyar helynév etimológiai kutatások számára. Debrecenben született, iskoláit és egyetemi tanulmányait is itt végezte, és egész életében erősen kötődött szülővárosához, továbbá egyetemi oktatóként a Debreceni Egyetemen kezdte el tudományos pályáját. Kívánsága szerint végső nyughelye is a városban van. Tudományos munkássága elismeréseként a díjat idén Kovács Éva, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelvtudományi tanszék adjunktusa nyerte el. Az esemény zárásaként Kovács Éva természeti környezetre utaló település nevek különböző nyelvekben címmel tartott előadást a BTK karitanás termében rendezett ünnepségen. A díjátadót megelőzően a rendezvény keretében a résztvevők koszorút helyeztek el Kis Lajos Péterfia utcai emléktáblájánál, majd megemlékezést tartottak a nyelvész debreceni köztemetőben lévő sírjánál. Az ország egyik legismertebb vegyipari képző intézményévé vált mára a Vegyipari Technikum, hangzott el a 75 éves jubileumot ünneplő szakképzőiskola ünnepségén.
Az intézmény évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a vegyipari szakemberképzésben, ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodik a gazdaság változó igényeihez. Debrecen ipari fejlődésére reagálva szeptembertől új szakmák is megjelennek a képzési kínálatban, írja a De Hír. Évente mintegy 150 szakember végez a Debreceni Szakképzési Centrum vegyipari technikumában. A diákok többsége a Debreceni Egyetemen folytatja tanulmányait mérnöki, természettudományi vagy egészségtudományi területen, de sokan az okleveles technikusi képzés után azonnal elhelyezkednek a munkaerőpiacon. Az iskola képzési kínálata az elmúlt 75 évben folyamatosan alkalmazkodott a gazdaság igényeihez. Volt idő, amikor a nyomdaipar számára is képeztek szakembereket, az utóbbi években azonban elsősorban a vegyipari szektor igényeire reagáltak. Az intézmény sikerének egyik kulcsa, hogy mindig képes volt összekapcsolni az elméleti tudást a gyakorlati tapasztalatokkal. Május utolsó vasárnapján Szent Háromság ünnepén különlegesen szép és lélekemerő eseménynek adott otthont a mátészalkai ráckerti római katolikus templom. A közösség örömére 25 gyermek részesült az első áldozás szentségében. Az első áldozás ünnepe hosszú lelki út betetőzése. A gyermekek a hitoktatás és a plébániai felkészítők során megismerték az egyház tanításait, a Szent Mise liturgiáját, és megtanulták, mit jelent tiszta szívvel, bűnbánattal az Úr asztalához járulni. A szombati napon elvégezték első szentgyónásukat is, így fehér ruhában megtisztult lélekkel állhattak az oltár elé. A prédikációt követően a gyermekek gyertyával a kezükben közösen újították meg keresztségi fogadalmukat, ellenemondva a gonosznak és megvalva a hitüket. A Szent Mise legmeghatóbb része az áldozás volt, amikor a 25 gyermek az oltárhoz lépett, hogy életükben először magukhoz vegyék Krisztus testét. Az áldozás után a szülők áldást adtak gyermekeikre. Készen áll az év legmisztikusabb és legőrültebb éjszakai kalandjára. Nyílnak a pincék, élednek a dűlők. Június 19-e és 21-e között ismét Mád lesz a borkultúra és a kalandvágyók központja, írják a szervezők. A Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémiája és Mád Hegyközség közös rendezvénye idén egy rendhagyó adrenalinnal fűszerezett éjszakai csapatversennyel egészül ki, olvasható az egyetem honlapján. A Made in Mád eseménysorozat részeként megrendezett Jó Éjszakát Mád idén a prémium borok mellé igazi kihívást is kínál. Június 20-án éjfélkor debütál az első Zemplén Laokón életben maradási verseny, mely egy több évtizedes múltra visszatekintő kultikus közösségi játék. A csapatoknak éjfélkor a Borsai kastélytól indulva kell meghódítaniuk a zempléni éjszakát. A feladat térkép és GPS koordináták alapján minél több tereppontot érinteni a Natura 2000-es területeken. A győzelemhez azonban nem csak gyors lábak, hanem stratégia és humor is kell, a bónuszpontok helyszíneit ugyanis rejtélyes versek és rímbeszedett fejtörők jelölik. A távolság dinamikusan változhat a csapatok által választott útvonal függvényében, nagyjából 15 és 35 kilométer között alakul. Remekeltek a Deac fiataljai a vívó gyermek OB-n, tudta meg a De Hír. Gyermek fiú kard egyéni kategóriában Reiger Hunor bronzérmet szerzett, de Tóth Árpád is remekelt, a 8. helyen zárt, írta a deac.hu. A lányoknál Rátonyi Borka szintén a legjobb 8 közé verekedte magát, ami döntős helyezésnek számít, végül ő is a 8. pozícióban végzett. A falucskai Levente Nyakó Botond László, Reiger Hunor, Tóth Árpád alkotta gyermekfiú karcsapat a negyeddöntőben a Török Bálint ellen, 45-21-re nyert, majd az elődöntőben 45-40-re kikapott a KVS-től. A bronzmérkőzésen a Deac tehetségei magabiztos teljesítménnyel 45-35-re diadalmaskodtak a Sziget-Szentmiklósi DVS csapata felett, ezzel újabb érmet sikerült begyűjteni. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Új helyszínen rendezik meg Debrecenben az ünnepi könyvhetet, az Aranybika szállóban és az épület előtti téren június 10-e és 14-e között várják a látogatókat. Nyitott kapu, nyitott könyvmottóval hangzott el a program sajtótájékoztatóján az esemény szervező Mélius Juhász Péter könyvtárban. Kovács Béla Lóránt, a Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója kiemelte, hagyomány, hogy a debreceni könyvhét városdiplomáciai esemény is. Idén Újvidék lesz a rendezvény vendége.
1: Már hagyományát tettük azt, hogy a könyvhét az városdiplomáciai esemény is. Egy olyan esemény, ami kapcsolatot teremt az irodalmon keresztül különböző más irodalmi hagyományokkal rendelkező városokkal. Debrecennek nagy irodalmi hagyományai vannak. Debrecen hagyományosan ezen keresztül kapcsolatokat épített ki, már ugye a kollégium időkben is, a peregrináción keresztül sokan voltak, akik innen elmentek és kapcsolatokat építettek más városokkal, de most új dimenziót szeretnénk ennek adni. Mi magunk is vendégül látunk olyan városokat, akik a magyar irodalom történetben valami izgalmas dolgot hoztak létre, és képviselni tudják nem csak városokat, hanem akár egy egész régiót, egy egész területet. Idén Újvidék az, aki a vendégünk, és ami még ilyenkor fontos, hogy ha már vendégül látunk valakit, akkor hol tudná a város méltó módon fogadni, mint az Aranybikában. Az Aranybika ugye nem más, mint egy szálloda, ami vendéglátó hely. Mi magunk is vendégeket várunk, akik eljönnek hozzánk, és Debrecen egyik legpatinásabb szállodájában és irodalmi helyszínén fognak megjelenni. Azért mondom azt, hogy egyik legpatinásabb irodalmi helyszín, mert hogy ugye régebben is ide érkeztek, a debreceni zenei életnek is az egyik központja volt, hiszen mindannyian emlékezhetünk még a Bartók teremben lévő koncertekre, de nem csak a zenei élet, hanem az irodalmi élet jelentősége is megfordultak ebben a térben, Móricztól kezdve nagyon sok mindenki, és egyébként a díszek, amelyek az ablakokon vannak, meg is örökítik ezeket a vendégeket, akik a magyar irodalmi és zenei életből megfordultak annak idején az Aranybikában. Szeretném megköszönni az Aranybika tulajdonosainak, hogy lehetővé tették azt, hogy ingyenesen használhassuk ezt a teret, és ezáltal hogy az ingyennél nincs olcsóbb, tehát ez egy nagyon jó tulajdonsága. És ebben a térben nem egyszerűen meg tudunk jelenni, hanem a tér előtti teret is megkaptuk, vagyis a Könyv utca is főtéren lesz, az Aranybika előtti területen. Nyitva lesz a főtér felé, de a rendezvények bent lesznek. A könyveket, aki látni akarja a főtéren látni, tudja, meg tudja nézegetni őket. A könyvárusok ott lesznek, ahogy lenni szoktak. Bent pedig sok rendezvény lesz. Ezek a rendezvények szerintem azt a színvonalat fogják képviselni, amit eddig, és nem csak az újvidéki költőket, írókat fogja vendégül várni, hanem Debrecen polgárait is.
0: Korpa Tamás költő, a debreceni ünnepi könyvhét kurátora elmondta, hogy ezen a rendezvényen is a debreceniek összegyűjtve, tömbösítve kapják meg egy régió, jelen esetben az Újvidék mestereinek írásait.
2: A könyves városfigyelem nagyon fontos számunkra, a diplomácia mellett azért is, mert új gyakorlatokat próbálunk ezekből a frekventált kulturális központokból a magunk számára is átmenteni, természetesen a debreceni helyi értékekre alapozva. A debreceni olvasók számára azért jó ez a koncepció, mert összegyűjtve, tömbösítve kapják meg egy régió mestereinek az írásait, vagy az irodalmi teljesítményeit, az ízléseit, azokat a nagy műveket, amelyek alapvető módon vesznek részt a kortárs magyar irodalom alakításában. Nyilván ilyen szerzőket és ilyen városokat választunk. Debrecen és Újvidék között van néhány közös jegy, bár elsőre talán távolinak tűnik a rokonság. Mind a két város igyekszik a regionális vezető ambícióját kiépíteni és megtartani, de most nézzünk egy picit a történelem mélyére, hogyan Debrecen túlélte a török hódoltságot és a különféle tűzvészeket. Újvidék is hasonló cipőben járt, de hát néhány száz kilométerrel délebbre terült el, így sajnos a hódoltság időszakában gyakorlatilag az eredeti település megszűnt, és csak később a 17. században Péter Váradi a Duna másik partján lévő erődben szolgáló katonák hoztak létre telepet Újvidéken, ami majd 650 ezres város agglomerációjával együtt. Ebben az értelemben ez egy nagy Kárpát-medencei sikertörténet. 1748-ban utazott egy küldöttség Mária Teréziához, jó sok pénzzel, hogy szabad királyi városi címet legyen, vagy igényeljen a császárnőtől. Vége László, a könyvhét díszvendége, így ír erről a jelenetről a Neoplanta vagy az Ígéret Földje című regényében.
0: A 2026-os debreceni ünnepi könyvhét teljes programját megtalálja a debrecenliterature.hu weboldalon. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: az Urban Knights felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgáló közösségek építésére buzdított 14. Leó pápa Madridban, mintegy 15 ezer ember előtt, számolt be vasárnap esti cikkében a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, ezért ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja. A rádiónkhoz eljuttatott hétfői sajtóközleményben azt írták, a projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiénés szolgáltatásokkal. Miniszteri biztost nevez ki a kormány a gyermekbántalmazási ügyek feltárására, és 5 országos gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is menesztették, jelentette be hétfőn az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémákkal küzd, ezért átfogó vizsgálat és 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozása is szükséges. A parlamenti vitában az ellenzéki felszólalók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedtek a gyermekvédelemre fordított források és a nevelőszülők támogatásai. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a HVG. Véglegesen jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az áldozatok jogait megerősítő új szabályozást. A brüsszeli testület hétfői közlése szerint a jogszabályok nagyobb támogatást biztosítanak a büntető eljárások során, gyorsíthatják a kártérítések kifizetését és szélesítik a jogi segítséghez való hozzáférést. Az új rendszer részeként uniós segélyvonal is indul, valamint lehetővé válik a bűncselekmények online bejelentése is. Mintegy 70 ezer gyermekbántalmazási bejelentés sürgős kivizsgálását rendelte el a francia igazságügyi miniszter egy országos felháborodást kiváltó gyilkossági ügy nyomán, írta hétfőn az MTI. Az intézkedés előzménye, hogy egy 11 éves kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi ellen korábban több gyermekbántalmazási bejelentés is érkezett, ám ezek nem vezettek vádemeléshez. A francia tárcavezető közölte, a vizsgálatok eredménye alapján szankciókra is sor kerülhet. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcs hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni, lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igények.

0: Don Koopman orgonált. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
2: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
3: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
2: Valamint Avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi életvédelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi életvédelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
3: La grammatica elemental de la convivencia.
2: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
3: Derecho fundamental che tutela l'ambito más intimo de las personas.
2: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
1: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
3: la imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
1: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy síkságok után nagyvárosokba térbe, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kaput hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
1: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket, és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
1: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek, zárta a spanyol püspökökhöz intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anya népével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről,

0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallott.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgáló közösségek építésére buzdított 14. Leó pápa Madridban, mintegy 15 ezer ember előtt. Számolt be vasárnap esti cikkében a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, ezért ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja. A rádiónkhoz eljuttatott hétfői sajtóközleményben azt írták, a projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiéni szolgáltatásokkal. Miniszteri biztost nevez ki a kormány a gyermekbántalmazási ügyek feltárására, és 5 országos gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is menesztették, jelentette be hétfőn az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémákkal küzd, ezért átfogó vizsgálat és 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozása is szükséges. A parlamenti vitában az ellenzéki felszólalók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedtek a gyermekvédelemre fordított források és a nevelőszülők támogatásai. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a HVG. Véglegesen jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az áldozatok jogait megerősítő új szabályozást. A brüsszeli testület hétfői közlése szerint a jogszabályok nagyobb támogatást biztosítanak a büntető eljárások során, gyorsíthatják a kártérítések kifizetését és szélesítik a jogi segítséghez való hozzáférést. Az új rendszer részeként uniós segélyvonal is indul, valamint lehetővé válik a bűncselekmények online bejelentése is. Mintegy 70 ezer gyermekbántalmazási bejelentés sürgős kivizsgálását rendelte el a francia igazságügyi miniszter egy országos felháborodást kiváltó gyilkossági ügy nyomán, írta hétfőn az MTI. Az intézkedés előzménye, hogy egy 11 éves kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi ellen

Korábban több gyermekbántalmazási bejelentés is érkezett, ám ezek nem vezettek vádemeléshez. A francia tárcavezető közölte, a vizsgálatok eredménye alapján szankciókra is sor kerülhet. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

0: Johann Sebastian Bach brandenburgi versenyének részletét a Capella Savaria szólaltatta meg. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Imádkozni annyit jelent, mint Istennel érintkezésbe lépni. De minden kapcsolat kezdetét a beszéd képezi. Ennek gyökere a szív belső rezdülése. Ez a rezdülés kifejeződhet az arcvonásain, a kéz mozdulatában, az egész test tartásában, önmagában véve mégis néma, és ezért meghatározatlan. Tulajdonképpeni tisztaságát és kötelező erejét csak a szavak által nyeri el. Az ember a szavakban nyilvánul meg és kötelezi el magát, ezért bizonyos értelemben jogosan mondjuk, hogy imádkozni annyi, mint Istennel beszélni. Nagyon sokat jelentenek a szavak az imádság számára. Hamis lenne, ha azt mondanánk, hogy csak az érzület számít, s közömbös, hogy milyen szavakban fogalmazódik meg. Annyi bizonyos, hogy jobb lehet egy ügyetlen és gyámoltalan szó, amely a szív komolyságából ered, mint a legszebb és leggazdagabb beszéd, amely mögött semmi igaz érzület nem rejlik, mint ahogy vannak emberek, akik belső világukat egyáltalán nem, vagy csak nehezen fejezik ki, és akiknek érzülete azonban Isten előtt többet ér bármennyi beszédnél. De ebből mégsem következik, hogy teljesen közömbös lenne, hogyan beszél az ember Istenhez. Általában a helyes imádságos érzület megfelelő helyes szavakban ölt testet. A fogyatékos, mindenekelőtt fecsegő, szentimentális és elkoptatott szavak olyan belső világról árulkodnak, amely nincs egészen rendben. Fordítva is áll. A kimondott szó visszahat a bensőre is. Az emberi beszéd ugyanis nem a benső gondolatoknak az egyedi, önmaga által megalkotott kifejezése, hanem a gondolatok számára készen áll a szavak világa, a nyelv. Az ember ebbe születik bele, ebben nő fel, erősebb hatásokat nyer általa, mint a környező tájból, amelyben tartózkodik. Ez a hatás személyes szellemi életének a gyökeréig ér el. Az ember ebben gondolkodik, ebben érez, általa kerül kapcsolatba az emberekkel, jelentésük és használatuk által ismeri meg a dolgokat. Mindez érvényes az imádságra is. Imádságaink szövegét csak kis mértékben alkotjuk meg mi magunk, nagyobb részt készen kapjuk. De ez azt is jelenti, hogy a készen kapott imádságos fordulat visszahat magára az imádság érzületére, s jó vagy rossz irányba befolyásolja azt. Ezért nagy figyelmet kell fordítanunk az imádság szövegére. A legélőbb imaforma az, amely az imádkozó ember szívében keletkezik. Ha közvetlenül fejezzük ki Istennek bűnbánatunkat, vágyakozásunkat, örömünket, kéréseinket és hálánkat, akkor ezeket a szavakat szinte az imádság ősnyelvének nevezhetjük. Az ember fejlődéséhez hozzátartozik, hogy megtanul beszélni. Elnyeri azt a titokzatos képességet, amellyel közölheti tudását, és megérti a másikat, amilyen érzülettel az felé fordul. A képzésnek a leglényege valóban az, hogy az ember saját nyelvét tudja beszélni. Annak a társadalomnak a keretei között, amelyhez tartozik, s abban a mértékben, ahogyan azt tehetsége engedi. Hiszen minden ember sajátos módon érez, saját szemüvegén keresztül látja a világot, s azt akarja, amit éppen ő maga akar, és nem azt, amit valaki más. S mindennek kifejezésre kell jutni a beszédében. Valamiképpen érvényes ez az imádságra is. Nem azért imádkozunk, hogy tudassuk Istennel, mit is akarunk, hiszen ő jobban ismeri szívünket, mint mi magunk, hanem azért, mert aki imádkozik, az ő előtte, felé fordulva, belőle él, és megadja Istennek azt, ami az Istené, és elfogadja kezéből azt, amit Isten neki szán. Ezért szükséges, hogy az imádságnak a szavai legyenek teljesen a sajátjaink. A saját szavakkal mondott imádság időnként könnyen megy. Ha tele a szívünk, könnyen fakad ajkunkról a szó, mondja a közmondás. Ha valaki közel érzi magát Istenhez, vagy szorongatásban van, s a kegyelmek urának jóságos kezébe helyezi magát, akkor a szavai szinte maguktól jönnek, s csak arra kell vigyáznia, hogy igazak maradjanak. Gyakran azonban üres a szív,
s a léleknek nincs semmi mondani valója. Ilyenkor a sivárság idején fáradtságossá válik a beszéd. Ezt a sivárságot el kell fogadnunk, mert ennek is megvan az értelme. Ilyenkor kell bebizonyítanunk hitünket, hűségünket, engedelmességünket az érzelmek segítsége nélkül. Most ebből kell az imádság szavának fakadnia, és hogy igaz maradhasson, nagyon egyszerűnek kell lennie. A lényeges dolgokra kell szorítkoznia. A hitet, tiszteletet, bizalmat és készséget kell szavakba öntenie. És ezek a szavak nem rosszabbak, mint a gazdagon áradóak, sőt, talán jobbak is. Minden esetre ilyenkor ez a helyes, és semmi mással nem lehet ezt pótolni. De a saját szavakkal mondott ima erőfeszítése miatt sem szabad egykönnyen megfutamodni. Ki kell tartani a belső szegénység iskolájában. Itt olyas valamit tanulhatunk meg, amit a legjámborabb imakönyv sem képes megtanítani nekünk. És ha az imádság szavai semmi másból nem állnának, mint hogy az ember így szól az Úrhoz, hiszek benned, vagy engedelmeskedni akarok neked, s olyan jól akarom végezni dolgomat, amennyire csak képes vagyok, vagy a te gondjaidba ajánlom magamat és enyémet, úgy Isten előtt ez ugyanolyan értékes, mint egy ihletett óra legfényesebb szavai.

0: Joseph Haydn 98. B-dur szimfóniájának harmadik tétele hangzott el. Előadta a Clevelandi zenekar Szél György vezényletével. Kedves hallgatóink, hamarosan következik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük a megtisztelnek figyelmükkel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink röviden. A hit, a kultúra és a közösség összekapcsoló elejéről beszélt 14. Leó pápa Madridban. Az európai biztonság megerősítéséről és a közös védelmi feladatokról egyeztetnek az uniós tagállamok védelmi miniszterei Cipruson. Magyarázatot vár Ukrajnától Románia a konstancai kikötőben felrobbant drón ügyében. Az egyházi visszaélések áldozatainak meghallgatását, a jóvátételt és a megelőzés erősítését sürgette 14. Leó pápa a spanyol püspöki konferencia tagjai előtt Madridban. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, minden sértetnek lehetőséget kell kapnia a meghallgatásra, a védelemre és a gyógyulásra. Az MTI beszámolója szerint a pápa madridi látogatása során várhatóan a papi szexuális bántalmazások áldozatainak képviselőivel is találkozik, miközben több érdekvédelmi szervezet tiltakozó akciót tartott a találkozók körülményei miatt. A hit, a kultúra és a közösség összekapcsoló elejéről beszélt 14. Leó pápa Madridban. Az eseményről Rátonyi Sára összefoglalóját hallják.
3: Mintegy 15 ezer ember előtt mondott beszédet 14. Leó pápa a madridi Movistar arénában a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőihez. A Vatikán News vasárnap esti tudósítása szerint a katolikus egyházfő arról beszélt, hogy Európa identitását évszázadokon át a keresztény hit formálta, és ennek lelki örökségét ma is őrizni kell. A Szent Atya hangsúlyozta, nem elég értékeket és eredményeket létrehozni, azok lelkét is meg kell őrizni. Úgy fogalmazott, a gazdasági siker vagy a technológiai fejlődés önmagában nem ad választ arra, miért és kinek dolgozik az ember. A pápa szerint az egyház azért kíván párbeszédet folytatni a mai világgal, mert az emberekben továbbra is él a vágy, a jó, az igazság és a szépség iránt. A katolikus egyház fő kiemelte, a társadalmi párbeszéd olyan, mint egy háló szövése, amely találkozásokból, meghallgatásból és kölcsönös tiszteletből épül fel. Hozzátette, a nyelv és a kommunikáció egyszerre lehet a megosztottság vagy a gyógyulás eszköze. 14. Leó pápa beszédében a sport szerepére is kitért. Szent II. János Pál egykori szavait idézve emlékeztetett arra is, hogy a sport képes erősíteni az összetartozást, a békét és az egységet. A Szent Atya végül arra kérte a jelenlévőket, hogy saját területükön olyan közösségeket építsenek, amelyek az emberi méltóságot, a reményt és a békét szolgálják, összegezte a cikk.
0: Több mint 100 millió forintos uniós támogatással zárult le a Katolikus Karitász második integrációs programja, közölték a rádiónkhoz eljuttatott sajtóközleményben. A projekt a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítette lakhatási támogatással, nyelvoktatással, munkaerőpiaci tanácsadással és mentálhigiénés szolgáltatásokkal. A program legalább 140 ember támogatását tűzte ki célul, és 2025. novembere óta működött. A gyermekvédelmi rendszer átfogó megújítását sürgette az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök hétfőn. Az MTI tudósítása szerint kormányfő bejelentette 1 milliárd forintos kártalanítási alap létrehozását kezdeményezik a bántalmazást elszenvedett gyermekek számára. Emellett miniszteri biztos vizsgálhatja ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti visszaéléseket. A Mi Hazánk és a KDNP is jelezte, hogy támogat minden olyan intézkedést, amely javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Új térképes alkalmazást fejlesztett a Központi Statisztikai Hivatal. Ennek segítségével mostantól települési szinten is elérhetők a kereseti adatok, így bárki megnézheti, hogyan alakulnak a bérek az ország különböző részein. Az új adatbázisról Gombos Veronikát, a KSH szóvivőjét, Balázs Anett kérdezte a reggeli riportban.
4: A KSH célja, hogy a felhasználók számára egyre több és egyre részletesebb területi bontású adatot tegyen elérhetővé. A statisztikai adatok akkor igazán hasznosak, hogyha nem csak az országos vagy vármegyei szinten, hanem a mindennapi élethez közelebb álló települési bontásban is megismerhetők. A mostani fejlesztés ennek a törekvésnek egy fontos állomása, hiszen a keresetek területi különbségei most először váltak ilyen részletességgel láthatóvá. Talán a legnagyobb meglepetés, hogy Budapest nem fért fel a dobogóra, Paks viszont a legjobban kereső települések között szerepel. A lista élén több budai agglomerációs települések is szerepelnek, első helyen Telki, utána Budajenő és Nagykovácsi, illetve az osztrák határmenti települések is kiemelkednek. Az adatokból viszont az is jól látszik, hogy 2019 és 25 között a legnagyobb béremelkedés több alacsonyabb kereseti szintű településen történt, főként Borsodabaui, Zemplén és Baranya vármegyében, ahol egyes helyeken a nettó átlagkereset közel a háromszorosára nőtt, bár ezek továbbra is az országos átlag alatt maradtak.
5: Egyébként van arra magyarázat, hogy a legmagasabb kereseti szintű települések között nem feltétlenül a nagyvárosok jelentek meg.
4: Igen, ennek egyik oka az, hogy a magasabb jövedelmű munkavállalók közül sokan nem a nagyvárosokban, hanem azok környékén élnek. Ez nem csak Budapest esetében figyelhető meg, hanem más nagyvárosok környezetében is. Sokan a jobb életminőség vagy a nyugodtabb lakókörnyezet miatt költöznek ki az agglomerációba, miközben továbbra is a városokban dolgoznak, és ez a folyamat megjelenik egyébként a kereseti adatokban is.
0: Több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén a Gazdasági Versenyhivatal, adta hírül a hiradó.hu hétfőn. A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatása szerint a bírságok mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációja is kiemelt szerepet kap. A Temu például legalább 882 millió forintot térít vissza a magyar vásárlóinak az eljárás eredményeként. A versenyhivatal szerint az elmúlt években több milliárd forintnyi visszatérítéshez jutottak a fogyasztók különböző vállalati kötelezettségvállalások révén, összegezte a cikk. Az európai biztonság megerősítéséről és a közös védelmi feladatokról egyeztetnek az uniós tagállamok védelmi miniszterei Cipruson. A találkozón Magyarország álláspontjára is fokozott figyelem hárul. A részleteket Rátonyi Sára ismerteti.
3: Az európai együttműködés erősítésének fontosságát hangsúlyozta Rosin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Európai Unió védelmi minisztereinek ciprusi informális találkozóján. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a jelenlegi biztonsági környezetben elengedhetetlen a védelmi képességek fejlesztése, és az összehangolt fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek Európa stabilitását és biztonságát veszélyeztetik. A miniszter tájékoztatása szerint a megbeszélések középpontjában Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő úgynevezett árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtásának következő lépései álltak. A honvédelmi miniszter a találkozóról közzétett videójában elmondta. Ez az első uniós védelmi miniszteri tanácskozása, és tapasztalatai szerint a résztvevő országok képviselői kíváncsiak Magyarország álláspontjára. Ruszin Szendi Romulus a ciprusi egyeztetésen külön megbeszélést tartott Claudia Tanner osztrák védelmi miniszterrel is. A két politikus megerősítette, hogy Magyarország és Ausztria számára egyaránt kiemelten fontos a közép-európai térség biztonsága, a határok védelme, valamint a két ország védelmi együttműködésének további erősítése. A Honvédelmi Társszervezetük közlése szerint ennek érdekében a közeljövőben újabb kétoldalú egyeztetést terveznek, amelynek pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, összegezte hétfői beszámolójában az MTI.
0: Újabb település elfoglalását jelentette be az orosz hadsereg Kelet-Ukrajnában, miközben az Európai Unió újabb milliárdos támogatást utalt Kijevnek. A részletekről Kövér Tamást hallják.
6: Újabb település elfoglalását jelentette be a Donyecki régióban az orosz hadsereg, közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint az orosz erők több front szakaszon is előnyomultak, miközben jelentős ukrán vesztességekről számoltak be. A Moszkva által kinevezett Donyecki vezető, a Veszti hírszolgálatnak azt mondta, az orosz csapatok már 11 kilométerre megközelítették Kramatorszk városát. Közben több orosz régióból ukrán drón és tüzérségi támadásokról érkeztek jelentések. Eközben megérkezett Ukrajnába az Európai Unió Ukrajna Facility programjának 7. pénzügyi részlete. Júlia Szviridenko ukrán miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, az ország 2 milliárd 800 millió euró támogatásban részesült, amelyből 2 milliárd 600 millió euró került az ukrán költségvetésbe. A kormányfő hétfői tájékoztatása szerint a forrásokat elsősorban szociális és humanitárius kiadások finanszírozására fordítja. Azonnali és teljes körű tűzszünetet sürgetett az ukrajnai háborúban a londoni csúcs találkozó 4 résztvevője is vasárnap. A brit miniszterelnök, a francia államfő, a német kancellár és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös közleményben hangsúlyozta, a tartós béke első feltétele a harcok beszüntetése. A vezetők egyúttal további biztonsági garanciákat és katonai támogatást szorgalmaztak Ukrajna számára, összegezte mindenről szólva hétfőn az MTI.
0: Magyarázatot vár Ukrajnától Románia a konstancai kikötőben felrobbant drón ügyében. A román védelmi miniszter szerint Bukarest elfogadhatatlannak tartja, hogy az incidensről csak közvetlenül a robbanás előtt kaptak értesítést. Gáspár Sándor tudósítása.
7: Radomir Ruce ügyvívő védelmi miniszter a nyilvánosság előtt is beszélt arról, hogy a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt a román fél írásban és szóban is elvárását fejezte ki, hogy az ilyen eseményekről értesítsék. Ukrajnának bizonyítékokkal kell tisztázni a számunkra, hogy korábban tudtak róla és nem jelentették be, vagy csak akkor tudták meg ők is 20 perccel korábban, illetve arról is, mi volt Ukrajna célja abban a térségben ezekkel a drónokkal. Mondotta Radomir Ruce miniszter, hiszen péntek reggel óta, amióta felfedezték a konstancai folyékony gázterminálnál az ukrán drónt, a román sajtóban megkérdőjelezték az ukrán állítást, hogy az oroszok irányították volna oda, különösen, hogy kiderült, 5 drón indult. Egy hamar felrobbant ukrán vizeken, 2 a román felségvizek közelében, 1 a kikötő közelében, és az 5. a kikötőn belül, ugyancsak magas kockázatú helyen. Miért csak a programozott robbanás előtt 25 perccel szóltak, amikor a román tűzszerészek már készültek elvontatni? Féltek talán, hogy kiderül, mi is volt a célpontja a drónnak. De ha úgymond elveszítették az irányítást a drónok fölött, miért vártak órákat a román hatóságok értesítésével? A miniszter elismerte, Romániában jelenleg nem tudják már a nyílt tengeren felismerni az ilyen drónokat, de még a behatolásakor sem észlelték, csak miután megérkezett a 78-as mólóhoz. A miniszter elmondta, hogy olyan technológiáról beszélünk, amelyet körülbelül egy éve fejlesztettek ki, és most igyekszünk beszerezni ilyen felszerelést. A kikötői hatóságok különben amiatt keseregtek, hogy az ukrán háború óta nem fejlesztették a konstancai kikötő biztonsági berendezéseit, de még az orosz konzulátus múlt heti bezárása óta sem fokozták a biztonsági intézkedéseket. Igaz, Nikusor dán államfő kijelentette, az ebbféle incidensekért is Oroszországot terheli a teljes felelősség. Miruca szerint igazságtalan a román hadsereg katonáit hibáztatni azért, hogy nem sikerül lelőniük a drónokat.
0: A kárpátaljai magyar fiatalok támogatását szolgáló ösztöndíj programmal bővült a Szent Margit program. A kezdeményezés immár nem csak iskolás gyermekeknek, hanem felsőoktatásban tanuló hallgatóknak is segítséget nyújt. Nyíri Kata összefoglalóját hallják.
8: A Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 2015 óta működteti a Szent Margit programot. Ennek a lényege, hogy a szervezet által közzétett rászoruló kárpátaljai magyar iskolások adatbázisából a világon bárki egy évre örökbe fogadhat egy gyereket, azaz havi 10 eurós támogatásban részesíti. A múlt évtől a kezdeményezés egy új elemmel bővült. Elindult a Szent Margit program plusz is, amely már felsőoktatási ösztöndíj.
9: Báron tanulok az Ungvári Nemzeti Egyetemen, orvosi szakon, és arra álmodok, hogy itt Kárpátalján lehetek orvos, és nagyon értékelem, hogy vannak ilyen támogatások, és vannak ilyen lehetőségek, hogy a diákokat, az igyekvő, tehetséges gyerekeket támogatják, és hogy vannak jó emberek, akik még gondolnak ránk itt Kárpátalján.
8: Mondja Kalinics Valentina, az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának hallgatója. Lődár Jenő, a Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet vezetője kiemelte, ezúttal 29 egyházi és világi felsőoktatásban tanuló fiatal részesült ösztöndíjban.
10: Sokszor megfogalmazott az az igény a támogatókban, hogy szeretnék más módon is támogatni az itt élő fiatalokat, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan alapot, vagy egy olyan rendszert, amiben van lehetősége ezeknek a támogatók Kárpátalján élő, aktív fiatalokat segíteni. Benyújtják a pályázatokat a fiatalok, akkor elsősorban arra kérjük őket, hogy azt próbálják meg bemutatni, hogy milyen közösségben és milyen szerepet vállalnak. Azok a Szent Margit programos támogatók, akiknek van igényük más módon is, tehát a rendes program mellett más módon is, és jelentkeznek, hogy ők szívesen támogatnak ezt a programot. Körülbelül egy fél évig gyűjtjük ezt az összeget, és amikor lezártuk ezt az időszakot, mikor összegyűlt egy megfelelő összeg, akkor írjuk ki a pályázatot, és akkor küldjük ki a bizottság felé, hogy döntsenek erről az összegről, és kikapják meg ezeket az ösztöndíjakat.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
11: Jó reggelt kívánok! Ma reggel Rákosliget és Pécsel között a vonatok baleset miatt csak egy vágányon közlekedhetnek. A 60-i vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, járat kimaradásokra is számítani kell. Tart a karbantartása pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változik a pótlási rend, csütörtöktől majd rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. A Szerencs-Nyíregyháza vonal szakasz felújítása nyár végéig tart, pótlóbuszokkal kell utazni a térségben, illetve Miskolc és Debrecen között közvetlen buszok is közlekednek. Rákos rendezőállomáson felső vezetékkarbantartást végeznek a héten, péntek hajnalig, éjszakánként, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a nyugati és Rákospalota újítás között az S70-es és S71-es, a nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. A Vác-Diós-Jenő szakaszon június 19-éig tart a felújítás befejező üteme, addig Vác és Magyar Kút között MÁV buszok közlekednek, Vác és Diós-Jenő között a 331-es és a 331V jelzésű buszokkal lehet utazni. A Szeged-Békéscsaba vonalon még ma és holnap este 20.30-tól üzemzárásig kell pótlóbuszra átszállni a Hódmezővásárhely-Orosháza szakaszon. Szerdai előrejelzés Kiskunfélegyháza és Szentes között holnap 5 és 14 óra között járnak majd pótlóbuszok karbantartás miatt. Lászi Viktor, MÁV Inform.
12: A fővárosban tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződés felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, a nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. Főpirénk még egyszer, röviden. A hit, a kultúra és a közösség összekapcsoló erejéről beszélt 14. Leó pápa Madridban. Az európai biztonság megerősítéséről és a közös védelmi feladatokról egyeztetnek az uniós tagállamok védelmi miniszterei Cipruson. Magyarázatot vár Ukrajnától Románia a konstancai kikötőben felrobbant drón ügyében. Elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Miksa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
13: Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
14: 2026. június 9-e van, kedd, Isten éltesse Félix nevű hallgatóinkat. A Félix egy latin eredetű férfi név, jelentése boldog, szerencsés. Június 9-én az egyház Szent Efrém diakónusra és egyháztanítóra emlékezik. A 4. században élt szír teológus a keleti kereszténység egyik legnagyobb alakja volt. Himnuszai, bibliai magyarázatai és hitvédő írásai évszázadokon át hatottak a keresztény gondolkodásra. Kiemelkedő volt költői tehetsége, emiatt gyakran a Szentlélek hárfájaként emlegetik. 68. június 9-én Néró római császár öngyilkosságot követett el, amikor a tartományok fellázadtak ellene, és hatalma összeomlott. Az 54-ben trónra lépett uralkodó, kezdetben nevelője, Szeneka befolyása alatt állt, később azonban egyre önkényesebben kormányzott. Vetélytársait és feltételezett ellenfeleit sorra eltávolította, miközben művészként és költőként is elismerésre vágyott. Az utókor emlékezetében a kegyetlen és zsarnoki uralkodó egyik legismertebb példájaként maradt fenn. 1640. június 9-én született első Lipót magyar király, német-római császár és cseh király. Közel fél évszázados uralkodás alatt Magyarország történelmének meghatározó fordulatai zajlottak le. A Habsburg abszolutizmus erősítésére törekedett, ami több alkalommal is konfliktusba sodorta a magyar rendekkel, és hozzájárult a Veselényi féle összeesküvés, majd a tököli felkelés kialakulásához. Uralkodása idején azonban döntő fordulat következett be a török elleni harcban. Bécs 1683-as felmentése után megindult az Oszmán Birodalom visszaszorítása. 1686-ban felszabadult Buda, majd fokozatosan az ország nagy része is. A korszak sikerei ellenére a rendi jogok korlátozása és az abszolutista törekvések hozzájárultak a későbbi Rákóczi szabadságharc előzményeinek kialakulásához. 1815. június 9-én aláírták a bécsi kongresszus záró okmányát, amely lezárta a napóleoni háborúk korszakát. A győztes nagyhatalmak, Ausztria, Oroszország, Poroszország és Nagy-Britannia újra rendezték Európa politikai térképét, és olyan egyensúlyi rendszert alakítottak ki, amely csaknem egy évszázadon át megtartotta a kontinens viszonyait. A kongresszus egyik fő célja az volt, hogy megakadályozza egy újabb Napóleon felemelkedését és a forradalmi mozgalmak terjedését. 1847. június 9-én született Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, a historizmus magyarországi mestere. Nevéhez fűződik számos meghatározó budapesti épület megtervezése, köztük a New York palota, valamint a budavári királyi palota nagyszabású átépítése. Munkáiban az olasz reneszánsz és a barokk stílus elemeit ötvözte, később pedig a szecesszió hatása is megjelent alkotásain. Tanárként több építész generációra gyakorolt jelentős hatást. 1870. június 9-én halt meg Charles Dickens, brit író, a világirodalom egyik legismertebb regényírója. Olyan klasszikus művek fűződnek a nevéhez, mint a Twist Olivér vagy a Copperfield Dávid, a Karácsonyi ének vagy a Két város története. Regényeiben gyakran mutatta be a viktoriánus Anglia társadalmi igazságtalanságait, a szegénység és a gyermekmunka világát. Kivételes mesélőkészsége és élénk karakterábrázolása révén művei ma is az olvasók kedvencei közé tartoznak. 1977. június 9-én Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, olaszországi látogatása során magánkihallgatáson találkozott 6. Pál pápával a Vatikánban. A pápa ekkor első alkalommal fogadott olyan kommunista pártvezetőt, aki nem töltött be állami tisztséget. A megbeszélést mindkét fél a magyar állam és a katolikus egyház kapcsolatainak rendezésében fontos mérföldkőnek tekintette. A találkozón szóba került a magyarországi egyház helyzete és a vallásszabadság kérdése is. A korabeli beszámolók szerint Kádár a pápával folytatott egyeztetés után intézkedett egy bebörtönzött katolikus pap szabadon bocsátásáról.
13: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.
15: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

0: Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te.
0: Kedves testvérem, Anya Szent Egyházunk ma Szent Efrém diakónus és egyháztanítóra emlékezik, és ezt a szent misét elhunyt Éváért, elhunyt Ágnesért, elhunyt Béláért, elhunyt Ernőért és élő családtagokért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szent lelkedet, akinek ihletésére Szent Efrém diakónus újongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat, és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel, énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat,

0: himnuszokat és szent énekeket. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt a hasonlatot mondta tanítványainak. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő, hisz a szív bőségéből beszél a száj. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy gondolataim előtt Szent Efrém imádságát felolvassam nektek. Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való recsség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram, Királyom, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Szent Efrém diakónus imája olyan, mint egy tükör, amelybe, ha belenézünk, megláthatjuk a szívünk mélyét. Nem szépít, nem magyarázkodik, hanem kimondja azt, amit mi sokszor nem merünk, hogy van bennünk restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás. És ugyanakkor ott él bennünk a vágy a józanságra, az alázatra, az álhatatosságra és a szeretetre. Ez a kettősség minden ember szívében ott van. Szent Efrém imája nem elítél, hanem felszabadít. Arra hív, hogy ne féljünk nevén nevezni a sötétséget, mert csak így tudjuk befogadni a világosságot. Szent Pál a Kolosszéiekhez írt levelében azt mondja, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Kedves testvéreim, ez nem egy díszöltözet, nem egy dísz ünnepi ruha, ez a mindennapok munka ruhája kell, hogy legyen. Amikor valakit nehéz elviselni, akkor öltjük magunkra a türelmet. Amikor valaki megbánt, akkor öltjük magunkra a megbocsájtást. Amikor valaki elesik, akkor öltjük magunkra az irgalmasságot. A kereszténység arról szól, hogy Krisztus békéje lakik bennünk, és ez a béke formálja a reakciónkat, a szavainkat és a döntéseinket. Ezért mondja Pál, Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Gazdagság itt azt jelenti, hogy a szívünk tele van Krisztussal. A szív bőségéből szól a száj. Jézus képe egyszerű, mégis mély. A jó fa jó gyümölcsöt hoz. Nem azt mondja, próbálj jó gyümölcsöt produkálni, hanem azt, légy jó fa. Mert a gyümölcs az nem erőlködés eredménye, hanem állapoté, a szív állapotáé. Ha a szív tele van félelemmel, a szavak is félelmet hordoznak. Ha tele van keserűséggel, a mondatok is keserűek lesznek. Ha tele van szeretettel, a szavak is gyógyítanak. Ezért imádkozik Szent Efrém, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljen fele barátomat. Aki a saját szívét látja, az nem ítélkezik. Aki a saját gyengeségeit ismeri, az irgalmas lesz másokhoz. Aki tudja, hogy Isten mennyit bocsátott meg neki, az könnyebben bocsát meg másoknak. Szent Efrém imája, Szent Pál tanítása és Jézus példázata együtt egyetlen nagy igazságot üzen nekünk. A keresztény élet nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé épül. Nem a szabályok tesznek szenté, hanem a szív átalakulása. És ez az átalakulás nem egyik napról a másikra történik. Ezért kérjük nap mint nap a józanság lelkét, hogy lássuk, mi a valódi érték. Az alázatosság lelkét, hogy ne magunk körül forogjunk. Álhatatosság lelkét, hogy ne adjuk fel a jót. Szeretet lelkét, hogy Krisztus módjára szeressünk. És ez a négy ajándék olyan, mint a fa gyökere. Ha ezek erősek, a gyümölcs magától megjelenik. Mit is jelent mindez számunkra mai reggelen? Ha valakit nehéz szeretni, ne a másik változását várd, hanem a saját szíved gyógyulását. Ha valaki megbántott, emlékezz, mennyit bocsátott meg neked az Úr. Ha fáradt vagy a jóban, kérd az álhatatosság lelkét. Ha könnyen ítélkezel, kérd a tiszta szív kegyelmét. Kedves testvéreim, keresztény élet az nem teljesítmény, hanem kapcsolat. Kapcsolat Krisztussal, aki a szőlőtő, és mi a szőlővesszők. Ha benne maradunk, lesz gyümölcs. Ha nem szakítjuk el magunkat tőle, a szívünk lassan, de biztosan átalakul. Szent Efrém imája, legyen ma a mi imánk is. Uram, királyom, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat. Mert aki így imádkozik, annak a szíve lassan jó fává válik, és a jó fa Jézus szavai szerint bő termést hoz. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
0: Adj, Úrunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje Szent Fiad evangéliumát, hallgass meg, Úrunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek, hallgass meg, Úrunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Nyisd meg az igazság kapuit elhunyt Évának, Ágnesnek, Bélának és Ernőnek, és minden meghalt hívednek, és élő családtagoknak add meg a szükséges kegyelmeket, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Istenünk, te kiaphatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy szent lelked ebben az áldozatban árasszon el minket annak a hitnek fényességével, amellyel Szent Efrémt a te dicsőséged terjesztésére folytonosan megvilágosította, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházad mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S úgy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, minden.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem
0: jött. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Mennyei lakomádból erőt merítve, könyörögve kérünk Istenünk, segíts, hogy Szent Efrém tanítása szerint ajándékaidért szüntelenül hálásak legyünk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek vegyen hálát.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Merva Péter. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az egyházi visszaélések áldozatainak meghallgatását, a jóvátételt és a megelőzés erősítését sürgette 14. Leó pápa a spanyol püspöki konferencia tagjai előtt Madridban. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, minden sértetnek lehetőséget kell kapnia a meghallgatásra, a védelemre és a gyógyulásra. Az MTI hétfői beszámolója szerint a Szentatya madridi látogatása során a bántalmazások áldozatainak képviselőivel is találkozott, miközben több érdekvédelmi szervezet tiltakozó akciót tartott a találkozók körülményei miatt. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket, és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a cikk. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az országgyűlés kedden, e heti két napos ülésének második napján. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Szócsigán László képviseli a román nemzetiséget szószólóként az országgyűlésben a Nemzeti Választási Bizottság hétfői döntése alapján. A poszt azért üresedett meg, mert a nemzetiségi lista első helyén szereplő Tát Margit még a mandátum igazolása előtt lemondott. Mivel a magyarországi románok országos önkormányzata nem szervezett meg új jelöltet, a mandátumot a listán soron következő Szúcsigán László kapta meg. Az NVB határozata ellen 3 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Jelentősen megnehezítik az ukrajnai háború békés rendezését az orosz vezetés szerint a Krímben történt ukrán dróntámadások. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott újságíróknak hétfőn Moszkvában, hogy az ilyen akciók lassítják a béketárgyalások felé vezető folyamatot. Az orosz külügyminisztérium szerint a hétfői támadásban egy személyi vonat mozdonyvezetője megsérült, segédje pedig életét vesztette. Moszkva terrorcselekménynek minősítette az esetet, és felelősségre vonást ígért. Szerdán kezdődik a Szecesszió világnapjához kapcsolódó országos építészeti fesztivál, írt a kulturális beszámolójában az MTI. Az 5 napos rendezvény sorozat összesen 74 programot kínál Budapesten, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán. A látogatók vezetett sétákon, épületbejárásokon, előadásokon és kiállításokon ismerhetik meg a szecessziós építészet értékeit. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák az építészet világát a nagy közönséghez, és bemutassák a korszak gazdag örökségét. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében, főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Ma reggel Rákosliget és Pécsel között a vonatok baleset miatt csak egy vágányon közlekedhetnek. A 60-i vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, járat kimaradásokra is számítani kell. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változik a pótlási rend, csütörtöktől majd rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. A Szerencs-Nyíregyháza vonalszakasz felújítása nyár végéig tart, pótlóbuszokkal kell utazni a térségben, illetve Miskolc és Debrecen között közvetlen buszok is közlekednek. Rákos rendezőállomáson felső vezetékkarbantartást végeznek a héten, péntek hajnalig, éjszakánként, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a nyugati és Rákospalota újítás között az S70-es és S71-es, a nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. A Vác-Diós jelenő szakaszon június 19-éig tart a felújítás befejező üteme, addig Vác és Magyar Kút között MÁV buszok közlekednek, Vált és Diós-Jenő között a 331-es és a 331V jelzésű buszokkal lehet utazni. A Szeged-Békéscsaba vonalon még ma és holnap este 20.30-tól üzemzárásig kell pótlóbuszra átszállni a Hódmezővásárhely-Orosháza szakaszon. Szerdai előrejelzés Kiskonfélegyháza és Szentes között holnap 5 és 14 óra között járnak majd pótlóbuszok karbantartás miatt. Lászi Viktor, MÁV Inform.
5: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföld kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A fiatalok felé forduló szolgálat fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor Madridban találkozott a Spanyolországban működő ágostonos rendtagokkal, számolt be a Vatican News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a rend közössége és egysége fontos üzenetet közvetíthet a mai világ számára, különösen a fiatalok felé. A Szentatya megköszönte az ágostonosok lelkipásztori munkáját, és arra bátorította őket, hogy továbbra is elkötelezetten szolgálják az embereket és az egyházi közösségeket, derült ki a beszámolóból. Egyhangú döntéssel megszavazta az országgyűlés a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztését hétfőn, adta hírül a HVG. Az elfogadott jogszabály szerint az érintett ügyek addig szünetelnek, amíg a parlament felül nem vizsgálja és módosítja a kapcsolódó törvényeket. Az intézkedés célja a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeinek újraértékelése, miközben az adósok továbbra is teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket, ha ezt szeretnék, összegezte a cikk. Nem készül el a Mohácsi csata 500. évfordulójára tervezett jubileumi kiállítás, A Telex beszámolója szerint eredménytelen lett a kiállítás kivitelezésére kiírt közbeszerzés, mert a beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló forrást. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása ugyan folytatódik, de a kiállításnak helyet adó új múzeumi szárny is csak július végére készülhet el. Az augusztus 29-i évfordulón így várhatóan csak a tömegsírokban nyugvó áldozatok újra temetésére kerülhet sor, írta a lap. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. június 9-e kedd, Félix és Annabella névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Csipkebokor, katolikus udvar is várja az érdeklődőket a művészetek völgyében idén. A 72 tanítvány mozgalom kezdeményezéséről hallhatnak a reggeli riportban.
6: A csipkebokornak van egy termése is, a csipkebogyó, és mi úgy gondoltunk, hogy ebben a igazán sűrű fesztivál forgatagban mi egyfajta gyógyír is lehetünk az odatérőknek.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz agrárvilág rovat is a mezőgazdaság híreivel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsort is ajánlunk hallgatóinknak adásunkban. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Francesco Baccini felvétele szólt.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom

0: Ez fő hangsúlyozta, minden sértetnek lehetőséget kell kapnia a meghallgatásra, a védelemre és a gyógyulásra. Az MTI hétfői beszámolója szerint a Szentatya madridi látogatása során a bántalmazások áldozatainak képviselőivel is találkozott, miközben több érdekvédelmi szervezet tiltakozó akciót tartott a találkozók körülményei miatt. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a cikk. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, közölte az MTI. Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket, jelentette be Tarr Zoltán, hozzátéve, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán hétfőn este úgy fogalmazott, a demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a média szabadság biztosítása. Grósz Judit több mint 25 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén, írja az MTI. Felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét Magyar Péter miniszterelnök, derül ki a magyar közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. Gál Szabolcs Barna 16 éve vezette a hivatalt, utódját egyelőre nem nevezte ki a miniszterelnök. Szerdán kezdődik a szecesszió világnapjához kapcsolódó országos építészeti fesztivál, írta a kulturális beszámolójában az MTI. Az ötnapos rendezvény sorozat összesen 74 programot kínál Budapesten, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán. A látogatók vezetett sétákon, épületbejárásokon, előadásokon és kiállításokon ismerhetik meg a szecessziós építészet értékeit. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Sting felvétele szólt 8 óra 8 perc. Csipkebokor katolikus udvar néven új programmal bővül idén a Művészetek Völgye kínálata. A 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar jó választás lehet mindazoknak, akik a Művészetek Völgyében nem csak koncertet, előadást vagy kézműves programot keresnek, hanem csendes, személyes, nyitott közösségi teret, ahol őszinte meghívásként jelenik meg a hit. Reggeli riportunkban Szikora József beszélgetését hallják Karcagi Ágnessel, a Csipkebokor katolikus udvar projekt felelősével.
1: Sejtek valamit, hogy udvarról akkor beszélünk, amikor nyáron a Művészetek Völgyében járunk. Ott vannak például udvarok, hát sok helyen, de ott például vannak. Kérjük Ágnest, Karcagi Ágnest, hogy mondja el, hogy mi is ez a Csipkebokor katolikus udvar.
2: Nagyon köszönjük először is a meghívást, szívesen tettünk ennek eleget. Az udvarnak az ötlete alapvetően ősszel indult, amikor a Szent Ignáci Jezsuita Szakkollégiumban szerveztek az ott élő hallgatók, én egy volt hallgató vagyok, egy szinódus eseményt, és azt érzékeltük, hogy nagyon nagy az érdeklődés, majd a fiatal szervezőkből álló projektcsapatban megfogalmazódott az ötlet, hogy rendszeresen járunk Művészetek Völgyére, van egy nagyon klassz református és egy nagyon klassz evangélikus udvar is, miért ne lehetne katolikus udvar? És ezzel az ötlettel kerestük meg Rubovszki Ritát és a 72 tanítvány mozgalmat, és ők mellénk álltak, támogatnak minket, mindenféle szervezeti hátteret biztosítanak, és így meg is kezdtük a működésünket tavasszal, nagyjából március elején, és összeraktuk a programot, és a Művészetek Völgye projektcsapata is nagyon várta, hogy mi ott megjelenjünk.
1: Csipkebokor jól illik egy ilyen falusi környezethez, mert a házak tövében és sokfelé van csipkebokor, de mégis miért pont ezt a nevet választották?
2: Nyilvánvalóan van egy egyértelmű ószövetségi konnotáció, és a lángoló hit, meg a lángoló szeretetnek a gondolata velünk volt végig, de ugye a csipkebokornak van egy termése is, a csipkebogyó, és mi úgy gondoltunk, hogy ebben a igazán sűrű fesztivál forgatagban mi egyfajta gyógyír is lehetünk az odatérőknek, tehát egy kis lelki frissülés.
1: C-vitamin.
2: Igen, C-vitamin. Tényleg egy ilyen lelkitöltést kaphatnak a mi udvarunkba, és ennek szellemében raktuk össze a programunkat is.
1: A csipke bogyó termésről azt mondják, hogy akkor az igazi, amikor már megcsipte a dér. De ez a csipke bokor katolikus udvar viszont a nyár közepén lesz. Pontosan hol és mikor?
2: Tajándörögdön lesz, a tajándörögdi katolikus templommal szemben, ez az úgynevezett Srámli kert, így hivatkoznak rá a környéken, és július 24-től augusztus 2-ig látogathatnak oda a kedves érdeklődők.
1: Tehát ez gyakorlatilag az egész Művészetek Völgye idejét lefedi. Mi mindent nyújt ez az udvar?
2: Minden nap van egy állandó program sorozatunk igazából minden délelőtt, minden napot egy keresztény meditációval fogunk indítani, és azt egy kézműveskedéses, kihívás teljesítős állandó program követi, ezt Légy részese egy csodának címre kereszteltük. Itt különböző keresztkészítési, csodkikészítési módszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és még sok mással, és utána minden délután és este van különböző beszélgetős programunk, akár politikáról is, kereszténység a politikában címmel, de lesz imatánc, ami szerintem egy nagyon komfortzónából kimozdító program, és még nagyon sok más Szólj be a papnak jellegű programok, például Martos Levente, Balázs Püspök atya is érkezik hozzánk.
1: Ezt talán nem véletlenül mondtam, mert ugye rádiónk vezérigazgatója Balázs Püspök úr.
2: Igen, innen is nagyon köszönjük, hogy eljön és elfogadta meghívást.
1: Pár nevet még, vagy mondjam, húzó nevet, vagy vonzó nevet, ha szabad kérni.
2: Igen, említettem a Kereszténység a politikában című beszélgetést, ide Török Csaba atya érkezik hozzánk, de lesz egy beszélgetés az Esztergomi Keresztény Múzeum értékeiről is, ugye 150 éves, és ide Koncsek Ildikót is szeretettel várjuk.
1: Ő az igazgatója a Keresztény Múzeumnak.
2: Igen, ezentúl Forrai Tamás jezsuita atya is jön hozzánk egyébként több programra. Zsuffa Tündét is várjuk egy beszélgetésre, az egy kicsi szakmai beszélgetés lesz, mert az Isten és transzcendens megnyilvánulásairól fogunk beszélgetni a mai magyar könnyezednében. Betonhoffi pogányinduló.
1: Ez tényleg izgalmas.
2: Igen.
1: És akkor gyakorlatilag minden nap valamilyen programot nyújt a Csipkebokor Katolikus Udvar. Hol tartanak az előkészületek?
2: Az előkészületekben ott tartunk, hogy már fixáltuk az előadóink nevét, névsorát, a programunk névsorát, minden technikai feladatot már lefixáltunk.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, benne van, részletesen benne van a kiadott programfüzetekben?
2: Igen.
1: Tehát aki tudja, hogy ekkor vagy akkor nyaral valahol a Balaton partján, akkor a programfüzetből láthatja, hogy na ekkor vagy akkor ezért vagy azért érdemes fölmennem.
2: Így van.
1: Talján Dörögdre.
2: Így van. Egyébként a Művészetek Völgye honlapján és a Művészetek Völgye telefonos applikációjában is megtekinthetik. És most igazából finom hangolás van, tartalmilag próbáljuk minél inkább minőségire megcsinálni ezt a 10 napot, és most éppen a projektcsapattal felelősöket rendeltünk az eseményekhez, és mindenki intézi a saját programjait, az előadóit, és reméljük, hogy tényleg egy nagyon tartalmas és minőségi programot sikerült összeraknunk.
1: Tehát akkor van egy Csipkebokor team, ha szabad ezt mondani, és ez a csapat, illetve maga ez a projekt, a 72 tanítvány mozgalom része, vagy ha jól értettem, megkeresték Robovszky Rita elnökasszonyt, és mondhatjuk, hogy befogadta?
2: Igen, abszolút. Elsősorban ez a projektcsapat a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkes hallgatóiból áll, akik nekem azon túl, hogy együtt is éltem velük 4 évig, közeli barátaim is, és mindenki hozott még egy-egy külsős tagot, akiknek nagyon örülünk, mert tényleg sok önkéntes kell egy ilyen udvar működtetésére, és igazából mindegyikőjük T-72 önkéntessé válik.
1: Ott fognak élni, vagy napokat, vagy esetleg heteket eltöltenek Talján Dörögdön? Hogy lehet ezt elképzelni? Hogy tudják ezt a munkát végezni?
2: Hát majdnem, hogy másfél hetet leszünk ott, mert már a fesztivál megkezdése előtt nekünk jó pár nappal ott kell lennünk, hiszen az udvarnak fel kell állnia, ennek komoly technikai háttere van, és ott fogunk lakni a Talján Dörögd és Kapolcs között található faház komplexumban, amit majd fel fognak építeni, még nem lehet megtekinteni, de ezek ilyen mobil faházak, és ott fogunk lakni.
1: Azt hiszem, hogy én is ott voltam a Párbeszéd házában azon a rendezvényen, amelyen megismerkedtem egy fiatalemberrel, aki a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium részéről, hát ezt a mondjuk így, hogy szinodális mozgalmat képviselte, és röstellem, hogy nem jut ebben a pillanatban a neve.
2: Pece Zsombor.
1: Így van, Pece Zsombor, köszönöm szépen. Ugyanezen a helyen, ahol most Ágnes ül, Karcagi Ágnes, a Csipkebokor Katolikus Udvar projekt felelőse, vele beszélgetünk. Ugyanitt ült Pece Zsombor, és beszélt arról, hogy mi fűti őt, mi lelkesíti őt, ott a Jezsuita Szakkollégiumban, illetve Szent Ignác Szakkollégiumban, illetve mi ez a szinodalitás. És tényleg, ugyanazt jelenti görög szó a zsinatnak a megfelelője, hogy közösen dolgozunk. Ezt nagyon újnak érzi, Ágnes?
2: Alapvetően nem azt érzem újnak, hogy közösen csinálunk valamit, hanem azt, hogy úgy érzem, hogy egy új formát próbálunk megtalálni a katolikus egyháznak az akár hirdetésére, akár értékeinek kommunikálására, hiszen ilyen még ilyen formában nem volt korábban. És én nagyon, nagyon várom, hogy ez mit fog kihozni, milyen érdeklődőkkel fogunk találkozni, milyen kérdéseket kapunk majd tőlük.
1: Tehát most már a Csipkebokornál tartunk, a Csipkebokor Igen. Katolikus udvarnál, és az elején mondta, hogy a lángoló hit, a lobogás lángoló, de el nem égő, ugye a Csipkebokorban ez is benne van, hogy érzi ezt, hogy a lángolásból nem hamu lesz, hanem újabb tűz?
2: Én nagyon remélem, mi egészen gyakorlatilag, mi már a 2027-es Csipkebokor Katolikus udvarra is készülünk, és reméljük, hogy az is meg fog tudni valósulni. Őszintén azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú és nagyvonalú fesztiválnál az érdeklődők szeretete, kíváncsisága az nagyon sok örömmel fog eltölteni minket.
1: Akkor zárszóként arra kérem Karcagi Ágnest, a Csipkebokor Katolikus Udvar projektfelelősét, hogy még egyszer foglalja össze, mikor, mi, hol.
2: Mindenkit szeretettel várunk 2026. július 24-től augusztus 2-ig, 10 napon keresztül Taljándörögdön, a Taljándörögdi katolikus templommal szembeni udvarba, ezt a helyiek Srámli kertként emlegetik.
1: Köszönjük szépen, és akkor buzdítjuk hallgatóinkat, hogy július utolsó vetében, augusztus elejéig zarándokoljanak el a Csipkebokor katolikus udvarba, a Taljándörögdre. Köszönöm szépen Karcagi Ágnesnek.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: A Csipkebokor katolikus udvarról Karcagi Ágnes projekt felelőst hallották. További részletek a 72 tanítvány mozgalom, valamint a Művészetek Völgye honlapján találhatók.

0: A helyes beat felvétele szólt, műsorajánlóval folytatjuk adásunkat.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai vendégem Major Tamás. Órák óta gondolkodom, hogy hogy mutassalak be téged. Úgy, ahogy te említetted, hogy futballhuligánból meditációs oktató, vagy diplomata, vagy politikus, vagy egyszerűen valaki, akit a Jóisten a tenyerén hord, szemmel láthatólag évtizedek óta.
2: Én úgy definiálnám, hogyha valahogy kellene mondani, hogy mutassam-e magam, egy spirituális kereső vagyok.
1: És jógaoktató.
2: Jógaoktató is vagyok, igen. Végzettségemet tekintve valóban diplomáciát végeztem. Nagyon sok minden köt engem a hazámhoz, Magyarországhoz. Ennek ellenére én 40 éves koromig mindig azt mondtam, hogy életem felét külföldön éltem. Ez csak így adódott. Nem feltétlenül tervezés okán történt.
1: Családi oka volt nyilván.
2: Igen, édesapámnak a munkája miatt, és utána aztán kint maradtam külföldön, de nem utazni akartam, tehát nem ez volt a célom, tehát ezzel ezt szerettem volna csak mondani.
1: Hány évesen maradtál kint?
2: Hát először is 16 évesen mentem ki először, akkor hazajöttem. Pont a rendszerváltásnak a legizgalmasabb pillanatait itt Magyarországon éltem meg, 89 márciusától 90 márciusáig, és utána, ha jól emlékszem, márciusban volt, de arra emlékszem, hogy még leszavaztam az első szabad választásokon, és utána elmentem édesapám új állomásaira, ami Buenos Airesben volt, és elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat 1990-ben.
1: Az első állomás mi volt, ahol először?
2: Montevideo.
1: Mely nyelveket beszéled?
2: Hát ott a spanyolt meg kellett tanulnom feltétlenül, és ugye bár 89-ben már letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, de utána, amikor kikerültem második körben az egyetemre, akkor vettem észre, hogy bár nekem papírom erről van, de hogy mekkora nagyok a hiányosságaim, mert az első vizsgán filozófiából pontosan, ahol nem is értettem a tananyagot, és mondjuk úgy kivágtak, akkor leültem, és akkor elkezdtem a tananyagot is, meg a spanyolt is rendesen megtanulni. Úgyhogy spanyol az jól megy, angolul úgy el vagyok, és ez van tulajdonképpen, franciául még tanultam, de a spanyol az elnyomta a franciát, úgyhogy gyakorlatilag a spanyol-angol.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: Szabó Gábor felvétele szólt, 8 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket, jelentette be Tar Zoltán, hozzátéve a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán hétfőn este úgy fogalmazott, a demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése, a média szabadság biztosítása. Grósz Judit több mint 25 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén, írja az MTI. Kedden nyújtja be a kormány az uniós források felszabadításához szükséges átláthatósági és korrupció ellenes törvénycsomagot, mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket, és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a cikk. Pozitív hangulatúnak nevezte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn, a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel kezdett megbeszélését az orosz-ukrán háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról. Zelenszky a közösségi médiában közzétett bejegyzésében elmondta, a telefonbeszélgetésre az európai partnerekkel való találkozó után a moldovai főváros Chisinau repülőterén történt átszállás során került sor. Az ukrán elnök köszönetet mondott az amerikai küldötteknek, amiért készek a következő hetekben a lehető legaktívabban munkálkodni az Oroszország által Ukrajna ellen kezdett háború befejezését célzó diplomácia újraindításán, adja hírül az MTI. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország észak-nyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária körútnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Nagykörút előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Lezárták a 3. kerületben a Szentendrei út szervizútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A fiatalok felé forduló szolgálat fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor Madridban találkozott a Spanyolországban működő ágostonos rendtagokkal, számolt be a Vatican News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a rend közössége és egysége fontos üzenetet közvetíthet a mai világ számára, különösen a fiatalok felé. A Szentatya megköszönte az ágostonosok lelkipásztori munkáját, és arra bátorította őket, hogy továbbra is elkötelezetten szolgálják az embereket és az egyházi közösségeket, derült ki a beszámolóból. Egyhangú döntéssel megszavazta az országgyűlés a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztését hétfőn, adta hírül a HVG. Az elfogadott jogszabály szerint az érintett ügyek addig szünetelnek, amíg a parlament felül nem vizsgálja és módosítja a kapcsolódó törvényeket. Az intézkedés célja a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeinek újraértékelése, miközben az adósok továbbra is teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket, ha ezt szeretnék, összegezte a cikk. Nem készül el a Mohácsi csata 500. évfordulójára tervezett jubileumi kiállítás. A Telex beszámolója szerint eredménytelen lett a kiállítás kivitelezésére kiírt közbeszerzés, mert a beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló forrást. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása ugyan folytatódik, de a kiállításnak helyet adó új múzeumi szárny is csak július végére készülhet el. Az augusztus 29-i évfordulón így várhatóan csak a tömegsírokban nyugvó áldozatok újra temetésére kerülhet sor, írta a lap. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Edith Piaf énekelt. A ma délután 15 óra 4 perckor jelentkező Aquarell magazinunkat ajánlja most a figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink! Mai kulturális palettánkban is három témával készültünk. Műsorunkban meghallgathatják Fisül Mónika, Kossuth és Lisztdíjas énekesnőt, az MVM Classic and Club koncertsorozat június 10-ei programjáról, továbbá ma is lesz Kultúrmorzsánk rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig szólunk a most csütörtökön kezdődő 97. ünnepi könyvhét egyik újdonságáról, Gál Vilmos múzeológus történésznek, az Egy áldott jó ember című családregényéről. A korábban történelmi regényekkel jelentkező szerző ezúttal a közelmúltba, a kádári évtizedekbe kalauzolja olvasóit, s megvilágítja, sokszor milyen rossz minták, modellek alakították szüleink, nagyszüleink életét, s egy széthullott család történetén keresztül késztet mindannyiunkat, vélt és valós értékeink, múltunk, jelenünk, s jövőnk újra gondolására. A könyvről a szerzővel beszélgettünk, előjáróban itt a vele készített riportunkból adunk egy rövid részletet.
2: Igazából akár mondhatnánk azt is, hogy ez is történelmi regény, hiszen Lackó Géza valamikor 1937-ben írta le azt, hogy is történelmi regényeket írt, illetve irodalom történész is volt, hogy hát minden regény, ami nem az adott pillanatban játszódik, tehát a saját korszakában, az történelmi regénynek tekinthető. Mondjuk én ezzel nem értek egyet, de nyilvánvalóan is családregényként próbálom ezt értelmezni, vagy értékelni ezt a regényemet. És ugye 50-es, 60-as évektől már vannak benne részek, vagy epizódok megjelennek, de valójában a 70-es, 80-as, 90-es éveket írja le.
1: A mostani 20-25 éveseknek csak ugyanaz is történelem, nincs onnan emlékük.
2: Igen, ez már történelem epizódok a Kádár korszakból, és egy olyan családról szól, ahol tulajdonképpen itt a családi erőszak áll a fókuszban, illetve az apa alkoholizmusa. Tehát igazából e körül forog ez a történet. És elsősorban az apa és a fiú konfliktusa, de nyilván az egész családot érinti ez a dolog. És az apa halálával indul egyébként a történet, és innen egy ilyen visszaemlékezés, több időségben játszódó visszaemlékezést próbáltam itt megadni ebben a regényben.
1: Gál Vilmost, az Egy áldott jó ember című családregény szerzőjét hallották. A vele készített teljes riportunkat, valamint az MVM Classic and Club koncertsorozat június 10-ei eseményéről rögzített beszélgetésünket és Kultúrmorzsánk rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Aquarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: A mai Aquarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: PR Báslelé felvétele szólt. 8 óra 47 perc. Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból, a szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Egyeztetésre hívta az agrárminiszter a sertés ágazat szereplőit, miután az aprikai sertéspest is igazoltan megjelent egy Szabolcs-Szatmár vármegyei házi sertés állományban. Az eset azért kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A vállai állományt azóta felszámolták, a gazdaság körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, illetve korlátozásokat vezetett be a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal. A hatóság megkezdte a fertőzés eredetének és esetleges továbbterjedésének felderítését is. Általános és középiskolás lányok számára rendezett pályaorientációs napot nemrégiben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza. A Lányok Napja elnevezésű program célja az volt, hogy a diákok műhelyfoglalkozásokon keresztül bepillantást nyerjenek a természettudományok és a korszerű technológiák világába. A MATE gazdasági állatok takarmányozása tanszékének vezetője dr. Halas Veronika összegez.
2: Én azt látom, hogy ez a rendezvény sorozat most már tényleg évről évre megrendezésre kerül, és mindig nagyon nagy közönséget vonz. A fiatalok eljönnek, és én azt látom, hogy nem csak a muszájból jönnek, hanem tényleg érdeklődve hallgatják az előadásokat. Mi is megpróbálunk nagyon színes előadásokat tartani, interaktív előadásokat tartani, hogy ne azt érezzék, hogy egy újabb iskolai programra jönnek, hanem sokkal inkább az érdekességeket szeretnénk bemutatni. Igazándiból nem titkolt szándékunk az, hogy a felsőoktatás iránt tényleg felkeltsük az érdeklődésüket, mert azt gondolom, hogy a következő generáció motiválása az pontosan ott kezdődik, hogy hagyjuk őket kíváncsinak lenni, és engedjük a kíváncsiságukat, és azt, hogy ők maguk döntsenek arról, hogy mi érdekli őket.
1: A bujdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett idén Somogybora. Ez a rangos megmérettetés már majdnem 30 éves. Tudtuk meg a Somogy vármegyei közgyűlés elnökétől, Bíró Norbertől.
3: 27. alkalommal rendezzük meg a vármegye borának kiválasztását. Ez idén 11 pincészet 37 tételével nevezett be. Célunk pedig az, hogy az ajándékot, amit egy éven keresztül a vármegye kioszt protokolláris célból, az mindenképpen somogyi bor legyen, ezzel erősítve a helyi gazdaságot. Nem egy bonyolult matematikai összefüggés, hogyha egy somogyi polgár, vagy akármilyen másik polgár, de elsősorban a somogyi polgár, ha egy somogyi bort választ fogyasztásra vagy ajándékozással, azzal a somogyi gazdaságot erősíti. Ellenben, ha más borvidékről választ, vagy fogyaszt étteremben, akkor azt a borvidéket támogatja. Úgyhogy mindenképpen én ehelyről is szeretném felhívni a figyelmeket, hogy a nagyon finom, nagyon ízletes, nagyon gyümölcsös somogyi borokat választanak fogyasztásra és ajándékozási célra és a somogyi polgárok.
1: A bírálati szempontokról a szakmai zsűri egyik tagja, Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász így nyilatkozott.
4: Általános borverseny szabályok érvényesek itt is, megjelenés, illat, íz és ezeknek az összhatása az élmény, amit ad a bor. Ezt tudni kell, hogy minden bor, ami palackba kerül és elkerül egy borversenyre, azon nagyon sokat dolgozott valaki. Tehát ezt ennek megfelelően kezelni kell egy bírálónak, ezt értékelni kell mindenképpen. Nyilván, hogyha valami hiba van a borba, akkor azt diszkréten közölni kell, akár pontszámmal vagy szóban a gazdával, de egy borversenyre kerülő tétel esetében már egész pici különbségek is dönthetnek arról, hogy melyik lesz a nagydíjas és melyik lesz csak mondjuk egy ezüstér. Bor. Itt illatban, a tisztaságban, íztisztaságban, fajta jellegben, sok mindenben tudunk különbséget tenni. Ez a bíráló feladata, hogy ezt megtalálja.
1: Gombos Sándor, látrányi szőlősgazda, szintén zsűritag, pedig a dél-balatoni borvidék sokszínűségéről beszélt.
5: Helyi dél-balatoni borokból választunk, ez már tradíció. Nagyon szép borok vannak. Ezek előzsűrizett borok, azt tudni kell. Ezek arany vagy ezüstérmet nyertek már megyei borversenyeken. tehát jutószelekció. Hát mindig a legjobbat választjuk, nincs olyan, hogy tavaly fehérbort választottunk, azt megelően vörösbort, és hát a legjobb bort igyekszünk kiválasztani egy értő zsűrivel. Úgyhogy bízom benne, hogy a megyei elnök úr reprezentációra olyan bort használhat, amire a vendégei csettinthetnek egyet, elégedettek lehetnek. Ez nagyon fontos dolog, a megye respektje szempontjából is. Dél-balatoni borok hát unikálisak. Ez egy olyan borvidék, ahol szinte minden fajtából lehet kiváló bort készíteni. Itt elsősorban a Dél-Balaton a könnyű, illatos fehérborok hazája, tehát abból indul minden, de aztán nagyon szép egyéb fehérborok, sőt, hát a 80-as évek közepe óta minőségi vörösborok is készülnek. Itt mindenből lehet jót készíteni. A baj csak az, hogy a nagyon sok szőlő elhagyja a borvidéket, és körülbelül a szőlő 70%-a a feldolgozó kapacitás hiány, tehát ide kéne egy nagy feldolgozó, ami most ugye megszűnt, mint tudjuk, a BB megszűnt, eladták, és nem tudjuk, hogy újraindul-e. Az nagyban emelné a borvidék respektjét, hogyha több délbalatoni szőlőt dolgoznának itt fel. Egyébként nagyon szép borászatok indultak, ugye a 90-es, 2000-es évektől kezdődően. Van 8-10 olyan borászat, amelyik hát az ország bármelyik borversenyén jól szerepel, megállja a helyét. Úgyhogy hát én, mint törzsgyökeres délbalatoni, nyilvánvalóan elfogult is vagyok, de a délbalatoni borvidék az mindenképpen egy nagyon színes, sokszínű borvidék.
1: A gyermeknapot megelőző szombaton a kaposvári nagypiacon a többi között ugrálóvár, lufi hajtogató, bohóc, panda, sarok, vattacukor és számos látványos bemutató várta az érdeklődőket. A létesítmény ügyvezetője Kovács Sándor.
6: A vásárlóink nagy részének a reggele itt a piacon indul, és erre fűzi fel az egész napját, és a mai rendezvényel is az a célunk, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenféle közösségi alkalommal ki tudjunk szolgálni mindenkit. Számunkra ez is nagyon fontos, és úgy érezzük, hogy elég jó a felhozatal ez ügyben. Különböző iskolákkal, bölcsödékkel van együttműködésünk, és az érdeklődés az kiemelkedő. Egy fontos célja az érzékenyítés etéren a piac vezetőségének, és ez meg is látszik.
1: Június 3-ától az országos jégkármérséklő rendszert kizárólag a legmagasabb 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag mennyiség az idei védekezési időszakban is elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly ugyan kevesebb ezüst jodidot használtak fel, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet csak sor, írták közleményükben az érdekvédők.
0: Agrárvilág című mezőgazdasági rovatunkat hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. június 9-én kedden. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a hangtechnikus Fülöp Csaba nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Grósz Judit fogja össze miniszteri biztosként a közmédia körüli teendőket, jelentette be Tar Zoltán, hozzátéve, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési auditot követően nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmenet

Mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője, a HVG hétfői beszámolója szerint. A javaslatok között szerepel a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és az integritás hatóság jogköreinek bővítése. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételeket és hozzáférjen a befagyasztott uniós támogatásokhoz, összegezte a cikk. Felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét Magyar Péter miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. Gál Szabolcs Barna 16 éve vezette a hivatalt, utódját egyelőre nem nevezte ki a miniszterelnök. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán hétfőn közzétett bejegyzésben. Kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. Pozitív hangulatúnak nevezte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel kezdett megbeszélését az Oroszország által Ukrajna ellen kezdett háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról. Zelenszky a közösségi médiában közzétett bejegyzésben elmondta, a telefonbeszélgetésre az európai partnerekkel való találkozó után a moldovai főváros Chisinau repülőterén történt átszállás során került sor, írja az MTI. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében, főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. Egy óra van.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai vendégem Major Tamás. Órák óta gondolkodom, hogy hogy mutassalak be téged. Úgy, ahogy te említetted, hogy futballhuligánból meditációs oktató, vagy diplomata, vagy politikus, vagy egyszerűen valaki, akit a Jóisten a tenyerén hord, szemmel láthatólag évtizedek óta.
1: Én úgy definiálnám, hogyha valahogy kellene mondani, hogy mutassam-e magam, egy spirituális kereső vagyok.
0: És jógaoktató.
1: Jógaoktató is vagyok, igen. Végzettségemet tekintve valóban diplomáciát végeztem. Nagyon sok minden köt engem a hazámhoz, Magyarországhoz. Ennek ellenére én 40 éves koromig mindig azt mondtam, hogy életem felét külföldön éltem. Ez csak így adódott. Nem feltétlenül tervezés okán történt.
0: Családi oka volt nyilván.
1: Igen, édesapámnak a munkája miatt, és utána aztán kint maradtam külföldön, de nem utazni akartam, tehát nem ez volt a célom, tehát ezzel ezt szerettem volna csak mondani.
0: Hány évesen maradtál kint?
1: Hát először is 16 évesen mentem ki először, akkor hazajöttem, pont a rendszerváltásnak a legizgalmasabb pillanatait itt Magyarországon éltem meg.

0: 89 márciusától 90 márciusáig, és utána, ha jól emlékszem, márciusban volt, de arra emlékszem, hogy még leszavaztam az első szabad választásokon, és utána elmentem édesapám új állomásaira, ami Buenos Airesben volt, és elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat 1990-ben.
1: Az első állomás mi volt, ahol először?
0: Montevideo.
1: Mely nyelveket beszéled?
0: Hát ott a spanyolt meg kellett tanulnom feltétlenül, és ugye bár 89-ben már letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, de utána, amikor kikerültem második körben az egyetemre, akkor vettem észre, hogy bár nekem papírom erről van, de hogy mekkora nagyok a hiányosságaim, mert az első vizsgán filozófiából pontosan, ahol nem is értettem a tananyagot, és mondjuk úgy kivágtak, akkor leültem, és akkor elkezdtem a tananyagot is, meg a spanyolt is rendesen megtanulni. Úgyhogy spanyol az jól megy, angolul úgy el vagyok, és ez van tulajdonképpen, franciául még tanultam, de a spanyol az elnyomta a franciát, úgyhogy gyakorlatilag a spanyol-angol.
1: Te nem tartozol azok közé, akik mindenáron ide vagy oda akarnak kerülni, hanem én úgy érzem, hogy te elég sokszor hagytad magad egy kicsit sodortatni, majd visszanézve láttad, hogy az nem volt baj.
0: Én ezt egy picit máshogy látom, elég konok és önfejű voltam gyerekkoromtól kezdve. Édesanyám azt mondta, hogy mindig nagyon céltudatos voltam, tehát gyerekkoromban állítólag leszállítottam őt, mert megláttam az óvodás kis barátnőt, és hogy én udvarolni akartam neki, és hogy toporzékoltam a buszon. A 70-es években voltam, amikor te azt mondta, én amit el akartam érni, azt mindig elértem. Úgyhogy céltudatos voltam, szerintem vagyok is, de az élet nagyon sok dolgot azért szerintem lágyított és puhított, és ez leginkább sokszor betegségek formájában jelentkezett, ezt a fajta konokságot, meg akaratosságot inkább átadni magamat a pillanatnak, és a Jóisten tudja, hogy mi az, amit szeretne én velem, és hagyni magam egy kicsit inkább vezetni, mint hogy azt gondolom, hogy én tudom, hogy mit kell tennem.
1: Aki most ismer meg téged, és most lát, az nem tudja nagyon elhinni, hogy te ennyire lázongó voltál, és radikális egykoron, de nyilván ez az ifjúság heve volt. Vagy maradt is?
0: Hát, én azt hiszem, hogy maradt, mégpedig olyan módon, hogy mostanában olvasom, hallgatom Hamvas Bélát, és azt, ahogy őnála látom, hogy idősebb korára megmaradt az a tűz, ami jellemezte őt fiatal korában is, de ő is átalakult, ugye lám az első világháborúban önkéntesként, bent hazafias önkéntes, vagy hazafiasságból, és aztán utána ideg összeroppanással szereltette le magát, majd a másik világháborúban is, hogy hogyan értékelt ezt újra, de éppen a múltkor hallottam, amikor a felesége, ugye neki például egy zsidó származású hölgy volt, és beszólt a nyilas házmester, hogy kit rejteget, és csak így célozgatott, és Hamvas, aki akkor már publikált a Nyugatba, és hogy elismert író volt, fölvett egy botot, és betört az összes ablakát ennek a ármánykodó embernek, és hát igen, ez a szent harag gyakorlatilag, amikor azért az még ott van, amikor az igazságtétel, ennek sajnos ilyen fizikai, brutális megnyilvánulása is kell, hogy legyen. Igen, finomodott sok minden, leginkább az önismeret miatt, tehát én a jogát is azért kezdtem el, mert pont ezt az impulzusszerű ösztönéletet, hogy ennyire sebezhető vagyok, hogy valamit mondanak, vagy valamiért megsértődök, és arra hogyan reagálok. Ezt akartam tudni, hogy ennek mi a mozgatórugója, és valamit az életben ezen jobbítani. Igazán nem tudtam, hogy merre megyek, és nem így akartam önismeretet, hanem egyfajta istenkeresés volt benne, nem tudom máshogy megfogalmazni, mert ez volt a motiváció. Nem húzhatom rá, és nem is akarom ezt a divatos szót, hogy azért, mert önismereti utat akartam járni. Azt se tudtam igazán akkor még, hogy mi az, hogy önismereti út. Viszont minden spirituális útnak az alapja most, ahogy látom, az az önismeret. Tehát önismeret nélkül nincsen spirituális út, hanem gyakorlatilag vizet prédikálok és bort iszom. Tehát csak a saját átalakulásomon keresztül érthetek meg másnak az átalakulását, kezdhetek egyre együttérzőbb lenni, egyre csendesebb, nyugodtabb, és olyan helyzetekben is, amelyek valójában igazságtalanok adott esetben, és régen azokra ugrottam volna, megértő és érettebb, talán nem reagálással, hanem megértéssel válaszolni, de ez csak azon keresztül megy, hogyha ismerem saját magamat, akkor tudom szerintem a másikat megérteni.
1: Miért nem tanítják ezt az iskolában?
0: Ezt nem tőlem kellene kérdezni, nem én vagyok az oktatáspolitikus, de az biztos, hogy jó lett volna, hogyha sok más leckéket is megtanítanak. Tehát én, amikor kikerültem a nagyvilágba, úgymond, és Latin-Amerikában ott álltam egy szám magam, és már nem találkoztam évek óta egy magyar emberrel se.
1: Hány évesen?
0: Hát ez most a második alkalom, az 19 évesen, de amiről most beszélek, aztán visszamentem még egy körbe 30 évesen, és ott voltam, akkor gyakorlatilag nagyon sokat abból nem tudtam építkezni, amit az iskolarendszerben kaptam, hanem inkább olyan számomra kedves emberek, mint a nagyapám, aki nagyon sokat tanított nekem az életben, azok adták meg azt a muníciót, hogy helyt tudjak állni, és például, hogy ne adjam föl a dolgokat. Mindig erre nevelt, hogy ha valamiben beleállsz, fiam, és fölvállalod, akkor vállaljál felelősséget, azért inkább válaszd meg jól, hogy mi az, amiben belekezdesz, de ha már elkezdted, akkor azt fejezed be. És ezek a egyszerűnek tűnő bölcsességek az ő részéről azért volt bölcses, mert tudtam, hogy ezt ő megélte, nem csak valahol olvasta. Ezek úgy visszaköszöntek és erőt adtak a nehéz pillanatokba. Tehát szerintem az olyan tudásnak van értéke, amit valójában gyakorlatban is tudok ültetni, és ki tudok próbálni, és működik.
1: Milyen értékeket szólítottál magadhoz az életed során? Mit fedeztél föl magadban, amiből tovább lehet lépni? Melyek voltak a legfontosabb kapaszkodóid?
0: Az egyik legfontosabb az volt, és ezt, ahogy említetted, hogy jogaoktató vagyok, 20 éve oktatok is, és 7. esztendeje férfiakat is oktatok, külön férfi csoportot vezetek. Mindig azzal kezdem, hogy a cél meghatározása az nagyon fontos egy férfi életében. Bár hölgyeknél is, de egy férfi, ha nem céltudatos, akkor gyakorlatilag sodródni fog. És ha sodródni fog, akkor éppen csak az az energia, ami erősebb, ez az anyagi világunkban ugye bővelkedik, hogy a pénz, a hírnév, vagy a hatalom, vagy mi egymás vonzza be. És a másik nagyon fontos fölismerés, azt egy bölcsembertől kaptam egyszer, mindig gyerekkoromban is kerestem mindig az idősek társaságát, ez érdekes volt így most visszanézve. Ő egyszer így rám nézett, és nagyon sok dolgot így elhadartam, elmondta, hogy én mit akarok, meg mit fog majd csinálni az életbe, és mondta, hogy utána majd visszavonulok, és majd én meditálok, és így rám nézett hosszan, és azt mondta, hogy a jó Istent vagy az első helyre teszed, vagy egyik helyre sem. És így lehajtott a fejét, és nem mondott többet semmit. És akkor emlékszem, hogy ez egy meghatározó élmény volt, mint érték, mert erre kérdeztél rá, hogy igazán jöhet sok minden, hogy földrajzilag hol valósítom meg, milyen munkát, mit csinálok, de hogy ez az én spirituális fejlődésembe eltávolít a Jóistentől, vagy közelebb visz, és hogy ezáltal megpróbálom beteljesíteni azt a célt, amiért születtem, ami szerintem a spirituális fejlődésünk mindannyiunknak, akkor ez egy olyan támpont volt, egy olyan értékrend, amihez viszonyítva nagyon sok dolgot utána be tudtam fejezni, ki tudtam tenni az életemből.
1: Sokszor gondolkodom azon, hogy a szülőnek mennyivel nehezebb a gyerekkel foglalkozni, mint a nagyszülőnek már, mert hiszen az élet szanaszét hurcolja, vonszolja maga után, és hát meg is kell élni, és hogy lesz aztán a szülőből egyszer csak majd nagyszülő, akiben szépen ezek úgy leülepednek, és kikristályosodik valami olyan, amit általában sokan vagyunk így, azt hiszem, akik a nagyszülőktől kaptak olyat, ami örökre vezérfonal maradt. Hogy van ez, hogy lecsillapodik az ember, és akkor egyszer csak úgy megadatik az, hogy tisztán lásson?
0: Igazán nem tudok ezzel kapcsolatban más, csak a saját tapasztalatomat mondani, hogy ez a nagyapám, ez egy annyira szilárd értékrenddel rendelkező igazi úriember, férfias férfi volt, aki nagyon mély nyomot hagyott bennünk, ugyanakkor alázatos volt. Tehát erős volt, és alázatos. És ez egy olyan szép példáját mutatta, hogy igen, erre kell törekedni, ezt kell elérni. Úgymond nagyon jó élete is lehetett, mert volt valami, a bánságban volt egy kastélyuk, ahol ő született, de ugyanakkor láttam az öreget földet túrni, és a saját kis kertjét ő művelte. Úgyhogy ez számomra egy olyan dolog volt, ami mutatta, hogy ő neki nincsenek alűrjei, és érdekes mondjuk pont az a nagypapa, akiről beszélek, tehát ő találta föl a gyújtóst, azt a kis gyújtós kockát, és még el is mesélte nekünk, hogy 44-ben a Vitéz bánságinak a vegyész laboratóriuma, nem tudom, hogy ez valahol a 9. kerületben volt, és mondta, hogy jött már a front, aztán azért nem tudták patentálni ezt a dolgot, és utána elkezdte az egész világon, ahol ez létezik, hát ez a nagypapa nekem elmesélt, hogy ezt ő találta föl, és azt is mondta, hogy azért olyan formája van, ahogy van, mert egyszer csak becsukta a szemét, és mondta, hogy egy csokoládét látott maga előtt, és ezért erre a formára tervezte, hogy összepréselt ezeket a dolgokat. Ő egyébként vegyészmérnök volt.
1: Folytassuk a te életed sorát onnan, hogy egyedül kivetve a nagyvilágba, ahol meg kellett teremteni magadnak azt az utat, amin tovább léphetsz. Hogy sikerült ez, és merre vezetett?
0: Hát legelőször, amikor egyedül voltam, akkor egy kicsit dacból maradtam egyedül, igazán szóval azért, mert a szülői befolyás alól akartam magamat függetleníteni, ezért nagyon korán házasodtam.
1: Még ott kint?
0: Még ott kint, Buenos Airesben, egy férfi ember számára ugye 22 évesre megházasodni, az az korai, és 24 évesen született az első gyermekem, Attila Levente. A lényeg az, hogy az egy nagyon küzdelmes időszak volt. Tehát az emlékszem, hogy csak az munkálkodott bennem, hogy nekem fönn kell itt tartani a családot, ugye 22-es gyerek, ma úgy nézni, hogy ez egy gyerek, de akkor is így éjjel-nappal dolgoztam, és hogy az egyetemet be tudjam fejezni, akkor át kellett mennem utolsó évben ilyen délutáni vagy esti dologra, és ráadásul egy csapda helyzet volt, mert míg apám még ott voltak, addig ők egy jó diplomata fizetésből fizették az egyetememet, mikor én ott maradtam, akkor az a pénz az már nekem ilyen terhesnek tűnt, és nagynak az én kis fizetésemből.
1: Latin szépség volt a feleséged?
0: Nem, egy argentini magyar leányzó.
1: A gyerek nevéből gondolhattam igen, volna.
0: És szóval küzdelmes időszak volt. Valahogy azt gondolom, hogy ezt később tanulmányoztam, és jöttem rá, nálam általában a gyakorlati dolgok voltak először az életemben, és utána elméletileg tanulmányoztam, és nem fordítva. Valaki egyszer azt mondta, hogy a nehéz pillanatokban, amikor az ember nyugodt marad, és inspirált, akkor az a Szentléleknek a jelenléte. Én ezt így nem tudtam, de azt éreztem, hogy nagyon sok ilyen nehéz pillanat volt, rettenetesen nehéz pillanat, mert tényleg akár itt neked, vagy a kedves rádióhallgatóknak, akik talán nem éltek egyedül külföldön, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy 12 ezer kilométerre mindentől távol, ugye akkor nem volt internet, és teljesen magadra hagyva, illetve hát a jó Isten vezet bennünket, de ott formálisan egyedül lenni egy ilyen közegben, hát azért az ott, hogy ember próbáló volt, és emlékszem, hogy volt, aki azt mondta, hogy nem baj, fiatal vagy, hogyha nem törsz meg ettől, akkor ez majd megerősít téged. És nagyon sokszor ezekben a nagyon nehéz pillanatokban igazán nagy csend és úgy béke szállt meg. Kifejezetten úgy emlékszem ezekre a pillanatokra, hogy erőt adott, tehát nagyon tápláló volt mondjuk úgy lelkileg.

0: Hogy kerültél ismét haza?
1: Amikor hazajöttem, akkor találkoztam kint egy nevet talán nem mondanék, találkoztam kint egy kedves, ahhoz a vonalhoz tartott egy operaénekes hölgy, és ajánlott egy keresztény magát a politikus egyszer, hogy beszélgessek ővel, mert én kint politológiát tanultam és nemzetközi kapcsolatokat. És amikor 96-ban hazajöttem, akkor éppen különböző átszervezések voltak a keresztény demokrata néppártnál. Találkoztam még Varga Laci bácsival, akinek Csillei volt a felesége, és még ez is egy ilyen kapcsolódási pont volt. Akkor azt mondták, hogy hát, hogyha ezek a te értékrended, meg ideológiai irányultságod, akkor majd a Fidesz felé kellene orientálódni. Nem nagyon tudtam, de lényeg az, hogy valaki így már szólt ott valakinek, hogy van itt egy ember, akkor még sokan nem beszéltek külföldi nyelveket, ugye én már majdnem anyanyelvi szintű spanyolal jöttem haza, és nemzetközi kapcsolatokkal, diplomáciával, úgyhogy az egészet kint végeztem, és nem egy ösztöndél, nem önerőből. És akkor hazajöttem, és hogy ez az érdeklődésem, úgyhogy szóltak is valakinek, hát nem mondta ki ez a valaki, és itt jön be a céltudatosság, jön 97. március 15-én, fönt vagyunk a dísztéren, és ott akkor az akkori ellenzéki vezér Orbán Viktor mond egy beszédet, és így magam előtt láttam, hogy körülbelül légvonalban lehetett 50 méterre én tőlem, én nekem ezzel az emberrel beszédem van, gondoltam magamba, és valahogy addig-addig mentem előre a tömegbe, hogy egyszer csak ott voltam mellette, és akkor mondta neki, hogy jó napot kívánok, mondtam a nevemet, és azt mondja, álljon meg. Azt mondja, hogy nem Argentinából jött és nemzetközi kapcsolatokat végzett. És mondom neki, hogy igen, valaki szólt nekem, hogy keresni fog, vagy van itt egy ilyen ember. És én gondoltam, hogy hoppá, hát így megfordult a világ körülöttem, meg bennem, hogy na hát itt a nagyszerű lehetőség, hogy végre politológiával dolgozhassak, meg nemzetközi kapcsolatokkal, és akkor jött a hideg zuhany, mert kérdeztem, hogy hát akkor hogyan tovább? És kérdeztem, hogy melyik kerületben lakik? Mondom, a 13. kerületben. Azt mondja, remek. Szó szerint ezt mondta, menjen el, ragasszon sok plakátot, aztán pedig majd találkozunk. A viszontlátás. És így a tömeg így elsodorta az Ostrom utca felé, Adikóval, emlékszem, hogy ott volt, és én egy kicsit ott mondtam leforrázott, de gondoltam, hogy én már annyi dolgon átmentem az életbe. Akkor már most nem átugrottunk ezen, de egy évet voltam azért, hogy az újszülött gyermek megéljen, Türkmenisztánban is voltam egy évet, tehát mielőtt hazajöttem volna. Akkor így gondoltam magam, hogy végül is, most menjek el, ragasszak plakátot. Hát remek, elment, feliratkoztam ott az ottani csoportban, ragasztottam sok plakátot, és aztán pedig valójában ez történt, hogy elkezdtem magam egy kicsit bedolgozni ott a külügyi osztályon, lévén, hogy a spanyol nyelvet azt bírtam, tehát így Latin-Amerika-spanyol relációba, és az első Fidesz kormány alatt 98-2002-ig voltam a Fidesznek a külügytitkára.
0: Ha az ember felszáll egy ilyen vonatra, akkor az úgy viszi tovább, ugye? Magától is, vagy lehet azért irányítani valamennyire?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki saját sorsának a kovácsa. Persze ehhez valamennyire erősnek kell lenni, hogy elhatároz, hogy mi az, amit szeretne. Én egy dolgot biztosan tudtam, hogy én politikába azért megyek, mert szeretem a hazámat, és a lehető legjobban szeretném szolgálni. Így talán lehet, hogy idealistának tűnik, de visszanézve, és ezt le is írtam magamnak, mert naplót vezettem, azért kezdtem nemzetközi kapcsolatokat tanulni, mert számomra egy rendkívül fájdalmas élmény volt a Trianon élmény, 10 évesen, amikor hallottam a nagyapámtól erről, és utána belevetettem magam ebbe, és láttam, hogy a nagyapámnak az apja is katona volt, hogy mi nem voltunk rosszak, mint katonák, sőt, nagyon sok csatát megnyertünk, de rendkívül rosszak voltak a diplomáciai eljárásaink, úgymond, és például adott esetben a románok mennyire jó diplomaták voltak, és katonáknak meg, ahogy mondta a nagypapa, rúzsozott szájú tisztjeik voltak. Értettem én, hogy mi mindig a tárgyalóasztalnál veszítettük el a dolgokat, és ebből a következtetésből vontam én azt le, hogy hát akkor én egy olyan katonája szeretnék lenni az országnak, úgy akarom védeni az érdekeit, hogy, de mondom ezt már elég gyenge koromban, hogy én diplomata leszek. És aztán ez adódott persze, hogy apám is diplomata volt, de nekem ez volt az indítatásom. És ahogy kérdezett, hogy vissza az a hív, meg az a vonat, egyetlen egy dolgot tűztem ki célul, hogyha úgy érzem, hogy már nem valósul meg ez tovább, tehát nem tudom ezt a célt szolgálni, akkor nem.
0: Átszállsz.
1: Akkor nekem kell feltétlenül maradnom ebben.
0: Igen, le lehet szállni.
1: És egy kicsit ez is történt. Úgyhogy 2002 után még egy pár évig voltam, aztán a század végének közelben itt voltam a külügyi kapcsolati igazgatója, és aztán utána beérkezett az életembe, ami mindig is azért jelen volt, a spiritualitásnak egy olyan ága, ami a jóga, az még Argentinában kezdett ez az érdeklődésem, és akkor 2004-ben, amikor gyakorlatilag úgy éreztem, hogy beteljesedett egy időszak, akkor el is mentem Indiába, és ott pedig jogaoktatónak tanultam.
0: A jogaoktatáson túl én úgy gondolom, hogy ebben a férfi közösségben te sok minden mást is adsz. Jól érzem?
1: Én mire gondolsz?
0: A spiritualitás egész szellemiségét és mindazt az útmutató karakterét, ami nagyon sokat segített az emberi sorsokban.
1: Próbálok. Az az igazság, hogy egyetlen egy dolog, amikor spontán úgy érzem, hogy flottul úgymond mennek a dolgok, amikor egy olyan dologról számolok be, amit én valójában már megcsináltam. Tehát egy tapasztalati tényről. Amikor elméletről, amit esetleg is működik, azokat nem tudom én átadni, és nem tudom átközvetíteni, és más se tanulja meg. Úgyhogy, ha esetleg arra célzó, vagy nem tudom, hogy így erről beszéltünk-e, akkor a férfiaknak konkrétan egy technikát tanítok, ami a jóga évezredes hagyományában megvan, ez a belső alkimia, és az, hogy a férfit ne ragadják el a vágyai, és hogy legyen önuralma, ezt ugye cölibátusnak is hívják, vagy pedig egyáltalán a transzmutáció és a szublimáció fogalmaként jelenik meg, tehát konkrétan, hogy az életenergiáját ne vesztegesse el a férfi. Tehát ez konkrétan, amit tanítok nekik, és logikusan erre fölfűződik még egy erős spirituális értékrend átadása, viszont mindig arra biztatok mindenkit, hogy én csak itt egy menüt sort olvasok föl, megtámasztom azzal, hogy személyes történetekkel, példázásokkal és tapasztalattal ezt alátámasztom, de semmit ne higgyenek el nekem. Addig, ameddig nem ültették gyakorlatba, és nincsen meg a saját tapasztalatuk erről.
0: Szemben ülünk itt egymással, és az jutott eszembe, hogy te egy kemény ellenfél vagy a női nem számára, hiszen Mikszál gyönyörűen megírja, hogy a világot a nők uralják. Teljesen mindegy, hogy milyen technikával, meg hogyan, miként, de tényként szépen kifejti, hogy erre készüljön fel minden férfi. Na úgyhogy látom, hogy ez itt most egy új technika, amit a férfiak számára átadsz. De hát igen, talán nem baj, mert egy nő legjobban azt a férfit szokta megbüntetni, aki uralkodni tud teljes mértékben, ez így igaz. Hát tulajdonképpen a szeretet az, ami még vitt téged, ami kitágult, tehát nyilván a családon túl mindazok felé áradt, akikkel kapcsolatba kerültél. Gondolom, ez a diplomáciában is így lehetett. Te nem voltál védtelen soha helyzetekben, tehát megengedhetted magadnak azt, hogy szeretetet sugároz magad köré. Jól gondolom?
1: Egyszer valaki úgy mondta nekem, akit megkérdeztem, hogy vajon mit kerestem én a politika, és azt mondta, hogy azt a fajta minőséget, azt a szeretetet, azt a fajta fényt kellett oda vinni, amit megnyilvánítottál. Őszintén szólva, ezt belülről úgy látom, hogy megengedtem azt a luxus magamnak, hogy emberileg nézzem a partnerokat, a munkatársakat, és hogy az embert és ne pedig a hierarchiát tiszteljem az emberekbe. És így nagyon jó kapcsolataim voltak, akár beosztott, nagyon-nagyon beosztott és tulajdonképpen súlytalan munkatársakkal, nagyon jó kapcsolataim voltak, mert jó emberi kapcsolatokat alakítottunk ki, és ugye add meg a császárnak, ami a császári, hát adott esetben a magas rangú éppen, mert ugye azért ezek ilyen szalmalánk pillanatnyi hatalmi státuszkók, aki éppen ott volt, aznak meg ugye mindig meg kellett adni azt a tiszteletet, ami járt a rangjához is, de nem keveredtem bele különböző kapcsolatokba csak azért, mert valaki magasabbra került. Tehát ezt egy kicsit úgy érzem tényleg, mint hogy egy luxus, hogy én ezt megengedhettem magamnak. Persze sokkal előbbre kerülhettem meg mást, hogy alakulhattak volna a dolgok, de ez volt az, amit kifejezetten kerültem, mert meg akartam tartani ezt a második részét, hogy emberileg viszont jól tudok kapcsolódni azzal, akit úgy érzem, hogy tiszta szívű.
0: Most jut eszembe, hogy ígértél nekem egy kedves történetet, amit majdnem elmeséltél, és én megakadályoztam. Arra gondoltam, hogy most oszd meg mindannyiunkkal.
1: Nem tudom egyébként, hogy története, vagy hogy így hogyan hangzik, tehát csak arról beszélgettünk veled, és akkor kérted, hogy ne meséljem el az egészet, hogy fontos az önátadás, és hogy azt mondtam, kezdtem volna mesélni neked, hogy igen, az önátadás annyira fontos, hogy sokszor abban az esetben, amikor én kitűzök valami célt, és most voltam benne egy ilyen helyzetben, egy elvonulást, egy záró elvonulást kell szerveznem ennek a férfi csoportnak, mert hogy egy 7 éves ciklust én leszeretnék zárni, ezért nem jött össze ott, ahol szerettem volna. Ez Észak-Magyarországon egy oktatási intézmény az adta volna, és lényeg az, hogy valaki éppen a csapatban benne is van, tehát teljesen normálisan ment volna, de tartottak tőle, nem adták ide, és én csak úgy imádkoztam, és átadtam, hogy hát jó legyen, aminek lennie kell. A pálosoknak a szellemisége nagyon érdekel, és az egész rejtélyességük, és rendkívül misztikusnak is tartom, és a magyarsággal egy ugye csodálatos szimbiózistusuk van évszázadok óta, és egyszer így imádkoztam, és érzem azt a fajta belső állapotot, amikor így meghallgattatik valamennyire az iva, legalábbis reménykedtem, és kértem, hogy hát vezessenek ők, vezessen a szűzanya, vagy ő rajtuk keresztül, de így emlékszem, hogy így erre imádkoztam egy pár nappal ezelőtt, és akkor bejött egy másik helyszín, Győr Moson-Sopron megyében, és egész egyszer csak blöfföltem egyet, mert beütöttem azt a helyszínt, ami bejött, és pálos emlékek. És itt jött be az, hogy te mondtad, hogy most meséljem ezt el, hogy amikor az ember engedi vezettetni magát, akkor csodák is történhetnek, mert az jött ki, hogy ahol szervezem egy major a semmi közepén, a puszta közepén, ott volt egy Góg vagy Gug nevezetű középkori magyar falu, ami egy virágzó falu volt, Pannonhalma alatt, és Pannonhalmi apátságnak fizettek nagyon sokáig adót, így megmaradtak ezek a levelek, de a földről eltörölték, és eltűnt teljesen. Ja, és azért mesélem ezt, mert hogy volt egy pálos nagy gazdaság, udvarház, és egy pálos kolostor is volt ott. És nem jött be ott, ahol én nagyon akartam. Kértem és hívtam, bejött ez a másik helyszín, és egészen egyszerűen ott viszont a semmiből, még egyszer mondom, hogy ma már nincsen semmi láthatatlan, mert szántóföld van, de mégis gyakorlatilag oda lettünk küldve, hogy ott valósítsuk meg ezt a kis elvonulásunkat. Ezzel annyit akartam csak mondani, illetve magamat is emlékeztetni rá, hogy igen, sokszor jobb átadni, mert föntről jobban tudják, hogy mi az, amit csinálnunk kell, mint hogy én fejből kitaláljam.
0: Sokszor úgy érzem, hogy a pálosok már méltatlanul feledésbe merültek, és úgy szeretne az ember többet tudni, meg elzarándokol a romokhoz, és én abban a kegyelemben részesültem egyszer, hogy megtudtam, hogy a törökök rengeteg pálos iratot vittek el. Ládaszám. És hogy az ott van kín.
1: Törökországban,
0: és én nekiindultam a keresésnek, megpróbáltam azokat az ismerősök, részben török történésszel is csináltam műsort, ismertem, itt is élt egy darabig Magyarországon, és mindig mondta, hogy nem akartunk nektek rosszat, mi tovább akartunk menni, csak ti itt ágaskodtatok, és nem engedtetek tovább. Nagyon szimpatikus történész volt, és mondtam, hogy próbálja kinyomozni, hogy mi van. És akkor az ankarai levéltárban is utána nézett, és nem jutott tovább. Kicsit úgy gyanakodtam, hogy nem biztos, hogy nincsenek ott azok az iratok, de valami miatt nem akarják odaadni. Több helyen is felbukkant így olvasmányaimban, hogy jó lenne visszakapni, és hogy soha senki nem tudott arról, hogy valaha is megkísérelték volna azt, hogy visszahozzák. Tehát ez egy érdekes dolog, rá kell bízni egy kicsit a mindenhatóra azt, hogy segítsen, és jön segítség.
1: Igen, nagyon elgondolkodható, valószínűleg ezért az adatért jöttem én ma ide te hozzád.
0: Komolyan?
1: Igen, nagyon elgondolkodható.
0: Igen, és van egy, ugye hát azt tudjuk, egy csodálatos szimpátia, ami megmaradt évszázadokon keresztül, és mikor az én családomban mondtam, hogy jaj, most csinálok ezzel riportot, meg beszélgetünk, meg minden mondták, hogy hazaáruló az anyánk, hogy 150 évet így megbocsásom, de nem bocsátom meg, de ami jó, ennyi évszázadokon keresztül megmaradt ott vagy bennünk, azt össze kell kötni, mert az ad erőt, az gyógyít, az visz tovább. Van egy erdélyi tanárember, aki 3000 kilométert tett meg gyalogosan Törökországban, 20 évig várt, hogy kijuthasson, addigra mindent tudott már a török-magyar kapcsolatokról, és a könyvében azt olvastam, hogy egy bakancsban egy darab kenyérrel és szalonnával indult el, és végigment az úton úgy, hogy mindenütt szállást kapott, mindenütt enni adtak, sőt, még ajándékkal távozott, hát útravalót is kapott. És csodálatos volt ez, mert itt nem volt semmi külső segítség, aki, mit tudom, intézte volna utazási iroda, vagy bárki az ő útját. Ez az ő útja volt, amit végigjárt, és egy nagyon nagy ajándék, hogy leírta, és tanulság is, hogy igenis az embernek meg kell találni az utakat egymáshoz, és ha ők így őrzik a szívükben, akkor erre oda kell figyelni. Ennek a történésznek egyébként a lányai magyar iskolába jártak, és mondta, hogy iskolából zokogva jöttek egyszer haza, mert azt tanulták, hogy török gyerek megvágta. Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? És mondták, hogy török gyerek sose vágná meg, és úgy sírtak. Ezek apró kis motivumok, amik megmaradnak a költészetben, az irodalomban, amiből azért sokat lehet kihozni később.
2: És hogy a magyar gyerek gyógyítja.
0: Igen.
1: Igen, hát el is jutunk oda valószínűleg, hogy szerintem a szellemi hagyományban, illetve nekünk a gyógyítás szerintem a magyaroknak az osztály része ebben az új átalakulási időszakban. És én azt szeretném nagyon, annak örülnék, hogyha olyan hatalmas nagyságok, mint Kőrösi Csoma Sándor, például ez illető erdélyi honfitársunk, hogy ő elment Törökország, ugye Kőrösi elment Tibetig. Tehát egy akkora nagy szellemi óriás, és azon túl, hogy van egy-két kőrösi park vagy utca elnevezve, más nemzetnél, ha lenne egy ekkora óriás, akkor az így kisugároz az egész nemzetnek a tudatállapotára, és szerintem még ő nincsen ott azon a helyen, ahol lennie kell. És Hamvas ugyanígy, tehát így ilyen nagyon érdekes csodabogárként van megítélve, meg a szatíra, meg különböző, meg a borfilozófia, ezek mind nagyon jó dolgok, de a lényege az az, hogy a Jóisten megáldotta ezt a népet olyan emberekkel, olyan fáklyavívőkkel és olyan fényhozókkal a legsötétebb korban, ami előre mutatta azt, hogy meg akar tartani bennünket, mert hiszen nem adott volna ide ilyen kisugárzó, rendkívül erős embereket egy olyan ország vagy olyan városba, amikor a sötétség tombolt, és embereket a vallása miatt belelőttek a Dunába. És ugyanabban a térben együtt létezett egy Szepes Mária, egy Hamvas Béla, és ugyanabban az időszakban, meg még sokan mások. Tehát ez az, ami nekem nagyon nagy reményt és hitet ad arra, hogy igen, itt lesz egy nagyon szép beteljesülése az isteni akaratnak, ami minden népnek valószínűleg, de logikus, mivel én magyarnak születtem, engem a magyar érdekel, hogy beteljesítsük azt, amiért mi, mint közösség, ennyi idő után itt vagyunk még.

0: Eszembe jutott egy televíziós beszélgetés, a napokban láttam Földi Lászlóval, a biztonságpolitikai szakértővel. Láttad te is?
1: Nem, csak nem szeretem, hogy nagyon, tehát hogy hitelesnek tartom.
0: Igen, és ugye emlegetted te is a trianoni békediktátumot, amelynek ugye az emléknapja néhány nappal ezelőtt volt. Földi azt mondja, hogy Trianonnál kicsit tévedtek az ellenünk ítélkezők, mert hogy csak a kétharmadát vitték el az országnak, valójában az egészet szerették volna. Uh-huh. És azt mondja, hogy az, hogy ezt mi túléltük, az páratlan a világban, és nincs még egy nép, amely ezt így túl tudta volna élni, ezt a borzalmas veszteséget, és azt mondja, hogy tulajdonképpen példaképpé váltunk. Ez jutott eszembe arról, amit az imént mondtál. Ilyen értelemben, hogy hogy lehet megmaradni bármi áron.
1: Nekem egy szocializációs élményem volt, a nagymamám adta kezembe Vit és Somogyvári Gyula, és mégis élünk. Tehát emlékszem, amikor azt 12 évesen olvastam, 12-13 évesen, tehát ahogy fölkelnek a nyugat-magyarországi diákok is. Most teljesen mindegy, hogy osztrák oldalról úgy látják, hogy mi a halottakat is megszavaztattuk, hát legalább volt benne valami csibészség, hogyha így volt, de azt, hogy svábok, németek, nagyon sokan tömegével ők is azt szavazták, hogy ez Magyarország legyen.
0: Horvátok is.
1: Így van. És még albánok is állítólag harcoltak ott Nyugat-Magyarországon, valami alakulata az még átjött, akik az első háborúban velünk harcoltak. Tehát lényeg az, hogy föl tudtak kelni, és hogy ki tudták azt nyilvánítani, hogy például a korridort, amit meg akartak alkotni, ugye, hogy levágják egész a győri vidéket és az őrséget, és hogy nem. Tehát azért már ott volt annyi életerő még bennünk, hogy megállt tud parancsolni ennek. Úgyhogy szerintem ezek nagyon szép példák, mert Palassagyarmat és környéke. Voltam egy olyan faluban Észak-Magyarországon, ahol a bírónak a házát mentem megnézni, és kicsi-kicsi falu, ugye a falu másik része az már Szlovákia lett, de hogy ez az ember, ez valahogy ő kieszközölte a falu bírója, hogy népszavazást tartsanak abban a faluban. És azért, mert ő ezt megcsinálta, ezért gyakorlatilag Magyarországhoz tartozik azóta is. Tehát így voltak olyan emberek, akik komolyan vették azt az intelmet, amit még Széchenyi annak idején leírt, hogy mindenki úgy működjön a maga helyén, mint hogyha ő rajta fordulna meg a világ sora. És azt hiszem, hogy amikor ilyen felelősséggel töltjük be akármilyen kicsi pozíciónkat is, akkor az isteni tervet egy picit tudjuk szolgálni felelősen.
0: Olyan érdekes azért az élet, hogy mi nem beszéltünk össze, és nem ismerjük egymás életét Tövirülhegyire, de most szíven ütött, hogy Somogyvárit emlegetted, akit a nagypapám úgy bízott rám, hogy ha valamit, valaha ezt add tovább az összes unokának és mindenkinek, hogy ezt olvassák, mert ez csoda. És ennek a drága Somogyvári Gyulának a testvére volt az én nagyapámnak az első világháborúban a parancsnokon. És egy pár nappal ezelőtt Erkel szépunokája volt a vendégem, akit Somogyvári Ákosnak hívnak, és a egyik oldalon Erkel leszármazott, másik oldalon pedig Somogyvári, és olyan furcsa, hogy én most vettem, mielőtt vele beszélgettem volna, elővettem a nagypapámnak a nagy dobozát, ami tele van háborús, első világháborús, Volhynia, Piave, az egész olasz front benne van, fényképeken döbbenetes a lövészárkok és minden. Igen. És ott van állandóan, rá van írva, hogy kis nyilakkal, hogy Somogyvári parancsnokom. Tehát csodálatos dolog, hogy az életben úgy összecsukodnak sokszor az utak, igen, és igen, összezárulnak, és ez igen. Olyan jó, és ez a haza, ez az igazi igen, haza. Igen, igen, és igen. Ezt kint nem tudod megélni, akármilyen gazdag vagy.
1: Somogyvárival kapcsolatban csak egy dolgot akartam még említeni, ami viszont nem annyira szívderítő, hogy én még emlékszem, fiatal koromban, rendszerváltás után, ugye 19 éves voltam a rendszerváltáskor, hogy kikerült az az emléktábla az ő házára, ahonnan őt az ÁVÓ elhurcolta 52-be. És lám megvolt a felújítása ezeknek a házaknak, és a tábla eltűnt. Pedig ugye rendszerváltás után vagyunk, gyakorlatilag itt volt 16 évig egy polgári és nemzeti érzelmű kormány, és lám-lám mégiscsak ez a Várkert bazárnál volt, és a tábla az eltűnt, hogy onnan az AVH őt elcipelte. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amiket úgy persze talán senkinek nem tűnik föl, kivéve talán a családot, de hogy miért és kit zavar Somogyvárinak az emléke.
0: Igen, Somogyvári, akit a gestapó is elvitt, mert meg akarta akadályozni a holokausztot, ellene szavazott, és aztán az ÁVÓ kistarcsára, és ott hal meg.
1: Ott halt meg, igen.
0: Ott halt meg, igen. Úgyhogy olyan szívszorító történetek ezek, és a hálátlan utókor, tehát tulajdonképpen a legfőbb dolgaink egyike ez, hogy ezt elmond, hogy az a tábla visszakerüljön, és az unokáink lássák, hogy mi volt a múlt, mert gyökértelenül
2: elkókad
0: az
2: van,
0: egész.
2: Ez most azt hiszem, hogy a testőr laktanya, vagy valami is van kiírva ott a Várkert bazárnál, hogy azon a házom, emlékszem, melyik házom volt rajta. Hm. És ott volt vagy 10 évig, aztán most jött a felült, és puf, nincs ott. Hm. Úgyhogy igen.
0: Igen, a lakók tán tudnak valamit róla. Mi maradt még ki?
2: Nem biztos, hogy feltétlenül szó szerint idézem, csak egyáltalán szerettem Széchenyit tanulmányozni, még főleg, amikor így a politika környékén voltam, meg fiatalkoromban olvastam is, tehát nem csak valamit őről, meg sok mindent, ami elérhető volt az ő karakteréről is, és úgy megragadt ez, hogy ő neki nem feltétlenül a Lánchidnak a megalkotása egy építészeti mű volt, amit szépnek kell csinálni, és hogy ott oroszlánok legyenek körülötte, vagy rajta, és ő megörökíti magát ebben. Hanem a legelső az egy praktikus elv volt, tehát ugye összekötni a két városrészt, és az, hogy mindenki ebben vegyen részt, és gyakorlatilag az adózás alól a nemeseket se, tehát itt mindenki fizessen adót, tehát ő tudta, hogy ezáltal be fog indítani az egyesülésnek a lényege, hogy a híd az összeköt, egyesít, és a nemzetet is egyesít. Hiszen nem lesznek kiváltságosok. Tehát egy nagyon erős szimbolika, de ugyanakkor, ahogy olvastam őnála, hogy nem elég az, hogy legyen esztétikus, legyen egy szép híd, mert ugye valahol Angliában látta ő ennek a hídnek az eredetiét, és ez sokkal szebb, a mi Lánchidunk.
0: Clark Adamot is onnan hoztam.
2: Igen, de hogy legyen praktikus is. Tehát, és ez az angoloknál nagyon sokszor visszaköszön, hogy esztétikus is és praktikus is legyen. Tehát valahogy így jött ez, és ugye az ember, ha nyitott a szíve és az elmé, akkor tanul, és be tud építeni. Hát így ezt kérdezed vissza, ezt próbáltam én is beépíteni, hogy egy dolog az nem elég, hogy csak esztétikus és szép legyen, hanem legyen praktikus is és hasznos is.
0: Mi áll még előtted az életben szerinted? Mi az, amit még el szeretnél intézni? El szeretnél érni, adni, vagy kapni? Van még valami?
2: Hát ez egy súlyos kérdés azért. Én Jézustól mindig azt kértem, hogy segítsen nekem alázatot tanulni. Ez azt gondolom, hogyha egy kicsit is közelebb kerülök ehhez, azt nem merem kijelent, hogy alázatos, de hogyha közelebb kerülök egyáltalán, akkor már nem éltem hiába. Ettől függetlenül szeretném természetesen az életcélomat, ami egy spirituális növekedés és beteljesülés, ami a csend és a béke, a szemlélődő, ami elődeink a szkíta magyarok, hogy ők a szemlélődő meditációban voltak otthon, és nem feltétlenül abban, hogy milyen külsőségek, hanem a természettel annyira együtt vannak, és együtt lélegeznek, és benne élnek, és a természettel harmóniában. Úgyhogy ezt feltétlenül szeretném. Ezért sokszor úgy látom, hogy szeretnék egy kertet megvalósítani még életemben, igen, egy gyógynövényi kertet. Talán ez egy fontos lépés, természetgyógyásznak tanulok, és ez egy nagy fejezet, úgyhogy nem biztos, hogy erre lesz most időnk. Férfiakat gyógyítson a Jóisten rajtam keresztül, fülakupunktúrát tanulok, addiktológiát, és azt látom, hogy nagyon sok férfi társam sajnos ebben a modern digitális korban a pornográfia rabja, és gyakorlatilag az interneten teljes mértékben beszippantja az ő energiájukat, hogy a férfi csoportnál is dolgozok ezzel, és oda teszem őket jógázni, ahelyett, hogy csak az interneten lógjanak, és fülakupunktúra, addiktológia az segít akár drogosoknak is, akár alkoholistáknak, akár a cigarettát el nem hagyó embereknek, így bármilyen addikcióban segít, és különböző pontokat kell megszúrni. Én ezt tanulom már másfél éve, és idén letettem sikerre a természetgyógyász vizsgát, és még hátra van az anatómia, az egészségügy, hát az nekem egy nagyon nagy falat, lévén, hogy humán beállítottságú vagyok. Úgyhogy, ha kérdezed, hogy mik a következő évekre a tervek, akkor az talán ez, hogy ezt a természetgyógyászati praxist elkezdeni, és elhinni, ahogy nagyon szépen Batthyány Stratmann Lászlónál volt, hogy a Jóisten az, aki gyógyít, ugye nem ő. Ő nekem feltétlenül fiatalkoromban találkoztam az életével egy nagyon szép és tiszta kisugárzó példakép. Tehát így hozzáállni. Egy kicsit ez, és aztán visszavonulgatva inkább ebbe a kertbe, hogy azért elképzelem, hogy ott gyógynövények között szemlélődve, tehát talán ezek a dolgok,
0: Mint nem. A bükkifüves ember?
2: Igen, én őt fönt laktam Bükkszentkereszten, de nem találkoztam ővele. Abban az időszakban még élt, de igen, egy kicsit az feltétlenül egy szép élet. Tehát így nincsenek így ambícióim, van ez a kicsi üzletem, vagy saját termékem, amit te is ismersz, a kombucsa ital, azt gyártom 14 éve.
0: Azt hol tanultad?
2: Azt nem tanultam. Azt tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, az egy tudatos álomnak a terméke volt. Yoga Nidrának hívják, ez egy több ezer éves technika, ennek az oktatásával is foglalkozom, ez egy konkrétan egy technika, de ebbe is úgy nyertem beavatást, hogy volt egy teljesen tudatos álmom, hogyha van még időnk, akkor egy percben azt el tudom neked mondani. Egy nagyon viszontagságos körülmények között voltam Montevideóban, az élet akkor nagyon keményen megtaposott, és én mégis egy nagyon boldog álmot láttam. A tudatos álom az általában olyan, hogy teljesen tudatában vagy, hogy te álmodsz, látod magadat, és az álomban még adott esetben tudatosan is döntesz. Nekem több ilyen álmom volt, és ott abban az álomban ilyen hatalmas nagy meduza-szerű lényekkel én játszottam. Tehát olyan volt, mint hogyha gyerekkoromban elkészítettem, hogy nem tudom, egy nagy akváriumban, vagy valahogy, mint hogy egy vízilóval, de nem az volt, hanem ilyen meduza-szerű dolgok voltak. És álmomban ittam egy kortyot, ami egy nagyon kellemes, édes ízű valami volt, és fölkeltem, fölébredtem, és mondtam, micsoda furcsa dolog, mi volt ez? És abban a pillanatban, amikor így néztem, akkor ott volt egy konyha, és ott voltak ilyen kombucsa gombák. És mondom, te jó, hát ez ugyanolyan, mint amit velén álmodtam, csak gigantikusan nagyok voltak. Mondom, hát én a kombucsa világában voltam, és akkor fölkeltem, és megcsináltam életem első kombucsáját, amit azt sem tudtam igazán, hogy kell, csak a teát tudtam meg beletenni a gombát, és gyakorlatilag ez volt az életem első kombucsáját, megtanultam, hogy hogyan kell a receptet csinálni, ittam ezt, vagy 2-3 esztendeig, öntudatlanul, mert nem tudtam, hogy erre hat, megerősítette nagyon az immunrendszeremet, és akkor utána fönt laktam Svédországban, már átjöttem Latin-Amerikából, ez 2013, és sajnos kaptam egy kullancs csípést, ami a Lyme-kort okozta, és 2 hónapra rá a másik végtagomon is kaptam egy ugyanilyen kullancs csípést, tehát 2 Lyme-korom volt, és akkor a doktornő itt már Budapesten mondta, hogy hát mit csinál maga, mert az két altörzsel küzd a teste a vérképe szerint, hát magát ide hordányon kellett volna betolni, ezt mondta nekem. És akkor mondtam, hogy jógázom, meg kombucsázom, azt mondja, egyiket se ismerem, de láthatólag magának nagyon jót tesz, úgyhogy folytassa. És akkor kezdtem el, kiváltottam az őstermelőit, és akkor kezdtem el olyan mennyiségben gyártani, hogy én magam tudjak sokat inni, és egy kicsit a pluszt így elkezdtem piacokon keresztül eladni.
0: Hát irigykedve hallgattam ezt a sok mindent, amit te adsz és kapsz, és megint csak adod tovább, és eszembe jutott az a kis tanulmány, amit egyszer félretettem az utódaimnak, ami arról szólt, hogy a kedvesség, meg az adáskészség, a jóság, az borzasztóan fontos az ember szervezetének, mert visszahat. Igaz ez?
2: Ez azt hiszem, hogy a legnagyobb görög szóval axiomát, magától értető igazságot fogalmaztad most meg, amit teljes mértékben megerősítek, mert ott kezdődött nálam is a belső átalakulás, ami mindenképpen egy spirituális útnak a jellemzője, tehát ha egy út nem alakít át, akkor, és nem változunk meg, akkor valószínűleg az egy tüneti kezelés, hogy felfedeztem azt, hogy bármit, amit én adok, azt tulajdonképpen magamnak adom, mert azt kapom vissza. És ez gondolat, szó és cselekedet szintjén is. Tehát, hogyha én jót adok, akkor én jót fogok visszakapni.
0: Hát ez a legszebb végszó. Most már csak azt teszem hozzá, hogy csendes irigységgel hallgattam azért azt, hogy csak a férfiakkal. Osztod meg ezt a sok mindent, és hát egyszer majd még hát, hogyha valaki követi mi oldalunkról is ezt az
2: utat. Többen kérték, úgyhogy ezt azért nem tudom, hogy ne reagáljam le, amit kérdezel, mert egyre többen kérik hölgyek, pontosan azok a hölgyek, akiknek a társai jártak hozzám és megváltoztak, hogy mikor kezdek el hölgyeket oktatni, és nagy valószínűséggel ősztől lesz egy női férfi kommunikáció, és meg szeretném osztani velük azt a tapasztalatot, hogy én hogyan látom, hogy egy férfival hogyan kellene úgy bánniuk, hiszen belülről látom, nem csak azért, mert én férfi vagyok, hanem dolgoztam velük 7 éven keresztül, hogy jobbítani a kapcsolatokat, és hogy nem engedni meg semmiképpen se azt, hogy a férfi tárgyként kezelje a nőt. Mert
1: mindannyian Istennek vagyunk a teremtményei, és senkinek nem a játékszerei, és sajnos nagyon sok minden arra sarkal és buzdítja a világi dolgok a férfiakat, hogy egyfajta játékszerként vagy szexuális tárgyként használják a nőt, és ezt én mindig mereven elutasítottam, és ennek az ellenkezőjét, és pontosan azért, hogy a kapcsolatok azok fönnmaradhassanak, illetve legyenek a lehetőleg harmonikusabbak és a lehetőleg csodálatosabbak, leggyönyörűbbek. Nem elég az én szándékom, hogy én ezt megpróbálom átadni, hanem nekik is gyakorlatba kerültetniük. De még egyszer mondom, izgalmas kihívás, hogy most ezt hölgyeknek elmagyarázni, hogy hogyan tudnak ők a férfiakkal kommunikálni.
0: Remélem, hogy sokan hallgatták Major Tamást, és én azt gondolom, hogy ha új tapasztalatokat gyűjt, akkor itt folytatjuk majd ősszel.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Elbúcsúzunk mára. A szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották, viszont hallásra.

0: elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. A szeszes italok dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohány áruké 4,1%-kal. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért

A média szabadság biztosítása. Grósz Judit több mint 25 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén, írja az MTI. Felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét Magyar Péter miniszterelnök. Derül ki a magyar közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. Gál Szabolcs Barna 16 éve vezette a hivatalt, utódját egyelőre nem nevezte ki a miniszterelnök. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán hétfőn közzétett bejegyzésében. Pozitív hangulatúnak nevezte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn. A Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel kezdett megbeszélését az orosz-ukrán háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról. Zelenszky a közösségi médiában közzétett bejegyzésében elmondta, a telefonbeszélgetésre az európai partnerekkel való találkozó után a moldovai főváros Chisinau repülőterén történt átszállás során került sor, írja az MTI. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében, főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor-zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: A YouTube felvétele szólt. 10 óra 8 perc. Isten jelenléte az életünkben legnagyobb titkaink között van. Nem szoktunk beszélni róla, de olykor képesek vagyunk fölidézni. Trásár László összeállítása következik.
1: Erés Renáta, középiskolai tanár, a Boldogasszony iskolanővérek rendjének tagja. Tanárnő 20 éven keresztül tanított Magyarországon történelmet középiskolában. Jelenleg Erdélyben él, ott viszont nem történelmet tanít, hiszen a magyar társadalom történetének megtanítására készült, képezték, ott pedig ezt nem csinálhatja.
2: Az biztos, hogy a történelem eseményeit, amikor tanítottam a gyerekeknek, különösen talán inkább a 20. század, 21. század, ami közelebb áll hozzájuk, az nagyon sok kérdést fölvetett bennük. Ugyanúgy a lányokban is, mert vagy 12 évig csak lányokat tanítottam, aztán ahogy koedukáltuk az iskoláinkat, akkor elkezdtem fiúkat is tanítani, ami egy egészen különleges és másfajta élmény volt. De ahogy a lányok, úgy a fiúk is nagyon sokat kérdeztek már, sőt, talán a fiúk egy kicsit még többet a 20. század kapcsán. És én magam azt látom, hogy ha végignézek a történelmet, nem tudom úgy tanítani, hogy abban ne legyen benne az, hogy az Isten az gondoskodott és gondoskodik az emberről. És ezt szerintem a gyerekek is érzik. Azért, amikor a borzalmakat tanítjuk, mert nagyon sok borzalom történt a 20. században is, meg a 21. században, meg persze korábban is, azért mindig ott van mellette például egy második világháború alatt, hogy mennyi jó szándékú ember mentette például a zsidókat, vagy bárkit. Emögött az emberi jóságot és az Istent azt nehéz nem észrevenni. És ezt a gyerekek is észreveszik, ők is érzik, kérdeznek, érdeklik őket ezek az események. A világot úgy megközelíteni, hogy az Isten az gondoskodik az emberről, akármilyen borzalom is történik, az szerintem a történelem tanításon keresztül viszonylag könnyű.
1: A napokban olvastam egy cikket, de többet is, a holokausztról, hogy így mondjam, tárgyilagos higgadsággal az elpusztított emberek tízezreiről. És amikor olvastam ezt a cikket, például a magyarországi holokausztról, akkor óhatatlanul fölbukkant bennem, hogy hát ezt emberek hajtották végre más embereken. Tehát itt nem valami természeti katasztrófa, valami elkerülhetetlen Isten csapása érte a zsidókat például, hanem más emberek által tudatosan, sőt higgadtan és alaposan előkészített formában hajtották végre ezt az egyébként emberi szavakkal leírhatatlan iszonyatot. És akkor tényleg felvetődik az emberben, hogy vajon Isten miért hagyta ezt? Ilyen kérdés nem bukkant föl?
2: De ezt a gyerekek is számtalanszor kérdezik. Számomra is sokszor megfoghatatlan. Én magam is szoktam ilyen borzalmakat olvasva, most akár a holokauszt, ami úgymond régen volt, de ha most nézzük, hogy mi minden történik, amikor egy Boko Haram elrabol gyerekeket, vagy hasonló. És én magam is szoktam küzdeni az Istennel, hogy ez hogy van, és hogy miért engedi. Arról én arra jöttem rá, hogy abból indul ki, hogy én jobban tudom, hogy mi a jó, és hogy mit és hogyan kellene csinálni, és hogy elveszem az Istentől ezt a tudást. Nem azt mondom, hogy ez jó, tehát nem tudom azt mondani rá, az Isten se hiszem, hogy azt tudná erre mondani, hogy jó. De ahogy benne van a Szentírásban, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én tetteim nem a ti tetteitek, és hogy amilyen távol van az ég a földtől, olyan távol vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól. Tehát, hogy amit én az emberi eszemmel próbálok felfogni és megérteni, az az Isten világába valahogy egész máshogy van, és a vádaskodás, meg az Isten jóságának a megkérdőjelezése, meg az emberbe vetett bizalomnak a megkérdőjelezése, az nem visz előbbre. Ahogy mondtam, én is küzdök ezzel, hogy ne kérdőjelezem meg azt, hogy az Isten az mindenkit ugyanúgy szeret, és mindenkiről ugyanúgy gondoskodik. Mert amikor én azt tapasztalom az életemben, hogy tulajdonképpen több mint 40 éve komolyabb nehézség nélkül élek, és más meg a születésétől fogva küzd az életéért, akkor nehéz elhinni azt, hogy az Isten az igazságos, és ugyanúgy mindenkiről gondoskodik. És még sincs jogom ezt megkérdőjelezni, mert én nem tudhatom, hogy kinek az élete miért olyan, hogy az Isten őt hogy irányítja, vagy hogyan vezeti. Azt viszont biztosan tudom, hogy az Isten nem igaz, hogy engem jobban szeret, mint bárki mást, és hogy rólam jobban gondoskodik. Tehát nekem valamiért ez az életem, én így tudok kibontakozni, a másiknak pedig más, de hogy ez az Isten hatalmában és az Isten kezében van.
1: Ha úgy gondolkozunk, akár a tulajdon életünkről, vagy a környezetünk, barátaink, ismerőseink, rokonaink életéről, hogy az ő mindennapjaikban, indítékaikban, céljaikban, eredményeikben, kudarcaikban mennyire van jelen Isten közreműködése, akkor úgy érzem, hogy valahogy kilépünk abból a feladatkörből, amit kaptunk tőle.
2: Igen, édesanyám olyan, hogy nagyon tud aggódni a testvéreimnek az életéért, meg az unokáiért, ami valahol természetesen érthető. De azért én azt szoktam neki mondani, hogy anyu, mindenkiről az Isten gondoskodik, és hogy úgy élnek, ahogy ők tudnak, meg ahogy szeretnek élni, az ő életükben is jelen van az Isten. Én ezt egyébként hiszem, tehát hogyha velem az Isten ennyi jót tesz, és nem azt mondom, hogy csak jó történt velem az életemben, de amit én úgy ítéltem akkor, hogy nem jó, abból is valami jó született, és hogyha ez velem így tud történni, akkor biztos, hogy mással is tud így történni. Csak ezt ugye nehéz kimondani akkor, amikor tudom, hogy van, akik olyan traumát átélnek az életükben, hogy egy egész élet nem elég, hogy feldolgozzák, de valahogy akkor se tudom elhinni, hogy az Isten akkor van, akit magára hagy.
1: Isten segít, nem biztos, hogy az általam belátható módon vagy úton, de a végső eredményeket tekintve mégiscsak segít.
2: Igen, tehát az egy misztérium, hogy az Isten az kit hogyan segít önmagához közelebb, és hogy ez a kapcsolat az Istennel hogyan tud mélyülni. És én azt tapasztaltam, hogy tényleg mélyül az Isten kapcsolatom akkor, amikor egy-egy nehéz szakaszon túl vagyok, vagy akár benne vagyok egy nehezebb élethelyzetben, vagy valami fájdalom ér. És amikor benne vagyok, ezt nehéz látni, de utólag most már van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hogy ebből is valami jó fog születni. És én tudok abba hinni, hogy más is így van ezzel.
0: Erős Renáta szerzetes nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek rendjének tagjával Trásár László beszélgetett. Kedves hallgatóink is már értesülhettek róla, hogy Trásár László munkatársunk május 29-én elhunyt. A májusban készített felvételeit június 16-áig adásba tűzzük, így azokat kedden és pénteken 10 óra 8 perckor hallhatják Ténykérdés című rovatunkban.

Kedves hallgatóink, most a 17 óra 4 perckor kezdődő Kerengő adásának témáit ajánljuk figyelmükbe. A szerkesztő Sályi András két témával várja hallgatóinkat. Az első az arab világról szól. Egy könyv lesz a téma, ami megváltoztatja az eddigi sztereotípiákat. A címe 7 hazugság az arab világról. Tárik Meszár, a könyv szerzője lesz a vendégünk, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója. Az adás második felében 17 óra 30 perctől más jellegű témával jelentkezünk, vakáció vagy rémálom, mi van, ha beüt a baj az autópályán. Szeretjük a szabadságot, de mi történik akkor, ha a görög autópályán, mondjuk Aténból kifelé jövet, hirtelen 100-zal száguldanak el mellettünk a motorosok a sávok között. Az autós nyaralás egy nagyon jó dolog, de ha nem a leállósávban is kétségbe esetten telefonálva végződik. Biztosítás vagy asszisztencia, mi az, ami segíthet ezekben a helyzetekben, és hogyan úszhatjuk meg a legdurvább autós bakikat? Erről beszélgetünk tehát Karner Miklóssal, az Autós Élet főszerkesztőjével. Számít a hallgatók figyelmére, a Kerengőben Sályi András, tehát 17 óra 4 perctől és 17 óra 30 perctől.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz, mesés, irodalom.
3: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. Második rész.

0: Egy ízben súlyelemér és Kövér Lajos este felé együtt tejázta Kövér Lajos nappaliában. Súlyelemér két kisfiú unokája ott hevert Kövér Lajos szőnyegén, és könyvből papírrepülőket hajtogattak, sugárhajtásút bombázót, lopakodót, meg utasszállítót, ahányat, annyi félét. Súlyelemér azért jött, hogy elmesélje Kövér Lajosnak, milyen remekül fejlődnek a fiúk, mennyi versenyt nyertek már meg, milyen szorgalmasan emelgetik a súlyokat és fajják a vekniket. Elemér edzőterme valósággal felvirágzott. Ezt szerette volna Elemér megköszönni Lajosnak, és kérni is szeretett volna tőle valamit. Az edzőteremben házi bajnokságot rendeznek ugyanis, amelyre azért más helyről is meghívtak sportolókat, Elemér pedig szeretné, ha a győzteseknek Lajos adhatná át a bronz, ezüst és aranyérmeket. Kövér Lajos kiszedett a tejájából egy lopakodót, szalvétával szépen megtörölkedte, és szárnyára bocsátotta. Elgondolkodva és meghatottan mondta, hogy hát ő igazán szívesen, hogy hát ő soha semmit nem adott még át, ha csak nem a gázszámlásnak a gázdíjat, vagy a közértesnek az apró pénzt, úgyhogy nem is tudja, át tudja-e majd adni, pontosabban úgy tudja-e majd átadni a díjakat, ahogy azokat átadni szokás és illendőség. Elemér kibogozott a hajából egy sugárhajtású gépet, megigazgatta a gép farán található behajtásokat, majd felsóhajtott. Egy gond van csak. A szárnya? Vette szemügyre a gépet Lajos aggodalmas képpel. Nem, nem a repülőre gondoltam, hanem a versenyre. Kinőttük az edzőtermet, szomorgott Súlyelemér. Hát ez bizony gond, mondta Kövér Lajos. Te Elemér, és mi lenne, ha Elemér felnézett a búsulásból, aztán hitetlenkedve nézett barátjára. Szóval azt gondolod, hogy azt bizony, nézd csak körbe ebben a szobában. Valóságos terem, valóságos csarnok, magam se tudom, hány négyzetméter lehet pontosan. Ha a súlyemelő fiúk nem jönnének, fogalmam sincs, hogyan takarítanám. Itt még akár nemzetközi versenyeket is rendezhetsz. Lajos ekkor felkelt és intett Elemérnek, hogy kövesse. A szoba végébe ballagtak, ott Lajos kinyitott egy vasajtót, annak túloldalán felkapcsolta a villanyt, mire Elemér egy másik hatalmas termet pillantott meg. Lajos az újabb szoba végébe ballagott, kinyitott egy másik vasajtót, tapogatózva felkapcsolta a villanyt, és egy harmadik hatalmas terem tárult fel a szemük előtt. Elemér ámulva követte barátját egy negyedik, meg még egy ötödik termen át.
1: Valamikorkor igazából jéggyárgyár volt ez. Itt gyártották tál a jeget, csak aztán jött a háború-ború, meg a hűtőgépek, és a gyárgyár tönkrement-ment, visszhangozta Lajos. Mikor eladtam a nagypapám pám lakását, nagyon olcsón-csón vett temtem az egészet szett, de nem használom-lom.
0: Ahogy visszafelé indultak, Elemér boldogan végignézett a sorban elsötétedő termeken, majd ugrott egyet örömében széttárva karját.
1: Íme a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum!
0: Ahogy a szobába visszaértek, látták, hogy időközben vendég érkezett. A szoba közepén földön heverő bőröndök között, nagy kabátban, nyakában éremmel, Sovány Laci állt. Kezében 30-40 imént összegyűjtögetett papírrepülő. Karját szélesre tárta, amikor meglátta Lajost és Elemért, de a két unoka gyorsabb volt, és nagy sipítás közepette, mint két sugárhajtású repülőgép, becsapódtak a kitárt karok közé.
1: Laci! Laci!
0: Vonították, mert Sovány Lacit, mint mindenki, ők is szerették.
1: Megint győztél?
0: Kérdezte Lajos ragyogva, mint odakinn a nap. Az ő arcát még fényezni sem kellett. Mit csináljak? Pedig próbáltam veszíteni, nevetett Laci, és fényezni kezdte kabátján az érmet, hiába az már így is színarany volt. Na, iszunk rá valamit? Kérdezte Lajos, leszedve a polcról néhány serleget, amelyeket mind Laci nyert korábban. Laci a bőröngyéből pezsgőt varázsolt elő, no meg gyümölcsitalt a testvéreknek, felemelték a serlegeket, és Lajos elkiáltotta magát. Éljen a bajnok! Elemér meg még hozzátette. Éljen a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum! Laci szeme először elkerekedett, aztán hangos koppanással leesett valami a fejében, ragyogó arccal körbenézett, és ujjongva emelte ő is a poharát. Valamit azért kérnék cserébe, mondta félénken Lajos, miközben töltött az unokáknak, de ne értsétek félre, nagyon aranyosak a súlyemelő barátaitok, minden reggel jönnek, estig itt maradnak, kivesznek az ágyból, felöltöztetnek, etetnek, itatnak, sétáltatnak, rádióztatnak, csak egy kicsit. Egy kicsit? Nyitotta tágra a szemét Laci és Elemér. Egy kicsit szeretnék néha egyedül is lenni. Nem mindig ugyanazt csinálni, nem mindig ugyanúgy. Nem mintha ők zavarnának. Á, nem, kedves fiúk, rendesek. De mondjuk, ha csak minden másnap jönnének, úgy is remekül elszórakoznánk. Ez is nagy segítség lenne. Hát persze, mondta Elemér. Hamarosan azonban megkezdjük a munkát, és felújítjuk az egész lakást.

0: Bárki bármit mondjon is, egy lakásfelújítás az nem piskót a dolog. Hát még ha éppenséggel pont a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrumot kell felújítani, vagy legalábbis a régi jéggyárat, amelyből a felújítás után sportcentrum lehet. Márpedig éppen ebben főtt a feje Kövér Lajosnak és barátainak. Sovány Lacival és Súly Elemérrel hármasban rettentő sokat számolgattak és tervezgettek az esteledő szobában kockás papíron. Kiszámolták, mennyi villanykábelre lesz majd szükség a jelzőberendezések működtetéséhez. Egy versenyen vannak súlyemelő bírák, akik gondosan meghatározzák, mit szabad és mit nem szabad. Milyen terpezben álljon a súlyemelő, milyen hirtelen emelje fel azt a súlyt, milyen magasra tartsa, és így tovább. És ha mindent rendben találtak, ha az a súly valóban teljesen és szabályosan fel lett emelve az égig, nos, akkor és csak akkor a súlyemelőbírák egymásra néznek, biccentenek, és egyikük megnyomja a gombot, amitől aztán kigyullad a három fehér lámpa, és olyan hangjelzés hallható, mint egy orrfújás vagy egy elefánt trombitálása. És a szegény súlyemelő, aki eddig csak tartotta azt a ménkű nehéz súlyt a magasban, végre ledobhatja, és tényleg örülhet, hogy milyen ügyes volt. Viszont ahhoz, hogy a fény gombnyomásra kigyulladjon, erős áramú vezetékre, konnektorokra, elosztókra, biztosítékszekrényekre van szükség, egy szóval csupa olyasmire, amik a fiúkat nagyon érdeklik, a lányokat pedig halálosan untatják. Mégis aki súlyemelő versenyt akar rendezni, minden ilyesmit jól ki kell fundálnia. Na! Gondolhatjátok, hogy Kövér Lajos és a barátai nem unatkoztak, igencsak volt mit csinálniuk. Hosszú fejtörés árán sikerült végre mindent jól kitalálniuk a ruhatártól, ahová mindenki beadhatja a kabátját az információig, ahol bárki megkérdezheti, amit nem tud. Mégsem voltak elégedettek. Sehogy se találtak mestert, aki a sok-sok tennivalót becsülettel megcsinálná. Pedig hívtak többet is. Az egyik el se jött, és amikor telefonon hívogatták, azt mondta, most nem ér rá, mert éppen a talpát masszírozzák. A másik azt mondta, áj, nagyon drága lesz az, csak akkor fog munkába, ha a fizetséget előre kapja. A harmadik azt mondta, ő ugyan most egy sok nagyobb házon dolgozik, de néha át tud jönni, kicsit kalapálgatni ide is, és majd hoz onnan lopott téglát, lopott üveget, lopott kábelt, ami csak kell. De hát ember, mi nem tolvajt keresünk, hanem olyat, aki dolgozna. Megfizetjük tisztességgel, rimánkodott Kövér Lajos.
1: Ha nem kell, nem kell. Nem erőszak a disznótor, mondta meg a vállát, húzta fel az orrát, biggyeztette le a száját, legyintett a kezével, és sétált ki fütyörészve az ajtón a lopós szakikán.
0: Azok hárman pedig nagyot sóhajtottak, és fejcsóválva néztek egymásra. Ha ez így megy tovább, lemondhatunk a versenyrendezésről, búsult neki Sovány Laci. Hát igen, lassan a meghívókat kéne küldeni, bánkódott súlyelemért. Pedig egy kis iparkodással még mindent meg lehetne menteni, öntögette beléjük a lelket, de persze nem kancsóból, Kövér Lajos. Kisipar, azt mondtad, kisipar, gondolkodott el erősen Laci. Aztán a homlokára csapott, persze nem nagyon erősen, különben még el is ájult volna. Fogta magát, kiforgatta a nadrág zsebeit. Megvan, hát persze, a kisiparosok, csak fel kell hívni őket. Ekkor súly elemér is a homlokára csapott, de ő is csak kicsit, nehogy baja essék. És elmagyarázták Lajosnak, hogy ezeket a köműveseket mentette meg Sovány Laci a leeséstől. Biztos visszahálálják a szívességet. Valóban elég volt egyetlen telefonhívás, és már is ott termett Felle Kálmán, a köművesek munkavezetője. Állítólag azért kapta ezt a nevet, mert egyfolytában Felle kapaszkodott az állványon, mint valami mókus. Felle Kálmán nem vágyott talpmasszázsra, nem kért talicska pénzt, és nem ígért
1: ingyen építési anyagot, inkább szorgalmasan jegyzetelt, megmondta, mennyibe kerülne a munka, és végül megkérdezte, mikor kezdhetnek. Súlyi elemér aggodalmasan közölte vele, hogy hátra van még a fekete leves, mert valami előleget ugyan tudnak fizetni, de a teljes összeget majd csak a verseny bevételéből. Felle Kálmán erre azt felelte, pompás, meg hogy azért néhány tiszteleti jegyre mindenképpen igényt tartanak, hiszen köztük is van egy pár súlyemelés rajongó, meg aztán ezt félig meddig a saját versenyüknek tekintik. Továbbá, hogy szívesen előlegeznek Sovány Laci kedvéért, hiszen ha ő akkor el nem kapja őket, lezuhannak, s a zuhanást valami csoda folytán élve megúszszák is, mindannyian a lepotyogott kőművesek sorsára jutnak, abba pedig jobb nem belegondolni. Meg még azt is hozzátette, hogy olcsóbban kijönnének, ha a sok erős súlyemelőlegény mind beállna segíteni. A következő hetekben akkora sürgésforgás volt a Kövér Lajos házatáján, amekkorát az a ház jéggyárkorában láthatott utoljára. Zörgött a betonkeverő, sivított a flex, hörgött a falfúró, csattogtak a kalapácsok, és surrogtak a köműves kanalak. Az erős legények meg súlyt emeltek minden bográcsnyi étellel, a tejjel, a kenyérrel, sőt még a rekesz sörökkel is, amelyeket azért hoztak, hogy a köművesek kicsit meglocsolgathassák a poros robotolásban kiszáradt torkukat. Vígan haladt a munka. Ekkor egy felettébb szomorú kinézetű ember állt meg Kövér Lajos mellett. Szomorú volt az őszes haja, szomorú a vizslaszeme, szomorú a kefebajza. Itt valami létesítmény készül, kérem szépen, kérdezte nagyon illedelmesen. Kövér Lajos rögtön megszerette őt, mert amennyire kedvelte az igazán vidám embereket, épp annyira közel álltak szívéhez az igazán szomorúak is. Súlyemelőterem is, versenyközpont, felelt hát készségesen. És nem lenne szükségük szépen egy biztonsági őrre? Kérdezte bátortalanul a szomorú ember. Biztonsági őrre? Nézett nagyot Sovány Laci, aki ekkor ért oda hozzájuk, és első pillantásra látta, hogy ezt a pipaszár lábú zörgő csontú lötyögő egyenruhás papuskát félkézzel fel tudna emelni a feje fölé.
2: Igen, tetszik tudni olyan valakire, aki vigyázna magukra, nehogy valami bajuk essék. Van igazolványom is,
1: húzott elő egy pecsétes papírt a bajuszos.
0: Súlyelemér, aki most szintén megjelent, tanácstalanul lapozgatta az igazolványt.
2: Valakire, kérném tiszteleten, aki éjszaka is vigyázz, nehogy betörjenek ide.
1: Közölni kellett volna ezzel a szegény emberrel, hogy nincs pénzük őrségre, ráadásul nem is nagyon félnek a betörőktől, de valahogy mégsem akarózott ezt megmondaniuk. Csak hebegtek, habogtak, hogy hát izé, stb. És mi egymás. Annyira szomorúnak látszott ez a szomorú ember, végül Kövér Lajos kibökte,
0: sajnos semmit sem tudnánk fizetni.
2: Ó, az nem baj,
1: élénkült fel a szomorú ember szomorú szeme.
2: Úgyis nyugdíjas vagyok, keveset eszem, megéldegélek a kis pénzemből, csak éppen aludni nem tudok otthon éjszakánként, annyira megszoktam, hogy valamire vigyázzak, de most már sehová nem akarnak felmenni, csak egy kis fülkét szíveskedjenek adni, ahol elszalonnázgatok, meg egy soromp. Pót, hogy nyomogathassam a gombját.
0: Hát ez megoldható, nem, fiúk? Derült jó kedvre Kövér Lajos.
2: Itt a kezem, nem disznóláb?
1: Nyújtott kezet a szomorú ember, akit igazából Seprő Jánosnak hívtak, és kis híján elmosolyodott.

0: A KLSSC örömmámorban úszott. Mindenfelé lampionok, tájékoztató feliratok, sürgülődő fiatal emberek, akiken majd szétreped az öltöny és a nyakkendő. Hogy mi az a KLSSC? A Kövér Lajos Súlyemelő és Sportcentrum rövidítése, mert most már csak így emlegették mindenhol. Bizony híre ment a Kövér Lajos utcában rendezendő nemzetközi súlyemelő bajnokságnak, amelyre a világ legerősebb embereit várták. Itt lesz Oleg Habarov, a bolgár erőemelő, a csupaszőr hegyi ember, akit már kisgyerekkorában vásárokon mutogattak a szülei. 10 évesen úgy kereste zseppénzét, hogy fogadásból feje fölé emelt egy-egy jókora tehenet. De alig, hanem eljön Frankie Blackendecker, Amerika bálványa is, akinek lenyalt haja olyan volt, mintha egy aranyszín fémlemezt kalapáltak volna a koponyájára. Csodás mosolyát fogpaszta reklámokban kamatoztatta, a nagyobb hatás kedvéért fogászával egy csillogó-villogó plusz fogsort operáltatott be a szájába, így aztán nem csoda, ha minden fogkrémet ő reklámozott. A legnagyobb izgalommal persze Sükür Halkerekit várták, aki Sovány Laci legkomolyabb vetétársa, de egyben jó barátja is volt. A török versenyző eredetileg giroszt árult, és persze, amikor éppen nem árult, jó étvágyjal eszegetett is, mégpedig Ankarában, ahol a giroszt kebabnak hívják. Egy ízben éppen a kebabozója felé igyekezve kelt át a zebrán, amikor egy türelmetlen autós ráhajtott a tyúk szemére. Halkereki megdühödött, fogta a nagy böhöm autót, teljes lelkinyugalommal papírrepülőt, vagyis, hogy fémrepülőt hajtogatott belőle, és odébb hajította az útjából. Szegény autótulajdonos kétségbe esetten sírva ugrabugrált összegyűrt kocsija mellett. Halkereki, aki nem csak erős, de jó szívű is volt, rögtön meghívta egy giroszra, pontosabban kebabra, de még fel is vette az illetőt a konyhájára segédnek, hogy összekereshessen egy új autóra valót. Erejének azonban híre futott, és most már nem csak feneketlen bendője és frissen sült kebabjai miatt csodálták, hanem különféle tárgyakat is rendszeresen odahordtak neki. Ugyan nem emelné-e fel őket? Egyszer aztán valaki egy komoly nagy súlyzót tolt oda kiskocsinak kebabsütőhöz, Halkereki pedig szépen felemelte, mint a pejjed. Az illető valamit feljegyzett a noteszába, majd közölte a kebab királlyal, hogy ez, amit most felemelt, a világrekord volt, úgyhogy azonnal jöjjön vele. Mikor Halkerekinek nem akaródzott, hozzátette azt is, hogy ez legfőbb államérdek, hiszen ő maga a török válogatott edzője, és a hazának szüksége van Halkereki erejére. Halkereki mindig is jó török hazafi volt, így hát könnyek közt bízta rá a boltot barátjára, aki lassan a második autóra valót is megkereste a kebabsütőben, ő pedig elindult, hogy hazája javát szolgálhassa. Egy szóval a súlyemelő világ színejava a Kövér Lajos utcába készülődött, közben elkészült a sportolók szállása is. A fiúk izgatottságukban alig bírtak magukkal. Hamarosan begördülnek az első taxik és autóbuszok az első vendégekkel, és már minden készen áll a fogadásukra. Egyszerűen mind körülállták Kövér Lajost, és kérlelni kezdték.
1: Körhintázzunk, Lajos! Na, csak egy kicsit! Már úgy izgulunk, azt se tudjuk, melyik lábukra álljunk!
0: Seprő János is majdnem elmosolyodott, pedig egy jó ideje már feszülten ült a portás fülkéjében, egyik kezét a sorompó gombján tartva félszemmel, meg a bejáratot fürkészve, melyen bármelyik pillanatban begördülhetett a vendégek első busza. Lajos közben beadta a derekát.
1: Jó, nem bánom, egyefenyő, de csak 5 percet, az 5 percből aztán lett. 10 is, meg 20 is a súlyemelők úgy belefeledkeztek kedvenc játékukba. A körhintázás abból állt, hogy Lajost nagy vigyázva felkapták, mint egy porcelánbabát, és elkezdték egymásnak dobálni.
0: Jobb nem belegondolni, hogy mi történik, ha egyszer rosszul dobja tovább, vagy rosszul kapja el valaki, de hát ilyesmi sosem történt. Kövér Lajos pedig úgy bukfencezett a levegőben, mint valami plüss maci. Talán azt kérditek, miért engedte Lajos, hogy így bánjanak vele, hogy egy csapat mafla óriás vígan ide-oda haigálja akár egy zsák krumplit, vagy egy lábszagú medicinlabdát. Ezt is elárulom. Barátunk ilyenkor behunyta a szemét, úgy érezte, madárrá változott. Aztán az egyik súlyemelő fiú csak kifulladt. Kövér Lajost szép óvatosan leállította a földre. Körbenézett a jól esően lihegő többieken, és látta, hogy a megnyitó ünnepségre gondosan fésült hajuk kócos és izzadt, frissen beretvált képük kipirult, nyakkendőjük félrecsúszott, és a zakó is kajlán lóg le róluk. Ekkor azonban vakuk villantak, hatalmas tapsvihar és éjjelzés harsant körülöttük. Fantastic! Geniál! Uli! Bravo! Bravo! Bravo! A nagy nekihevülésben észre sem vették, hogy a buszok megérkeztek. A szomorú portás sűrű gombnyomogatással beengedte őket a kapun, a vendégek pedig ámulva, tolongva állták körül a dobálózó csapatot. Azt gondolták, ez már az ünnepéhez tartozik. És mindannyian elismerőleg állapították meg magukban, hogy ami itt történt, az túltesz valamennyi eddig látott világ és Európa bajnokság megnyitóján.

Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. A második rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Harangozó Eszter. Rendezte E. Román Kata.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenegy óra van, híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. A szeszes italok dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohány áruké 4,1%-kal. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet, írja az MTI. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség, adja hírül az MTI. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt emelt vádat az Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt

határozatból. A hivatal elnökét a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. Gál Szabolcs Barna 16 éve vezette a hivatalt, utódját egyelőre nem nevezte ki a miniszterelnök. Újabb dróntámadás érte a Krímbe vezető hidat Herszon megyében. A Csongarnál lévő, a Herszon megyéből a Krímbe vezető közúti híd az éjszakai ukrán támadás következtében sérült meg, közölte Vladimir Szádó, a megye kormányzója kedden a Max csatornáján, melyről az MTI ad hírt. A kormányzó szerint több mint 20 a hídra irányított drónt lőttek le. A hídon ismét lezárták a forgalmat, írta Szádó. Szerdán kezdődik a Szecesszió világnapjához kapcsolódó országos építészeti fesztivál, írt a kulturális beszámolójában az MTI. Az ötnapos rendezvény sorozat összesen 74 programot kínál Budapesten, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán. A látogatók vezetett sétákon, épületbejárásokon, előadásokon és kiállításokon ismerhetik meg a szecessziós építészet értékeit. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Kedves hallgatóink, 1810. június 9-én született Otto Nikolai német zeneszerző, karmester, orgonaművész. A hangolóban most a Windsori Vígnők című daljátékából hallanak részletet.

Az 1810. június 9-én született Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című daljátékából hallottak részletet. 1865-ben, szintén ezen a napon született, Carl August Nielsen, dán zeneszerző, karmester, hegedűművész. A hangolóban a harmadik szimfóniáját a New York-i filharmonikusok előadásában hallják Leonard Bernstein vezényletével.

0: Az 1865. június 9-én született Carl August Nielsen, dán zeneszerző, karmester, hegedűművész harmadik szimfóniáját hallották a New York-i filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológiafüggő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16:05-től.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.

Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, jelentette ki 14. Leó pápa Madridban, a helyi egyházmegyek közösségei előtt mondott beszédében. A Szentatya június 8-án este a Santiago Bernabéu stadionba utazott, ahol a hívekkel találkozott. Beszédében úgy fogalmazott, szívünknek énekelnie kell, vagyis úgy kell értelmeznie az eseményeket és a helyzeteket, hogy másokkal együtt ünnepelje az általuk sugárzott értelmet. Hozzátette, az egyház számára ez sajátos módon a liturgiában történik meg, amely annak a történelemnek a nagy emlékezete, mely üdvösséget hozott számunkra. Emellett hangsúlyozta azt is, az éneklés olyan szükséglet, amely áthatja az együttélést és megszólítja a kultúrát, arra ösztönözve, hogy nyitott maradjon és állandóan fejlődjön. A magyar kormány Svájcot stratégiai kutatás, fejlesztési és innovációs partnernek tekinti, és Magyarországon is szeretnék megteremteni a svájcihoz hasonló kutatási rendszert és feltételeket, jelentette ki Horváth Péter innovációs államtitkár a Svájci Magyar Innovációs Fórumon, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kedden Budapesten. A Svájci Magyar Innovációs Fórumot Svájc Budapesti Nagykövetsége, a BME és a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara szervezte. Horváth Péter történelmi lehetőségnek nevezte, hogy az új kormányban a tudománypolitika, a technológia, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egy minisztériumba került. Ez megteremti a feltételeket a gyors döntéshozatalhoz, a világosabb és stratégiaibb irányításhoz, valamint a hatékonyabb végrehajtáshoz, jelentette ki az államtitkár. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohány áruké 4,1%-kal. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet, írja az MTI. Szerdán kezdődik a szecesszió világnapjához kapcsolódó országos építészeti fesztivál, írt a kulturális beszámolójában az MTI. Az ötnapos rendezvény sorozat összesen 74 programot kínál Budapesten, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán. A látogatók vezetett sétákon, épületbejárásokon, előadásokon és kiállításokon ismerhetik meg a szecessziós építészet értékeit. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében, főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpák

sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 13-tól a 16. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, a Vatikáni Rádió magyar adásának ismétlése következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa 3. napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szent Atya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
2: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
3: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
2: Valamint avilai Szent Terézre, és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szent Atya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi élet védelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatárról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
3: La gramática elemental de la convivencia.
2: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
3: Derecho fundamental che tutela l'ambito más intimo della persona.
2: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
1: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
3: La imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
1: amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy síkságok után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
3: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
1: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
3: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
1: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szentatya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek, zárta a spanyol püspökökhöz intézett beszédét Leó pápa.
4: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anya népével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Guzsolyas című népzenei összeállításunkban a Hajnal kötöző együttes felvételei szólnak.

Hírek voltak. Látadé az én lódaim, a 12-en voltak, mint fehérek voltak.

0: a Hajnal kötöző együttes felvételei szóltak Guzsajas című népzenei összeállításunkban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, jelentette ki 14. Leó pápa Madridban a helyi egyházmegye közösségei előtt mondott beszédében. A Szentatya június 8-án este a Santiago Bernabéu stadionba utazott, ahol a hívekkel találkozott. Beszédében úgy fogalmazott, szívünknek énekelnie kell, vagyis úgy kell értelmeznie az eseményeket és a helyzeteket, hogy másokkal együtt ünnepelje az általuk sugárzott értelmet. Hozzátette, az egyház számára egy sajátos módon a liturgiában történik meg, mely annak a történelemnek a nagy emlékezete, mely üdvösséget hozott számunkra. Emellett hangsúlyozta azt is, az éneklés olyan szükséglet, amely áthatja az együttélést és megszólítja a kultúrát, arra ösztönözve, hogy nyitott maradjon és állandóan fejlődjön. A magyar kormány Svájcot stratégiai kutatás, fejlesztési és innovációs partnernek tekinti, és Magyarországon is szeretnék megteremteni a svájcihoz hasonló kutatási rendszert és feltételeket, jelentette ki Horváth Péter innovációs államtitkár a Svájci Magyar Innovációs Fórumon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kedden. A Svájci Magyar Innovációs Fórumot Svájc-Budapesti Nagykövetsége, a BME és a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara szervezte. Horváth Péter történelmi lehetőségnek nevezte, hogy az új kormányban a tudománypolitika, a technológia, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egy minisztériumba került. Pozitív hangulatúnak nevezte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn. A Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel kezdett megbeszélését az orosz-ukrán háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról. Zelenszky a közösségi médiában közzétett bejegyzésében elmondta, a telefonbeszélgetésre az európai partnerekkel való találkozó után a moldovai főváros Chisinau repülőterén történt átszállás során került sor, írja az MTI. Szerdán kezdődik a Szecesszió világnapjához kapcsolódó országos építészeti fesztivál, adta hírül kulturális beszámolójában az MTI. Az ötnapos rendezvény sorozat összesen 74 programot kínál Budapesten, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán. A látogatók vezetett sétákon, épületbejárásokon, előadásokon és kiállításokon ismerhetik meg a szecessziós építészet értékeit. Rekord érdeklődés van a Balaton átúszáson, már hetekkel

0: felében, főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 14 órakor lesz. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Kávéház című magazinunkat hallják, melyben Fekete Gábor protokoll szakértővel, a Szent István Rádió munkatársával beszélget a közelmúltban Rómában, a Vatikánban tett látogatásáról és élményeiről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta.
2: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fekete Gábor protokoll szakértőt, a Szent István Rádió munkatársát, ez esetben kollégámat. Köszönöm szépen, kedves Gábor, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott itt mi nálunk a Szent István Rádió egri stúdiójában. Számtalan riportot készítesz, lehet hallani a hangodat, munkáiddal és riportjaiddal találkozhatnak a kedves hallgatók, de véleményem szerint folyamatosan beszélni és riportot adni lényegesen kevesebbet hallhatnak téged. De most itt a kitűnő alkalom, hogy úgymond megszegjük ezt a szabályt. Most a riportert kérdezi a másik riporter.
4: Nagyon köszönöm a meghívást és a tiszteletteljes felkérést, örömmel fogadtam el.
3: És örömteli esemény adja is beszélgetésünk apropóját, egy nem akármilyen örömteli esemény. Kezdjük ott, hogy április 28-án, 29-én és 30-án Rómába, a Vatikánba tettél látogatást többed magaddal. Már ezt a mondatot is kimondva, csodálatos élményekben volt részed. Én megelőlegezem ezt a mondatot, te pedig majd leszel olyan kedves, megosztod velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen élményeket is éltél ott át. Honnan indulunk? A felkérés és a lehetőség hogyan adódott?
4: Ugye ez 2025. április, amikor a Szent Atya visszaadta a lelkét a teremtőjének, Ferenc pápa, és ezt követően több olyan cikk is megszületett az én tollamból, ami a pápai temetést, a pápai protokollt, a vatikáni protokollt meghatározza, és természetesen a konklávéról is szó volt, hogy hogyan jutunk el az új szentatyáig. Tehát egészen addig figyelemmel kísértem a eseményeket, amíg a Robert Prevostot, a mostani jelenlegi pápát, 14. Leót megválasztották. És akkor ezek a cikkek fölkerültek a közösségi médiákba, ez természetesen az én tollamból, és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének vagyok a médiása, tehát én ezt feladatomnak éreztem, hogy erről tájékoztassam a közvéleményt, és ezt követően pedig jelentek meg ebből különböző riportok, több újság megkeresett, fölhívott, készítettek velem interjút, tehát figyelemmel kísérték, és így jutottunk el szeptemberig, amikor is a Vatikáni Magyar Nagykövetség telefonált, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg a Vatikánban, ha szépen tudnék beszélni olaszul, dolgozhatnék, mint vatikáni tudósító, protokollos egyebek, és akkor mondtam, hogy hát sajnos az olasz nyelvet így nem tudom, hogy perfektó, majd elkezdem tanulni, és talán ezzel később élünk a lehetőséggel. És eltelt egy jó pár hónap, következő év februárja 2026, amikor is megint csörrent a telefon, és akkor onnan ugyanebből a hivatalból kerestek telefonon, hogy április 28, 29 és 30-án szeretettel várnak minket Rómába, és 29-én a nyilvános pápai audiencián is részt vehetünk. És akkor ebből jött az, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetéből összességében velem együtt 80 meghívást kaptunk a Szent Széktől, és Szent Széki Nagykövetségtől, és kint voltunk Rómában a pápa audiencián április végén.
3: Ha jól veszem ki a szavaidból, a Vatikánról és a pápáról szóló cikkek indították el ezt a szakmai karriert a te személyes életedben?
4: Mindenféleképpen igen,

0: Mindenféleképpen, és maga az, hogy bekérték az összes megjelenést, ami megjelent bárhol, kérték tőlem e-mailben a vatikáni nagykövetségre, hogy hol jelent meg, mi jelent meg, újságban, rádióban, tévében, és akkor ezeket be kellett linkelni, el kellett küldenem, és utána egy fél év csend volt, igen.
1: A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének képviseletében vettél részt ezen a pápai audiencián, és fontos volt számodra az, hogy nem csak egyedül vegyél részt ezen az utazáson, és ezt az élményt ne egyedül éld át, hanem úgy tartottad, ha fogalmazhatok így fairnek, jogosnak, hogy a szervezet többi tagja is veled tartson.
0: Így van, így van.
1: Miért volt ez fontos
0: számodra? Igazándiból ez egy közös munka eredménye. Azt nagy élmény volt, hogy a vezetőség, az elnökség vett részt ezen, mert azért az ember mégis érezte, hogy egy társasággal, egy közösséggel élheti meg ezt az eseményt. Május 11-én van a Magyar Protokoll napja, amikor volt egy háromnapos konferencia, és már kifejezetten erre a pápa látogatásra volt építve ez a találkozó, az a diplomáciai nagy találkozó.
1: Hányan voltatok
0: ezen? És 8-an voltunk a vezetőségből, és 121 néhány tagja van a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének. 12-en alapítottuk ezt 2018 novemberében, és azóta már ilyen nagy a szakmai szervezet, havonta találkozunk, mindig protokoll szakmabeliek, eszmét cserélünk, és minden második hónap protokoll szalon, ahol viszont ellátogatunk valahová, és megnézünk valamit, és ott is találkozunk, és kapcsolatokat építünk, és nyilván a protokoll szakma krémje ott van. Diplomáciából, katonaságból, sportból, gasztronómiából, önkormányzati protokollból, közszolgálati protokollból, mert ennek egy hatalmas tortája van, amelynek minden szerete másról szól. És akkor ez a szakma képviselteti magát mindenütt. Természetesen univerzálisan mindent mi sem csinálunk, de azt lehet látni, hogy a világban óriási nagy szükség van erre, hogy az emberek ismerjék ezeket a dolgokat, mert nagyon sok mindenben lerövidíti az időt, megadja a keretet, megadja a formát, és a kellő tiszteletet és a figyelmet a másik iránt.
1: Jött a nagyszerű hír, meghallottad a telefonvonal túlsó végén, hogy mire is kérnek fel téged, mit éreztél akkor?
0: Hát hirtelen föl se lehet ezt fogni. Tehát amikor az embert, egy hétköznapi embert fölhívnak, hogy lehetősége nyílik egyáltalán egy pápai audiencián részt venni, mint meghívott vendég, az egy egész más kategória, és hát föl se fogtam. Tehát nagyon sokáig voltam a hatása alatt már ennek a ténynek is, hogy megtörtént egy meghívás.
1: Eljött a várva várt nap, az indulás napjam. Mi a Szent István Rádió munkatársai kivételes helyzetben vagyunk, hiszen nekünk elmesélted és elmondtad, egy élménybeszámolót tartottál ennek az útnak a lelki, és nem utolsó sorban mindenfajta élményével kapcsolatosan, de arra kérlek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is oszd meg ezeket az élményeket. Ahogy említettem, elérkezett a várva várt nap. Hogyan indultatok? Mikor indultatok? Mi volt az első nap programja?
0: 28-án indultunk hajnalban, akkor már ott voltunk elég korán, 8:30-9 körül Rómában, és délután 1 órakor foglalhattuk el csak a szállásunkat, úgyhogy addig ott a Vatikán városban sétáltunk, megnéztük az angyalvárat, megnéztük a Vatikánt, megnéztük a Vatikán várost, hát az alatt a pár óra alatt, amíg ugye 00:30-1 óráig elfoglalhattuk a szállást.
1: Itt álljunk meg egy szóra, igen. A szállás sem akármilyen volt.
0: Nem volt akármilyen, nagyon
1: ott
0: szép
1: is volt. Megadták nektek
0: az egy
1: a
0: nagyon
1: kellő
0: szép,
1: tiszteletet.
0: Nagyon szép apartman volt benne minden, ami szemszájnak ingere, tehát előcsarnoka volt, étkezője volt, amerikai konyhája volt, és rengeteg hálószobája, úgyhogy mindannyiunknak egy kényelmes, biztonságos otthont nyújtott mindaddig, amíg mi ott voltunk Rómában.
1: Az első nap, az érkezés után mivel folytatódott még?
0: Este voltunk vendégei a Magyar Akadémiának Rómában, ahol magyar borászok vártak minket nagy szeretettel egy borvacsorára.
1: Netán egriek is?
0: Így van.
1: Voltak tessék? Köztük? Netán egriek
0: voltak
1: is voltak
0: köztük? Egriek is, igen. Oda is mentem és köszöntem is nekik, hogy a Szent István Rádióból vagyok, Fekete Gábor, és ti pedig egriek vagytok. Nagyon örültünk egymásnak, hatalmas nagy dolog volt, rengeteg magyar pincészet részt vett ezen a borvacsorán, mindenki borkóstolót tarthatott, és nagyon finom ínyentségek voltak. Voltak olasz ételek, voltak magyar ételek, ilyen kis falatkákat kell elképzelni, tehát voltak tengergyümölcsei is, volt gyulai paprikás kolbász, csabai paprikás kolbász, nagyon finom magyar kenyérje, vekni, ez a vadkovászos vekni, akkor voltak sajtok olívabogyóval beleszurkálva ananászba, voltak ásványvizek, mindenféle, hát aki pedig természetesen a bor kulináris élményének akart hódolni, és például nem volt autóval, ott pedig a bor volt maga a kulináris gasztronómiai élmény. Természetesen a nagykövetségről is voltak emberek, nagykövetek is voltak, és nagyon sokan beszéltek, nyilván olaszul, de hozzánk magyarul is oda jöttek, és beszélgettünk magyarul, úgyhogy volt lehetőség szakmai körökkel is ismerkedni, és ami ennek a különlegessége volt ennek az estének, hogy megkaptuk a pápai audienciára a belépő kártyánkat, amely egy kézzel fogható valósága volt annak, hogy valóban különleges vendégek vagyunk, és nem csak sima turisták, mert természetesen a pápai audiencia nyilvános, csak olyan különleges helyen ültünk az első sorban, ott fent a pulpituson egészen ott az erkély alatt, ahol kihirdetik a pápát, hogy egész más volt a hatás, egy külön bejáraton, egy külön névre szóló meghívóval bemenni, bekísértek minket, és természetesen az, hogy szinte 3 perc alatt bejutottunk a Szent Péter térre, mert meg volt mondva, hogy hányra menjünk, és 8:30-kor már mehettünk is be a kapun.
1: Eljött a várva várt nap, az a bizonyos szerdai nap, amely a pápai audiencia napja. Hogyan ébredtél fel arra a napra, és hát, mik a legemlékezetesebb pillanataid?
0: Izgalommal voltunk mindannyian. Nem is tudom elmondani. Talán átélni lehet. Tehát azt, hogy maga a világ egyik legnagyobb vezetőjével találkozol, az, hogy egyáltalán láthatod közelről, olyan közelről, hogy tehát a legközelebbről, amiről egy átlakívő láthatja, 2,5 méterről, vagy 2 méterről körülbelül, és maga az az egész hangulat, ami a Szent Péter téren kialakul, dobok, énekek, kiabálás, öröm, fantasztikus zene, és akkor a pápa mobil kigördül, és a Szent Atya jön, és akkor végig a Szent Péter téren, ez olyan 8:45-kor már elindult, és akkor 10 óra volt, mire a pulpitushoz fölért, a pápai trónushoz, és akkor úgy ott ülni a pápai trón előtt 2 méterrel, és mellette látni Jézus keresztjét, egy nagyon dekoratív, szép latin kereszt, és akkor látni azt a trónt, amikor üres. Tehát bizony a sede vacante, amikor nincs pápa, az az üres trón. Ez ugye akkor láttam tévében, amikor meghalt Ferenc pápa, és láttam az üres trónt, ami tudtam, hogy most nem üres. De láthattam azt a széket, amelyet oly sokan szeretnének élőbe látni, hogy abban már hány pápa ült. És akkor egyszer csak megérkezett a Szent Atya, fölment a pulpitusra, akkor már a svájci gárdisták is ott álltak a helyükön, meg hát természetesen mindenféle biztonságiak. A protokollosok fekete frakban, kitűzővel, tehát akik ott intézkedtek ott a mi köreinkben is, hogy hol ülünk, mit csinálunk, mikor állunk fel, mikor ülünk le, tehát ilyen természetes oktatásban is részt vettünk. És amikor a pápa fölért, és akkor különböző nyelveken konferálták az apácák és világiak is a eseményeket, meg hogy miről lesz szó, meg hogy melyik országokat köszöntik, és akkor a Szent Atya mindig olaszul reagált ezekre a dolgokra, és amikor ő megszólalt, és a saját hangján felénk nézve mondjuk akár csak a keresztvetés, in nomine patris et filii spiritus sancti, vagy éppen akár az, hogy a mi atyánkat elénekelte a mi atyánk imádságot, felénk fordulva, ez olyan hatást adott, hogy nem lehet elmondani csak azt, hogy éreztél valami energiát, hogy itt olyan energiák mozognak, amely tényleg, hogy olyan. Mikor mondta a Szent Péternek Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és a pokol kapui sem tudnak rajta erőt venni. Tehát, hogy olyan karizmatikus egyéniség a Szent Atya, és olyan szintű ereje van a megjelenésének, a hangjának, az orgánumának, a jelenlétének, hogy azt nem lehet nem érezni.
1: Erős kisugárzása van. Hatalmas. És ezt az erős kisugárzást te érezted is.
0: Igen, és ez a Vatikán, ahova építve van a templom, vagy maga a Vatikán domb, ahova Szent Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé Krisztus után 67-ben. És ugye úgy van a pápai himnusz, hogy hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobok szíve, ezrek hajkán, ezer nyelven hőim az engédes, de nem tarts meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ez ott megtestesült. Tehát ezt az érzést, ami ez a pápai himnusz, minden egyes szavas sora, ez átment a testemen.
1: És 1000 ima szólt 1000 nyelven.
0: Ez pontosan így volt.

0: protokoll szakértőként is részt vettél ezen az ünnepségen, ezen a felejthetetlen pápai audiencián, találkozáson. Neked szakemberként milyen üzenete volt ennek a pápai látogatásnak?
1: Nagyon meg vannak szabva a keretek, merev. Egyébként teljesen helyén való. Tehát ezt a tömeget másképp nem lehet koordinálni. Itt komolyan kell venni.
0: Azt, szigorú nem, szabályok igen, szerint kell
1: komolyan
0: mindent.
1: Komolyan kell venni, de ők is megadták venni ennek a tiszteletét. Ugye a külső audiencia, a nyilvános, még akkor is, hogyha külön névre szóló jegyed van, akkor is megvan szabva az öltözködési kultúra, vagyis a dress code. Csak nem fekete, mint ahogy a benti audienciákon fekete öltöny, fekete kosztüm, fekete fátyol a hölgyeken. Itt a sötét az már elfogadott volt. Tehát lehetett szürke bármilyen, lehetett a sötétkéknek bármilyen árnyalata, és az a lényeg, hogy elegáns legyen és sötét. Tehát ez elvárás volt. Ez már elvárás volt, hogy hogy érkezel oda. Akkor maga az, hogy utána már nem állunk fel a helyünkről, ha leülünk. Akkor ott a protokollosok tényleg figyelték, hogy minden rendben menjen. Azt messziről meg lehetett látni, ki van fekete frakban. Tehát azért az egyértelmű volt, hogy ők azok, akik. A svájci gárda az nyilván mozdulatlanul állt, és szemesen rebbent, mondhatjuk így. A rendőrség is képviselte magát, de az is vatikáni rendőr volt, tehát teljesen más volt az egyenruhája, a kalapja, és ő pedig felügyelt arra, hogy ne legyen járkálás, ne legyen esetleg olyan dolog, hogy szaladgál valaki a fényképezőgéppel, és megzavarja a szertartást.
0: A ceremónia közben lehetett fényképezni? Nem.
1: Nem. Hivatásos sajtófotó volt a Vatikánnak a hivatásos oldaláról, meg lehetett nézni a képeket, ez a Vatikán News, és akkor ott minden egyes hivatásos fénykép fölkerül, és ott lehetett megnézni a fényképeket.
0: Vendégségbe mentetek, nyugodtan fogalmazhatok így. Ha vendégségbe megy az ember, most egy protokoll szakértő velem szemben, találóan úgy fogalmazok, illik ajándékot vinni.
1: Teljesen telibe találtad, nem volt mindegy, hogy mit viszünk.
0: Milyen ajándékot vittetek?
1: Nyilván az, hogy egy világi ember, vagy egy világi szervezet képviseli magát, az egyrészt megtisztelő, hogy egyáltalán a pápai áldás, mint olyan, érinti az ő lelkét. Szavakban. De elhozod. Tehát olyan szép ez, hogy Isten áldjon. De amikor a pápa felét fordulva kitárt karral ezt mondja, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hát az nem akárki mondja. Az az egy a sok bíboros közül, akit kiválasztottak a Sixtus kápolnában. És amikor rád is néz ehhez, meg még ott van a közeledben, és így mondja, az teljesen semmihez sem hasonlítható. És akkor ennek ellenére tudtuk, hogy mi nem tudunk ilyen személyesen oda menni, hogy odaadjuk az ajándékot, mert mi nem vagyunk azzal a jeggyel, piros-kék is volt, még a jegyünk miénk sárga volt, hanem olyanok vihettek ajándékot a Szent Atyának, akinek erre már volt engedélye, mi a nagykövetségen adhattuk le az ajándékot, amit eljuttattak a Szent Atya hivatalához, a mi kísérő levelünkkel.
0: És azt aznap adtátok át, vagy előtte való nap?
1: Előtte való nap vittük el, és egy ólomkristálykeresztet készítettünk, rá gravírozva a dátumot, hogy kiktől kapja a Szent Atya, és milyen napon, hányadik hó hanyadikán, és a hátuljára pedig rá volt írva a Szent Atya jelmondata. És így egy ólomkristálykeresztnek a talapzatát kell elképzelni, hogy a hátuljára a jelmondat, az elejére pedig maga az eseménynek a napja, a dátuma, és egy korpusz volt belegravírozva a keresztbe, a tetejére pedig egy Szentlélek szimbólum volt belegravírozva, és ezt egy ólomkristálykészítőmester készítette ajándékba, ingyen kaptuk, hogy vigyük a Szent Atyának. És ezen kívül egy Batthyány bort is vittünk a Batthyány családtól, amely megint egy nagyon minőségi, nyilván régi eredete van a bornak, és ezt kaptuk még egy viaszpecséttel ellátva, amelyet még a Szent Atyának palackoztak külön a tiszteletére, úgyhogy ezt a bort és ezt az ólomkristálykeresztet vittük ajándékba.
0: Szép díszdobozban.
1: Így van, nagyon szép bársonydobozban. És a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola főigazgatója keresett meg engem azzal a céllal, hogy hallotta, hogy megyek Rómába, hogy elvinném a gyerekeknek az ajándékát, és akkor készített az iskola egy gyönyörű naplót, amelyben minden osztály Ról volt egy fénykép, osztálykép, keresztalakban álló gyerekekkel, ez volt az eleje, a borítója, hogy keresztalakban álltak fel az udvaron, és olaszul volt megírva a levél Szentatyának, és ez volt az első oldala a albumnak. Ezen kívül pedig egy rózsafüzért is fűztek, amelyet egy nagyon szép tüll csomagba raktak, és abban is volt egy levél. És volt egy másik, amelyet a Szent Atya megáldott, és úgy hoztam nekik vissza. Tehát két rózsafüzér volt, az egyiket ők ajándékba szánták, a másikat pedig ajándékba kapták maguktól maguknak, amelyet a következő szentmisén, a vasárnapi anyák napján, a nyilvános anyák napi ünnepségen a plébános úr el is mondott a szentmisén, hogy itt van egy rózsafüzér, amely megvan áldva a Szent Atya által, és az iskolának a ajándéka. Úgyhogy nagyon örült az iskola is, hogy az ő ajándékuk eljutott, és hogy a Szentatya áldása pedig hozzájuk jutott el.
0: Kaptatok különböző tippeket, hogy mit ajándékozhattok?
1: Igen, hát nagyjából ungarikumra gondoltunk először, halasi csipkére gondoltunk, halasi szimbólumra, egy szentlélek szimbólumra halasi csipkéből. Az idő hiányában és egyéb hiányában nem tudott már elkészülni. Akkor gondoltunk egy ceremoniális aláírótorra, egy ökumenikus aláírótorra, amit egyetlen egy ember csinál Magyarországon. Arra sem futotta már az időből. És akkor lehetett volna még a szentelményekből vinni, szentolajokból, Zirci apátság, Pannonhalmi apátság, ezeknek a szentolajaiból, és akkor végül is egy ilyen ólomkristály keresztnél, egy kegytárgynál kötöttünk ki, ami maradandó emléket képvisel azzal a feliratokkal, amelyeket a talapzatán elhelyeztünk.
0: Az előadásodban olyan érdekes volt, hogy megemlítetted, és az egyik kollégánknak fel is tűnt, ugye a két végletet egymás mellé állította, van, aki azért, mert a pápának készül, ingyen és bérmentve, boldogan, megtiszteltetésként elkészíti az ajándékot, van, aki pedig azt mondja, hogy a pápának készül, és szinte megfizethetetlen annak az ajándéknak az elkészítése, igen, vagy létrehozása. Igen. Valóban nagyon érdekes ebben a hozzáállásban a két véglet.
1: Igen.
0: Hogyan és miként készít ajándékot egy ember, és kinek megtiszteltetés, kinek pedig, hát elnézést kérek, ha azt mondom, de üzleti fogás?
1: Igen, igen. Hát szerintem ez hitbeli kérdés. Ez hitbeli kérdés. Ki azt látja benne, ki pedig ezt.
0: Milyen hosszú volt ez a pápai audiencia? Több órás maga a ceremónia?
1: A ceremónia az körülbelül azzal együtt, hogy ő gördült a pápa mobillal, és megkerült a Szent Péter teret, és feljött a pulpitusra, azzal együtt 3 óra hossza volt. Tehát 9 órakor kezdődött, és 10 órakor kezdődött a hivatalos, ami fent volt a tribünön, és délben lett vége. És utána volt még az ajándék átadás a pápának, tehát azért elment vele jócskán az idő.
0: Mivel különleges helyen voltatok, különleges voltam, helyet foglaltatok, abban is volt részetek, hogy külön magyarul köszöntöttek titeket, a ti delegációtokat megemlítették külön is?
1: Angolul.
0: Angolul.
1: Angolul. Angolul említették meg a protokoll szervezetet, és akkor nyilván felsorolták. Tehát francia, olasz, angol, spanyol nyelven ment a konferálás, a Szentatya pedig végig olaszul beszélt.
0: És ha már konferálást említesz, szakmabeliként kérdezem, kik konferáltak?
1: Vegyes volt, tehát én úgy láttam, hogy a Szent Szék munkatársai közül is vannak így kijelölve kifejezetten ilyen sajtós vagy kommunikációs szakemberek erre a feladatra, de apácák is voltak különböző rendből, szerzetes rendből, mert látszott a ruhájukon, hogy más és más a ruha, tehát különböző szerzetes rendet képviseltek az apácák, és apácák is konferáltak. És akkor mindig az egy nyelven mondtak valamit, köszöntöttek valakiket, mondtak arról az országról valamit, és a Szentatya arra reagált. Azt követően pedig a gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek, amely inkább a gyermekvédelemről, az anyaságról, az abortuszról, a egymás iránti szeretetről, hitről, békéről, háborúról szólt. Reagált nagyon sok mindenre, tehát ez volt az üzenete az aznapi audienciának, és a végén pedig ugye egy hálaadás, és mi atyánk ki ma, és úgy volt a pápai áldás.
0: Ajándékot adtatok, de ti is kaptatok ajándékot.
1: Igen.
0: Nem is akármilyen ajándékot. Mm. Miért?
1: Hát pápai áldás Pergamenre készül majd, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A nyomtatványt azt oda el kellett juttatni, és majd ugye az kézzel készíti az alamizsna hivatal, és a Szent Atya fotójával ellátott névre szóló pápai áldás majd érkezik, és akkor lesz a kézzel fogható a történet, valamint egy vatikáni gyűrű is majd, amely bele van vésve, gravírozva a Pater Noster, a mi atyánkéma, illetve lehet kapni, vagy lehet olyat is kérni, amiben az üdvözlény Mária ima van. És akkor egy szép kereszt van benne, és akkor ez egy örök emlék Vatikánból, hogy egy vatikáni gyűrű és egy pápai áldás az, amely egyébként nem csak szóban és szívben és lélekben, hanem majd maga fizikai valóságában is egy pergamenen ott lesz.
0: Mert hogy méretet is vettek az újatokról,
1: így
0: ugye?
1: Van, így van, tehát ugye megvan.
0: Egyébként
1: is lehet
0: lesz
1: a vatikáni üzletben ilyeneket kapni, mert nyilván ez egy kegytárgy, csak nem mindegy, hogy megvan áldva, és úgy kapod, vagy nincs megáldva, és megveszed. Ennek van egy különlegessége az áldásnak, és az ajándékokat is megáldattuk, amiket hoztunk másoknak. Tehát lehetett ugye nyilván, mint mindenhol, egy helyen vásárolni rózsafüzért, karkötőt, gyűrűt, szentképet, bármit, és ebben az áldásban, hogyha ott volt nálad, akkor ugye nyilván ebben az áldásban részesült az a tárgy is, amit a kezedben tartottál, vagy ott volt nálad.

0: voltál, gondolom többségében olyan utitársaid voltak ezen az úton, akik hasonlóan keresztények, pápatisztelők, és mindenki számára kiváltságos helyzet volt és lehetőség, ez a lehetőség, hogy a Szentatyával személyesen is találkozhattak. Volt-e valami olyan említésre méltó lelki fordulat egyik-másik utitársadban, amely így a napok elteltével jó példaként, akár hétköznapi csodaként megfogalmazható?
1: Igen, volt olyan kollega, aki nem annyira volt elragadtatva ennek az egésznek a hevétől. Szakmailag jött el, és igazándiból úgy vettük ki a szavaiból, hogy ez egy program, és el kell menni az eseményre. És akkor, mikor jöttünk ki a pápa ő audienciáról, ő volt az első, aki azt mondta, hogy éreztétek ezt a különleges, karizmatikus energiát? De akkor, amikor fölállt, akkor ti éreztétek azt az energiát? És akkor így egymásra nézve respektáltuk, hogy ezt még az is érzi, aki egyébként nem is gondolta, hogy ez hatással lesz rá. És ő említette meg magától, hogy éreztétek, akkor, mondjuk neki mikor, és akkor, amikor, de azt az energiát éreztétek, akkor, és akkor láttuk azt, hogy ezt még az is érzi, aki nem gondolná, hogy érezni lehet. Ezért is mondtam itt az elején, hogy erről beszélni és átélni az egész más.
0: Két különböző dolog.
1: És bárkinek szerintem, tehát aki hívő és ott áll a Szentpéter téren x-edik, százezredik sorba, és csak ott van, csak jelen van, csak hallja, csak látja, annak is. Annak is.
0: Megtörtént a varázslatos nap, a szerdai nap, a pápai audiencia, aztán a harmadik nap hogyan folytatódott és hogyan ért véget?
1: Utána már gyakorlatilag szabad volt a gazda, jöttünk, mentünk, fagyiztunk, finomakat ettünk, szétnéztünk a városban.
0: Apropó, ha már finomakat ettetek, akkor milyen finomságokat kóstoltatok
1: meg? Főleg sajtos tészták voltak a különlegességek, különböző finomságokkal, húsokkal, gombával, ki mivel szereti. Pizza, a klasszikus olasz pizza, ami nem a kör alakú és nem a négyzet alakú, hanem ez az ovális alakú, mint a kenyérlángos, és vastagon megsütve, vastagon megrakva. Nagyon-nagyon finom volt fagyi, olasz fagyi, hát az krémesebb, mint bármelyik, és természetesen mennyiségben sem volt kevés. Presszó kávé, igazi olasz kávé. Ezek azok, amik ilyen hangulatosak, ilyen kuriózumok voltak, hát meg maga a környék. Tehát az angyalvár, a pálmafák alatti lét, a bíróság területe gyönyörű, akkor a, ha a Vatikán falain kívülre megyünk nyilván, a Kolosseum, a Viktor Emánuel emlékmű, tehát Rómának azok a, hát ezt nem lehetett nyilván mindent megnézni, de már többször jártunk ott, és már ezt azt láttunk, de mindent nyilván nem lehetett most megnézni, de maga az, hogy egy jó idő volt. Tehát kifogtunk egy időszakot, amikor egy enyhe eső tényleg megfestette a napot, hogy tényleg csak meglocsolta a portól a macskaköveket és egyebek, de zömében egy ilyen közel 30 fok meleg volt, és tényleg a narancséréstől kezdve a gyönyörű virágokig ott minden pompázott. Hát egy olyan 2-3 héttel előbbre volt, mint nálunk most az évszak. Tehát akár a növényeket nézve, a burjánzást, hogy ott már virágzott pompában a rózsa, minden rózsabokor, itt még ugye kevésbé, vagy ott már érett a narancs, hát itt még nem, de amerre tendál az évszak, úgy látszik nálunk sem fog elmaradni majd az egyszer, vagy például a pálmafák, ugye nyilván azok magukért beszéltek, de mondhatnánk a babérleveleket, vagy éppen a fikuszt, a leandereket, ott már rontották a virágokat, tehát a füge már tele volt fügével a fa, tehát nem akkor a fügékkel, mint felén kérik, hanem ahol az igazi meleg évszak van olyan jó maroknyi, mint a körte. Akkor a fügék voltak a bokrokon, persze még zöldek, de már lehetett látni, hogy nem sok tartja, hogy megérjen, és nálunk meg még csak most rügyezik a fügefa. Tehát, hogy úgy annyival előbbre van az ottani évszak, és hát ebben az időjárásban tisztában teljesen mentünk a nyárba, hiszen ugyanannyi náluk az idő, mint nálunk. Tehát az időzóna az nincs előbbrébb, nincs hátrébb.
0: Az előadásodban megemlítetted, hogy olyan nagy hatással volt rád ez az út, hogy most már a találkozol bármilyen leópápás hírrel, információval, teljesen másképp hatnak rád. Igen. Ezek az információk megérintett téged a személye. Most már másképp olvasod, másképp hallgatod a vele kapcsolatos híreket, hiszen volt egy személyes élményed, egy személyes tapasztalásod.
1: Igen. Meg az, hogy ugye, ahogy a Ferenc pápa elment, és ahogy ő lett. Tehát, hogy figyelemmel kísértem a dolgokat. Aki tudja, hogy hogy zajlik a konklávé, és tudjuk, hogy hogy zajlik, és hogy választják a bíborosok közül azt az egyet, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy zárt ajtók mögött a Sixtus kápolnában, mikor megvan, vagy ki az, akit választottak. Még akkor is, ha vállalta a jelöltséget. Akkor megvan, és mondják neki, hogy acceptálod, hogy te lettél. És akkor tapsvihar, és ott ül, és ha még igent mondott is, az teljesen más, amikor megtörténik. Nem véletlenül hívják a könnyek termének azt a sekrestjét, ahol fölöltözik. Ugye bekísérik oda, és már onnan a fehér ruhában vonul ki a erkélyre, amikor kihirdetik, hogy Habemus pápám, és megkérdezik tőlem még mielőtt oda bekísérik, hogy és milyen néven szeretnéd tenni ezt. És akkor tudja, hogy ott vége a világi névnek. A Robert Prevost az már csak egy polgári név, és jön a 14. Leó, és innentől minden megváltozik.
0: Olyannyira, hogy azt is említetted, hogy hatalmas teherbírással.
1: Én nem tudom, hogy én ezen gondolkodtam végig, ahogy ott ültem, és láttam, hogy milyen programok következnek, hogy most jön az alamizsna osztás, most a 16 új svájci gárdistának az avatása, most Szent Mise, most jön hozzá valami delegáció hivatalos audienciára, most tárgyalás lesz, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy 70 éves, természetesen még egy nagyon jó korban van. De ez valami elképesztő lelki teher. És mindig topon lenni, közben írni az enciklikát, a világhoz szólni, a békét képviselni, szentmisét celebrálni, audienciát tartani, magánaudienciát, nyilvánosat. Most ide utazom, most oda utazom, most itt lesz találkozó, most ott lesz találkozó. Hát ott a vatikáni protokollosok azok minden napi rendet számon tartanak. Egy uralkodóhoz lehet hasonlítani egyébként ezt a folyamatot, mert ugye egy királynál is így van, hogy akkor mi fog történni ma, vagy bármely vezetőnél, de egy pápa, akiből csak egy van, és ahhoz az a kellő szerénység, amihez ez párosul, és ahogy ő kijött akkor az erkére, amikor őt bejelentették, és az a szerénység, hogy nem tudott mit kezdeni azzal az óriási tapssal, meg azzal a bármivel.
0: Nekem meg még az maradt meg a kihirdetésével kapcsolatosan emlékezetes pillanatként, amikor a szűzanya tiszteletére és szeretetére felhívta a keresztények figyelmét, hogy ne felejtsük el továbbra is szeretni, tisztelni Szűz Máriát, a szűzanyát, hiszen köztudott, hogy mint II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanya tisztelő pápák
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, igen.
0: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
1: Igen, a Remény pápája.
0: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is.
1: Igen.
0: Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél? Nem csak, hogy átélted, hanem bebizonyítva megélted.
1: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
0: Csodálatos.
1: És ez az, amit talán a legmegfogóbb ebben az egészben, hogy váratlan ölelések.
0: És te ezeket a váratlan öleléseket ott a Szent Péter téren érezted.
1: Érezni lehetett, igen. Hogy tényleg a hívő ember nagyobb próbatételeknek van kitéve, mint egy bárki. Tehát másképp rezonál a lelke, érzékenyebb, szenzitívebb. Van benne ez a bűntudat, vagy ez a lelki ismereti mérleg, hogy kibillent az egyensúlyából, hogy nem megy jól most ez valami biztos, vagy bizonytalan, vagy éppen farizeusi, vagy éppen tompa, vagy éppen tág, belefér minden, vagy éppen gátlástalan, és már semmi akadály nincs vék. És amikor így az emberbe, így ez a belső hang így megszólal, hogy igen, ott voltak a pocsolyák, ott voltak a kövek, ott voltak a kanyarok, az utak, és a váratlan ölelések, a kegyelem, ami gyakorlatilag olyan, mint a semmi. Biztos ismered azt az anekdótát, amikor hullahó, hullahó, egy hópehely, gramja.
0: Semmi.
1: Semmi. Több a semminél. Semmi. És akkor egyszer csak hullahó, hullahó, és leszakad az ág. Attól a semmitől. Mert akkor már olyan súlya van a hónak, a semmitől, hogy recs. Hogy ilyen a kegyelem, hogy nem vesszük észre, jön, és van recs, nem egy, sok. És amikor azt gondolnád, hogy a kevesebb a semminél képes erre, hát ezt nagyon nehéz megfogni.
0: Nincsenek erre szavak. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Véleményem szerint sikerült a kedves hallgatóknak az élményeket átadni, én ebben reménykedem, de hát a szavak emberei vagyunk, egy rádióban beszélgetünk. Kérlek szépen fogalmazd meg riportunk végéhez közeledve. Már így jó néhány nappal az utazás és a hazaérkezés után leülepedtek benned az élmények. Mit jelentett számodra ez az út, ez a találkozás?
1: Még mindig feldolgozás alatt áll. Még mindig feldolgozás alatt áll.
0: De megtiszteltetés volt számodra.
1: Hatalmas,
0: mindenképpen,
1: hatalmas,
0: hogy ezt átélhetted, és egy lehettél azon magyar emberek közül, akik találkozhattak 14. Leópápával.
1: Igen. És az út, ahogy, ami oda vezetett, hogy csak egy gondolat volt, kevesebb a semminél.
0: Köszönöm szépen Fekete Gábor protokoll szakértőnek, a Szent István Rádió munkatársának, kollégámnak, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztottad velem, és a Szent István Rádió kedves hallgatóival a közelmúltban, Rómában, a Vatikánban, 14. Leó pápánál tett látogatásod élményeit. A legfontosabbat kívánom neked, jó egészséget, és a jó Isten áldását további életedhez, szakmai munkádhoz.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Mai összeállításunk munkatársai, Farkas Erzsébet és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Leonard Bernstein szerzeménye szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, jelentette ki 14. Leó pápa Madridban a helyi egyházmegye közösségei előtt mondott beszédében. A Szentatya június 8-án este a Santiago Bernabéu stadionba utazott, ahol a hívekkel találkozott. Beszédében úgy fogalmazott, szívünknek énekelnie kell, vagyis úgy kell értelmeznie az eseményeket és a helyzeteket, hogy másokkal együtt ünnepelje az általuk sugárzott értelmet. Hozzátette, az egyház számára e sajátos módon a liturgiában történik meg, mely annak a történelemnek a nagy emlékezete, mely üdvösséget hozott számunkra. Emellett hangsúlyozta azt is, az éneklés olyan szükséglet, amely áthatja az együttélést és megszólítja a kultúrát, arra ösztönözve, hogy nyitott maradjon és állandóan fejlődjön. A magyar kormány Svájcot stratégiai kutatás, fejlesztési és innovációs partnernek tekinti, és Magyarországon is szeretnék megteremteni a svájcihoz hasonló kutatási rendszert és feltételeket, jelentette ki Horváth Péter innovációs államtitkár a Svájci Magyar Innovációs Fórumon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kedden. A Svájci Magyar Innovációs Fórumot Svájc-Budapesti Nagykövetsége, a BME és a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara szervezte. Horváth Péter történelmi lehetőségnek nevezte, hogy az új kormányban a tudománypolitika, a technológia, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egy minisztériumba került. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, a szeszes italok, dohányáruk ára 3,3%-kal emelkedett, ezen belül a dohány áruké 4,1%-kal. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet, írja az MTI. Pozitív hangulatúnak nevezte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hétfőn. A Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel kezdett megbeszélését az orosz-ukrán háború befejezését célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról. Zelenszky a közösségi médiában közzétett bejegyzésében elmondta, a telefonbeszélgetésre az európai partnerekkel való találkozó után a moldovai főváros Chisinau repülőterén történt átszállás során került sor, írja az MTI. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. A nap második felében, főként az ország északnyugati részén és az északi középhegység térségében alakulhat ki

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és kedves barátomat, ahogy ígértük, legutóbb visszavártuk, és vissza is jött hozzánk, Lobó Szaloki Lázár, a kiváló gitáros, zeneszerző, zenekarvezető, hangszerelő, producer, menedzser, a Dirty Slippers atyamestere, Török Ádámja, Presser Gábor, a Robert Fripje, Ian Andersonja, teljesen mindegy, hogy viccelem a dolgot, egy a lényeg, amíg ő van, addig lesz Dirty Slippers is. De most nem a zenekarról mesélünk, hiszen őket legutóbb bemutattuk már többször is, mert hogy London szerte és Amerika szerte ismertek és sikeresek, és turnéznak, és lemezeket adnak ki világhírű producerekkel és menedzserekkel, ami ugyancsak nem véletlen. De a Lázáromnak ugye nem elég mindez, ráadásul ő viszi a hátán a zenekart is, azért még diszkréten egy szólópályába is kezdett, ami nagyon érdekes, mert amikor egy ember zenekarvezető, és mindent ő visz, és dalokat ír, és kiírja magából mindazt, amit szeretne, és megvalósítja a bandájával, akkor hogy van még energiája, ideje, és miért érzi annak szükségességét, hogy azért ő egy Lobó Szaloki Lázár szóló pályába is belefogjon, amit ráadásul úgy tudom, hogy most már olyan személyes szintre vitt el, hogy szólóban akusztikus gitárral esteket ad. De nem akarok beledumálni, te tudod, hogy történt mindez, de nagyon érdekes is, persze örülünk neki, csak bírt. Itt van velem Lázár, szia!
1: Szia! Azt számítva, hogy hatalmas zsenikhez hasonlítasz, és én nem tartom magam egy polcon velük, sőt.
0: Azt mondtam, hogy ők melléd álltak producerként, menedzserként.
1: Oké, köszönöm, ez így már jó. Szóval majd még az egy 50 év múlva, hát ha esetleg sikerül azoknak az embereknek a szintjére eljutni, minden esetre mindent megteszünk érte. De a szóló projekt létrehozására az volt alapvetően az inspiráció, vagy az a háttér története, hogy a zenekar mellett nagyon sok fesztiválról, olyan városi rendezvényekről, sőt nemzeti ünnepekről is megkerestek, ahol azt mondták, hogy nézd, vannak olyan dalaid, mint a Nyitva, vagy vannak olyan dalok, mint az Otthonom, ami teljesen beleilleszkedhet egyébként témájában, akár egy augusztus 20-ai, vagy egy március 15-ai ünnepi műsor keretébe, vállalnék-e esetleg olyan esteket, vagy akár délelőtti akusztikus gitáros előadásokat, amikor ezeket teljesen más köntösben, egy sokkal intimebb, emocionálisabb hangulatban előadom. És ezek nyilván öltönyös estek, és akkor az ember kiöltözik, ülő közönségnek játszik, mint egy színházban, vagy egy amfiteátrumban, és teljesen másról szólnak ilyenkor a dalok. Ami egyébként ezt egy kicsit ilyen skizofrén helyzetté teszi számomra, hogy az akusztikus szóló koncertjeimre teljesen más közönség jön, mint a Dirty Slippers Fesztivál koncertekre, ami egy kicsit érdekes számomra, de ettől függetlenül ezeket az esteket én nagyon-nagyon élvezem. És például Budapesten is volt egy, itt a fővárosban többnyire egyébként ezek ilyen 150-200 fős helyeken valósulnak meg, és teltház volt eddig mindig, amikor évente egyszer-kétszer felléptem, és elterjedt a híre, hála Istennek, és tavaly például játszottam Tárnokon az augusztus 20-ai ünnepen, amikor például a Milák Kristóf olimpiai bajnokunkat díszpolgárrá választották. Vagy előtte játszottam Balatonfüreden egy vízi színpadon, ahol egyébként a Tagore sétányon ott mindenki szépen körbegyűlt, és egy kiváló rozéval a kezükbe meghallgatták a dalokat. Na most ez egy teljesen más élmény a közönségnek is, meg a teljesen más élmény nekem is, mint amikor a Dirty Slippers-el a nagy színpadon teljes kakaóban játszik a produkció. Ami szerintem nagyon-nagyon érdekes benne, hogy én sosem gondoltam azt, hogy majd akár ilyen Cseh Tamás, vagy Zorán szinten, vagy akár Presser Pici bácsinak a szintjén fogok így, vagy stílusában fogok így játszani akusztikusan. Viszont az a helyzet, hogy sikerült megtartani a dinamikát benne. Tehát nem arról van szó, hogy, és ezért ezek a koncertek főleg egyébként állok a gitárral, és ugrálok, és ugyanazt csinálok, és talán ezek miatt, a dolgok miatt a szervezők azt mondják, hogy oké, itt van a Lázár, itt vannak a dalai, és ő ezt elő tudja adni egy szál akusztikus gitáron, és úgy, hogy dinamikailag vagy energiaszintben nincs óriási különbség, csak hangerőben van óriási különbség, viszont én nagyon-nagyon érdekelt vagyok abban, hogy azt a zenei műfajt, azt a stílust, amit képviselek, azt minden módon próbáljuk meg átadni az embereknek, hiszen van egy alapvető nagy probléma Magyarországon, hogy van egy csomó olyan előadó, aki tényleg az internet által lett felkapva, és nem jut el ezek miatt, az előadók miatt egy csomó olyan Egyébként szerintem, és itt most nem magamról beszélek, hanem más előadókról, akik szintén játszanak akár akusztikusan, akár kisebb formációkban, nem jut el az emberekhez egy csomó jó zene. Én amikor ezt az akusztikus projektet létrehoztam, akkor úgy éreztem, hogy valamilyen szinten kitaposom az utat más előadóknak is, hiszen azért az nem normális általában, hogy egy punk rock énekes egy nemzeti ünnepen játszik egy díszpolgári avatáson, de ez történik, és ez szerintem állati jó, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok.
0: Az a helyzet, hogy ahogy mondod is, a dinamikát, a hangulatot, az érzelmeket, a szenvedét, ennek semmi köze a mennyiséghez. Ugye lehet az egy big band is, hogyha csapnivalóan és unottan játszanak, és lehet az egy Török Ádám, akivel egyik kiváló, legjobb barátságot ápoltam, megboldogulása napján is ide vártam a hangáriumba, aki eljött szólófúvolával estet tartani, eljött Horváth Misi bluesherflissen, duetben, eljött trióban egy bőgőssel, és eljött a komplet minivel, vagy a Rhythm and Blues branch-el, amikor meg ugye leverték a Csillárt is. Igen. És ugyanazzal a remegő, döbögő szívvel és izgalommal élveztük a szólóestjét is, és akkor nem beszélünk Neil Youngról, vagy bárkiről, aki ugye, mert aki tud, az mezítláb is tud, tartja a nóta. Tehát igen, most mindegy, hogy unplugged vagy akusztikus, aki rendesen tud játszani, és jók a dalok, az szólóban is megáll, és besír a közönség, hogy profán legyek, és a dübörgő hard rock, vagy punk rock, vagy jazz rock bandájával is persze nagyot üt. De a hatás az meg kell, hogy legyen, ha tud a mester, és a jó a stílus. Úgyhogy ez teljesen érthető. No, hát akkor igazából nincs más hátra, mint hogy menjen a remek dalok. Otthonom nem titok után jöjjön a Nyitva, az Only Thing és a Honest Kid. Úgyhogy Dirty Slippersre figyelünk, de Lobószalóki Lázárra is figyelünk, ami 2-1 és ugyanaz, és mégis két oldala van az éremnek, úgyhogy így kerek az alma. Na, nincs több képzavar. Köszönöm szépen, Lobószalóki Lázár. Lettem.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
1: Guillaume Nándor, Virágos katona. 15. rész.

0: Krepszék vízi malmában Rézi születésnapját ünnepelték. Stefán és Johann Friedrich a többiektől elhúzódva beszélgetett. Vári János névnapi kártyapartija még mindig lázban tartotta a hentest. 19-en volt. 10-es, király, felső és alsó. Nem tudom, hogy mi történt velem. Nem láttam a királyt. Egyszerűen nem láttam. Csak akkor vettem észre, amikor már kértem még egy lapot. Persze, hogy elbuktam. De ha nem vagyok olyan ideges, és nem nézem el a királyt, 32 lánc föld lett volna a bankban. Simán nyertem volna az első 5 osztást. És az első 5-öt ilyen simán meg lehet nyerni, akkor megnyerhetjük a második 5-öt is. Sohasem kártyáztam, mondta elutasítóan Stefan Krebs. Nem tartozott a könnyen lelkesedő emberek közé. Szeretett mindent alaposan megfontolni. Meg az is lehet, hogy csal az a Vári. Nem csal, bizonygatta Johann Friedrich. Figyeltem, amíg a többiekkel játszott. Mindig azzal nyer, hogy a másik elbukik. Akkor is 18-e volt csak, amikor én a 19-re még egy lapot kértem. Jó idegei vannak, ez mindennek a titka. Tehát jó idegekkel kell legyőzni. Biztos lehetsz benne, hogy nem csal. Sokkal büszkébb annál, nagyra van azzal, hogy földes úr.
1: Gazdag, földes úr, mondta elismerően Stefán.
0: Fél óra alatt mindenét elnyerhetjük, magyarázta egyre lelkesebben Johann Friedrich. Csak jó idegek kellenek hozzá. Gyakorolhatnánk minden nap a 21-ezést. Neked jó idegeid vannak, és talán éppen ezért lenne szerencséd, mert még sohasem kártyáztál.
1: Meg én is begyakorolnám magam, hogy mindvégig nyugodt maradjak.
0: Ha ketten megyünk, több az esélyünk. Becsületesen megosztoznánk a birtokon, mindegyikünknek jutna 300 láncföld.
1: Emlékszel, mit mondott Johann Schank? Vagyont kell szerezni.
0: 5 év alatt összeszedem magam ebben a vízi malomban. Johann Schank nem akkora vagyonra gondolt. Komoly vagyonra, mint az ő téglagyára is.
1: Beszélhetnénk vele erről a kártyázásról.
0: Nem, ne szóljunk neki, ellenkezett Johann Friedrich. Ő biztosan nem helyeselné. Neki már megvan a téglagyára.
1: Egy lánc föld ára. Próbálta most másképpen elodázni a dolgot Stefán. Egy lánc föld ára. Sok pénz az.
0: Fizethetsz terményben is.
1: Nem. Még mindig jobban járok, ha előbb eladom a búzát.
0: Nagyon sok pénz az.
1: Legalább 2000 korona.
0: Egy év alatt félre tudnál tenni annyit.
1: Esetleg 2 év alatt, mondta Stefán elgondolkozva, ha minden sikerülne. Ha áron felül eladhatnám a búzámat.
0: De az idén szóba sem jöhet a kártyázás. Rézit férhez akarom adni, az is költség.
1: Kár, sóhajtotta csalódottan Johann Friedrich. Jövőre talán már késő lesz.
0: Nem biztos, hogy késő lesz.
1: Eddig nem nyerte el senki a birtokot.
0: A jövő évben kijössz velem a kastélyba? Kérdezte gyorsan Johann Friedrich.
1: Lehet róla szó, mondta Stefán óvatosan.
0: Ha minden jól megy.
1: Meg kell még gondolni.
0: Majd megbeszéljük. Remélem, senki sem előz meg bennünket, mondta Johann Friedrich.
1: Abba hagyták a beszélgetést. A zenét hallgatták, és a táncolókat nézték. A falábus mitfülő buzgón forgatta Verkli karját, és legalább 20 pár keringőzött a vízi malomban. Most is meghívták a Szent Tamási németeket, a feketicsi rokonokat. Azon kívül ott volt az az evangélikus pap, aki a német tanítót eltemette. Szeghegyről pedig eljött az egész Grébner család. Rézi Jakob Grébnerrel keringőzött, aki botfülű volt és gyalázatosan rosszul táncolt.

Kálváriáról gyakran eljártam egy fényes, kör alakú pódiumra. Nagyon magas volt ez a kör alakú pódium, szépen kivilágítva, mintha a nap csak oda irányította volna a sugarait. Vastag, süppedő szőnyeg takarta. Díszes, aranyozott korláttal volt körülkerítve. Az aranyozott korlát szinte szikrázott az erős fényben, és az egész pódium lassan, megállás nélkül forgott. Én pontosan a közepén álltam, fekete frakban, hófehér ingben, és muzsikáltam. Felváltva muzsikáltam mindenféle hangszeren. Szemben velem, a korláton, ott állt kedves, a megtépet szárnyú vadliba. Az ő barna tollait is bearanyozták a fénysugarak, előre nyújtott nyakkal mozdulatlanul hallgatta a zenét. Egyedül csak a vadlibát láttam, de tudtam, hogy rengeteg ember is hallgatja a zenét. Messze lent, a pódium talapzata körül, ahová nem hatolt el a fény. Időnként fergeteges taps tört ki lent a sötétben. Ilyenkor a vadliba felemelte a fejét, és a tapsra figyelt. Én meg udvariasan meghajoltam, és így álltam, amíg a forgó pódium megtett egy teljes kört. Aztán a másik hangszert vettem a kezembe, és azon játszottam. Szépen muzsikáltam. A láthatatlan emberek újból és újból lelkesen hosszan tapsoltak. A végtelenségig ott maradtak volna, hogy hallgathassák a zenét. És én sokáig muzsikáltam nekik. Szerettem azt a fényesen kivilágított pódiumot, a szikrázó korlátjával, a bearanyozott tollú vadlibával, és ahányszor csak elmentem oda, sorra vettem az összes létező hangszereket, és mindegyiken játszottam. Beszélni is szerettem volna mindenről valakinek, elsősorban Rézinek. De őt tavasszal is hiába vártam a szívnél. Nem jött ki egyszer sem. Pedig sokszor egész napokat ott ácsorogtam a kis vízesésnél, és ha megjelent a malom udvarán, vadul integettem neki, de ő legtöbbször nem is nézett felém. Amely észrevett, szomorúan rázta a fejét, és a vízi malomra mutatott. Később aztán felhagytam a próbálkozással. Sajnáltam ugyan, hogy senkinek sem mesélhetek a bejárt szép helyekről, főleg a magas pódiumról, de akkor még nem hiányoltam Rézi túlságosan. Mások meg egyáltalán nem hiányoztak. Megvoltam szépen egymagamban is fent a Kálvárián. A kedvem tartotta, elkalandoztam, meg aztán most már a kápolna teraszáról is sokkal több látnivaló volt, mint a korábbi években. A Kálvária utcában ugyanis rohamosan szaporodtak a házak. Egyre több ember csúszott le ide a Tuki dombról. Tavasszal sietve alapot ástak a lapályos, nedves talajba. Földből falakat vertek, négy külső falat és egy közfalat, ugyanis egy szobát és egy konyhát csináltak. A tetőt többnyire náddal fették be. A falakat betapasztották pejvás sárral, vékonyan tapasztottak, hogy minél előbb megszáradjon és bemeszelhessék, és hogy minél előbb beköltözhessenek. Utána pedig rohantak a földekre dolgozni és gyűjtögetni, mert szerettek volna ismét visszajutni a Tuki dombra. Nem emlékszem azonban, hogy istenes Bibic Mihály költözködése óta bárki is visszament volna a folyó másik oldalára. Ezt a Kálvária utcaiak is tudták, de ők úgy látszik továbbra is reménykedtek, legalábbis a többségük. Aki pedig már nem reménykedett, az fogta a cókmókját, és nekivágott a nagyvilágnak. Ilyenek is egyre többen voltak. Minden hónapban eltűnt egy-egy család a Kálvária utcából. Többnyire Amerikába vándoroltak ki, de a házuk nem állt sokáig üresen, helyükre mások költöztek, és új házak is nőttek a földből. Így hát nem csak reggel és este, hanem egész nap néztem a kétségbe esetten gürcölő vakond embereket. A virágos katona és a kopasz halász még fontosabb lett, mint azelőtt. A közelükben biztonságban éreztem magam, megvédve mindentől és mindenkitől. Még Török Ádámtól is, aki eljött egyszer a Kálváriára, és akkor megpróbált kizökkenteni a nyugalmamból. Húsvét előtt egy héttel jött oda,
hogy elvigye a csomagját. Én a kápolna mögötti teraszon ültem, és a Kálvária utcai házépítéseket figyeltem. Török Ádámot csak akkor vettem észre, amikor feljött a lépcsőkön. Ő azonban, mintha még akkor sem látott volna, nem is köszönt. Egyenesen odament a feszületekhez, és a bronz Jézus lába mögül elővette a csomagját. A disznóhólyagból kirázta a zsebórát, az aranyláncot, meg a pecsétgyűrűt, gondosan megvizsgálta őket, az órát fel is húzta, és a füléhez emelte, hogy meghallgassa, jár-e. Az óra úgy látszik járt. Török Ádám elégedetten visszarakott mindent a disznóhólyagba, és zsebre vágta a kis csomagot. Akkor végre rám nézett, és megkérdezte. Egész életedbe itt akarsz tökéletlenkedni? Semmi között hozzá, fortyantam fel, és a hangulat egy csapásra olyan lett, mint amikor a szívnél összevesztünk. Teljesen meg fogsz hűlni, mondta Török Ádám. De azért köszönöm, hogy vigyáztál csomagra. Nem vigyáztam rá. Felőlem akárki elvihette volna, egy szót sem szóltam volna. És máskor ne hozz ide semmit, mert beledobom a folyóba. Török Ádám őszinte aggodalommal szemlélgetett, és azt mondta. Téged alaposan el kellene verni, akkor talán észhez térnél. Egy napon alaposan el foglak verni. Törődj a magad dolgával. Többet ne is próbálj idehozni semmit. Igen, bólogatta Török Ádám, és lassan vigyorogni kezdett. Egyszer nagyon meg foglak verni. Azért, hogy észhez térj. Majd meglátjuk, hogy ki kit térít észhez. Meglátjuk. Biztos lehetsz benne. Kihívóan vigyorgott, de én már nem válaszoltam. Elhatároztam, hogy nem hagyom magam felhergelni. Nem érdekelt Török Ádám, nem is akartam vitatkozni vele. Elfordultam tőle, és a házépítőket néztem. Török Ádám ott állt még egy ideig, vigyorgott, de amikor látta, hogy nem törődöm vele, elment a Kálváriáról. Ismét egyedül maradtam.

0: Török Ádám látogatása után hónapokig nem háborgatott senki. Nagy szombaton és húsvét napján előzönlötték ugyan a hívek a kálváriát, kinyitották a fehér kápolnát és buzgón imádkoztak, de a húsvét gyorsan elmúlott, a kápolna bezárult, az emberek mentek a dolguk után. Újabb egy évre elfelejtették a kálváriát. És én továbbra is zavartalanul elnézegettem őket a teraszról, a három feszület árnyékából, vagy felmentem a magas, csillogó pódiumra, és muzsikáltam kedvesnek, a vadlibának, meg az embereknek, akik messze lent ragadtak a sötétben. Nyáron érkezett a következő látogatóm. Rézi jött el a kálváriára. Neki azonban nagyon megörültem, nem úgy, mint Török Ádámnak. Egy vasárnap délután jött. Vele volt a vízbe fulladt Gilike okos, fekete kutyája is. Megláttam őket, amint befordultak a Kálvária utcába. Rézi gyorsan lépkedett a nyomorúságos nádfedelű viskók mellett, az okos, fekete kutya pedig jókedvűen gurult utána. Váratlanul bukkantak fel. Örömömben és meglepetésemben majdnem kiabálni kezdtem, és abban a pillanatban az is kiderült, hogy Rézi tulajdonképpen sokkal jobban hiányzott nekem, mint eddig gondoltam. Lelkendezve rohantam eléjük, tényleg nagyon örültem. Alig vártam, hogy mesélhessek Rézinek, rengeteg dologról akartam neki mesélni. És onnan messziről, fentről, a kálváriáról még nem vettem észre, hogy Rézi mennyire megváltozott. A közelükben azonban ilyetten megtorpantam. Rézi egészen más volt, mint amikor a malom udvarban járkált, vagy amikor a szívnél beszélgetett velem. Ott mindig fülig lisztes volt. Az arca kivörösödött a munkától, régi, elnyűjt vászon ruhák lógtak rajta, és én afféle szorgalmas, jókedvű gyereklánynak, sőt, majdnem fiúnak tartottam, akinek jól esik néha kiszökni a vízimalomból, beszélgetni valakivel a szív mellett, és aki szívesen végighallgatta, ha én azokról a rendes és szép helyekről meséltem, amelyeket naponta bejártam. Most viszont egyszerre rádöbbentem, hogy dehogy is gyereklány. Egyáltalán nem gyerek, hanem felnőtt, komoly nő, majdnem asszony már. Most nem volt fülig lisztes. Vasárnapi, ünneplő ruhájában közeledett felém. Bokáig érő, szabott ruhájában, nem elnyűjt vászon ruhában, és nem is bő, ráncos lebernyekben, mint amilyenben a parasztlányok jártak. A lábán fényes új cipő volt, gavallér sarkú cipő, amelyben majdnem olyan magas volt, mint én. És akkor azt is láttam, hogy Rézi idősebb, mint én. Lelohadt a lelkesedésem, elbizonytalanodtam, kezdtem kételkedni benne, hogy miattam jött ide a kálváriára. Kit keresel? Kérdeztem zavartan. Téged, mondta. Beszélni akarok veled. A hangja is egészen más volt. Komolyan, szinte követelőzve beszélt, ahogyan a felnőttek szoktak, és az arca is szomorúbb volt, mint azelőtt bármikor. Elmentem néhányszor a szívhez, mondtam bátortalanul. Gondoltam, esetleg majd kijössz. Nem engedett ki az apám a malomból. Most is csak Katival mehettem el hazúról. Alig tudtam elszökni tőle. No, mutasd meg a kálváriádat. Azt a boldog katonát, meg a fekete Jézust, akikről annyit beszéltél. Elvezettem a kálváriára. Bár jól láttam, hogy egyáltalán nem érdekli sem a virágos katona, sem a bronz Jézus. Kedvetlenül megmutattam az oszlopokat. Ő megnézte a képeket, de nem szólt rájuk semmit. Lassan felment a lépcsőkön a kápolna teraszára. Én meg kullogtam utána. Az egész olyan volt, mintha egy régi, jó ismerőst látnék vendégül, aki időközben rettenetesen meggazdagodott, és most nagy zavaromban nem tudok vele mit kezdeni, hiszen úgysem tetszik neki semmi. Azon nem csodálkoztam volna, ha leszólja a virágos katonát és az egész kálváriát. Kicsit olyan Török Ádám íze is volt ennek a látogatásnak. Férhez akarnak adni, mondta Rézi. Háttalált nekem, a bronz Jézus nézte. Ki akar férhez adni? Az apám. Egy hónap múlva férhez kell mennem. Nincs is már egy egész hónap hátra. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy nekem ehhez semmi közöm, és nem tudtam elképzelni, hogy miért is jött tulajdonképpen, miért és miről akar beszélni vele. Asszonynak való vagy már, mondtam. Hirtelen felén fordult, és többé már nem volt asszonynak való. Nem is volt komoly felnőtt. Egyszerre ugyanolyan lett, mint azelőtt a szívnél mindig. Még az arca is lángolni kezdett. Azt vártam, hogy a következő pillanatban a szabott vasárnapi ruháját elborítja a liszt. Nem akarok a nagyfejű Jakob felesége lenni, sziszegte dühösen. Vidáman, megkönnyebbülten felnevettem. Tehát mégsem változott meg. Nem tud sokáig megmaradni a másik ruhában és a magas sarkú cipőben. Dehogy is voltam már zavarban. Ki az a nagyfejű Jakob? Kérdeztem nevetve. Ne röhögj! Förmett rám, de utána mindjárt ő is elnevette magát. Egyhentes legény. Jakob Grébnernek hívják. Miért hívod nagyfejű Jakobnak? Mert akkora feje van, mint egy hordó. Azért nem akarsz férhez menni hozzá, mert nagy a feje?
1: Azért.
0: Meg buta is szörnyen. Három szót sem tud rendesen kinyögni. Értem, mondtam vidáman. Nagyfejű és buta. Ügyetlen is. Egyáltalán nem tud táncolni.
1: Attól még egészen jó fér lehet belőle. Ne gúnyolódj, a fene egyen meg.
0: Tényleg nem tud táncolni, majd mindjárt megmutatom, hogyan táncol. És ott a kápolna teraszán megmutatta, hogyan táncol a nagyfejű Jakob. Lábát kissé begörbítette, esetlenül lépegetett jobbra-balra, és folyton orra akart bukni. Megfájdult a gyomrom a nevetéstől, le kellett ülnöm a feszületekhez. Aztán Rézi is nevetve leült mellém a szép ünneplő ruhájában. Teljesen megfeledkezett arról, hogy nem a lisztes ruhája van rajta. Nagyszerű férjed lesz, mondtam, mert roppant tetszett nekem ez a nagyfejű Jakob ügy. Látni sem bírom, mondta Rézi. A legügyetlenebb ember a világon. Én sem tudok táncolni, mondtam.
1: Nem tudsz táncolni?
0: Nem. Mindig csak muzsikálok a házi bálokon, és nincs alkalmam megtanulni táncolni.
1: Akkor te is olyan ügyetlen vagy, mint a nagyfejű Jakob.
0: Nem vagyok ügyetlen. Kiváló hallásom van. Én nagyon gyorsan megtanulnék táncolni.
1: Lássuk. Állj fel.
0: Felálltunk, és Rézi megmutatta a keringő lépéseit. Aztán mellém állt, megfogta a csuklómat, és vezényelt.
1: Jobb láb előre, bal előre, jobb a balhoz.
0: Velem együtt lépkedett és vezényelt, mint egy tánctanár. Gyorsan megtanultam a lépéseket. Akkor összefogóztunk és rendesen táncoltunk. Rézi halkan dúdolt egy keringő dallamot, és csak hamar úgy táncoltunk, mintha a falábú Schmidt Fülöp tekerte volna a verkléjét mellettünk. Néhányszor körbe táncoltuk a kápolna teraszát, és én még azt is elfelejtettem, hogy a Kálvárián vagyunk, ahol igazán nem illik táncolni. Nem vagy ügyetlen, mondta Rézi elismerően. Ilyen rövid idő alatt még én sem tanultam meg valacerezni. Elengedtem a derekát, de még mindig ott álltunk, egészen közel egymáshoz. Az arcunk majdnem összeért. Éreztem, hogy elpirulok. Megmondtam, Megmondtam, hogy kiváló hallásom van. Miért lettél ilyen piros?
1: Ne menj férjhez, mondtam.
0: Többé nem volt kedvem nevetni a nagyfejű Jakobon. Most már kimondottan utáltam azt a hentes legényt.
1: Eszem ágában sincs férhez menni a nagyfejű Jakobhoz. Senkihez se menj férhez.
0: Nem is akarok még férhez menni.
1: Mondd meg az apádnak, hogy ne erőltesse a férhezmenést.
0: És kérd meg, hogy engedjen ki esténként a szívhez, mint máskor is. Vasárnap meg mindig eljöhetnél ide a Kálváriára.
1: Lehetetlen.
0: Minél előbb el kell szöknöm valahová.
1: Elszökni?
0: Hova?
1: Minél messzebb innen.
0: Különben férhez kell mennem a nagyfejű Jakobhoz.
1: Mondd meg az apádnak.
0: Mondtam már ezerszer, nem ér semmit. El kell szöknöm. Ezt akarom megbeszélni veled.
1: Üljünk le.
0: Leültünk, és én kétségbe esetten azt mondtam.
1: Nem akarom, hogy elszök innen.
0: Ne legyél gyerek, mondta Rézi dühösen. Értsd meg, hogy muszáj elszöknöm. Csak egy-két hónapra mennék el.
1: Csak egy-két hónapra? Kérdeztem reménykedve.
0: Persze.
1: Hogy az apám megijedjen egy kicsit is, hogy ne kényszerítsen tovább a nagyfejű Jakobhoz.
0: Utána visszajövök, és minden rendben lesz.
1: Még a szívhez is kijárhatok minden este.
0: Biztos?
1: Biztos.
0: De neked segíteni kell.
1: Segítek, mondtam örömmel. Ha egy-két hónap múlva visszajössz, akkor segítek.
0: Kész a tervem, mondta Rézi.
1: Jövő héten megyünk bejelentkezni a községházára.
0: Elmegyek, és bejelentkezem, mintha belenyugodtam volna a dologba. Az apám utána remélem nem ügyel majd rám túlságosan. Szép csendben összepakolom a ruháimat, és mához két hétre, amikor már besötétedik, elszököm otthonról.
1: Mit kell nekem csinálni?
0: Megkeresed Török Ádámot, és megkéred, hogy szerezzen egy csónakot.
1: Összevesztem Török Ádámmal.
0: És különben is, minek neked a csónak?
1: Akarsz segíteni, vagy nem?
0: Rendben van, megkeresem Török Ádámot. De minek a csónak?
1: Azért, mert a vonat csak nappal jár, és mire az állomásra érnék, az apám biztosan elkapna.
0: Éjjel kell elszöknöm csónakkal.
1: Szóval, Török Ádám szerezzen egy csónakot, és két hét múlva, vasárnap este várjatok rám a gátnál. Elvisztek csónakon Turiáig, ott reggel felszállok a vonatra, és elmegyek Zentára, vagy Szegedre.
0: Ott elszegődöm cselédnek, vagy mit tudom én, majd feltalálom magam.
1: Egy-két hónap múlva pedig visszajövök, és rendben lesz minden.
0: Biztos, hogy feltalálod magad?
1: Bízz csak rám.
0: Nem félek én a legnehezebb munkától sem. Ha kell, zsákot is hordok.
1: Vittem én már fel a malom padlására 50 meg 60 kilós zsákokat.
0: 60 kilós zsákokat?
1: Igen.
0: Talán nem hiszed el?
1: De, elhiszem. Erős lány vagy,
0: meg szép is vagy.
1: Nem vagyok már kövér?
0: Soha sem voltál kövér.
1: Segítek neked, hogy elszökhess.
0: Beszélek Török Ádámmal, és szerzünk csónakot. De minél előbb gyere vissza.
1: Két hét múlva, ha besötétedik, várjatok a gátnál.
0: Ott leszünk.
1: Akkor most mesélj azokról a szép helyekről.
0: Tényleg azt akarod, hogy meséljek?
1: Persze, hogy azt akarom.
0: Mindig szerettem, ha meséltél nekem.
1: Olyan furcsa voltál, amikor idejöttél. Gondoltam, hogy egyáltalán nem voltam furcsa.
0: Pontosan olyan voltam, mint máskor.
1: Akkor elkezdtem mesélni.
0: Több mint fél év elmúlt, amióta utoljára találkoztunk a szívnél.
1: Azóta rengeteg helyet bejártam, és most mindegyikről meséltem Rézinek.
0: És külön, hosszan meséltem neki a fényes, forgó pódiumról, ahol muzsikálni szoktam, és a vadlibáról, amely az aranyozott korlátról hallgatja a zenét, és a barna tollai is aranyszínűek lesznek az erős fényben.
1: Sokáig beszéltem.
0: Rézi mindvégig figyelmesen hallgatott. Neki is nagyon tetszett az a magas pódium. Kedvest, a vadlibát is ugyanúgy megszerette, mint én.

0: Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 15. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétai Barna Márton, a Tisza párt képviselője és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált. Tényleges közfeladat nélkül politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Mellétei Barna Márton kiemelte, a törvényjavaslat nem a magyar állam szuverenitásának védelmét szünteti meg, hanem a szuverenitás fogalmának visszavételéről szól. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője felidézte, a szuverenitás védelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését. A szervezet feladata a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és vizsgálata a politikában, a médiában és a civil szférában, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy Magyarország egyik piacvezető, külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi televíziójából több munkatársat is beejtőernyőztettek a kormányzatba, feltételezhetően Szondi Vanna és Magyar Éva kormány szóvívőre utalva. Végül azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője úgy véli, a hivatal azonnali hatályú megszüntetése lemondás Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának megvédéséről, és egyértelműen a Brüsszel elvárásainak való megfelelést szolgálja. Közölte, a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését. Miközben lehetőség meg lenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt, eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében a megemelkedett üzemanyagárak és a megemelkedett műtrágya árak miatt. A támogatás akár a 70%-át is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani. Rendeletmódosítással változtatott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a biztonsági kőolajtermék készletek felhasználásának szabályain, amelynek lényege a készlet értékesítési és nagykereskedelmi árak emelése, írja a Mandinera Portfolio.hu-ra hivatkozva. Ennek értelmében a benzin nettó készletértékesítési ára literenként 270,25 forintról 283,45 forintra, míg a gázolai 300,48 forintról 310,47 forintra emelkedett. A mostani módosítás a május 14-i rendeletet írja felül, amelyben a kormány korábban újabb stratégiai készleteket szabadított fel, összesen 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj piacra kerülését tették lehetővé. Hazánk időjárásáról. Sok napsütés várható, elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar, több helyen megélénkülni, hol megerősödik a délies, késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor

2 Harcsik Róbert. Mai műsorunkban beszélgetünk Fislő Mónika, Kossuth és Lizdias énekesnővel az MVM Classic and Club koncert sorozat június 10-ei programjáról. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a most csütörtökön kezdődő 97. ünnepi könyvhét egyik újdonságáról hallhatnak. Tartsanak velünk!

0: Az idei könyv hétre jelenik meg, illetve a Bab Galéria most keddi kötet bemutatóján ismertetik Gál Vilmos Egy áldott jó ember című családregényét. A szerzőt a szerkesztő kérte mikrofon elé.
1: Beszélgető társam Gál Vilmos, történész, múzeológus, aki bő 10 év már, hogy regényeit megjelenteti. Talán elsősorban a történelmi regényeiről ismerhetik az olvasók. Megihlette már az első világháború vége, a román megszállás, illetve a második világháború, akkor a lengyel menekültek, az volt a Lengyel freskó című kötete, és sokkal korábbi korokba is elkalauzolta már a hallgatókat, igen, részletes alapossággal, Báthoriról jelent meg 2 vastag kötete, valamint a 48-49-es forradalomról és szabadságharcról erdélyi szempontból is jelent már meg történelmi regénye. Ennek összefüggésében még érdekesebb, hogy a legújabb kötete az a közelmúltunkból táplálkozik. Egy áldott jó ember címmel jelenik meg az idei könyvhétre, és ez egy családregény. A kádári évtizedeket idézi. Miért ez a korszak?
2: Igazából akár mondhatnánk azt is, hogy ez is történelmi regény, hiszen Lackó Géza valamikor 1937-ben írta le azt, hogy is történelmi regényeket írt, illetve irodalom történész is volt, hogy hát minden regény, ami nem az adott pillanatban játszódik, tehát a saját korszakában, az történelmi regénynek tekinthető. Mondjuk én ezzel nem értek egyet, de nyilvánvalóan is családregényként próbálom ezt értelmezni, vagy értékelni ezt a regényemet. És igazából, hát igen, ugye 50-es, 60-as évektől már vannak benne részek, vagy epizódok megjelennek, de valójában a 70-es, 80-as, 90-es éveket írja le.
1: A mostani 20-25 éveseknek csak ugyanaz is történelem, nincs onnan emlékük.
2: Igen, ez már történelem, epizódok a Kádár korszakból, és egy olyan családról szól, ahol tulajdonképpen itt a családi erőszak áll a fókuszban, illetve az apa alkoholizmusa. Tehát igazából szerintem egy nagyon aktuális témát próbálok itt boncolgatni, ami a mai napig is súlyos problémája nem csak a magyar társamnak. Én azt látom, hogy ez minden társamnak egy akut problémája, hogy a családon belüli problémák, alkohol problémák, az nagyon sokszor ugye mondjuk így összefoglaló néven családi erőszakhoz vezetnek. Ez lehet akár csak idézőjelben, csak verbális erőszak is. Hadd mondjam el, hogy az is lehet olyan, majdnem, hogy olyan kemény és drasztikus, mint a valódi erőszak. És igazából e körül forog ez a történet. És elsősorban az apa és a fiú konfliktusa, de nyilván az egész családot érinti ez a dolog. És az apa halálával indul egyébként a történet, és innen egy ilyen visszaemlékezés, több időségben játszódó visszaemlékezést próbáltam itt megadni ebben a regényben.
1: Akkor az áldott jó ember az az alkoholista apuka.
2: Igen, és hát ez egy ironikus felütés, illetve a borító sok mindent elárul.
1: Hiszen a borítón egy temetőt látunk, és magának a kötetnek a címe az az egyik sírkő feliratban olvasható.
2: Igen, és a sírkő tetején ott búslakodik egy varjú, egy fekete varjú, és nem véletlen ez a borítókép. Egyébként én találtam ki, és szerencsére aztán a időjel kiadónak a grafikusa szépen úgy megcsinálta ezt a borítót, ahogy én elképzeltem. Ez szerintem életemben az első olyan borító, ami teljesen úgy néz ki,

0: hogy én akarom, és én szerettem volna, hogy kinézzen. És szerintem nagyon jó, vagy hát nagyon sokat mond, főleg ezzel a címmel együtt, mert nagyon sokan ugye gondolhatják, hogy itt tényleg egy valódi jó emberről szól ez a történet, de ha már borítót látják, akkor nyilvánvalóan rájönnek, hogy ez egy szatíra vagy irónia van ebben a címadásban.
1: Irónia, szatíra, alkoholista apa, kádárizmus, ha én ezt így összerakom, akkor számos ma már klasszikusnak számító magyar film jut eszembe. Tehát a 70-es, 80-as években rengeteg ilyesmivel találkoztunk. Akkor talán leginkább, persze nem csak filmek, könyvek is foglalkoztak ezzel, de talán leginkább a film nyúlt ehhez a témához, és dolgozta fel ezt a társadalmi problémát. Most a 2020-as évek közepén mi inspirálta Gál Vilmost erre?
0: Átnyúlik egyrészt ez a történet a rendszerváltás utáni időszakra is, ami ugyancsak egy súlyos problémát okozott a magyar társadalomban, tehát ugyan egy nyilván felszabadultunk, egy szabadságérzés jött 90-ben, ugyanakkor az egzisztenciális válság is megjelent, akár az kispolgárság alsó rétegek életében is, hiszen a Kádár korszakban még mindenkinek volt munkája, ugye teljes foglalkoztatás volt a 80-as évek végén, legalábbis papíron, aztán a 90-es évektől ez nagyon megváltozott, és rengeteg ember került az utcára ebben az időszakban, akár csak a bányászvárosokra, nehéziparra, ha gondolunk, és ez nagyon sok családot megrodgyantott. Amúgy az én családom is ilyen volt, tehát ebben a történetben azért vannak olyan részek is, ami mondjuk úgy, hogy rólam szólnak, és nagyon kemény volt ez az időszak, tehát a 90-es évek, főleg első fele, az szerintem nagyon-nagyon nehéz volt sok-sok százezer magyar család részére, és azért mondtam az elején, hogy nem csak Magyarországra vonatkozik ez, hanem szerintem ez az egész szocialista blokkra igaz, ugyanúgy Lengyelország vagy Románia is igaz ez a történet.
1: Egy picit bontsuk ki a történetet. Ha jól sejtem, akkor itt család felbomlásáról is van szó, és valami olyan folyamatról, ami nem az egyik napról a másikra következik be, de valahogy a benne szereplők tendálnak valahonnan, valahová, ami nem is egészen tudatos. Talán ennek a tudatosítása is cél volt.
0: Igen, ez egy ugye hosszabb folyamat. Elindul egy zéró pontból a családban, és aztán nagyjából egy ilyen 15 évre kicsúcsosodik ez a probléma, és sok-sok nehéz szituációt próbáltam beletenni, csomópontokat, mozgatórugókat megjeleníteni, de ugyanígy a családnak, az apának és az anyának is a gyökereit, hogy mind a ketten faluról kerülnek föl Pestre, visszanyúlva a falusi léthez, mit hoznak magukkal, milyen nehézségekkel kerülnek szembe, aztán a városban, ezeket egyáltalán meg tudják-e ugorni, az anya inkább meg tudja ugorni, az apa az nem igazán, tehát ilyen problémák is vannak, hogy igazából azt, amit hoznak magukkal a faluból, a paraszti létből, a 60-as évekre, van, aki ezt át tudja transformálni, és mondjuk úgy, hogy egy városi polgárra tud válni, vagy kispolgárra tud válni, van, aki nem tudja. És ezek is konfliktus forrásokká válhatnak a hosszú együttélés közben. Tehát ezekről próbálok mesélni, illetve tényleg vannak ilyen visszanyúlások, vannak az apának a gyerekei felé sztoriai a faluról, és ezeket a mondjuk így legendákat, történeteket, ami az ő emlékezetét meghatározza és átadja a gyerekeinek. Ezt is megpróbáltam valamilyen szinten megfogni, és ezzel is inkább a visszacsatolni a falusi léthez, hogy onnan mit hozott magával a városba ez az ember. Ez fontos volt számomra, hogy ezt valahogy beletegyem a történetbe. Ami a másik, ami nekem nagyon fontos volt, az emlékezés, a visszaemlékezés sokféleséget, tehát hogy két ember meglát egy fotót, erre több példa is van a regényben, akkor ugyanaz a fotó mást fog jelenteni az egyes embernek. Tehát van, aki csak egy szép vagy érdekes képet lát benne, vagy egy apát fiatalon, és, vagy gyerekként, és hogy milyen cukid, az apának ez már teljesen más jelent ez a kép, mert ő visszaemlékezik egy szituációra, akár tudja, hogy azon a napon mi történt vele, és neki teljesen más mond ez a fénykép. Tehát a fényképekkel próbáltam játszani a sztoriban. Ez szerintem a múzeológusi munkához kapcsolódik, hogy tárgyasítom a világot, és mondjuk a fénykép, mint visszaemlékezés tárgya, ez is nekem sokszor fontos. Például a Latrok idejében is foglalkozom ezzel a 48-49-es regényben, csak ott dagarotípia áll a középpontban, hiszen akkor még nem volt valódi papírfénykép.
1: Most két 50-es évei elején járó ember beszélget itt a Magyar Katolikus Rádióban. A történet fontos a mi generációnknak, hogy ezt feldolgozzuk, tudatosítsuk, hogy mi történt velünk, mi történt a szüleink generációjával, de nyilván a következő generációknak is hordoz ez üzenetet, azáltal, hogy egyáltalán milyen mintákat öröklünk, és ha nem tudatosítunk, akkor milyen mintázatú lehet a mi életünk is.
0: Igen, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert ez is a legfőbb mondani valója talán a regényemnek, hogy egy családi drámáról szól, egy család széteséséről, de valójában a család nem esik szét teljesen. Tehát annak ellenére, hogy a fiú nem szereti az apját, mert olyan dolgokat tesz, ami nagyon keményen érinti, akár az anyjával szemben is, de az anya se hagyja. Tehát már elválnak, de nem hagyja magára a betegségében már a volt férjét. Tehát a család valamilyen szinten azért mégiscsak megmarad, összetart, és a szeretet nem fog teljesen elmúlni. Legalábbis nem is azt mondom, hogy szeretet, hanem az a felelősség érzett, az megmarad a családtagokban, és nem fogják magára hagyni ezt az embert. Nyilván ez is család vagy személyfüggő, lehet olyan család, ahol ez máshogy történt volna, de ebben a történetben, ebben a sztoriban így alakul, és ezt én meg akartam mutatni, vagy ez nekem fontos, hogy oké, szidjuk itt, én nem, de a mai korszakban sokan megkérdezik akár még a család létjogosultságát is, és én azt gondolom, hogy a sok-sok nehézség probléma ellenére a család az egy alap, tehát anélkül a társadalom, a mai magyar társadalom sem létezhet, nem csak a magyar, semmilyen társadalom nem létezhet. Vannak olyan erők szerintem, amelyek ezt tudatosan akarják szétrombolni, de a sok-sok nehézség ellenére a családnak a szerepe megkérdőjelezhetetlen, még az ilyen tragédiák ellenére is, és a legfontosabb alapegység a társadalmaknak. És ezt igazából ugyancsak szerettem volna azért megerősíteni ebben a történetben.
1: A könyvhéten, hol, mikor lehet ezt kézbe venni, lesz a dedikáció?
0: Igen, könyvhéten pénteken, az, ha jól emlékszem, 12-e, 4:30 és 5 között a színpadon lesz egy beszélgetés, amiben részt veszek.
1: Ez a Vígadó tér, ugye?
0: Igen, a Vígadó téren. Utána egyből lesz egy dedikációm, tehát 5-től 6-ig, és másnap szombaton pedig 2-től 3 óráig lesz az Időjel kiadó standjánál. Az is a Vígadó téren van. Tehát a Vígadóval szembeni részen, ott a villamos megálló környéken, ott leszek a standnál. Szeretettel várok mindenkit.
2: Gál Vilmossal az Egy áldott jó ember című családregényéről a szerkesztő beszélgetett. Rövid zene után folytatjuk kulturális magazinunkat. Maradjanak velünk!

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Különböző műfajok között teremt hidat a hagyományosan nyár elején jelentkező MVM Classic and Club koncertsorozat. A Momkult szabadtéri színpadán ezúttal a latin szenvedélyi és swingé lesz a főszerep. A június 10-i koncerten a Swing a la Django kitűnő formációja, valamint a hazai zenés színpadok két meghatározó művésze, Fischl Mónika és Dolhai Attila lép fel. Filmzenék, klasszikus jazz darabok, ismert slágerek swinges feldolgozásai, valamint popzenei és latin ritmusok egyaránt megszólalnak majd. A koncertről Fischl Mónika, Kossuth és Liz Díjas énekesnőt, a Budapesti Operett Színház művészét Tóth Zsófia kérdezte.
1: Ez az este számomra egy nagyon-nagyon régi vágy megvalósulása, ami teljesen véletlenül összekapcsolódott Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész felkérésével, úgyhogy nagyon-nagyon örültem az ő kérésének, miszerint rakjunk össze egy latin szenvedélyes, könnyed, kicsit a komfortzónából kilépett koncert. Tett, ami egy nagyon nagy plusz, hogy a Swing a la Django nagyon különleges zenei világával és megszólalásával fogjuk ezt létrehozni. De amint mondtam, ez nekem nagyon-nagyon régi vágyam volt, mert bár az én otthonom az opera és az operett világa, ugye, illetve a Belcanto ének technika, de talán pont ezért is mindig is vonzottak azok a fajta zenék, amelyekben nagyon-nagyon sok a lehetőség a szabadságra, az improvizációra, amiben sok a játék. Azok a jazz standard, amik a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as évekből hallhatóak voltak, és amint tulajdonképpen fel is nőttem az opera hallgatása mellett, és a latin dallamok is számomra nagyon fantasztikus életérzést, egy különleges életérzést jelentenek. Olyan pillanatokat, amikor azt érzem, hogy az én általam megformált és megszokott komfortzónából kilépve ezek a fajta zenék sokkal könnyebben, hogy is mondjam, lélegeznek, és ezért tulajdonképpen ez nekem egy nagyon fontos kilépés is az én szokványos művészi világomból. Olyan oldalamat próbálom megmutatni, ami mindig is jelen volt bennem, mert mondom, nagyon-nagyon szeretem ezeket a zenéket, és nagyon sokat hallgatom itthon, de most egy kicsit nagyobb teret kap.
2: Mennyiben jelent technikailag, hangtechnikailag más megközelítést ez a zenei műfaj, mint ami hagyományosan Fischl Mónika sajátja?
1: Tulajdonképpen másfajta énektechnikát követelt természetesen, az alap jazz standardeket és az alap latin zenéket vesszük. De tulajdonképpen nekem ez a crossover ötlet, amiből már csináltam is 1-2-3 koncertet visszamerőleg pár évvel egy másik zenekarral. Ez pont onnan jött, hogy például Pavarotti a saját Belcanto énektechnikáját használva összeállt mondjuk Stinggel, vagy Celine Dionnal, biztos emlékszik ön is. És Igen. Olyan fantasztikus világot alkottak, és tulajdonképpen Pavarotti is megtartotta a saját énektechnikáját. Néha egy kicsit kilépett belőle, néha egy kicsit próbálta ezt a másik fajta technikát, én is ezt próbálom majd csinálni.
2: Az, hogy milyen dallamok szólaljanak meg, az hogyan dőlt el? Mert ugye itt több résztvevő is van ezen a koncerten.
1: Hát ugye, amikor Balázs János felkért minket, Dolhai Attilával együtt, nagyon kedvelt és szeretett kollégámmal, és azt kérte János, hogy mindenki adjon le a saját repertoárunkból, ötletünkből dalokat, amelyeket ebbe a témakörbe, tehát a latin szenvedélyes zenei témakörbe illőnek gondoltunk, és végül közösen alakult ki a műsor szerkezete. És nyilvánvalóan nagyon fontos volt, hogy a Swing a la Django-nak a zenei világa ehhez kapcsolódjon, de utána néztem meg, ismerem is őket, és őnek is ez a különlegességük egyébként, hogy mindenfajta műfajhoz hozzá nyúlnak, és a saját világukra alakítják át. És maga a latin hangulat meghatározó szempont volt a dalválasztásoknál is. És egy crossover műsort állítottunk össze, de ez nem egy stílusváltást, hanem tulajdonképpen egy hidat jelent a különböző zenei műfajok, világok között. Mint amint mondtam, hogy a Belcanto énektechnika fegyelme, a jazz és a latin zenék improvizatív és szabadabb energiával fog találkozni, legalábbis remélem. Szeretnénk nagyon megmutatni, hogy a zene igazi, valódi nyelve nem szorulhat műfaji kategóriák közé, hanem érzelmekben létezik, és remélem, hogy a közönség is azt fogja érezni, hogy hogy ez a fajta zene, vagy általában a zene feladat, hogy felszabadítson és érzelmeket adjon, és nem kell választani kötelezően és megbélyegezni a műfajokat.
2: Dolhai Attilával bizonyára sokat dolgozott már együtt, de a Swing a la Django-val nem tudom, hogy volt-e már közös munka.
1: Nem, Attila még nem dolgozott, de én sem.
2: Hogyan készült az új együttessel való közös projektre? Ilyenkor mi az, amire érdemes figyelni?
1: Hát először is összeállítjuk ugye a műsort, küldtem bizonyos fajta szerkezeteket, hogy egy-egy dal milyen szerkezetben szeretnék majd hallani, megbeszéltük a hangnemeket. Az a lényeg egyébként szerintem, hogy ezekben az adott zenékben mindenki, mind a hárman, tehát maga a zenekar is, Attila is és én is önazonosan tudjunk viszonyulni ezekhez a különböző zenei világokhoz.
2: Az megfogható, hogy mi volt a legnagyobb kihívás?
1: Nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, hogy ne az legyen egy-egy dalnál, hogy én elárjázgatom a dalokat, hanem tényleg próbáljak bele simulni ebbe a világba, és ne legyen idegen a hangzástól az az énektechnika, amit én használok.
2: Van olyan, ami ilyenkor nagyon tud segíteni, ami komoly támpontot ad egy új közös felállás összeállítás, akkor ezt meg lehet fogni, hogy mi az, ami egy ilyen nagyon fontos pillére lehet a közös munkának?
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontosak az energiák találkozásai, a kémia, a zenészek, a művészek között. Ami velünk Attilával már megvan, ugyan, mert nagyon, nagyon sok éve dolgozunk együtt, és tudjuk, ismerjük egymás minden rezdülését. Tudjuk, hogyha bármi probléma adódna, akár szövegfelejtés, vagy bármi más, azonnal számíthatunk a másikra. Az, hogy most a Swing a la Django-val mi még nem dolgoztunk, ez is egy újfajta kihívás lesz, viszont egy nagyon nagy izgalmat és valószínűleg pluszt is ad ehhez.
2: Ugye ez egy szabadtéri koncert lesz. Jelent ez más típusú felkészülést a koncertre?
1: Más típusú felkészülés nem jelent, mert ugye Isli Mónikaként megyek ki bármilyen színpadra. Inkább az, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezeket a koncerteket. Egyébként is nyári születésű ember vagyok, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szeretem a meleget, a napsütést, és az, hogy ilyenkor kikerülünk a természetbe, az nekem egy nagyon nagy plusz energiát és örömet okoz, és azt gondolom, hogy ilyenkor a közönség is valahogy másképp készül ezekre a nyári szabadtéri koncertekre, sokkal, sokkal felhőtlenebbek. Hát gondolom a szabadság érzését tudjuk egymásnak átadogatni.
2: Egy kicsit beszéljünk a jövőről is. Mi az, ami a közeljövőben fontos szerep és megvalósulhat Fischl Mónika életében?
1: Volt, meg van egy nagyon nagy szerep álmom. Tavaly ősszel elbúcsúztam több operett nagy primadonna szerepemtől. Én most nyáron leszek pontosan 55 éves.
2: Isten éltesse!
1: Köszönöm szépen! Úgyhogy én azt gondoltam, már azért évek óta itt hátul a kisagyamban itt munkálkodott a gondolat, hogy vissza kell adni, el kell búcsúzni különböző szerepektől. Nem akartam megvárni azt, hogy mások mondják azt, vagy kopogtassanak rám, hogy ezt már nem kéne. És épp ezért ez a döntés tavaly januárban megszületett, és akkor bekopogtam a művészeti titkárhoz a Budapest Operett Színházba, és megbeszéltük, hogy bizonyos szerepeket, amikben már nem tudom, az én számomra nagyon fontos önazonosságot megmutatni már ennyi idősen. És természetesen nem ez jelenti ezt, hogy én elbúcsúztam az Operett Színháztól, meg az operett műfajától, meg a színpadtól, mert vannak ugye az idősebb primadonna szerepek. Következő évadban vár például a Kálmán Imrétől a Montmartre Bolyának a idősebb primadonna szerepe, a Ninon. De ami visszatérve az első mondatomhoz, hogy nagy-nagy-nagy szerepálmom, és amit egyszer már sikerült egyébként pont Genovában, a Teatro Verdiben elénekelnem, gyermekem édes apjával egyébként együtt, Vadász Dániellel, az a Traviata. Minden hangja simogatja a lelkemet, tehát az olyan, mintha a lelkemnek írta volna Verdi, ez fantasztikus zene, és most az a megtisztelő felkérés ért, hogy szeptember 26-án a Győri Nemzeti Színházban énekelhetem a címszerepet, utána pedig Debrecenben december 18-án ott is bemutatjuk. Úgyhogy nagyon nagy boldogság, és ma is megyek korrepetícióra, és készülök fel rá, úgyhogy boldogan várom a következő évadot.
2: Érdekes, hogy amikor az ember maga dönt egy-egy változásról, akkor utána valahogy kinyílnak kapuk, nem? Tehát, hogy van egy ilyen lehetőség nagyon sokszor az életünkben, hogyha képesek vagyunk valaminek az elengedésére, vagy akár a változásoknak a jó és pozitív követésére, akkor utána valahogy új lehetőségek érkeznek elénk.
1: Igen, mert természetesen fél az ember ezektől a döntésektől, meg próbálja kihúzni az utolsó lehetőségig, de azt gondolom, hogy az idő múlását úgy kell tudni felhasználni, hogy abból mindig a legjobbakat tudjuk kivenni magunknak és a körülöttünk élőknek is. Tehát nem szabad bele keseregni abba, hogy jaj, ez most elmúlt. Én egyébként is megpróbálok mindig a mostban élni, és a most pillanatait megélni, és úgy koncentrálni a jövőre. Tehát megmaradnak természetesen a múlt szép emlékei, de nem tartom jónak lelkileg, hogy a múlton kesergünk. A mostra kell koncentrálni.
2: Hát a mostban pedig egy remek latin zenei koncert ígérkezik, ugye a Swingele Django-val.
1: Ez is olyan jókor jött ez a felkérés is. Azon kívül, hogy ugye Traviata tényleg nagy álmom volt, és nagy szerepálmom egész életemben, azon kívül ez a crossover világ is, tehát a műfajok összefésülhetősége és érdekes találkozása is mindig nagyon-nagyon vonzott. Úgyhogy olyan jó érzés, hogy ez a két dolog is így a nagy döntés után így rám talált. Remélem, hogy jó úton haladok, és jól döntöttem.
0: Fésül Mónika, Kossuth és Lisdias énekesnőt, a Budapesti Operett Színház művészét Tóth Zsófia kérdezte.

0: A Swing a la Django felvétele szólt. Az akvarell hátralévő idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Június 26-án, immár hagyományosan, a Kőrösvölgyi sokadalommal veszi kezdetét a Gyulai Várszínház 63. nyári évada, amelyben 4 bemutatót tartanak. Bódi Attila Ikrek 2 című művének feldolgozását fogják bemutatni július 22-én Árkosi Árpád rendezésében. Egy nappal később pedig a Volt egyszer egy ... című családi mesét adják elő ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal. Augusztus 8-án Németh László Iszony című regényének színpadi változatát a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatával koprodukcióban Szabó K. István rendezésében lesz látható. A nyári évad zárásaként augusztus 18-án pedig az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett gyulai születésű Krasznahorkai László Sátán tangó című regényének táncszínházi adaptációját fogják bemutatni Kulcsár Noémi Tellaborral. Emellett a Gyulai Várszínház saját felolvasó színházi produkcióként idén Lackfi János Méricskélők című művét is műsorára tűzte, és természetesen most nyáron is lesznek tematikus fesztiválok, így az Erdélyi Hét július végén és augusztus első napjaiban, majd augusztus közepén a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, illetve idén is megrendezik a 2 hagyományos zenei fesztivált is, július 9-én a Vár Blues Fesztivált, 10-én pedig a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivált vajdasági népzenekarok fellépésével. A Nemzeti Galériában múlt csütörtökön a Vágyott Remek Mű, Gruber Béla művészete címmel nyílt kiállítás a 20. századi magyar festészet kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből. Az augusztus 23-áig látható tárlat a festőművésznek a Magyar Nemzeti Galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé, magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. Június 10-től látható a Nagy László Centenárium nagyszabású kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A belvárosi Károly utcában látható kiállítás fókuszában Nagy László kevésbé ismert oldala áll, hiszen nem csak költőként, hanem képzőművészként, grafikusként és képszerkesztőként is komoly elismerés övezte. A PIM tárlata bemutatja a költő képzőművészeti alkotásait, könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát. Emellett a kortárs képzőművészekkel való kapcsolata, alkotó tevékenységük összefonódása is kiemelt szerepet kap. Nagy hangsúly kerül a Huszár Dániel grafikus animátor által készített teljes teret betöltő digitális animációra, amelyben megelevenednek Nagy László grafikái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek és vibráló vándorlásuk során a látogatót érzékei révén merítik el a 60-as évek irodalmi, képzőművészeti életének atmoszférájában. A PIM tárlatáról bővebben, hangzóriportban is fogunk szólni jövő hétfőn, szintén itt az Akvarellben. Befejezésül a 97. ünnepi könyvhét gazdag felhozatalából emelünk ki még egy ígéretes programot. A harmad kiadó, Lackfi János, Szívékszer, versek Hővel, Hóval című új kötetét mutatja be a Pesti Deák tér 4 szám alatti Evangélikus Országos Múzeumban most szombaton délután 16:30-kor.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, technikai munkatársunk Urbán Péter, valamint Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető, Harcsik Róbert.

0: Lackfi János írásait Veron és András megzenésítésében és előadásában hallották. 15 óra 50 perc van, műsorajánló következik. A 17 órai hírek után kezdődő Kerengőt ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe. Sáhi András köszöntöm a stúdióban a műsor szerkesztőjét.
1: 17 óra 4 perctől, meg 17 óra 30 perctől Kerengő, kétszer fél óra. Az első fél óra apropója egy könyv. Nem tudom, te voltál vakáción például valamilyen arab országban?
0: Nem.
1: Nem? De hát ha. Egy időben Dubaj nagyon népszerű volt, de mióta itt van ez a hormuzi szorossal kapcsolatos dolog, meg Irán, meg USA, azóta kevésbé. De milyen lehet egy arab országban vakációzni? Mert milyenek az arabok? Arról, hogy milyenek az arabok, általában sztereotípiák vannak. Most az apropó egy könyv, 7 hazugság az arab világról. Ez a könyv címe. Tariq Messár, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója, a szerző, már volt itt, olyan könyvet is írt, ami pillanat az volt a címe, hogy az arab észjárás. És én kérdeztem, milyen az arab észjárás, és persze elmondta, én meg azt mondtam, hogy bizonyára csavaros. De a 7 hazugság az arab világról, érdekel a 7 hazugság az arab világról?
0: Érdekel, sőt, hát ha a hallgatókat is érdekel.
1: Hát igen, csak az a helyzet, hogy én most fölvillantom, hogy van ez a 7 hazugság, de nem mondom el, hogy mi az a 7 hazugság.
0: Hát hiszen ez csak egy műsorajánló, mi csak felkeltjük a hallgatók figyelmét.
1: A legérdekesebb a dologban számomra az, hogy az arab világ körülbelül majdnem 500 millió ember. És ott valahol Afrika északi felén, meg ott Törökország alatt, de hogy ezek az országok, ezek miért ott vannak, ahol vannak? Annak az az oka, hogy annak idején, 1916-ban az angolok meg a franciák húzták meg a határvonalakat, és senki nem törődött azzal, hogy ki kicsoda, meg merre van, meg milyen beduin törzsek laknak ott, hanem azt mondták, hogy innentől északra francia, innentől délre angol. És valójában az összes mai konfliktusnak a melegágyát itt ágyazták meg. A gyarmattartó nagyhatalmak a bűnösök, Anglia és Franciaország, és jó, hogyha ezt időnként elmondjuk akkor, amikor arról beszélünk, hogy ezek a mai országok, ezek micsoda gazdasági potenciálra rendelkeznek, persze szétrabolták a világot, és meghúzták a határokat ott, ahol mindenkinek rossz. Na, ennyit az arab világról, meg a 7 hazugságról, amiről egyet sem mondok el, de lesz 7. Például lehet tippelni, hogy mi az, ami tényleg hazugság az arab világról. Nem mondok többet. A következő témánk, tehát az első rész az arab világ, 7 hazugság. A második rész közlekedés. Veled előfordult már, hogy mentél az autópályán. Előzted azt a jobb oldalon sétálgató embert, aki alig ment 100-zal, te meg vidáman hasítottál 130-zal, amikor egyszer csak, mintha falba ütközne az ember. Nyomom a gáz, de nem megy. És ha mellettem lassan sétáló is elhúz mellettem, és én kétségbe esettem, tudakolom, hogy mi történt. Minden villódzik a műszerfalon, és a fék sem fog, és nagy nehezen kikecmergek a jobb szélső sávba, amit leálló sávnak hívnak, de persze mindenki tudja ma már, hogy az átlagos idő, amit el lehet tölteni, különösebb baleset nélkül, az 20 perc. Szóval ott állok a leálló sávba, és próbálom indítani az autót, mert a motor már régen leállt, és kerreg az indító, és nincs a jól megszokott pöfögés, nem történik semmi. Történt veled? Lehetőleg külföldön?
0: Nem, szerencsére. Sem idehaza, sem külföldön. A jóisten még megkíméltettől.
1: Na most, ha mégis megtörténik, mert bármi megtörténhet, akkor mi a megoldás? Velem egyszer megtörtént, nem autópályán, és egyáltalán nem ilyen kellemetlen körülmények között, megtörtént, hogy leállítottam az autót, valami villogott, leállítottam az autót, és olyan szerencsém volt, hogy volt asszisztens szolgáltatásom, véletlenül egyébként, hozzáteszem, és jött a tréler, elvitte az autót, adtak egy csereautót, és én vidáman furikáztam, zárójeles megjegyzés, a csereautó átvétele órákon keresztül tartott, mert minden egyes pöttyöt, ami a karosszérián ott volt sérülés, azt dátumozni kellett. Szóval autózás, de olyasmiről is szó lesz. Következő kérdés. Vontattál lakókocsit?
0: Nem.
1: Mert ha vontattál, vezettél lakóautót?
0: Nem.
1: Na most a vontatás az azért nagyon érdekes, mert amikor tolat az ember, akkor a vontatmány az pont fordítva megy, mint ahogy a vonó jár.
0: Ebből úgy tudom, hogy külön vizsgázni is kell, hogy valaki ilyet vezethesse.
1: Én szerintem nem. Szerintem nem. A lakóautó meg az egy nagyon vonzó dolog, hogy megyek egy autóval, ahol ott van egyébként még a zuhanyzó is, meg a WC, meg van gáztűzhely, meg frigider, de egy szűk helyen, meg egyáltalán tolatni, eljutni mondjuk az Adria partján, ott a nem tudom milyen félszigeten, azon a szűk úton a tenger mellett eljutni a kempingig, nem is olyan egyszerű. Egyszer láttam egy, jó, az kamion volt, úgy beszorult, hogy két napig ott állt, és most sem tudom, hogy tudták onnan kiszedni. Autózás, de ami a leg-leg-leg az autózásban, hát ez nem autózás, az elektromos roller. Tehát mióta eljutottunk odáig, most hallottam a hírekben valahol, hogy körülbelül 400 esetben okozott gyermekeknél sérülést ebben az évben az elektromos roller, ami életveszélyes, kitiltanám, megtiltanám, nem lehet, nincs. Egyelőre még senki nem tiltotta ki, ígéret már van, erről is szó lesz. Mentél elektromos rollerrel?
0: Nem. Én nem vagyok neked ma jó beszélgető partner, mindenre csak ezt tudom mondani, hogy nem.
1: Hát csodálkozom is, hogy nem mentél Tehát ez olyan dolog...
0: Nem, egyébként nagyon nem érezném rajta biztonságban magam.
1: Tehát mondjuk úgy elképzeltem magamban, hogy az elektromos rollert úgy felnagyítjuk. Mintha egy ilyen elefánt bébit fölnagyítanánk egy igazi elefántra, és akkor úgy képzeljük el, hogy van egy 3 méter hosszú szerkezet, ami egyébként 6 méter magas. Tehát a fizika... 5-ös voltál fizikából?
0: Majdnem.
1: Majdnem, én is majdnem. Általános iskolában a fizika versenyen ez nagyon diszkrét megjegyzés, tehát ne adják tovább. 3. voltam az iskolában, de az első 2 az országos első is volt, úgyhogy ez a 3., ez szinte majdnem országos 3. De a fizika szerint ezek a rollerek életveszélyesek. Na, erről is szó lesz. Szóval...
0: Még annyit árulja, ki lesz a vendéged, akitől kérdezel ennek
1: akitől kérdezek, mondtam az első fél órában Tarik Meszár, igen? Aki közel-kelet szakértő, a második fél órában Karner Miklós, egy autós újságíró, az Autós Élet főszerkesztője, aki rettentő nagy tapasztalattal rendelkezik mindenféle autós témaügyében. Hihetetlenül izgalmas lesz, és a műsor végén betiltjuk az elektromos rollereket.
0: Hogy így lesz-e, megtudhatják a 17 órai hírek után kezdődő kerengőben. A szerkesztő Csályi Andrást hallották.

0: Ifjabb Tornóczky Ferenc és együttese muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó napot kívánok! A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált, tényleges közfeladat nélkül politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője felidézte, a szuverenitás védelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését. A szervezet feladata a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és vizsgálata a politikában, a médiában és a civil szférában, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy Magyarország egyik piacvezető, külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi televíziójából több munkatársat is beejtőernyőztettek a kormányzatba, feltételezhetően Szondi Vanda és Magyar Éva kormány szóvívőre utalva. Végül azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője közölte, a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését. Miközben a lehetőség meglenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak, a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében. A támogatás akár a 70%-át is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, így egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke azt mondta, nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Az RMDS a kormányprogram közzététele után dönt arról, bizalmat szavaz-e a Tomák kabinetnek. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban, jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt csak egy-egy sávban lehet tovább haladni a Nagy Lajos Király útján a Fogarasi útnál. Mindkét irányban akadozik a haladás. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Távhővezetéképítés miatt a 9. kerületben a Pékertő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Sok napsütés várható. Elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben. Elszórtan lehet zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
4: Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban egy olyan fiatalemberrel ismerkedhetnek meg, aki bár látszólag a háttérben megbújva,

0: első próbálkozásommal felvételt nyertem. Ez egy hosszú, ötkörös felvételi folyamatot vett igénybe. Nehezített körülmények voltak, hogy ez nyilván így egybeestek az érettségire való készüléssel. Úgyhogy a gimnázium vége az kvázi az egyetem elejével, vagy első nagy megpróbáltatásaival így egybeestek, de szerencsére tényleg elsőre felvételt nyertem.
1: Amihez ezúton is szívből gratulálunk. Hogyan jött a választás egyébként, hogy ebbe az irányba tanuljál tovább?
0: Amúgy ez ilyen vicces, mert hogy kvázi általános iskola óta nagyjából tudtam, hogy én erre az egyetemre szeretnék menni. Ez valószínű előbb tudtam, hogy ide szeretnék menni, mint hogy tudtam volna, hogy itt mit tanítanak egyáltalán. Ez a Virányos Általános Iskola mellett található az egyetem, a 12. kerületben, és én oda jártam általános iskolába. Már akkor érdeklődtem, akkor inkább az ilyen technikai oldal iránt, a hangtechnika, meg rádiózás, és utána elkezdett a filmes világ érdekelni. És tudtam, hogy hát itt valami film, vagy valami hasonló dolgot tanítanak, úgyhogy az már ott is szimpatikus volt. Kinéztem a szép fehér épületeit a kampusznak. Volt családi ismerős, aki ide járt, és róla így elég korán elkezdtem hallani, hogy mi is ez valójában. Illetve itt megemlíteném, hogy édesanyám grafikus végzettségekkel rendelkezik, úgyhogy a művészeti vonal az a családba ilyen módon is jelen volt életkorom egy korai fázisa óta, illetve édesapám pedig nagyon-nagyon sokat dolgozott művészekkel, úgyhogy ezt az oldalát is kicsit megismertem ennek a világnak.
1: És ha jól tudom, már ugye a gimnáziumi éveidben is számos alkalommal dolgoztál különböző iskolai rendezvényeken. Elsősorban milyen feladataid voltak?
0: A gimnázium alatt igazából az iskolai rendezvényeknek ilyen hangosítás, lebonyolítása volt az ilyen alapvető feladat, ezt páran csináltuk. Volt IBS épülete, itt egy elég szépen felszerelt színháztermünk volt, és ott pár iskolatársammal csináltuk ezeknek a színdaraboknak mindig az ilyen technikai hátterét, ez nyilván hang és fényt jelentett a tervezéstől a kivitelezésig.
1: És mi volt ez a kiinduló pont, ami elindított ezen a pályán, ami meghozta ezt a fajta érdeklődésedet?
0: Igazából az első dolog az még gimnázium előtt általános iskolában volt, hogy volt lehetőség stúdiósnak jelentkezni. Volt egy iskolarádió, és ennek a vezetése, a műsorok tervezése, lebonyolítása volt itt a feladat, nyilván tanári segítséggel, illetve ugyanígy ilyen iskolai rendezvények, ünnepélyek hangosításában való segítkezés. Úgyhogy azt ott elkezdtem, illetve elkezdtem egy családi ilyen kis kamerával, ami vicces módon velem egy idős, azzal elkezdtem fotózgatni, videózgatni, nyilván kis otthoni filmek. Aztán igazából az első dolog, amit úgy felfedeztem magamtól, az a nagyon egyszerű stop trükk, hogy egy felvételt megállítunk, elvágunk egy ponton, valamit változtatunk, és kialakult a filmes varázs. Úgyhogy ez volt az elsődleges pont, ahol így azt mondom, hogy megvolt ez a wow effekt, hogy azt a ilyet lehet. Ez volt az eleje a dolgoknak, és ez az iskolai munkák, hogyha így idézőjelesen tudjuk ezt mondani, ezek mindig jelen voltak, és jól benne tartottak ebbe a gondolkodásba, de igazából, ami így elindított ezen az egész pályán, az a COVID ideje alatt. Ugye akkor online lett a világ, és mivel ebbe volt érdeklődésem, voltak ismerőseim, elkezdtem ilyen élő közvetítésekhez tervezni grafikai, enyhén mozgó elemeket, amiket ilyen amatőr élő közvetítésekbe használtak, és ebbe elkezdett egy kapcsolati tőkém viszonylag korán kialakulni. Ez nekem a gimnázium első évei alatt történt. És utána, ahogy visszaállt a világ a normális rendbe, ezek a kapcsolatok megmaradtak, és elkezdtek forgatásra hívni engem.
1: Mennyire jelentett kihívást összehangolni az iskolai rendezvényeken történő munkáidat, és alapvetően a tanulmányaidat az iskolán kívüli projektjeiddel, hiszen ha jól tudom, már ekkor kísérletezgettél sok mindennel a zene és talán a filmkészítés területén is?
0: Igen, itt most két dolgot említettél, a zene és a film. A gimnázium utolsó két évében már aktív munkaviszonnyal rendelkeztem, mint egyéni vállalkozó, úgyhogy akkor tényleg aktívan dolgoztam már a gimnázium mellett. A tanulmányokkal való összeegyeztetés az, hát az mindig kihívást jelentett számomra, azért is, mert hogy tudtam, hogy hova szeretnék tovább menni, és számomra ez nem egy kérdés volt, nem egy lamentálás, nem egy gondolkozás, hogy milyen egyetemre szeretnék menni, milyen munkát szeretnék majd utána űzni, hanem egyértelműen lépegettem ez a cél felé. Úgyhogy picit gyakran problémákba ütköztem azzal, hogy komolyan vegyem és helyén kezeljem az iskolai tanulmányokat, de igyekeztem azért mindig bele

0: tenni azt, amit megérdemel azért ez a rendszer, mert ugyan sok dolgot csinálok, ami sok fele húz, de ezt állítom, hogy mindig az embernek ott kell lennie, ahol éppen van.
1: Igen, de azért még szerintem egy picit avass be minket, hallgatókat is, hogy időbeosztás szempontjából ez milyen nehézségeket, vagy kalandokat jelentett éppen, ahogy fogalmazunk.
0: Igen, a zeneiparban, vagy szórakoztatóiparban kezdtem el filmesként dolgozni, ez két dolgot jelent, a videóklippek és a koncerten való filmezés. Ezek töltötték ki a munkáim jelentős részét, és hogy ezeknek van egy olyan jellegzetessége, hogy ezeknek a felvétele este történik. Ami egyrésztről nyilván nagyon jó, mert hogy nem interferál az iskolai idővel, a másik viszont, hogy a nap 24 óráját így ez a két elfoglaltság gyönyörű szépen lefedi. És akkor itt egy olyan problémába ütközünk, hogy alvás kérdése.
1: Igen, tehát ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás elve, ez itt eléggé megdől.
0: Igen, itt ez a 8-8-8, ez ki lett töltve szépen a pihenés rovására. Nagyon szeretem, amit csinálok, ez mindenre igaz, és nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy csupa olyan dolgot csinálok, amit szeretek, szóval ez így visszafele is igaz, úgyhogy a szórakozás az teljes mértékben megvan a mai napig az életemben ezeken a területeken, de hogy a pihenéshoz egy izgalmas technikát kellett alkalmaznom, amit senkinek nem ajánlok, de hogy sokszor az lett a megoldásom, hogy elcsúsztattam a napi ritmusomat, és hogy így a saját időzónámhoz képest én délután jártam be iskolába, mert hogy nyilván este dolgoztam, majd utána hazamentem, reggel megebédeltem, utána pedig az én időm szerint délután bementem az iskolába. Mások akkor keltek. És miután hazamentem, akkor lefeküdtem aludni. Úgyhogy ez egy olyan dolog volt, amit úgy időszakosan néha meg kellett csinálnom. Ennek a fő hátránya igazából, hogy az ember úgy elidegenedik kicsit, és hogy a családjával nem találkozik, hazamegy olyankor, amikor mindenki munkában van, vagy alszik, és hogy ilyen kicsit furcsa időbeli elkerülések jönnek létre. De szerencsére ilyen hozamosabb ideig ezt sosem kellett csinálnom. Ez ilyen egyszer-egyszeri alkalom volt, de hogy ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy ezt így lehet megoldani.
1: És a szüleid mennyire támogattak ezen az úton? Vagy inkább talán az még relevánsabb kérdés, hogy mennyire féltettek téged?
0: Hát szerintem a szülői aggódás az bármit csinál a gyerek, az jelen van. A támogatásra pedig van egy egyszavas válaszom, hogy maximálisan. Szóval, hogy teljesen kiskorom óta bármire volt szükségem, szerencsére meg tudták adni, támogattak, meghallgattak mindig, mindenben ott voltak nekem. Édesanyámmal nagyon izgalmas a viszonyunk, mert egyrészt egy nagyon közeli, nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy tényleg a bármit meg lehet osztani, az hatalmas dolog az embernek, szerintem, hogy a család az helyén van, és úgy működik, ahogy annak kell. Ő grafikus, úgyhogy vicces, hogy van egy szakmai oldala, hogy sok szoftvert mondjuk, Photoshop vagy egy-két ilyen dolgot, itt tőle tanultam, hogy tényleg kicsiként ott ültem mellett, és néztem, hogy könyvborítót tervez, vagy bármit, és hát akarva akaratlanul is megtanulja az ember, meg a mai napig vicces, hogy most már sok projekten dolgozunk együtt ténylegesen, mint ő grafikus, én meg mondjuk animációs tervező, de hogy már csak az egy izgalmas érzés, hogy reggelinél át tudjuk beszélni a munkadolgokat. Ez néha úgy egyben mosódik a otthoni pihenés, de nagyon hálás vagyok igazából így az életnek, hogy ezt is megadatott, mert leírhatatlan. Szóval tényleg barátaimnak, ismerőseimnek, kollégáimnak, hogyha erről így mesélek, hát nem is értik, hogy ez így hogyan működik tényleg.
1: Akkor gondolom ő is egy nagy példakép a számodra, de ki az, aki még esetleg inspirál téged ezen az úton?
0: Ez mindig egy jó kérdés, hogy ki inspirál, és hogy erről így az ember nem nagyon szokott gondolkozni, szerintem, vagy én legalábbis nem. Aztán amikor megkérdezik, akkor mindig úgy leül. Azt tudom mondani, hogy én igazából bármi, amit tanultam, ami nyilván főleg technikai, meg tapasztalatbeli dolgok. Szóval semmit nem tankönyvből tanultam.
1: Hanem autodidakta módon?
0: Autodidakta módon, vagy úgymond mesterektől. Szóval ez a középkor óta nagyon jól bevált módszer, hogy az idős szaki mellé leül a fiatal, és addig ül mellette, amíg meg nem tanulja azt. És így tanultam hangtechnikát, világosítani a filmes technikákat, úgyhogy igazából az összes ilyen régi szóval élve mesterem példaképem is egyben, akiktől szakmákat tanultam.
1: Ugye egy elképesztően intenzív első éven vagy túl a MOMÉN, miközben rengeteg mindenen dolgoztál a zeneipar területén. Mesélj egy kicsit ezekről a munkáidról, illetve hogy milyen volt ezeket megélni.
0: Ami egy visszatérő dolog, vagy mostanában így az időm nagy részét kitöltik, az, hogy több zenekarnak vagyok filmeseit, főleg közösségi médiára való videótartalomgyártásról van szó, ami manapság ahhoz, hogy egy zenekar, vagy igazából bármilyen márka, de hogy ez esetben egy zenekar ugyanebbe a kategóriába tartozik, ismert legyen, elérjen emberekhez, megtalálja a közönségét, ez elengedhetetlen. Ennek egy része nyilván a koncerteken való filmezés, ami most már teljes mértékben egy rutin. Van egy közösség, főleg ez a magyar alternatív zenei szférába találtam meg én a helyemet, és ott sok zenekarnak vagyok így videósa. Meg a Forbart zenekarral, akit így megemlítek név szerint, mert az egyik legrégebb óta dolgozom velük. Nekik egyéb módon is gyártok tartalmakat, hogy például most jelent meg egy új albumuk, és akkor előtte egy elég intenzív, két hónapos kampányidőszakot tartottunk, tervezett videókat vettünk föl és készítettünk. Nagyon szeretem ezt a szférát igazából, hogy ez a 10, de egyre bővülőbb zenekar, akik nagyjából egy szinten vannak, és hasonló zenéket játszanak, de mindenki ismer mindenki, úgy mint zenészek, úgy mint stáb. Szóval, hogy tényleg, amit nagyon élvezek ebbe, hogy ez egy közösség.
1: Tehát és akkor nincs nagyon versengés sem a különböző zenekarok között?
0: Hát egy ilyen
1: egészséges,
0: barátias, szóval, hogy olyan versenyzés, hogy utána meg összegyárnak, és hívják egymást, és egymás előzenekarai különböző koncertjeiken. És ez ugyanúgy igaz a stábra is, hogy mondjuk vagyunk 3-4 filmesek, akik ezt a szférát lefedik, és valaki nem ér rá az egyik munkára, ott van mindenkinek a száma a telefonban, és fölhívjuk egymást, és egymásnak passzoljuk ezeket a labdákat. A másik, ami egy izgalmas terület szerintem, azért, mert hogy sokan ezt, még ha látják is, nem gondolnak bele, hogy ember csinálja, az a koncertvizuálok. Ugye most már egyre jellemzőbb, hogy mindenféle koncerthelyeken egy hatalmas nagy LED képernyő van a színpad hátulján a zenekar mögött, és hogy az ezen megjelenő videóanyagokat, azokat ember készíti. És hogy ezek nem olyan dolgok, amiket úgy előre elkészít valaki, és megnyomják a start gombot, hanem ezek általában ilyen nagyon rövid, ismétlődő videók, vagy még az se, hanem csak előre elkészített effektek, vagy egyéb ilyen bekészített technikák, amit egy személy, sok esetben én, bizonyos zenekarokkal ott ül, hátul a hangosító pultnál, és vezérel, úgyhogy ez egy ilyen utóbbi 30-40 évben elterjedt dolog, de az, hogy ennyire elérhető a technika, és egyre több helyen van, ez az utóbbi 10 év, és hogy a standard hangtechnikust és fénytechnikust egy vizuáltechnikus is kiegészíti, ez nekem egy elég új terület, 1,5-2 éve vizuálozok, úgyhogy abban még nagyon sokat kicserletezek, és nagyon élvezem, hogyha egy új zenekar kér fel vizuálosaként, az anyag, amit oda megálmodok, legyártok, azzal mindig valami új technikát is ki tudok ide próbálni.
1: Mindeközben pedig futtatod a saját zenei projektjeidet. Például igen, ha jól tudom, hogy hanggal kapcsolatos kísérleteket is szoktál végezni a Momén.
0: Igen, az egyetemen idén kicsit ilyen tárgyválasztásba a hang az egy elég intenzív témám lett. Általán stúdióismereti tárgyat fel tudtam venni, van a képzésünkben kötelezően hangkultúra névre hallgató tárgya, amit Hajnóczi Csaba tanár úr tart, de a legizgalmasabb hanggal kapcsolatos tárgyam ebbe a fél évbe az a térbeli hangkeverés volt, amikor egy oktafonikus, azaz 8 irányú lehallgató rendszerre kellett egy etüdöt tervezni, amiben a legnagyobb kár az, hogy ezt nehéz megmutatni embereknek, mert ez sajnos nem egy otthon elérhető technika, de hogy ez számomra egészen izgalmas volt. Szerintem nagyjából 13-14 éve zenélek, szóval általános iskolában végig zeneiskolába jártam, klasszikus zenei alapokat tanultam, szolfést, zongorát, és utána pedig magántanárral folytattam a zenei tanulmányaimat, ahol inkább zeneszerzésre, improvizációra, hangszerelésre került a fókusz, illetve a zongorát billentyűs hangszerekre bővítettem, szóval, hogy orgona, meg most már inkább digitális szintetizátorok, de hogy ezt kamatoztatva most a térbeli hangra visszatérve, kicsit olyan érzés volt az, hogy megnyílt a tér, hogy a szokásos bal-jobb sztereó kép kitágult, és 8 csatorna jött létre az ember körül. Úgy tudnám ezt leírni, mint hogyha az életem eddig részében fekete-fehéren láttam volna. És most hirtelen megjelentek a színek, szóval, hogy fantasztikus volt úgy komponálni, hogy egy egészen új dimenzió a szószoros értelmében megjelent. Említetted a zenei projektjeimet, 2 zenekarban játszom per pillanat, az egyik a Sárgaház zenekar, ez a klasszikus fiúbanda rock and roll, ott billentyűsként és háttérvokalistaként vagyok, egyre többet foglalkozom ott a hangszereléssel, és ez most egy eléggé feltörekvő, sok időt felemésztő projekt, ami ezzel kicsit szöges ellentéte, van egy dugónk, az Orea, ami meg pont a ilyen kedvesebb, lágyabb, női hanggal gitárzene, ahol én szerzem a zenét Turcsik Annával, és ott főleg billentyűs hangszereken, zongorán, meg basszusgitáron játszok, illetve ott a felvételt is teljesen házilag oldjuk meg, úgyhogy én vezetem a felvételt, illetve keverem meg utána az anyagokat.
1: Hát szerintem, amiket most így hirtelen egymás után egy listaszerűen elmondtál, abból kiderült, hogy mennyire sok oldalú vagy, és ezt még tudom fokozni, hogy ha jól tudom, saját kiadóval is rendelkezel?
0: Igen, Mácsai Mikullal társalapítottam 2,5-3 éve a Sárkányhegy kiadót, angolul Dragon Mount Press névre hallgat, és azért is mondom most az angol nevét, mert hogy célunk volt az elejétől kezdve, de egy jó ideje most már nemzetközi szintű projektről beszélünk. Csak összefoglalva, szerep és társas játék kiadással és fejlesztéssel foglalkozunk, azóta most már egy 5-6 fős csapattal. Az első az egy szerepjátékunk volt, ami egy saját fejlesztésű kisebb volumenű projekt, ez közösségi finanszírozással futott le egy kisebb skálán, viszont aztán most a második, ami egy külső megkeresésre lefuttatott közösségi finanszírozás volt, az egy társasjáték volt, és ez egy hatalmas nemzetközi siker, vagy a kategórián belül egy nagy nemzetközi sikerrel zárult a projekt. A közösségi finanszírozás ugye azt jelenti, hogy mi előre egy koncepciót, meg egy bizonyítékot mutatunk be, hogy mi milyenre tervezzük ezt a terméket, ami ez esetben egy társasjáték, és ezt egy platformon, amit nekünk a GameFound platformja, ott közzétesszük, nyilván részletes leírásokkal, videókkal, addig már gyári prototípus érkezik, amiket bemutatunk, és előre meghatározott összegekre ezt emberek előre támogatják. Miért cserébe azt ígérjük meg, hogy ha elérünk egy bizonyos összeget, akkor mindenki, aki támogatta a projektet, megkapja a játékot. És hogy sokszorosan sikerült ezt az alapcélunkat ezzel a játékkal teljesíteni, úgyhogy ha minden igaz, egy év múlva ezeres darabszámban ez gyártásba kerül, és polcokon lesz elérhető. Az első játékunk, ami szerepjáték volt, az meg már kapható boltokban, az egy könyvalapú dolog. A szerepjátékokat immerzív könyvalapú társas játékokként tudnám leírni. És igazából rátérek a jelenleg futó projektünkre, ami a Budapest 1899, amivel egy Budapest Pro Cultura Urbanis pályázatot nyertünk meg, és azzal ők támogatják a játék fejlesztését és megjelenését. Erről most sokat nem tudok még mondani, mert nem mondhatok még sokat, de hogy ennek a fejlesztésével foglalkozom, és ennek a fejlesztését vezetem most én.
1: És hát amiről még mindenképpen beszélnünk kell, az, hogy különböző rövid filmeken is dolgoztál, dolgozol talán jelenleg is, hogy akkor erről is kicsit mesélj, hogy ezeket egyrészt hogyan éled meg, másrészt, hogy mik is pontosan ezek a rövid filmek, ha beavatjuk a hallgatókat.
0: A filmes irányjal kezdtem, szóval, hogy ha ez az interjú 2-3 évvel ezelőtt lett volna, akkor egyértelműen rávágom, hogy filmes operatőr szeretnék lenni. A rendezése sose vonzott, de hogy a kamera világa, és hogy hogyan ragadja meg az ember egy téglalap alakú képpel a valóságot, az mindig is nagyon vonzott. Általános iskola, gimnázium elején készítettünk kis rövid filmeket barátokkal. És ez odáig jutott, hogy a Lakatos már keresett meg a Tróf Film Kollektívtől, vagy pontosabban így egymásra találtunk és beszélgetésbe kezdtünk. Ő egy ilyen kisebb stúdiót futtat, akik magyar ilyen kis filmes projekteket karolnak fel. És ő keresett meg kameraasszisztensként egy nagyobb szabású rövid filmjéhez, amit ő rendezett. Ez a Reunion névre hallgató angol nyelvű produkció volt, ez egy rövid horrorfilm, és ide keresett kameraasszisztensként, aztán szerencse nem szerencse, fölcsúsztam a ranglétrán betegségek és visszamondások alapján, és a Director of Photography pozíciót, azaz a vezető operatőri pozíciót foglaltam el végül a filmbe, és a pozitív kritikák alapján vagy annak következtében további kisfilmekhez kért fel operatőrként, vagy vezető operatőrként a Trove-nál. Valószínű a Trove-nál egy nagyjátékfilmnek, ami most forgatókönyvfejlesztés alatt van, és következő évben indulnak a forgatások, ott leszek operatőr, de hogy időközben ez a filmes irány kicsit a háttérbe kezdett szorulni, amióta az egyetemen vagyok, annyi dolog elkezdett érdeklődni, szóval sokak úgy azért mennek egyetemre, hogy kicsit szűkítse a látókörüket, és hogy valamire specializálódjanak. Én azt érzem, hogy minden nap 10 új dolog elkezd érdekelni, amióta itt vagyok, mert tényleg egy olyan inspiráló közeg, meg olyan emberekkel ismerkedik meg az ember, hogy ezt hozza ki belőle, de hogy amit mostanra érzek, hogy valószínűleg a jövőm lesz, az a projektmenedzselés. Vagy filmes, vagy valamilyen élő produkció kapcsán, de hogy eléggé sok területet ismerek ahhoz, hogy jól át tudjak fogni területeket, és különböző szakemberek között kommunikációs csatornákat nyissak. Főleg fesztiválokon való filmezésekben volt negatív tapasztalatom, hogy kommunikáción csúszott el sok dolog. És kicsit ezt érzem, hogy szerencsére meg tudom azzal előzni, hogy sok problémát látok előre, és azzal mondjuk, hogy bizonyos szakterületek vezetői között nyitok egy kommunikációs csatornát, hogy srácok, üljetek le, beszéljétek át, tudjatok az infokról, mindenkihez eljussanak a megfelelő információk, ezekkel nagyon-nagyon sok problémát és kellemetlenséget meg lehet előzni, úgyhogy valószínű, hogy ez lesz a jövőbeli irányom, vagy most ezt látom. Aztán, ahogy eddig életemet ismerem, ez lehet, hogy holnap gyökeresen megváltozik, de hogy mostanában ilyesmi projektek felé tendálok.
1: És hogyha a közeljövőre meg valamennyire a jelenre tekintünk, akkor most éppen milyen projektekben vagy benne, vagy amit a közeljövőben szeretnél megvalósítani?
0: Hát az egyik legnagyobb dolog és a nyárra eső legnagyobb feladat most ez a Budapest 1899 szerepjáték fejlesztése és publikálása lesz. Szeptemberig vagy októberig ezzel készen kell lennünk, úgyhogy ez egy nagy időmennyiséget felemésztő projekt lesz, de ezt nyilván nem negatívumként mondom. A másik dolog, hogy a Berek Fest, ami egy idei első szervezésű pici zenei fesztivál, 3 nap Délegyházán, június 12-13-14-e, csak hogy itt a promóciót is elszórjam. Ide kerültem be vizuális kameratechnika, fénytechnikai vezetőként, projektösszefogóként, menedzserként, nehéz a szót találnom. Kicsit mindenhez van közöm, ami fotonokkal operál. Itt is most kicsit az a feladatom, hogy egy videótechnikai csapatot, egy fénytechnikai csapatot, egy vetítéstechnikai csapatot összefogjak. Mindenkinek legyen meg minden eszköz, amire szüksége van. Ne videózza két ember ugyanazt. El legyen osztva az a 20 ember, aki alán van beosztva, megfelelően tudjon mindenki pihenni. Ezek így a feladatok, meg a fénytechnikai, meg látványát tervezem a fesztiválnak.
1: Hát akkor tényleg egy igencsak mozgalmas időszak áll előtted, de azért próbálj kicsit pihenni is a nyár folyamán, hogy aztán újult erővel tud folytatni az egyetemi tanulmányaidat, amihez szintén nagyon sok sikert kívánunk neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Rétli Árminnal, a MOME hallgatójával beszélgettünk Kultúrpalánták című műsorunkban, amellyel szokás szerint 4 hét múlva jelentkezünk legközelebb. Mostanra viszont megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henriett a nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok. Múlt hét kedden a Dallamívben megkezdtünk egy júniusi nyári zenei utazást. Azt ígértem, hogy ezeken a kedd délutánokon a nyarat megzenésítő alkotásokkal találkozunk. Van egy zeneszerző, akinek nagyon szívén feküdt a nyár, hiszen 4 vagy 5 művét is találtam, amelyet a nyár ihletett. Frederick Deliusról van szó, a 20. századi angol zene egyik nagy klasszikusáról. Nem csak nagy, hanem igen népszerű klasszikus. Az angol modern zenének megvan az a szerencsés helyzete, hogy nem szakít a romantika a dallamosság hagyományaival, éppen ezért elragadó, nagy lélegzetű művek születnek. Maga a zeneszerző Frederick Delius 1862-ben született Yorkshire-ben, egy Bradford nevű településen, 1934-ben Franciaországban halt meg. A két időpont között bejárta a félvilágot, hiszen igen fiatalon otthagyta Angliát, hogy Floridába menjen, ahol 1884-ben narancsültetvényesként próbált szerencsét. Aztán végül is visszatért a kontinensre, hanem is a Szigetországba, Lipcsében folytatott zenei tanulmányokat. Többek között itt kötött barátságot Edward Grieggel, aki ugyancsak ott folytatta tanulmányait. Aztán Párizs mellett telepedett le egy bizonyos Grésy-Luang nevezetű helységben. A következő művek kapcsán persze gondolkodhatnánk, hogy vajon a 3 fő ország, Nagy-Britannia, Florida, illetve Franciaország közül mely terület nyara ihlette a műveket. Ebben leginkább a keletkezés dátuma tud bennünket eligazítani. Az első mű 1908-ban keletkezett. A címe Egy nyári kertben, de nem programzenével van dolgunk, inkább egyfajta impressionista zene. Ha az ember hallgatja, az a benyomása támad, mint hogyha egy kert egész napját mesélné el mindenféle hangokkal, nem csak a madárhangokra gondolok, de a levelek zizegése, a rovarok mozgása, talán még sétálókat is magunk el idézhetünk. Ahogy mondtam, nem programzene, de azért a kottán szerepelt két idézet, méghozzá költői idézetek, egy Dante Gabrieli Rossetti nevezetű költőtől arról szól, hogy mind a virágok, amelyek a kertemben nyílnak, a szerelem virágai, hiszen a tavasz és a nyár során a szerelmemet leheltem ezeknek a virágoknak a kertjébe. A másik idézet pedig, amelyet a partitúrához mellékelt a szerző, rózsák, liliumok és rengeteg illatozó virág, röpködő pillangók, és mi hiányzik még a képhez, hogy akár Monet kertjében érezzük magunkat, csöndes víz, amelyen vízililiumok libegnek, távolabb pedig egy csónakban két alak tűnik föl. Most hát mindezt láthatjuk, hallhatjuk ebben a műben, amelyet a Velszi Nemzeti Operazenekar ad elő, a karmester Sir Charles McCarrath.

Több mint két évtized elteltével 1931-ben Félius ismét elővette egy nyári témát, ezúttal az a címe ennek a szimfonikus költeménynek vagy fantáziának, hogy a nyár dala, és ez már inkább tekinthető programzenének, hiszen le is írja, hogy mit szeretne velünk érzékeltetni, azt írja a szerző. Azt szeretném, hogyha a hallgató elképzelni, hogy ülünk a tengerparti sziklákon, eltekintünk a tenger távolába, látjuk a tiszta égboltot és az egész táj letisztult és nyugodt, aztán a szelíd hullámok egyre erőteljesebbé lesznek és vadháborgásban törnek ki. Azt hiszem, hogy ezt a programot program nélkül is fölismernénk a darabban, hiszen a mű titokzatosan indul, de utána egyszer csak a nyár teljes arzenája zeng föl benne, hullámokat, tengert, de a nap perzselését is kihallhatjuk belőle. Ezúttal a londoni szimfonikusok felvétele szól a karmester Anthony Collins.

0: Rolla János és a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában hangzott el Antonio Vivaldi 180-as jegyzékszámú opusz 8, numeró 6-os C-dur koncertó első tétele.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó napot kívánok! Miközben a lehetőség meg lenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt, eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak. Mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében. A támogatás akár a 70%-át is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, így egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához, mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke azt mondta, egyrészt nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Az RMDS a kormányprogram közzététele után dönt arról, bizalmat szavaz-e a Tomák kabinetnek. Súlyos testének mintegy 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú súlyos égési sérülést szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem egyik épületének felújításakor hétfőn délután. Állapota jelenleg stabil, közölte az intézmény sajtóközpontja kedden. Az egyetem közölte, a kémia épület felújításához kapcsolódóan egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkísülés történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek. A tűzoltók átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség. A Hajdú Online arról számolt be, hogy jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, eljárás eddig nem indult az ügyben. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban, jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekülttáborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint súlyosan megsebesített egy embert Belfast északi részén hétfő este. Az áldozat több helyen, köztük az arcán és a nyakán is sérüléseket szenvedett. A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető egy 30-as éveiben járó, feltehetően szomáliai származású férfi. Az áldozat az arcán, a nyakán és a hátán sebesült meg súlyosan. Közlekedési hírek következnek. Kiépítették a terelést az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométer között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számíthatunk. Az M1-es autópályán Budapest felé, Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, 10 kilométeren araszol a kocsisor. A 10-es főúton baleset történt Süttő térségében. A 63-as kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódóan hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Végül hazánk időjárásáról. Este felé elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor-zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Kerengő.

0: mosoka van, ugye megpróbálják ezáltal elkerülni a konfliktusokat, mivel ha kiderülne, hogy valójában az egyes vallási etnikai csoportoknak milyen pontosan mennyi az aránya, akkor abból egy komoly feszültség, ez egy komoly feszültséget szítana, tehát ezek az a népszámlások elmaradnak rendre. Úgyhogy csak tippelni lehet az arab világ számával kapcsolatban, itt vannak ilyen 300 milliós satszolások, van, ami 400 millióról beszél, valószínűleg 400 millió fölötti lehet.
1: Közel az 500-hoz
0: hát,
1: akár?
0: Inkább a közelketet mondják, az egész közelketet mondják 500 milliónak, tehát ez kevesebb kicsit az arab világ. Valóban 22 tagállama van az úgynevezett arab ligának, tehát ezeket szokták arab országoknak nevezni, de ebből a 22 tagállamból valójában csak 18 tekinthető többségében arabnak, ugyanis van 4 olyan afrikai ország, amelyeket felvettek az arab ligába, de nem tekinthetők igazából. Igen, tehát 18 ilyen arab ország van, azt lehet mondani.
1: És akkor itt vagyunk az első hazugságnál. Mi az első hazugság?
0: Így van, azt gyorsan hozzátenném, hogy a könyvben ugye 7 hazugság van, vagy 7 olyan sztereotípia állítása, amelyet igyekszek megcáfolni, vagy nagyon sok esetben csak árnyalni, mert nem lehet mindig teljes mértékben ezeket exaktul megcáfolni, inkább csak egy teljes képet próbálok adni ezekről, hogy mi a valóság. Az első ilyen, hogy az arab világ örökké háborúzik. Ezzel az állítással nagyon sokat találkoztam az előadásaim során az elmúlt években. Nagyon sokszor megkérdezték tőlem a különböző előadásaimon, hogy az arabok miért háborúznak, holott itt Európában hát nincsenek háborúk.
1: Miért háborúznak az arabok?
0: Először is nyilván nem csak az arab világban vannak háborúk, Európában is vannak sajnálatos módon, és voltak is.
1: Na de a Közel-Kelet akkor is egy ilyen háborús tűzfészek. Mióta az eszemet tudom, azóta a Közel-Kelet mindig egy ilyen nyugtalan.
0: Így van, a könyv ez nem is cáfolja, tehát valójában vannak most is aktív fegyveres konfliktusok, például Jemen tudom kiemelni, ahol nem szűnik ez a konfliktus, éppen Szudánt, vagy Szíriában nagyon sokáig ugye fegyveres konfliktus volt, most elvileg nyugodtabb időszak van. Itt vissza lehet menni, a könyvben is kifejtem a gyarmatosítás korszakát, ugyanis amikor a nyugati hatalmak megjelentek a Közel-Keleten, az arab világ területén, akkor igenis megbolygatták a helyi viszonyokat. 1916-ban volt az úgynevezett Sykes-Picot egyezmény, erről biztos nagyon sokan hallottak, és ezt követően meghúzkodták a határvonalakat, tehát kilakultak a mai arab országok tulajdonképpen.
1: Ez francia, vagy inkább fordítva mondom, angol, vagy brit-francia, ugye? Ez a kettős.
0: Igen, ők egymásra egyezkedtek, és a széteső oszmán birodalomnak a különböző területeit ők elosztották egymás között, különböző érdekszférákra, de ezzel megágyaztak a konfliktusoknak. Tulajdonképpen a mai napig nem csak és kizárólag ehhez lehet kötni a konfliktusokat, de ez egy kiinduló pontnak tekinthető.
1: Ez nagyjából úgy történt, hogy megvan a vonal, mint a rejtőkönyvekben, megvan a vonal, és akkor attól északra francia, attól délre angol, és ez így, ilyen egyszerű, és a vonal azon mentén?
0: Kicsit ezért bonyolultabb volt, itt volt egy bizottság, amik évekig vizsgálta a helyi viszonyokat, de egyszerűen nagyon nehéz volt ezeket a határokat tényleg úgy meghúzkodni, hogy igazságos legyen és jó legyen. Csak egy példát mondjak, a keresztény közösség, az a keresztény közösség, amelyik évezredek óta a területen él, tehát már az első században ugye voltak keresztények ott a területen, Mezopotámiában, ők négyfelé szakadtak, tehát kerültek Szíriába, Iránba, Törökországba és Irakba. Ugyanarra a közösségről beszélünk, vagy hittestvérekről beszélünk, és őket szétszakították négyfelé, sőt, még Örményországba is kerültek, ami egy kicsit távolabb van azért. Lényeg az, hogy ilyen dolgok történtek meg, hogy törzseket, vallási közösségeket szétszakítottak, és ezek a csoportok hirtelen hát kvázi ellenségek között találták magukat, és nem tudták magukat megvédeni.
1: Mondhatjuk azt, hogy a két gyarmattartó nagyhatalom, Nagy-Britannia és Franciaország, a békétlenség magvát elvetette 1916-ban jó 100-200 évre előre, ők a felelősök?
0: Részben, azért a mai válságok, azok ilyen, tehát mai modern válságok, ilyen, ezek olyan reakciók is, hogy az arab világ nyilván kicsit elzárkózik a nyugati újítások elől, és akkor ezzel szemben védekezik. Tehát egy picit ennek a tudatában is kell értelmezni az eseményeket, de tényleg ennek a magvát elvetették akkor, itt az 1910-20-as években, 30-as években is. Tényleg csak Irakot lehet megemlíteni szintén, ahol a britek például a keresztényeket és a zsidókat erőteljesen támogatták, és a muszlimok szembefordultak a saját honfitársaikkal, a keresztényekkel és a zsidókkal, és nagyon sok pogromok voltak, népirtások. Tényleg a helyi viszonyok teljesen felbojdultak akkor.
1: Na de, ha történt egy rendezés, ami igazságtalan, nem számolt az etnikai viszonyokkal, a nagyhatalmak érdekeit szolgálta. Eltelt azóta 100 év, több mint 100 év. Miért nem igazítanak

0: határokon ezek az országok, ha egyébként lehetne, és akkor össze lehetne kapcsolni mondjuk a keresztényeket egy ország alá, vagy valami hasonló.
1: Sajnos nem lehet igazítani, mert ott van az olaj. Tehát az olajmezők azok olyan érzékeny területen fekszenek, hogy arról senki nem fog lemondani. Nem csak olaj van egyébként, hanem földgáz és nagyon sok más nyersanyag is. Akár foszfáttól kezdve tényleg lehetne soha reggelig. Tehát ezekről nem fognak lemondani az érintett kormányok, államok, és nem fogják ezt átadni egy másik államnak. Tehát ez kizárt. Tehát nem lehet, megoldhatatlan probléma ez. Ott van még a kurd kérdés, amelyet szintén nem tudnak megoldani már nagyon régóta. A kurdoknak önálló államot ígértek korábban. Lehet azt mondani, hogy becsapták őket, nem alakult meg az önálló kurd állam, csak Irakban van egy ilyen félautonómiaszerűség.
0: És Törökországban is vannak kurdok.
1: Hát igen, de ott törökök sem fogják engedni, hogy függetlenedjenek, mert egyszerűen nem engedik meg, és ez a realitás. Úgyhogy itt nagyon sok olyan csoport van egyébként, például a türkmének Irakban szintén akartak függetlenedni, nem engedik nekik. Tehát ezek olyan érzékeny területen fekszenek, olyan geopolitikai gócpontokban, hogy egyszerűen nem tudnak függetlenedni, és nem engedik meg.
0: Na de akkor ez azt jelenti, hogy azok az ellentétek, amiket az 1916-os határ megvonása magában hordozott, azok mind a mai napig itt vannak, és itt is maradnak, és akkor ez a térség, ez egy ilyen tűzfészek lesz mindig?
1: Az a probléma, hogy nem tudnak nemzetállamként működni ezek az országok, tehát olyan alkotelemekből tevődnek össze, hogy Irakban is fel tudok sorolni 20 közösséget, vallásit és etnikait. Nem nagyon tudnak most nemzetállamként gondolkodni. Az idők folyamán voltak olyan időszakok, amikor volt egy egységes iszlám birodalom, akkor valahogy mégis voltak tényleg olyan periódusok, amikor békés együttélés volt, és meg tudták ezt oldani. Tehát nem feltétlenül a vallás dominált, egyszerűen az uralkodóhoz való hűség határozta meg az embereket, és nem az, hogy melyik etnikumhoz tartoznak. Most sajnálatos módon a 20-21. Században ez nagyon központi téma lett, hogy ki melyik etnikumhoz tartozik, vagy melyik vallás követője, és ez rengeteg konfliktus szül a mai napig.
0: 7 hazugság az arab világról, az elsőről beszéltünk, az arab világ örökké háborúzik. Mi a második?
1: Azt, hogy az arab világ egységes. Tehát amikor...
0: Erről beszéltünk itt most.
1: Igen, de még hozzá lehet tenni azt, hogy nagyon sokan úgy tekintenek, bárki, aki a régióból érkezik, akkor learabozzák is. Akkor. De én is nyilván az arab szót használom a könyvemben, de egyszerűen nem feltétlenül helyes az arab szó különben. Hiába vannak olyan vonások, amelyek jellemzőek az arab emberekre, óriási különbségek vannak a különböző országok között.
0: A nyelv vagy az írás az mennyire összetartó erő?
1: A nyelv összetartó erő, itt kimondottan az irodalmi arab nyelvről beszéltünk, vagy klasszikus arab nyelvről, vagy arabul el-fuszhának nevezik. Ez egy összetartó erő, mert az iskolában ezt tanulják a gyermekek, és ezt tulajdonképpen megérti az összes arab ember. Elvileg meg kell értenie.
0: Tehát Egyiptomtól Marokkóig ezt nagyjából mindenki érti.
1: Igen, de nem feltétlenül használják, inkább csak hallgatják, tehát a televízióban, a híradó például ezen a nyelven folyik, könyveket így olvasnak. Ha akár olyan színdarabok, amelyek nem népi színdarabok, akkor akár irodalmi nyelven is beszélnek benne, stb. Tehát azért az irodalomban használják, és ez egy fontos összetartó kapocs. De a két arab ember találkozik, két különböző országból származó arab ember, akkor általában valamilyen dialektus kezdenek használni, tehát a nyelvjárást, amelyik a mainstream-ebb, vagy próbálják összeválogatni. Egymáshoz alkalmazkodnak egyébként kommunikációban.
0: Érti? Ön például alkalomattán, ha ott van, mondjuk Irakban vagy Egyiptomban, érti azt a dialektust?
1: Én mindig arabul kommunikálok, bármelyik arab országba megyek, de nyilván vannak olyan arab országok, például Marokkóban többször is voltam, ott jóval nehezebb kommunikálni nekem is. Megértem, kicsit küszködök vele, ők nagyon könnyen megértnek engem, én sokkal nehezebben őket. Azt lehet mondani, hogy a közel-keleti arab országokban, tehát az ázsiai arab, nyugat-ázsiai arab országokat sokkal jobban értem én is. Az észak-afrikaiakat jóval nehezebb. De egyébként ez az arab anyanyelvűek is így vannak ezzel, tehát mondjuk egy iraki vagy egy szíriai állampolgár, aki ott született, nehezebben érti az észak-afrikai arab nyelveket.
0: A harmadik hazugság, 7 hazugság. Mi a harmadik?
1: Hát azt, hogy a nők elnyomottak. Na most ez tényleg egy olyan téma, ami rengeteg vitát szül.
0: Hát eltakarják az arcukat, nem mehetnek fürdeni. Igen. Illetve ha mégis, akkor hosszú ruhában. A férj az uralkodó a családban. Persze, hogy elnyomottak, vagy nem?
1: Igen, itt az iszlám szerepét firtattam a könyvben. Különböző idézeteket fordítottam le, tehát ezeket osztottam meg.
0: Egy keresztkérdés. Ha lenne egy lánya, nem tudom, van-e lánya, akkor örülne, hogyha ott nőne fel egy arab országban? Tehát érti, hogy arab környezetben nőne fel? Tudom, ez rossz kérdés, de mégis.
1: Nem, szerintem nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy az arab világban egy lánynak felnőni sokkal biztonságosabb, mint Európában. Ez lehet, hogy sokakat meghökkent, de az biztos, hogy sokkal inkább biztonság az garantált egy arab világban.
0: Mert vigyáznak rá, el nem engedik a kezét, na de ez azt jelenti, hogy nem csinálhat semmit szabadon.
1: Nem teljesen, mert ez is régió függő. Itt mindenképpen a város és vidék szembenállítást emelném ki, ugyanis a városi területeken, főképpen a fővárosokban, tehát saját szemem láttam például Irakban, az autót vezetőknek saját becslés 30-40%-a nő volt, egyedülálló nő ült a kocsiban, és autót vezet, barátnőkkel elmennek shoppingolni, és így tovább. Tehát ezért az európai életmód egy picit begyűrűzött az arab világba is. A vidéki területeken van inkább probléma ezzel kapcsolatban, sokkal szűkebbek a lehetőségeik.
0: És hogyha mondjuk egy arab család Európában van, akkor is így vigyáznak a lányokra?
1: Én azt tapasztalom, hogy igen, vigyáznak, de azért itt elég sok konfliktus van emiatt. Tehát, hogy itt az Európa...
0: Hát az európaiakkal.
1: Igen, hát sokkal nyitottabb az élet, a gyermekek is inkább szeretnének nyilván akár bulikba járni, és a többi. Nyilván egy konzervatívabb családban ez nehezebben lehet kivitelezni, és ebből feszültség szokott kialakulni a családokban. De tényleg, ha a kérdésre kéne válaszolni az arab világban, én úgy gondolom, a saját szememmel láttam, sokkal biztonságosabb egy gyereknek felnőni.
0: És amikor egy nő oda jut, hogy eladósorba kerül, ahogy mondták régen, választhat? És azt mondja, hogy ott van a szomszéd szembe, az a fiú, az nagyon szimpatikus nekem, ő hozzá szeretnék hozzámenni.
1: Láttam példát erre is, de az ellenkezőjére is. Tehát még mai napig él az, hogy a családok kinézik a gyermeküknek a leendőjét, tehát akihez hozzámehet, vagy akit elvehet. Ez akkor, mai napig él ez a dolog.
0: De... És akkor két kecske az ár, vagy három?
1: Nem, van hozomány, amit fizetni kell, de egyébként van ellenpélda is, tehát valamikor szerelemből házasodnak, erre is van példa.
0: Na de hány százalék mondjuk, hogy szerelemből házasodik, vagy jó, tudom, nem lehet erre sem válaszolni.
1: Nehéz erre válaszolni. Itt is tovább is azt mondom, hogy a óriási különbségek vannak a nagyobb városok, mondjuk nyilván Damaszkuszban, Bagdadban más a helyzet, mint vidéken, mondjuk Nedzsebben és Kerbelában, tehát hogy az óriási különbségek vannak.
0: És ha a tengerparton egy arab lány egy bikinit vesz és úgy fürdik, akkor megkövezik?
1: Megkövezés nem tudja, hogy az arab világban, bár nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy
0: ilyen... Ez is egy sztereotípia, azért kérdezem.
1: Meg levágják a kezét, ha valaki lop, most akkor nyilván arab világ mindenkinek levágott kézzel kéne járnia, de ez nem, ez természetesen ez nem így van.
0: Nálunk is volt Szent László idejében, igen.
1: Abszolút voltak ilyen törvények, vagy szabályok itt is. Nem jellemző, nem a megkövezés nem jellemző, ahol engedik a bikinis fürdést, például Marokkóban láttam marokkói lányokat bikinibe fürdeni, ez teljesen természetes volt. Szörföztek is, és így tovább.
0: Akkor a következő egy könyv az apropó. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban. A YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió YouTube és Facebook oldalain követhetik a műsort. Tarik Messzár közel-kelet szakértő a vendégem. Egy könyv, 7 hazugság az arab világról, ez a könyv címe. A negyediknél tartunk. Ami micsoda?
1: Minden arab muszlim. Ez tényleg egy olyan sztereotípia, amit arabokat lemuszlimozzák, a muszlimokat learabozzák. Ez minden nap találkozom ezzel.
0: Holott vannak keresztények?
1: Nagyon sok keresztény van, rengeteg. Nem csak keresztény egyébként, hanem ugye a zsidókat is vizsgáltam a könyvben, a zsidó közösség helyzetét. Mai napig vannak zsidók különböző arab országokban, vannak drúzok. Itt most arról beszélek, hogy ezek az emberek arabként is tekintenek magukra. Identitásuk az arab. Tehát a drúzok, nagyon sok drúz arabként tekint magára, sőt a többségük.
0: Mondjuk egy iraki zsidó azt mondja, hogy én arab vagyok?
1: Volt olyan időszak, a történelemben volt olyan időszak, amikor arabként tekintettek magukra, és még az arab nacionalizmushoz is hajlandók lettek volna csatlakozni, csak hát másképp alakult a történelem. Itt Izrael állam megalakulásra, a cionista mozgalomra gondolok, valamint a nácizmus terjedésre, sajnálatos módon ez meggátolta ezt a folyamatot. A lényeg az, hogy nagyon sok nem muszlim is tud arabként tekinteni magára, ez természetes. Keresztények között is van. Én Irakban végeztem terepkutatást. Vannak olyan keresztények, például a káldok, akik nagyon sok esetben arabként hivatkoznak magukra, arabul is beszélnek. Viszont vannak olyan keresztények, például az asszírok és a szírek, akik inkább ez az asszír-szír identitás sokkal erősebb náluk. Tehát mondom, attól függ, melyik közösségről beszélünk. Vannak még mandeusok is, például ők is tudnak olykor arabként hivatkoznak magukra.
0: Csupa olyan nevet mond, olyan dolgokat mond, ez egy rendkívül színes világ lehet.
1: Abszolút színes világ, sőt, még vannak bahályok is, a bahály hit követői.
0: Na hát ezt akartam mondani, igen, igen.
1: Igen, tehát, hogy...
0: Viccelek természetesen, fogalmam nem volt, hogy meg nem tudom, kik ők.
1: Igen, tehát nagyon sok etnikai vallási csoport van, amelyek egy része arabként tekint, meg egy része nem. De lényeg az, hogy tényleg ez nagyon színes világ, de rendkívül heterogén, tehát az arab világot nem lehet homogén egységként tekinteni.
0: Az ötödik?
1: Főleg az elmúlt időszakban merült fel legtöbbször, hogyha elfogy az olaj, akkor ezek az arab országok szétesnek.
0: Na de hát arról volt szó, hogy azért nem változtatnak a határokon, mert ott az olaj, ott vannak a gazdasági érdekek. Hát akkor mégiscsak.
1: Így van, az olaj nagyon fontos szegmens a bevételeiknek, viszont ez az úgynevezett diverzifikációs folyamatok elindultak, tehát amikor megpróbálják magukat függetleníteni az olajtól. Itt most konkrétan az öbölben menti arab országokra gondolok, tehát például Szaúd-Arábia,
0: a gazdag
1: országokra gondolok, igen. Komoly változások vannak, ha az Egyesült Arab Emírségeket nézzük, 70-es években még a GDP-jük 90%-a az olajra támaszkodott, most már csak 30%, tehát ebből lehet látni, óriási munka folyik, és olyan törekvések vannak, hogy megpróbálják az olajat háttérbe szorítani, és ez működik is, tehát hogy rengeteget költenek arra, hogy a turizmus felfuttassák például, tehát a kereskedelmi kapcsolatokat, technológia, űripart, tehát tényleg óriási fejlődés van, csak ezt nem látjuk itt Európából, mert egyszerűen az európai embereket ez nem érdekli. Nekik sokkal egyszerűbb az, ha konfliktusos régióként tekintetünk az arab világra, meg problémás régióként, holott óriási fejlődés van, persze nem mindenhol. Tehát azért vannak olyan problémásabb területek is persze.
0: Hát főleg most a Hormuzi szoros és környéke, de ez csak zárójel. Hatodik, idézőjelben mondom, hazugság.
1: Így van. A hatodik az, hogy az arabok és a zsidók ellenségek.
0: Hát azért ezt, hogy mondjam, a közelmúlt néhány évtized történései azért, vagy közel évszázad nagyon jól mutatják.
1: Igen, ott van a kulcsa, amit előtte mondott, hogy az elmúlt évtizedeknek a történései, holott volt egy nagyon hosszú, több évszázados periódus, amikor békés együttélés volt.
0: És jó barátok voltak?
1: Jó barátok voltak, és a zsidók Európából az arab világban menekültek az üldöztetés elől. Tehát erre volt példa.
0: Tehát az ivataros Európából, mondjuk a 16. században.
1: Így van, pontosan. Az Oszmán Birodalom területére menekültek, és tényleg abból lehet látni, hogy nagyon sok zsidó tudott érvényesülni a középkorban az arab világ területén, az iszlám birodalomban. A különböző tudományok terén tényleg maradandót alkottak, itt meg lehet említeni Maimonidészt, zsidóvallások terén, stb. Tényleg hozzájárultak a tudományos felvirágzáshoz. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy hosszú évszázadokon keresztül békés együttélés volt, sőt, még az Oszmán Birodalom időszakában is ez megvolt.
0: Akkor mi az, ami ezt felborította?
1: Modernkor.
0: Jött a második világháború, jött Izrael állam, ott is úgy húzták meg a határokat, vagy mi a mai?
1: Inkább azt mondanám, egy picit visszamennék még az Oszmán Birodalom korszakára, amikor a nyugatiak megjelentek az Oszmán Birodalom. Úgy gondolom, hogy elkezdtek velük interakcióba lépni, és elkezdték támogatni, meg együttműködni a kisebbségekkel, zsidókkal, keresztényekkel, stb. Mert ott kezdődött ez a probléma. Ott
0: ez mondjuk 16. 17.
1: Egy kicsit később, 18-19. Ott már pici ellentétek megjelentek, és akkor a 20. században már ott már igazán Izrael állam megalakulása előtt a cionista mozgalom megjelenésével, valamint sajnálatos módon a nácizmus, azt ki kell emellem. Tehát olyan hatása volt egyes arab nacionalista gondolkodókra a nácizmus, hogy
0: adott egy ideológiát a kezükbe?
1: Igen, például Emine Husseinnak egy palesztin főmufti volt, aki Irakban is tevékenykedett, meg más országokban, sajnálatos módon átvett ezt a, még Hitlerrel is találkozott személyesen, tehát olyan szinten volt együttműködés. Az arab újságokban ilyen propaganda cikkek jelentek meg, zsidó ellenes írások, és akkor tényleg már egymásra szembe fordult a két közösség.
0: A hetedik te magad légy.
1: Igen, a hetedik az, hogy maga az állítás az kicsit túlzó, hogy minden arab terrorista, de sajnálatos módon én találkoztam ilyen kommentekkel a különböző cikkek alatt, komment szekciókban, tehát az arabokat leterroristázzák. Holott, amit a könyvben is kiemeltem, hogy a terrorizmus leginkább sajnálatos módon az arabokat érintette az elmúlt évtizedekben. Tehát az áldozatok számát megnézzük, akkor sajnálatos módon ott volt a legtöbb áldozat, meg Afrikában persze.
0: Na de az iszlám állam, az nem arab gyökerű?
1: Igen, most itt is meg kell nézni, hogy honnan származik, miből ered a terrorizmus. Vissza lehet menni egyébként az afgán konfliktusra 79 és 89 között.
0: Szovjet bevonulás
1: Afganisztánba. Így van. Azt is lehet mondani, hogy ilyen külső hatalmak vonultak be ugye Afganisztánba, és ugye sok arab ilyen dzsihadista megjelent. Ezek később aztán megjelentek Európában, visszamentek az arab világ területére, és szép lassan kialakultak ezek a radikális csoportok. Itt a kezdetben ugye az Al-Qaidát lehet kiemelni, ugye 93-ban is már volt egy merénylet a World Trade Centerben, alaksorában, aztán 2001-ben, és utána már jöttek a merényletek folyamatosan, tehát ez nyugati világgal való szembenállást tükrözi, de sajnálatos módon az arabokat és a muszlimokat is támadják a közel-keleten, tehát nem csak a keresztényeket például.
0: talán másodszor mondta az arab világgal való szembenállást, hogy valós ez a szembenállás, és miért? Tehát mi, ha úgy tetszik, nagyon egyszerűen föltetem a kérdést, mi bajuk van a nyugati világgal?
1: Én most mindenképpen külön választanám a szélsőségeseket, mert azért egy átlagos arab ember, egy átlagos muszlim ember, aki arab, lehet azt mondani, hogy ragaszkodik a kultúrájához, ahhoz, hogy az ne sérüljön, ahhoz, hogy tényleg úgy érzi, hogy ő szeretné, rendben ragaszkodik hozzá, viszont a szélsőségesek tovább mennek, tehát ők nyilván vélt valós sírelmeket megtorolnak. És,
0: tehát szélsőség többé-kevésbé azért mindenütt van valamilyen szinten.
1: Így van, csak ez vagy elburjánzott sajnos az elmúlt mondjuk 3 évtizedben, és mondom, mind a keresztényeket, mind az európaiokat, mind az arabokat sújtja, de nem lehet az arabokat ezzel úgy unblock azonosítani, mert ez vétek volna tényleg.
0: Itt a fő konfliktus egyfajta kulturális különbség?
1: Persze.
0: Hogy a nyugati kultúra meg az arab kultúra, és nem akarják, hogy a nyugati kultúra ledózadolja a saját kultúrájukat? Nagyon egyszerűen fogalmazva?
1: Nem, ez nagyon jól volt megfogalmazva, sőt van egy ilyen orientalista látásmód is, amit az arabok sérelmeznek, az, hogy úgy érzik, hogy a nyugati gyarmatosítók lenézik őket, kevesebbnek tartják őket, és ez valójában így van, mert az elmúlt évszázadban ez így kialakult egy ilyen ilyesfajta látásmód. Ha megnézzük a nyugati híradókat, nem feltétlenül elismerően beszélnek az arab világról, és az arabok ezt tudják, és látják, és érzik, és tapasztalják. Sőt, hogy megjelentek Európában ugye a bevándorlás miatt is, testközelből is tapasztalják ezt, és ugye ezt nyilván sérelmezik.
0: Záró kérdés, és csak egy fél perc. És tudom, hogy nem lehet ilyet föltenni, mert az alapvirág sokszínű. A magyarokra hogyan tekintenek?
1: Ez egy jó kérdés. Attól függ, hogy mire gondolunk, hogy
0: mondjuk... Olyanok vagyunk, mint az angolok, meg a franciák, a gyarmatosítók, vagy azért mégsem úgy néznek ránk, mint a törökök, vagy hogyan?
1: Nem néznek ránk úgy, mint gyarmatosítókra, szerencsére. Tehát, hogy a magyar ember kimegy az arab világban, nem a franciát és az amerikait látják benne. Legfeljebb csak kezdetben, mert fehér a bőr, és akkor azt mondják, hogy amerikai, de nem. Nyilván a magyarokra másképp tekintenek. Akik jól ismerik Magyarországot, azok általában a magyar hírességeket említik meg legelőször, főképpen Puskást. Szinte minden arab ismeri egyébként, főképpen
0: a foci,
1: igen, akik a focit követik, azok Puskást ismerik. De úgy nem annyira foglalkoznak Magyarországgal. Nyilván migrációs válság idejében ott azért voltak konfliktusok, és az Al Jazeera meg különböző ilyen arab oldalak is. Nem azt mondom, hogy becsmérelték Magyarországot, de nehezteltek, de aztán ez megszűnt. Tehát most ha híreket nézem meg az arab sajtóban, akkor legfőképpen az ilyen két oldal együttműködésekre fókuszálnak, és inkább pozitív a látásmód Magyarország felé.
0: Kedves hallgatóink, 7 hazugság az arab világról, egy könyv, ez volt mai műsorunk apropója. A szerző Tariq Messár, közel-kelet szakértő, majd valahol itt folytatjuk legközelebb. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. A viszonthallásra!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció vagy rémálom. Ismerik azt az érzést, amikor az autópályán megy az ember, lehetőleg külföldön. És éppen előzi a jobb sávban azt az embert, aki olyan nagyon lassan megy, de én hasítok 130-szal, és akkor egyszer csak, mintha falba ütköznék. És kétségbe esetten nyomom a gázt, de hiába az autó lassul, és mindenféle fények villognak már a műszerfalon. És azt veszem észre, hogy mindenki más gyors, csak én vagyok lassú, és nagy nehezen kikecmergek a leálló sávba, amiről persze tudom, hogy 20 perc után már életveszélyes, de örülök, hogy ott vagyok, megállok, és indítózok, elforgatom a slusszkulcsot, és semmi, a berregő hang megvan, de a motor pöfögése az nincs. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Autózás, vakáció, ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Karner Miklóst, az Autós Élet főszerkesztőjét. Köszönöm, hogy itt van.
2: Jó estét, jó napot kívánok!
1: Ez az érzés, ez megvolt valaha is? Történt ilyesmi?
2: Az az igazság, hogy néhány hete történt ilyen itt Magyarországon. Egy ilyen bagatell helyzet volt, egy felújított motorú autóval mentünk valahova, és kiderült, hogy a felújítás egy dízelautó volt, ez nem sikerült úgy, hogy kellett volna, és hát hajtókar csapágy hangja lett az autónak, amit esetleg szerelők tudnak, hogy pontosan mit jelent. Mi eléggé, minket
1: autópálya?
2: Az elég autópályán, igen, és ráadásul ugye most tudjuk, hogy az M1-es ugye felújítás alatt áll, és egy olyan szakaszon, ahol tudtam, hogy betoncsíkok között vagyok, tehát nem tudok sem erre se kitérni, hogyha megáll az autó. Úgyhogy ott például rögtön az volt az első teendő, amikor éreztem, hogy itt nem lesz, valami nem stimmel, hogy megláttam azt a részt, ahol éppen az építkezés miatt volt egy ilyen kihajtó rész, egy lyuk, és gyorsan kihúzódtam, és nem csak oda húzódtam, szoktak azért hagyni a lezárásoknál olyat, hogy egy menekülő öböl, hogy így mondjam, mint egy buszöböl, hanem még ott volt egy külső rész, ahol a forgalom zajlotta, az építési forgalom, és oda húzódtam ki, pont amit mondott, hogy hát bizony nagyon veszélyes a leállósában állni. Tehát önmagában az a szituáció, hogy valaki oda kényszerül, akkor az első lépés az az kell, hogy legyen, hogy elhagyja a járművet.
1: Már az is nagyon veszélyes, amikor az ember egyszer csak azt érzi, hogy hoppá, nem megy a motor, bizony. És tényleg mindenki mellettem gyors lesz, alig tudok kimenni.
2: Ugye itt a nem figyelés a nagy probléma. Biztos, hogy a hallgatók is sajnálatos módon láttak olyan eseteket az elmúlt hetekből, napokból, minden nap szinte, amikor olyan baleset történik, hogy egy kamion alá becsúszik hátulról egy busz, egy személyautó, bármi, és nagyon súlyos baleset történik ebből, mert ugye a kamion, vagy pótkocsia, ugye az olyan masszív, hogy amikor én oda egy személyautóval becsúszom, akkor ledarál mindentől, de lenyesi tetőoszlopokat. Tehát ha én lelassulok, mert nem tudok gázt adni, és hirtelen ugye kéne valamit tennem abban a szent minutumban, hogy én most ott úristen nem megy az autó, akkor ugye nagyon nehéz, hogy észrevesznek-e hátulról, hogy például az első lépésnek azt tenném ilyenkor, hogy fölhívnám magamra a figyelmet, mivel tudom első körben egy vészvillogóval, ami persze
1: hát igen,
2: lehet, hogy nem
1: hát
2: veszik
1: akkor
2: észre.
1: Ebben a szituációban örülök, hogy élek. Most még azt sem tudom, hol van hirtelen.
2: Az az igazság, hogy magamból indulok ki, hogy én elég sokat használom a vészvillogót, például amikor megköszönök valakinek, hogy
1: hát
2: beengedett,
1: igen, ez
2: vagy
1: a szokásos,
2: egyebek.
1: De csak éppen hogy.
2: Igen, éppen hogy, de rögtön ezt egyébként nagyon ajánlom, főleg azoknak, akik új autóba ülnek, mert valóban az új autóknál nagyon sokszor érzi ezt az ember, nem úgy értem az újat, hogy most ülök bele, hanem a mai új autóknál, hogy eldugják úgy a vészfelugó kapcsolóját a gombok közé, valamelyiknél például fönt van a tükörnél, a középső tükörnél, az ember nem ezt gondolná, hogy ott keresse. Tehát például az ilyen dolgokat, amikor elindulunk nyaralni, és ez akár egy új autóval, hogy nagyon jó figyelni erre, hogy a fontos dolgok kéznél legyenek, és itt nem csak arra, hogy az autónak a saját gombjai, kezelőszervei hogy néznek ki, és rögtön ide kapcsolnám, hogyha például a feleségünk fog vezetni, aki nem ismeri ezt az autót, mert mondjuk mi elfáradunk, mert már 1000 kilométert levezettünk, és azt mondjuk, hogy légy kedves, vezessél most te tovább még 200 kilométert, akkor neki ugyanúgy jó lenne elmagyarázni, vagy nem ott kéne szembesülnie, hogy hogy is, nincs is kuplungpedál, mert az automata, szóval, hogy ilyen dolgok, és akkor csak annyit, bocsánat, csak annyit folytatnék még, hogy az autónak az olyan dolgai, hogy legyen nálunk a forgalmi engedély. Ugye Magyarországon már személyigazolvány forgalmi engedélyt nem nagyon hord magánál senki, hiszen ugye a DAP-pal ez megoldható. De külföldön elvárják, és onnantól kezdve, ha elkezdünk gondolkodni, hogy úristen, nehogy otthon hagyjuk, ez egy nagyon fontos dolog, vagy akár a kötelező biztosításnak az igazoló szelvénye, például, ami már egyébként digitális formában is létezik, vagy az, hogy az autónak a papírjai, az, hogy ha mondjuk tényleg ilyen probléma adódik, akkor, hogy tudjuk meg tudjuk nézni, hogy mikor volt utoljára olajcsere, hogy mi volt, egyáltalán tudjunk következtetni, hogy mire számolhatunk például.
1: Folytatjuk mindjárt az autózással. Itt mondom el egyébként, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, meg vissza is nézhetik a műsort, de a kedvenc témám, most ez nagyon idézőjeles, az elektromos roller. Mit lehet velük kezdeni? Most hallottam egy hírt, vagy olvastam, hogy 400-nál több gyerek baleset történt ebben az évben elektromos rollerrel, és meg is haltak gyerekek elektromos roller balesetben, és most is van olyan gyerek, aki kómában fekszik emiatt. Mit lehet kezdeni az elektromos rollerrel?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és biztos sokan ugyanezt mondanák elsőre, amikor hallják, hogy honnan induljunk. És én azt mondanám, hogy az első, és talán szerencsés, hogy én most itt ülök ebben a székben, mert az autós élet az a Magyar Mobilitás és Autóklubnak a alapja. És nekünk ez egy hivatásunk, vagy hogy is mondjam, egy olyan elkötelezettségünk, hogy tanítsuk a diákokat, és például a rolleres oktatás, ez egy nagyon fontos teendőnk, hogy így mondjam. És itt az első, hogy a gyerekek vajon tudják-e azt, hogy amire ráállnak, az mire képes.
1: Na de én úgy teszem fel a kérdést, hogy van egy roller, egy elektromos roller, egyáltalán közútra engedhető-e egy ilyen jármű? Vagy van az az egykerekű szerkezet, az is gyorsan tud menni, de most maradjunk a rollernél. Tehát egyáltalán biztonságos-e a közúton egy ilyen jármű, ami tud menni 60-nal is, ha éppen úgy van.
2: Ugye az alapvető probléma az az, hogy a most tavaly ugye készült egy KRESZ módosítás, ami még ugye természetesen nincs kész, tehát igen. Alakul, hogy így mondjam, tehát
1: majd
2: ez legjobb.
1: 27 januártól állítólag.
2: Amiben egyébként a klub is részt vett ennek a szövegezésében tervezetnek a megalkotásában, és ebben benne vannak ugye a különböző, mi úgy hívjuk, hogy mikromobilitási eszközök, mert amit mondott az egykerekűek, háromkerekűek, akárhány kerekűek, gördeszkák és társaik. A probléma az, hogy most erről nem igazán van szó, ugye évekkel ezelőtt volt kérdés, ez a parlamentben is téma volt, hogy minek minősülnek ezek járművek, nem járművek, eszközök, minek minősítsük, ugye ez egy fontos szempont. Tudom, hogy a kérdés igazából arra vonatkozott, hogy ha én egyszerűen azt mondom a gyermekemnek, vagy én magam rollereznék, hogy akkor hol rollerezni, hol használjam, tényleg oda lehet-e menni az autók közé, és ez tulajdonképpen nem jogszabályi kérdés.
1: Oda lehet menni? Tehát szubjektív vélemény. Oda mit lehet. Mond Karner Miklós, oda lehet menni?
2: Én azt gondolom, hogy ha egy gyerekről van szó, akkor én a saját fiamat nem engedném oda az autók közé. Ha felnőttről van szó, tehát én magam, akinek van jogosítványa, motoros jogosítványa is, rollerre pattannék, ezt nem szoktam megtenni, de ha így lenne, akkor én úgy viselkednék ezzel, mint egy motorkerékpárral.
1: Azt mondja az orvos, aki egyébként aztán gyógyítja ezeket a balesetet szenvedett gyerekeket, hogy olyan gyorsan megy a jármű, hogy valójában nincs idő arra, hogy azok a védekező mozdulatok, azok időben megtörténjenek. Tehát nem nyújtja ki a kezét, hanem a fejére esik, a mellkasára esik, tehát olyan sérüléseket szenved, és ez kivéthetetlen. És én mindig azt mondom, hogy van egy roller, ami mondjuk egy méter hosszú, és egy két méter magas ember áll rajta, mondjuk van valami magassága még a... Tehát, hogy mondjam, mintha egy torony közlekedne nagy sebességgel. Ez teljesen életszerűtlen. A fizika, ami meghatározza a dolgot.
2: Így van, és még egy nagyon fontos dolgot mondok, aki biciklizett már, vagy éppen motorozott, szerintem mindenki próbálta azt, hogy kéz nélkül biciklizni, ugye? Mert hogy milyen vagány dolog az.
1: Én például nem tudok.
2: Én például tudok, és nagyon szerettem is gyerekkoromban ezt tenni, ezt a sportot űzni, hogy így mondjam. Ugye mi a furcsaság ebben? Kéz nélkül is tudunk biciklizni, ugye? Tehát ha csak éppen támaszkodnék a kormányra, aki nem tud kéz nélkül biciklizni, gond nélkül elmegy. Rollerezni tudunk kéz nélkül? Nem lehet. Ugye? Mert egészen más a pozícióm nekem a rolleren. A biciklinél ez, amikor elessünk biciklivel, akkor mi történik? Valószínűleg megfogjuk a féket, kifarol a motor, ugye máshogy van a súlypontunk, ülünk egy ülésen. Mi általában mi szokott történni, ha szerencsés a helyzet, és nem orra bukunk mondjuk egy kődarabban.
1: Igen, előfordul, hogy átessünk.
2: De alapvetően elcsúszik az ember, kimegy a biciklinek mondjuk a hátulja, vagy az első kereke, és elfekszünk tulajdonképpen az úton. Nekem ilyen eséseim voltak gyerekkoromban. Mi történik a rollerrel? Nem tudom elengedni a kormányt. Ugye ezt említette, hogy orra esnek, fejre orra, esnek, mert mi történik? Ő nem tudja elengedni a kormányt, még az is nehézséget okoz, ezt például tanítjuk, a kollégák tanítják a klubnál, hogy hogyan jelezzem azt, hogy balra vagy jobbra szeretnék kanyarodni. Roller, ez nagyon nehéz, mert ahhoz nagyon magabiztosnak kell lenni, hogy az egyik szarvát a kormánynak kell elengedjük. Az, hogy mind a kettőt például egy esésnél, az egy olyan rutin kellene, hogy legyen, de valószínűleg nem is tudja megtenni még egy felnőtt se. Tehát én magam is, aki mondom, motorozom, de az, hogy rollerrel úgy esek el, hogy tudatosan tudjam azt, hogy a fejemet védjem, és elengedjem, és azt mondjam, hogy ezt tegyem, és a másik probléma ezzel...
1: Ezt begyakorolni sem lehet, szerintem.
2: Valószínűleg mindent bele gyakorolni, a motoros esést is meg lehet úgy gyakorolni, hogy az ember ne törje nagyon össze magát, ha lehetséges. A rollernél a nagy probléma még, hogy ugye szabadon van a kéz, a tenyerünk. Mert biciklinél is szabadon van a tenyerünk, csak ugye mivel másfajta módon esünk el. A rollernél meg az van, hogy akinek van annyira ügyes, hogy azt mondja, hogy védi a fejét és a kezével esik el, az rögtön ugye a tenyerét fogja tönkretenni azzal, hogy végigcsúszik a betonon, az aszfalton. Ezért mi például mindenkinek azt mondjuk, hogy lehet ezen csodálkozni, de az, hogy kesztyű, akár egy motoros kesztyű legyen a gyerek kezén, mert lehet különböző méretűeket, nyáriakat kapni, nem fülled bele a keze, nem probléma. Egy jó bukósisak, lehet motoros bukósisak, de még jobb, ha krosszisakot vesz fel, mert a krosszisaknak alul
1: az állat
2: tökéletesen véd, igen, de nyitott, tehát nem fogunk benne megfőni nyáron, és ami még fontos, bizony egy gerincvédő. És azok is vannak, olyan gerincvédők is kaphatók, ami szintén nem olyan, hogy melegben problémát okozna, mert mint egy ilyen háló szerkezet, vagy egy háló ruhában van tulajdonképpen benne a védő, és ez persze nagyon soknak nem tetszik, sokaknak nem tetszik. Én felnőtteket látok úgy, hogy mindenféle védelem nélkül mennek. Ugye a felnőtt magáért felel, azt mondja, hogy ő így meg ez kész.
1: Előtte áll a gyerek, igen, de, ilyen is van.
2: De mondjuk az, hogy valaki azt mondja a gyerekének, hogy megveszem ezt a 150-200 ezer fontos, tehát nem olcsó rollert, és utána nem ruházok be még mondjuk 30 ezer, 40 ezer forintért, ha már mindenképpen rollerezni szeretne, ugye ez a nehéz ebben, hogy mondjam én a gyerekemnek, amikor ott a másik három, aki rollerezik, hogy ne pattanj rollerre, de sajnos ezek nélkül ez tiszta életveszély.
1: Én, na mindegy, nem mondom, hogy én mit csinálnék, mert kit érdekel, hogy én mit csinálnék az elektromos rollerekkel. Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban Karner Miklós, az Autós Élet főszerkesztője a vendégem. A nyaralás, békésebb témák. Például nagyon sokan szeretik a lakókocsikat, hogy lehet bérelni. Nem tudom, mennyibe kerül, nyilván nem olcsó dolog, lehet bérelni, az autó megy elől, vontatja a lakókocsit. Veszélyes? Gyakorolni kell? Mi a tanács?
2: Hát én még nem nyaraltam lakókocsival, de húztam már különböző utánfutókat magam.
1: Motorcsónakot. Én is húztam motorcsónakot.
2: Én alapvetően autószállítót, még egyéb ilyen szörnyű voltatványokat. Nagyon fontos az, hogy ez egy nagy odafigyelést igénylő művelet az, hogy az ember vontat. Főleg, amikor az első néhány alkalommal, tehát mondjuk azt mondanám rögtön, hogy ne úgy induljunk el nyaralni, hogy a nyaralás reggelén oda megyünk a bérlőcéghez, és fölakasztjuk a kocsit, és utána a lakókocsit, és megyünk, nekiindulunk a nagyvilágnak, mert hogy az, hogy ott van mögöttünk egy tonna mondjuk tömeg, vagy 800 kiló, vagy 600 kiló, azért az érezhető, amikor megyünk, mert ugye a szél, ez egy könnyű, azért ahhoz képest könnyű és nagy felületű, nagy homlok felületű, nagy oldal felületű járműről van szó, vagy eszközről van szó, és ezért, amikor ez mögénk van kötve, akkor bizony be tud avatkozni, hogy így mondjam, tehát a hatással lesz a járműnek a mozgására.
1: Trenírozzunk, tehát gyakoroljunk egy kicsit, töltsünk el egy fél délelőttöt azzal, hogy viszonylag kevésbé sűrű területen próbáljuk meg, hogy mit jelent mindez?
2: Én mindenképpen ezt javasolnám, hogy minden más esetben, tehát amikor az autószállítás szóba kerül, vagy egy hajószállítás, vagy bármi ilyesmi, mondjuk azok sokkal egyszerűbbek, mert ott általában azért maga a szerkezet, azért lényegesen lentebb van a súlypontja, mint ha mondjuk egy olyan lakókocsinak, amit az ember telepakol mondjuk fölül is, mindenféle, ugye ágyak vannak benne, eszközöket beleteszünk, és ami nagyon fontos egyébként, én azt gondolom, hogy ugye a tolatás egy nagyon nehéz művelet, bármilyen utánfutóval.
1: Hát fordítva kell, tehát az autó megy erre, az utánfutó megy arra, a másik irány, fordítva kell a kormányt tekerni.
2: Ez kétségtelen így van, csak amikor egy olyan szituáció van, hogy be kell parkolni hirtelen valahova, amikor mögöttünk, előttünk tornyosul a forgalom, hát akkor az emberről csöpögnek az izzadságcseppek. De minden esetre ugye van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a járműeket ugye nem húzhatjuk csak úgy, hogy beülünk, mert nekünk van B-kategóriás jogosítványunk, és akkor
1: húzunk. Mi kell hozzá még?
2: Alapvetően ugye fontos az, hogy mekkora méretű az az utánfutó, amit mi szeretnénk húzni az autónkkal, és hogy milyen autóval húzhatjuk. Az egy alapszabály, hogyha B-kategóriás jogosítványunk van, tehát az legtöbb úrvezető, mondhatjuk így, akkor az utánfutó, amit húzunk, annak az ösztömege, tehát a legnagyobb az ösztömege, nem haladhatja meg a vonójárműnek a saját tömegét. Mondok egy egyszerű példát, 1200 kilós átlag kompakt autó, akkor az az utánfutó a forgalmiában az ösztömeg nem lehet nagyobb 1200-nál, és az egész szerelvénynek a 3,5 tonna lehet a megengedett Megszín. Ösztömege. Aha. Ez esetben egy B-kategóriás jogsival vontathatjuk, de tehát ez egy dolog, meg kell tanulni azokat a lépéseket is, hogy például hogyan, és ilyenre jó egy gyakorlás, hogyan fogunk fékezni, mit fogunk érezni, amikor például nagyon beletaposunk a fékbe, mi történik,
1: belénk jön a lakókocsi hátulra, vontatlan,
2: hát belénk
1: mondjuk
2: jön. Milyen fék van, ugye általában ezek mondjuk ráfutófékes pótkocsik, vagy lakókocsik, és ugye ott van még az is, hogy a szélesség. Ugye az általában szerintem az esetek nagy 100%-ában ezek szélesebbek, mint egy átlagos kompakt autó. Ilyen formán sokszor egy plusz tükröt is érdemes föltenni, mert nem fogjuk látni rendesen az autónak a saját tükrével, ezeket egyébként a bérlő cégnél általában odaadják, és akkor még az is hozzá tartozik, hogy egy tengelyes vagy két tengelyes, ez megint befolyásolja a futást, egy két tengelyessel én azt gondolom az elmondások alapján, meg amikor én utánfutót simát vontattam két tengelyes, könnyebben boldogulunk, mert sokkal jobb lesz az egyenes utás ennek a szerelvénynek, és nagyon fontos az, hogy a belelévőket, ugye mindenféle gáztartály, víztartály, azt is meg kell tanulni, hogy hogyan ürítsük, hova üríthetjük egyáltalán például a szennyvizet, hol tudunk áramot vételezni, és miképpen, és akkor még egy utolsó gondolat, hogy lesz helyünk a kempingben.
1: Akkor még egy kérdés, amikor az autópályánál valahol Európában ott elérek a kapuhoz, akkor majd csodálkozom, hogy sokkal drágább, mintha csak úgy egy autóval mennék?
2: Nem biztos, mert ez változó, hogy van a... Van, amikor egy kis, igen, például Magyarországon is, hogyha B-kategóriás személyautóval húzunk egy könnyű utánfutót, könnyű pótkocsit, akkor ez beletartozik a normál tarifába. Attól függ természetesen, hogy mekkora ez a szerelvény. Szerintem a legtöbb európai országban itt én úgy emlékszem, hogy valamilyen módon az ösztömeg a számít ennél. Meghatározó. Ezt mindenképpen az elején tisztázni kell, igen.
1: Na most ennél sokkal egyszerűbb az, amikor az ember kibérel egy lakóautót. Múltkor beszéltem egy ilyen cég emberével, aki mondta, hogy nagyon népszerű, viszik, mint a cukrot, ott is jó az, hogyha trenírozunk egy ilyen lakóbusz, az körbe akkora, mint egy autóbusz, majdnem.
2: Igazából azt mondanám, hogy ha lehetne választani, én biztos ez utóbbit vinném, tehát, hogy ezek, amiket ma lehet bérbe venni mondjuk Magyarországon, ezek java részük az olyan, hogy pont azért, mert sokkal egyszerűbb őket kezelni, mint egy normális kis teherautó, amit bárki lát itt a városban.
1: Tehát ez önjáró.
2: De méretre is pont ugyanakkorák. Tehát amit el tudunk képzelni, futárautók, mindenféle szállítójármű, nem akarok márkákat mondani, teljesen fölösleges, szerintem mindenki tudja, ez a 3,5 tonnával beleférnek méretben. Ezekbe bele passzírozzák tulajdonképpen a lakóbusz felépítményt, tehát belül kialakítják az ágyakat, a mosdót, konyhát, stb. Ezeket nagyon könnyű ilyen formán kezelni, mert a szélességük nem különösebben nagyobb, persze van vele nagyobb egy átlagos személyautónál, de nem annyira vészes. Ugye vannak aztán azok, amikor egy sima alvázra csak a fülke marad meg, és ráépítenek egy lakókocsihoz hasonló felépítményt, ott ugye már szélesebbek, nagyobb homlokfelülettel általában többet fogyasztanak, stb. Nehezebb velük városban forgolódni, ezeket azért érdemes tudni, meg azt is, hogy belül maradjunk megint csak a 3,5 tonnán, mert ugye a nagyobb lakóautókhoz már nem elég a B kategória. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ha lehetne választani, ugye előbb is ezzel kezdtem, én ezt szívesen venném, és úgy, hogy még a feleségemnek is odaadnám, akinek ilyenben nincsen rutinja.
1: Na most azzal kezdtem a műsor elején, hogy az autópályán ott lerobbantam. Mire figyeljünk? Milyen biztosítást kössünk? Mondtam azt is, hogy előfordult velem az, hogy elromlott az autó, de volt ez az asszisztens, és akkor jött a cseréautó és egyebek. Mit érdemes?
2: Ugye a legtöbb új autónál ez magától értetődik, hogy ahogy az ember a szervizlátogatásokat megteszi a márkaszervizben, akkor meghosszabbítják ezt az úgynevezett asszisztens szolgáltatást. Ez tök jó, mert akkor nincsen probléma. Általában a szervizkönyvben benne van a telefonszám.
1: 3 éves autó nem is romlik el, de hát ez csak zárójel. Azért adják ingyen, gondolom.
2: Igen, de egyébként az is divatos, hogy a márkaszervizbe viszi az ember egy idősebb autót, tehát követhető az előélete, tehát szervizelt járműről beszélünk, akkor egy évig adnak egy ilyet. Ugye hát megint csak a Magyar Mobilitás és Autóklubnak ugye a sárgalangyokat mindenki ismeri, tehát hogy ugye ez is egy olyan dolog, hogy ebben nekünk elég nagy rutinunk van, hogy az elakadt autókat hogyan szokták megmenteni a sárgalangya kollégák. Egyébként az látszik az ő beszámolóikból, hogy a nyári időszak az elég zsúfolt, és főleg az autópályák mentén nem csak magyarok, hanem külföldiek is veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Ugye ezt tudni kell, hogyha valaki például klubtag, akkor külföldön egy ilyen kiegészítő biztosítással biztosíthatja magának azt, hogy ha ott robban le tengerparton, bárhol Európában, az Alpokban, akkor meg fogják menteni, érte fognak menni, és biztosítják azt, hogy haza tudja jönni, az autó haza tudja jönni, el tudja menni az autó legközelebbi szervizbe, stb. Stb.
1: De te érdemes ilyet kötni? Hát mennyi a valószínűsége? Hát elindulok, hát miért lenne rossz? Hát már mentem télen már, nem tudom, több ezer kilométert ezzel az autóval, soha semmi baj. Miért pont most?
2: Ugye itt én azt mondanám, hogy indítsuk onnan a dolgot, hogy érdemes elvinni az autót egy ilyen indulás előtti felkészítése. Van egy ilyen nyári felkészítés, megnézik a legfontosabb dolgokat, és akkor az már egy olyan biztosíték, hogy nagyjából sejtjük, hogy jó, ezzel nem lesz nagy probléma. De inkább oda lyukadnék ki, hogy nem nagy összegekről beszélünk. Tehát, hogyha az autó értéke, vagy átlagos használt autó értéke is 5 millió forint, tehát egy 8-10 éves autó ennyibe kerül, vagy még többe, ahhoz képest mondjuk 10 és 20 ezer forint közötti összeg egy nyaralással, vagy ha azt nézzük, hogy egy hét apartman mondjuk Olaszországban az 4-500 ezer forint egy családnak, akkor ahhoz képest egy 20 ezer forintos összeg úgy, hogy be legyen biztosítva az autó, és még hozzátéve azt, hogy természetesen ott jön az utasbiztosítás, ami szintén nagyon fontos, mert sokan nem tudják, hogy ugyan vannak nekünk, van az egészségbiztosítási kártyánk, hogy amit ki lehet váltani a Magyarországon,
1: igen.
2: De ugye az csak azt fedezi külföldön, amit a külföldinek a saját hazájában is fedezi a biztosító. Tehát elképzelhető, hogy olyan helyzet áll elő, hogy mondjuk rosszul leszünk a tengerparton, és nem az állami kórházba, vagy az állami egészségügyi ellátóhoz visz be az ottani mentő, hanem a magánkórházba, mert mondjuk az van közelebb, vagy azt tud olyan ellátást, azt viszont ki kell fizetnünk. És ha például csak erre hagyatkoznánk, és nem kötünk megint csak tavaly, amikor én is nyaralni voltam, hát szerintem a három főre biztosítást egy hétre talán a 15 ezer forint volt hármunknak, vagy talán 18, tehát hogy akkor minimális összegről, nem nagy összegről beszélünk, hogy ezt nem szabad szerintem kihagyni.
1: Tehát akkor ez mondjuk legyen szabály, hogy igen, biztosítás. Záró kérdés, elektromos autó. Nekivágok a nagyvilágnak. Irány Európa, Spanyolország, vagy mit, Portugália még messzebb van.
2: Okay.
1: Mire figyeljen az átlagember, akinek elektromos autója van?
2: Én azt gondolom, hogy attól tekintsünk talán el, hogy lerobban. Mert ha lerobban, akkor úgy az
1: akkor
2: nagyjából hasonló a szituáció, mint az
1: előbb.
2: Igen. Itt igazából egy olyan kérdés van, hogy jobban meg kell tervezni az utazást, mint egy sima belső égésű motoros autóval, ugye, mert hogy az a belső égésűvel számolhatunk azzal, hogy
1: hát
2: nagy valószínűséggel lesz benzinkút, és neki nem fog problémát okozni.
1: És szoros nem szól közben, igen,
2: így van, nem fog problémát okozni, hogy üzemanyagot vásároljunk bármelyik autópálya mellett, oké.
1: Jó drágán, zárójeles megjegyzés, igen. Sok helyütt az autópálya sokkal drágább, mint a sima benzinkút.
2: Ez pontosan így van, mindenhol valóban így van, és az elektromos autók töltése is lényegesen drágább az autópályák mentén. Nagyon-nagyon drága, elképesztően drága. Van olyan szám, végeztünk ilyen számításokat, hogy benzines autóval olcsóbb eljutni bizonyos helyekre, így, hogyha egyébként az elektromos autót gyors, nagy teljesítményű autópályás töltőkön töltjük, tehát akkor drágábbra jön ki az üzemanyag, az elektromos áram, mint egyébként. Más esetben, ezt csak zárójelben mondom.
1: Mondjuk egy ilyen töltés hány percet vesz igénybe, vagy hány órát? Hát most annyi autótól függ, igen. De hát egy ilyen valami.
2: Én azt gondolom, hogy az, hogy tovább tudjunk menni onnan 100-200 kilométert a töltőpontról, ma már ott tartunk, hogy ez akár 15-20 percbe is elég, hogy tehát nem kell többet várni. Természetesen ez töltőtől függ, a töltők foglaltságától, hogy kell-e rávárni, vagy nem kell, működik, vagy nem működik, be tudjuk-e a mi applikációnkkal, alkalmazásunkkal fizetni azt a díjat. Szóval vannak itt kérdések, de az igaz, hogy ez már lényegesen egyszerűbb ma, 2026-ban, még mondjuk volt 6-7 éve. Igen.
1: autótípusoktól függ az elektromos autóknál? Tehát van olyan, hogy valamelyik automárka extra szolgáltatása mondjuk, hogy igen, ott a töltőhely, és az öné, és akkor ott tankolhat?
2: Van olyan, hogy márkára, de ugye ez egy ismert amerikai automárkánál jellemző főleg, de ők se tiltják meg, hogy más márkákkal odaálljunk egyébként, de alapvetően inkább az a jellemző, hogy egy márka leszerződik egy bizonyos céggel, mint mondjuk egy benzintársasággal, és azt mondja, hogy én, amikor megveszem az új autót, ezt az új elektromos autót, akkor kapok egy olyan szolgáltatást, hogy x hónapig, x évig kedvezményes áron, vagy akár ingyen kaphatok áramot, és onnantól kezdve ezek európai hálózatok, tudok tankolni ott is áramot.
1: Na de megyek az elektromos autóval. A benzinkútnál ott gyorsan cserélődnek az autók. Van 4-6-8 elektromos töltőhely. Lesz nekem ott szabad töltőhely, amikor odaérek?
2: Én azt mondom, hogy ne bízzük a véletlenre, nagyon egyszerű alkalmazások, programok vannak arra, az autónak a saját rendszerében is egyébként már, tehát úgy vannak fölkészítve a saját navigációk, hogy amikor megtervezem az utat, akkor ő meg fogja nekem tervezni, hogy hol lehet töltőpont. Igaz, azt mondja, nem feltétlenül látja, hogy a szabad az a töltőpont, de egyébként már ilyen is van. De a lényeg az, hogy elég jól lehet ma már kalkulálni azt, hogy ne kerüljek nagy bajban, és akkor ott a másik, ha mégis olyan helyzet van, hogy 5 töltőpont és mind az 5 autó van, akkor még mindig mondhatom azt, hogy jó, hát akkor ez, mivel mondjuk egy autó ott tölt 15 percet, akkor mondjuk nem egy negyedórás kávére ülök be, hanem akkor megebédelek ott.
1: Mondhatom azt így a beszélgetés végén, hogy az emberek jelentős része, amikor elindul nyaralni, akkor úgy beesik, most idézőjelben mondom. Tehát letudtunk mindent, a munkahelyen elintéztük mindazt, amit kellett, na, beülünk az autóba, indulunk. Kell előkészület, mégis kell gondolni előtte, hogy hogyan s mint?
2: Amit most mondott, hasonló van szoktunk mi is elindulni nyaralni, de annyit meg szoktunk tenni, hogy előző nap délután csinálunk egy leltárt, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy az autóval rendben legyen minden, magunkat biztosítsuk, az autót biztosítsuk, hanem hogy a kötszerek, a gyógyszerek, az olyan dolgok, ami kifejezetten kellhet a nyaralásra, akár csak egy laptop töltő, hogy nagyon egyszerű példát mondja. Szúnyogriasztó, igen, és egyéb olyan dolgok, amik esetleg tudjuk, hogy külföldön nem beszerezhető, nekünk mondjuk nagyon fontos, vagy akár egy gyógyszer esetében létfontosságú. Hogyha csinálunk egy ilyen leltárt, akkor azért sok minden bajtól megkímélhetjük, kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Karner Miklós, az Autós Élet főszerkesztője volt. Itt folytatjuk, majd a nyár végén megkérdezzük, hogy sikerült. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon visszanézhetik az adást. A viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó napot kívánok! A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem tud támogatást ígérni az Eugen Tomák vezette bukaresti szakértői kormány beiktatásához. Mondta Kelemen Hunor kedden, miután a miniszterelnök jelölttel egyeztettek az RMDS bukaresti székházában. Az RMDS elnöke azt mondta, egyrészt nem lát érveket arra, miért kellene megszavaznia az RMDS-nek egy olyan kormányt, amiben nincs benne, olyanokkal összefogva, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyben az RMDS benne volt. Az RMDS a kormányprogram közzététele után dönt arról, bizalmat szavaz-e a Tomák kabinetnek. Miközben a lehetőség meglenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt, eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében. A támogatás akár a 70%-át is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, így egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani. Súlyos testének mintegy 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú súlyos égési sérülés szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem egyik épületének felújításakor hétfőn délután. Állapota jelenleg stabil, közölte az intézmény sajtóközpontja kedden. Az egyetem közölte, a kémia épület felújításához kapcsolódóan egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkísülés történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek. A tűzoltók átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség. A Hajdú Online arról számolt be, hogy jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, eljárás eddig nem indult az ügyben. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban, jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekültáborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint súlyosan megsebesítette egy embert Belfast északi részén hétfő este. Az áldozat több helyen, köztük az arcán és a nyakán is sérüléseket szenvedett. A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető egy 30-as éveiben járó, feltehetően szomáliai származású férfi. Az áldozat az arcán, a nyakán és a hátán sebesült meg súlyosan. Végül hazánk időjárásáról. Este felé elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor-zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Következik a médiavilág erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel legelébb is arról, hogy idézem pünköstkor szentbeszédét is azzal kezdte Fábri Kordél segédpüspök, hogy az egyház születés napját ünnepeljük, hiszen ezen a napon egy icipici maroknyi csapatból lett egy 3000 fős tömeg, és a Szentlélek kiáradásával az apostolok életében alapvető változás állt be. Zárva tartották az ajtót, féltek, ugyanabban a helységben, ahol korábban az utolsó vacsorát ünnepelték. Zúgás támadt belül, amire sok ember összesereg lett, az apostolokat pedig olyan öröm töltötte be, hogy azt hitték róluk részegek, mintha vidámmá itták volna magukat. Péter apostol kiment, és egy olyan beszédet mondott, hogy 3000 megtértek. Ez kellett ahhoz, hogy elinduljon az evangélium hirdetése, hogy elinduljon az egyház. Azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház, hangsúlyozta a szónok. Hogy mennyire lesz hatékony

segíthetek? Ahogy a villanyszerelő a fázis szeruzával tudja eldönteni, melyik drótban van feszültség, mert kívülről ugyanúgy néz ki mind a kettő, de más a fogásuk, úgy rólunk az mutatja meg, hogy cselekszik bennünk a lélek, hogy ki tudjuk mondani, Jézus az Úr, illetve az ilyen jel, hogy a lélek gyümölcsei dolgoznak bennünk, mondta Fábry Kornél püspök. Hölgyeim és uraim, hadd említsek most meg egy megfigyelést arról, hogy a gyűrűk urából származó idézetet emelt első enciklikájába 14. Leó pápa. Tolkien sorai ezzel hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak. Meglepő, de sokak számára örömteli kulturális utalással hívta fel magára a figyelmet 14. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a dokumentum egyik pontján ugyanis nem mást idéz, mint G.R.R. Tolkien világhírű fantasy eposzát, a Gyűrűk ura című művet, olvasható a Church Pop cikkében. A lap beszámolója szerint az enciklika 213. bekezdése egyenesen Gandalf szavait emeli be az egyházi tanítás szövegébe. A pápa az emberi felelősségről és a technológiai, illetve mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmekről írva idézi a varázsló híres gondolatát, nem a mi feladatunk uralni a világ minden áramlatát, hanem hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik, azokért az évekért, amelyekbe helyeztettünk, kigyomlálni a rosszat az általunk ismert földeken, hogy akik utánunk jönnek, tiszta földet művelhessenek. Nem előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat. A Tolkien idézet után 14. Leó pápa saját gondolatával folytatja, a szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik meg, hanem a hűség apró és kitartó cselekedeteinek összességéből, amelyek gátat emelnek az embertelenedéssel szemben. Az idézet különösen figyelemre méltó, mert enciklikában jelent meg, vagyis a katolikus egyház legmagasabb rangú tanító dokumentumainak egyikében. A Church Pop szerint ez azt jelenti, hogy Tolkien sorai immár hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak, és várhatóan teológiai kurzusokon, szemináriumokban és egyházi tanulmányokban is hivatkozni fogják ezeket. Nem teljesen előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat, a mélyen vallásos katolikus író maga is úgy fogalmazott, hogy a Gyűrűk ura alapvetően vallásos és katolikus mű. Korábban Ferenc pápa is idézte már Tolkien műveit karácsonyi misén és más megszólalásaiban is, azonban enciklikában most először szerepelt a szerző. Hölgyeim és uraim, feltűnt még az eltelt kéthetes időszakban, hogy Ugron Zsolna írónő Facebook bejegyzésében semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz, idézettel és bejegyzéssel reagált az őt ért vádakra. Ugron Zsolna Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azokra a liberális sajtóorgánumok által megfogalmazott vádakra reagált, amelyek szerint neki is köze lehetett a kegyelmi botrányhoz. Mivel az írónő a bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy a szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető, ennek megfelelően mi is így járunk el, a poszt alább is olvasható. Idézem, a 444, a Telex és egyéb felületek újságírói és az FB-s Conteo gyártók figyelmébe semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz, amibe most már jó ideje

0: igyekeznek belebosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének, a sajtóból értesültem. 15 éve elváltam és elköltöztem Zaboláról. A volt férjemnek új családja, és nekik saját életük van. Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval, sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről, nem tudtam arról, hogy folyamatban van. Az újságírók, akik minden hezitálás nélkül mosnak össze ezzel az üggyel, nyugodtan fel is hívhattak volna, hogy megkérdezzenek, sok közös ismerésünk van, nem lett volna nehéz. A 444 cikkében emlegetett dokumentumfilmet Mikes Johannáról forgattam, Bethlen István miniszterelnök unokahúgáról, Teleki Pál miniszterelnök menyéről, mert rendkívüli élete volt, a többi közt azt lehet megtanulni tőle, hogyan kell kibírni, ha az embert éppen igazságtalanul meghurcolják. Egyébként sok műsor és dokumentumfilm forgott ezen a helyen, spanyol, angol, román és magyar is, olyan, amit nem én forgattam. Sok politikus, osztrák, német, angol, és így tovább járt ott diplomaták, professzorok, ismert emberek is. Még egyszer nyomatékosan leszögezem, semmi közöm nincs, sem a kegyelmi kérvényhez, sem annak elbírálásához, sem ehhez az egész rémes ügyhöz. Azért pedig nem fogok elnézést kérni, hogy volt az életemnek egy része, amit egy államosított, kirabolt romos kastély felújításával töltöttem, amit a volt férjem magánvagyonából, és nem állami pénzből finanszíroztunk, csak nem 20 évvel ezelőtt. A szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető, írta mindenről Ugró Zsolna. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel most betekintünk a parlament üléstermébe. Ti vagytok a farizeusok. Elszabadultak az itulatok a parlamentben az úgynevezett szívhang rendelet miatt. Pattanásig feszült volt a hangulat, amikor Máté Zsuzsa, KDNP-s képviselő, a 2022-ben bevezetett szívhangrendelet ügyében interpellálta az egészségügyi minisztert. A KDNP álláspontja szerint a magzat szapora lüktetése az élet öröméről üzen, és a rendelet célja, hogy a krízis helyzetbe került édesanyák megalapozott döntést hozhassanak. Máté Zsuzsa hangoztatta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, a szívhang pedig különösen fontos üzenet a gyakran beszűkült tudatállapotban dönteni kényszerülő nőknek. Bár Hegedűs Zsolt miniszter válaszában azzal kezdte, hogy neki orvosként és keresztény emberként az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs, kemény kritikával illette a szívhang törvényt. A politikus szerint a döntés, idézem, hazugságra épült, és valójában egy, mint mondta, szívtelen szívhang rendelet született, amely nem nyújt érdemi segítséget a nőknek. Hegedűs szerint a valódi megoldást a felvilágosítás, a fogamzásgátlás támogatása, valamint a civilek és a keresztény egyházak bevonása jelenteni a politikai demagógia helyett. A vita hamarosan indulatos kiabálássá fajult, amelynek során Hegedűs Zsolt és a neki bekiabáló Novák előtt között is elszabadultak az indulatok. Miután a teremben elhangzott a farizeus vagy vád, Hegedűs dühösen visszakiabált, ti vagytok a farizeusok. A tíszás politikus érvelése szerint hazugságra épülő rendelettel nem lehet életet menteni, ehhez valódi morális konszenzusra, igazságra és szakmai autonómiára lenne szükség. Máté Zsuzsa válaszában megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte, hogy a kormánypárt azon tapsol, hogy a magzat egyetlen szívdobbanással nem üzenhet az édesanyának. A képviselőnő egyúttal azt javasolta, hogy a képviselői fizetésekből megspórolt összegeket fordítsák az anyaotthonok fenntartására. Hegedűs Zsolt erre reagálva számon kérte, hogy ezt miért nem tették meg eddig, majd hozzátette, hogy a gyermekvállalási kedv növeléséhez egy élhető és szerethető Magyarország újra teremtésre szükséges. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól az Ajándék a végzettől című gyűjteményből idéznék. A Pályaudvaron címmel arra figyelt fel az író, miféle kapcsolat alakul ki a sebesülteket szállító vonat utasai és az állomás felkeresői között. Azt írta Márai, a sebesültek a vasúti kocsi ablakaiból némán nézik a hazai állomást, a tömeget. Néha felemeli egyikük kötözött kezét, bágyattan mosolyog, fáradtan, mint egy asszony egy lány felé. Az ajándékokat szótlanul veszik át, az ápolónak adják, ossza el. Sokáig járok fel és alá a kocsik előtt, s azt a tehetetlenséget érzem, amelyet nem lehet megmagyarázni, amelyet mindig érez az ember, amikor segíteni szeretne és nem tud, vagy nem tud úgy, ahogy szeretne. A sebesülteknek nincs szükségük a mi segítségünkre. Ápolásban, ellátásban megkapnak mindent, amire szükségük lehet. De a szeretetnek ez a néma, sürgölődő, félreérthetetlen megnyilvánulása az első hazai állomáson láthatóan jól esik nekik. Mosolyuk, pillantásuk elárulja, hogy fájdalmaik közepette is megérinti őket az otthon szeretetének egy jámbor, félszeg kifejezése. Ez a vonat messziről jön, hoz súlyos és kevésbé súlyos sebesülteket, de valamennyien fekvősérültek. Napok óta utaznak, s egy ápolótól hallom, hogy a hazaúton könnyebb légitámadás is érte a vonatot egy orosz rata részéről, amely nem kímélte a vörös keresztes jelzésű vonatot sem. A támadásnak szerencsére nem voltak áldozatai. S ezek a sebesült magyarok, akik napokon és napokon át utaztak a végtelen orosz síkságokon, akik látták az emberiség történetének legvéresebb háborúját, cselekvő és szenvedő hősei voltak a legnagyobb viaskodásnak, amelynek ember valaha hőse volt, most különösen szótalanok. Mosolyognak, néha visszaintenek a vonatablakból, de nem beszélgetnek. Hallgatnak. A tömeg kérdéseire mosollyal felelnek, s ebben a mosolyban van valami megbocsátó és elhárító. Nagyon fáradtak. De nem csak ezért hallgatnak, sebeik sajognak, nem csak ezért hallgatnak. Állok az ablak előtt, kötözött fejű, szakállas arcokból néznek vissza komoly szempárok, s egyszerre megértem, hogy ebben a hallgatásban nagyság van. Nem hiszem, hogy van még egy nép, amelynek sebesültjei az első hazai pályaudvaron ezzel a tartózkodó emberi nagysággal és komolysággal tudnak viselkedni, mint a kassai pályaudvaron a sebesült vonat magyar honvédei. Mindenki más integetne, barátkozna, kérdezne és felelne, dicsekedve vagy részvétet kérne. Ezek hallgatnak, mert magyarok, írta Márai Sándor 1942. augusztus 2-án. Hölgyeim és uraim, napjainkba visszatérve most arról szólnék, online szakmai fórumot tartott a katekumenátusról az MKPK hitoktatási bizottsága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hitoktatási bizottsága több mint 20 éve szervez szakmai találkozókat a területen szolgáló és az iránt érdeklődő papoknak és munkatársaknak. A bizottság május 28-án rendezte meg első online szakmai fórumát a katekumenátusról, amelyen 9 egyházmegyéből vettek részt papok és diakónusok, katekéták és világi munkatársak. A következőkben Pasztorek István akólitus beszámolóját idézzük. A katekumenátus azt az utat jelenti, ahogyan az egyház a kereső embert Jézushoz, a beavató szentségek felvételéhez kíséri, bevezeti a közösségbe és a keresztény életbe. Ez a lelki pásztori módszertan az ősegyházban alakult ki, pár száz év múltán a gyermekkeresztség elterjedésével és más okok miatt is hanyatlani kezdett, majd eltűnt. A II. Vatikáni zsinat elevenítette fel a katekumenátust, mint a beavató szentségek felvételére való felkészítés módját. A katekumenátus nem egy újabb adminisztratív feladat a naptárban, hanem a plébánia lelki vérfrissítése. Amikor felnőttek születnek újjá a hitben, az egész egyházközség visszakapja az első szeretett tüzét. Ezen a fórumon áttekintést kapunk arról, hogyan működik a katekumenátus Európa más országaiban. Sor került személyes tapasztalatok megosztására is, hogyan valósul meg a gyakorlatban a katekumenátus szolgálata az itthoni plébániáinkon. A befogadó csoport fogadja a hit iránt érdeklődőket, foglalkozik a katekumenekkel, és bevezeti őket a plébánia közösségébe. A csoport tagjai az egyház tanításának ismertetését személyes tanúságtételükkel is erősítik. Ennek a tanúságtételnek része az a szeretet, amellyel az útkeresők felé fordulnak, és az az elfogadó légkör, amelyben a rendszeres beszélgetések zajlanak. Ez a katekumenális szemlélet inspirálja a plébániákon működő más csoportok munkáját, megújulást hozhat számukra is. Ajándék lehet a plébánia közössége számára, hogy a katekumen szertartások alkalmával megismerhetik az útkeresőket, és ima háttérrel támogathatják őket útjukon. A katekumeneknek pedig megtartó erőt ad, hogy mire a beavató szentségek felvételéhez járulnak, már ismerősként ünnepelhetnek együtt a plébánia közösségével. A plébániánkon működő befogadó csoport tagjaként számomra nagy ajándék volt megtapasztalni ezen a fórumon azt, hogy a befogadó helyi csoportokon túl egy nagyobb közösség részei vagyunk, és az egyház szándékai szerint folytatjuk tevékenységünket. Azt gondolom, hogy ennek a szakmai találkozónak a rendszeres megrendezése a következőre 2026. novemberében kerül majd sor, segíteni fogja a munkánkat, és megerősít bennünket ebben a szolgálatban, tette közzé a Magyar Kurír. Hölgyeim és uraim, 2 hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a Média Világ erkölcséről.

0: Vedres Csaba felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. június 9-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. 3 nap múlva életbe lépnek az új uniós szabályok a migrációs paktummal kapcsolatban. Parázsvita a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és az uniós források hazahozataláról. Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, mondta 14. Leó pápa a madridi egyházmegye közösségének. Többen meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. 2026. június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A 2015-2016-os menekültügyi és migrációs válság óriási nyomást jelentett az Európai Unió menekültügyi rendszerére nézve, feltárta a dublini felelősségi rendszer, a határkezelés, a befogadási kapacitások és a tagállami szolidaritás hiányosságait. A mindenkire kötelező migrációs paktum egy teljes migrációkezelési keretként értelmezhető, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési válság, kezelési és szolidaritási elemeket. Egyik belépő pontja az új szűrési rendelet. Ennek célja, hogy az EU külső határán vagy ahhoz kapcsolódó helyzetekben gyorsan megállapítsák az érkező személy azonosságát, egészségügyi és sérülékenységi helyzetét, valamint biztonsági kockázatait. A folyamat legfeljebb 7 napig tart, az érintetteket ezután vagy menekültügyi eljárásba, vagy visszatérési eljárásba irányítják. A paktum bevezetése a kötelező határ eljárást, amelynek célja, hogy már a külső határnál gyorsan eldőljön, megalapozott-e a kérelem. Uniós szinten a kapacitást 30 ezer főben határozták meg, amelyet a tagállamok között osztottak szét. A legmagasabb keret Olaszországra jutott, összesen 8016 fő. A második helyre pedig Magyarország került 7716 fővel. Az Origo szerint hosszú cikkben ismerte el még februárban a 444 aloldala a Lakmusz, hogy ha Magyarország elfogadja az uniós migrációs intézkedéseket, közel 8000-es migráns tábort kell építeni az ország területén. A Lakmusz idézi az uniós szabályt is, amely szerint a cél az, hogy rövidebb idő alatt lemenjenek az úgynevezett határeljárások. Legfeljebb 12, bizonyos esetekben 16 hét alatt végezni kell velük. Vagyis a migráns táborban lévő emberek 3-4 hónapot minimum itt töltenek majd hazánk. Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, de ezzel nem zárja ki, hogy legális bevándorlók viszont lesznek. Erről beszélt Dömötör Csaba, Fidesz EP képviselője, aki szerint jelentős irányváltás jöhet a Fidesz kormány zéró toleranciás migrációs politikájához képest.
0: Éles politikai vita bontakozott ki kedden az országgyűlésben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában. Míg a KDNP szerint a hivatal felszámolása a magyar szuverenitás feladását és a brüsszeli elvárásoknak való megfelelést jelenti, addig a Tisza képviselői úgy vélik, az intézmény valójában az előző kormány hatalmát szolgálta, ezért nincs helye a jövőben. A Fidesz azt vetette fel, hogy a hivatal felszámolása összefüggésben állhat-e az uniós források felszabadításával. Udvarhely Erzsébet összefoglalója.
3: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája kapcsán Melétei Barna Márton a Tisza párt képviselője és Bódis Péter az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozták, hogy a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált. Tényleges közfeladat nélkül politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője felidézte a szuverenitás védelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését. A szervezet feladata a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és vizsgálata a politikában, a médiában és a civil szférában, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy Magyarország egyik piacvezető külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi televíziójából több munkatársat is beejtő ernyőztettek a kormányzatba, feltételezhetően Szondi Vanda és Magyar Éva kormány szóvivőre utalva. Végül azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint azért hozták létre a szuverenitás védelmi hivatalt, hogy a magyar állam rendelkezhessen olyan intézményi eszközökkel, amely képes feltárni és nyilvánosságra hozni a Magyarország alkotmányos önazonosságát, nemzeti érdekeit és demokratikus működését sértő külföldi beavatkozási kísérleteket. A hivatal azonnali hatályú megszüntetése, lemondás Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának megvédéséről, és egyértelműen a Brüsszel elvárásainak való megfelelést szolgálja.
0: Miközben a lehetőség meglenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt, eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében. A támogatás akár a 70%-át is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, így egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani. Miközben folytatták az egymás területe elleni légi csapások végrehajtását a szemben álló felek az orosz-ukrán háborúban, Kijev újabb, nagy összegű pénztámogatást kapott az Európai Uniótól. Nyíri Kata jelenti.
4: Három helyi lakos meghalt, mintegy 20 civil pedig megsebesült a kelet-ukrajnai Harkiv megyében kedre virradóra. Az orosz légicsapások következtében. Hét ukrajnai megyében akadozik az áramszolgáltatás. A légvédelem jelentése szerint 200 alá csökkent az ellenséges katonai repülőszerkezetek száma, mintegy 20 becsapódást mégsem tudtak megakadályozni. Az ukrán hadsereg második napja támadja a Krím-félszigetet, a szárazfölddel összekötő hidakat. Helyi beszámolók szerint az ukrán partszakasz felé szinte ellehetetlenült a kapcsolattartás. A forgalmat a Krímet a Kercsi-szorosnál Oroszországgal összekötő hídra irányítják. Az egyik legnagyobb orosz üzemanyagtározót is célba vették a nagy hatótávolságú ukrán drónok a Kaukázusban. Közben mintegy 3 milliárd euró pénzügyi támogatást utalt át Ukrajnának az Európai Unió. Az ukrán miniszterelnök szerint ez volt a hetedik olyan tranzakció, amelynek összegét kifejezetten a költségvetési hiány fedezésére fordíthatják. Erre a célra eddig mintegy 30 milliárd eurót kapott Kijev az Európai Uniótól. A pénzt főleg a szociális ellátórendszer működtetésére és humanitárius célokra fordította eddig Ukrajna.
0: Tervben van egy találkozó Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, amire Beregszászon kerülne sor, mondta a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök kedden, miután Panyi Miklós, fideszes politikus, a kárpátaljai kisebbségek kapcsán felidézte, a miniszterelnök Berlinben és Párizsban tárgyalt arról, hogy a kormány kinyitja Ukrajna számára az uniós csatlakozást. Ezért kénytelen volt előre rohanni, hogy bejelentse a kárpátaljai kisebbségekre vonatkozó megállapodást. Kelemen Hunor egyelőre elutasító választ adott a miniszterelnök jelöltnek, Eugene Tomáknak a kormányalakítási megbeszélésen. Gáspár Sándor tudósít.
5: Kelemen Hunor álláspontját indokolva kijelentette, hogy bizalmi szavazás nyomán került ki a kormányból az RMDS, tehát politikai mazochizmus lenne most komoly érvek nélkül megszavazni egy új kormányt, amelyben nem veszünk részt, mondotta Kelemen Hunor. Majd enyhített az elutasítás szigorán. Ma nem ígérhetjük szavazatunkat egy olyan kormánynak, amely csak most formálódik. Hétfőn a liberális párt és az USZERE is hasonló álláspontra helyezkedett, és ez nyilván erősen szűk mozgásteret hagy Tomáknak, akinek legalább 233 szavazatot kellene kapnia a beiktatáshoz. Viszont a szélsőségesek egyelőre határozottan az előrehozott választások érdekében nyilatkoznak. Kelemen Hunor annyit vállalt azért, hogy nem szavaznak a kormány ellen. Viszont úgy véli, parlamenti többség nélkül jelenleg egyetlen kormány sem viheti végbe azokat az intézkedéseket, amelyek a Nemzeti Helyreállítási Program, a SZÉF program megvalósításához vagy a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükségesek. Kelemen Hunor várja, hogy sor kerüljön újabb megbeszélésre, miután véglegesítik a kormányprogramot, és persze a kormányévsort is. Kelemen kifogásolja azt is, hogy egy politikus, mármint Eugen Tomák, technokrata kormányt alakít politikai helyett. Úgy véli, ez azt jelenti, hogy nem bíznak a politikai pártokban. Az RMDSZ elnöke szerint a parlamenti demokrácia lényege, hogy a kormány mögött politikai felelősséget vállaló pártok álljanak. Az RMDSZ vezetőivel folytatott kormányalakítási tárgyalások után Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök arra kérte kedden a parlamenti pártokat, hogy ne legyenek katolikusabbak a pápánál, vagyis ne zárkozzanak el a párbeszédtől, mert csak így lehet feloldani a jelenlegi romániai politikai válságot.
0: Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás. Megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Mindeközben legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Erről a libanoni polgári védelem számolt be, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott ki a város egészére. A libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy a támadás lakóövezetet ért, de a libanoni hírügynökség úgy tudja, több üzlet is megrongálódott. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. Szemtanúk a DPA német hírügynökségnek azt mondták, az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Az emberek pánikba estek, és a mintegy 38 kilométerre lévő Szidón felé igyekeznek. Izrael a múlt héten azzal vádolta a Hezbollah libanoni síta mozgalmat, hogy a város keresztény negyedében igyekszik menedéket keresni. Mindeközben az izraeli hadsereg katonái kedden agyonlőttek egy fegyverest, aki tüzet nyitott rájuk a libanoni határ közelében.
0: Adománygyűjtést hirdet a katolikus Caritas a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára, közölte a segélyszervezet kedden. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel rázta meg 7,8-es erősségű földrengés, kedd délelőtti adatok szerint a halálos áldozatok száma 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000-en hagyták el az otthonukat. Rendeletmódosítással változtatott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a biztonsági kőolaj termékkészletek felhasználásának szabályain, amelynek lényege a készletértékesítési és a nagykereskedelmi árak emelése, írja a Mandiner a portfolio.hu-ra hivatkozva. Ennek értelmében a benzin nettó készletértékesítési ára literenként 270,25 század forintról 283,45 század forintra, míg a gázolai 300,48 század forintról 310,47 század forintra emelkedett. A mostani módosítás a május 14-i rendeletet írja felül, amelyben a kormány korábban újabb stratégiai készleteket szabadított fel. Összesen 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj piacra kerülését tették lehetővé. A Fidesz közleményben felháborodásának adott hangot, hogy Magyar Péter keddi hatállyal menesztette Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint a kirúgott vezető egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter szerinte zavaros diákhiteles ügyeit. A párt álláspontja szerint ezzel Magyar Péter valójában saját bűnösségét ismerte be. Ruf Bálint javaslatára Magyar Péter keddi hatállyal mentette fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. A miniszterelnökség nyílt pályázatot írt ki a KEHI elnöki tisztségének betöltésére. Indokolatlannak és politikai indítatásúnak nevezte a vele szemben 2024-ben az előző kormány alatt elindított eljárásokat Bíró Ferenc. Jelentős szervezeti átalakításról dönthet a Fidesz június 13-ai tisztújító kongresszusa. A tervek szerint megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, helyét az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet veszi át. A kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják a párt elnökének. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint bővül a Fidesz országos elnöksége. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámolt, hogy a védvonal Cunyini Bertalan Judit vezetésével már megalakult. Megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tibor volt szakminiszterrel, és most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával. Jelezte azt is, hamarosan létrejön a Fidesz Európa klubja is, amin Bóka János volt Európai Uniós ügyekért felelős miniszter dolgozik. Havasi Bertalan elmondta, Orbán Viktor június 17-én és 18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU csúcs előtti egyeztetésén. Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart. Már a 2025-2026-os tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a Tisza párt két képviselője által kedden benyújtott törvényjavaslat szerint, amely hatályon kívül helyezné a rendszerről szóló belügyminisztériumi rendeletet is. Kaproncai Balázs és Müller Anna javaslata a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023-as törvényt módosítaná, rögzítve, hogy 2025-2026-os tanévben, illetve óvoda esetében, nevelési évben a teljesítményértékelést a munkáltató nem folytatja le. Június 9-én kedden délelőtt a Szent Atya Spanyolország egyik legnagyobb rendezvény központjába, az IFEMA Madridba utazott, hogy önkéntesekkel találkozzon, ahol hangsúlyozta, a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az ingyenesség kovászát vigyék a világba. Június 8-án este a Szent Atya a Santiago Bernabéu stadionba utazott, ahol a madridi egyházmegye közösségével találkozott. A keddi találkozó végén José Cobocano bíboros madrid érseke köszönetet mondott a pápa látogatásáért. Ezt követően a Szent Atya repülőgéppel Barcelonába utazott.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Nemzetközi konferenciát szervez fiatal kutatóknak és doktoranduszoknak a TÉKA társulás, írja a felvidék.ma. A konferencia címe Társadalom és tudomány. A rendezvényre elsősorban szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók jelentkezését várják, de nyitott mind azok számára is, akik kutatásukkal a szlovákiai magyar közösséget érintő kérdésekhez kapcsolódnak. A konferencia külön figyelmet fordít a szlovákiai magyar közösség társadalmi, kulturális, oktatási, nyelvi és történeti témáira, ugyanakkor minden olyan tudományos igényű kutatás előtt nyitva áll, amely aktuális társadalmi vagy közösségi kérdéseket vizsgál. A román nyelvi és kommunikációs kompetenciák felmérésével tegnap a megye középiskoláiban is elkezdődött az idei érettségi vizsga, adja hírül a Hargita népe. A szóbelinek is nevezett szakaszon kötelező részt venni, de a megmérettetés nem jegyre megy, a fiatalok minősítést kapnak. Június 8-a és 10-e között zajlik a román kompetencia vizsga, az idei érettségi első próbája. A diákok saját iskolájukban vizsgáznak, többek között a szövegértést, a helyes és kurzív olvasást, a fogalmazási és kommunikációs készségeiket mérik fel. Ezáltal közepes, haladó vagy gyakorlott felhasználó minősítést kaphatnak. Nagyszombat megye leveteti a Dunaszerdahelyi Középiskola újonnan felszerelt tantermi kameráit, adja hírül az Új Szó. Nagyszombat megye a lapnak megerősítette, hogy az intézmény fenntartójaként elrendelték a Dunaszerdahelyi Közös Igazgatású Szakközépiskolában felszerelt kamerarendszer leszerelését. A kamera egységek a normál tantermeket figyelték volna meg, vagyonvédelmi funkciókat ellátva, ugyanis jelenleg is tart az intézmény felújítása. A kamerákat azonban a szülők és a diákok korábbi értesítése nélkül szerelték fel. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Szorványosan, de napközben egyre inkább az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12-18, délután 26-33 Celsius fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 3 nap múlva életbe lépnek az új uniós szabályok a migrációs paktummal kapcsolatban. Parázs vita a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és az uniós források hazahozataláról. Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, mondta a 14. Leó pápa a madridi egyházmegye közösségének. Többen meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
7: 2026. június 9-e van, kedd, Isten éltesse Félix nevű hallgatóinkat. A Félix egy latin eredetű férfi név, jelentése boldog, szerencsés. Június 9-én az egyház Szent Efrém diakónusra és egyháztanítóra emlékezik. A 4. században élt szír teológus a keleti kereszténység egyik legnagyobb alakja volt. Himnuszai, bibliai magyarázatai és hitvédő írásai évszázadokon át hatottak a keresztény gondolkodásra. Kiemelkedő volt költői tehetsége, emiatt gyakran a Szentlélek hárfájaként emlegetik. 68. június 9-én Néró római császár öngyilkosságot követett el, amikor a tartományok fellázadtak ellene, és hatalma összeomlott. Az 54-ben trónra lépett uralkodó, kezdetben nevelője, Szeneka befolyása alatt állt, később azonban egyre önkényesebben kormányzott. Vetélytársait és feltételezett ellenfeleit sorra eltávolította, miközben művészként és költőként is elismerésre vágyott. Az utókor emlékezetében a kegyetlen és zsarnoki uralkodó egyik legismertebb példájaként maradt fenn. 1640. június 9-én született első Lipót magyar király, német-római császár és cseh király. Közel fél évszázados uralkodás alatt Magyarország történelmének meghatározó fordulatai zajlottak le. A Habsburg abszolutizmus erősítésére törekedett, ami több alkalommal is konfliktusba sodorta a magyar rendekkel, és hozzájárult a Veselényi féle összeesküvés, majd a tököli felkelés kialakulásához. Uralkodása idején azonban döntő fordulat következett be a török elleni harcban. Bécs 1683-as felmentése után megindult az Oszmán Birodalom visszaszorítása. 1686-ban felszabadult Buda, majd fokozatosan az ország nagy része is. A korszak sikerei ellenére a rendi jogok korlátozása és az abszolutista törekvések hozzájárultak a későbbi Rákóczi szabadságharc előzményeinek kialakulásához. 1815. június 9-én aláírták a bécsi kongresszus záró okmányát, amely lezárta a napóleoni háborúk korszakát. A győztes nagyhatalmak, Ausztria, Oroszország, Poroszország és Nagy-Britannia újra rendezték Európa politikai térképét, és olyan egyensúlyi rendszert alakítottak ki, amely csak nem egy évszázadon át megtartotta a kontinens viszonyait. A kongresszus egyik fő célja az volt, hogy megakadályozza egy újabb Napóleon felemelkedését és a forradalmi mozgalmak terjedését. 1847. június 9-én született Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, a historizmus magyarországi mestere. Nevéhez fűződik számos meghatározó budapesti épület megtervezése, köztük a New York palota, valamint a budavári királyi palota nagyszabású átépítése. Munkáiban az olasz reneszánsz és a barokk stílus elemeit ötvözte, később pedig a szecesszió hatása is megjelent alkotásain. Tanárként több építész generációra gyakorolt jelentős hatást. 1870. június 9-én halt meg Charles Dickens, brit író, a világ irodalom egyik legismertebb regényírója. Olyan klasszikus művek fűződnek a nevéhez, mint a Twist Olivér vagy a Copperfield Dávid, a Karácsonyi ének vagy a Két város története. Regényeiben gyakran mutatta be a viktoriánus Anglia társadalmi igazságtalanságait, a szegénység és a gyermekmunka világát. Kivételes mesélőkészsége és élénk karakterábrázolása révén művei ma is az olvasók kedvencei közé tartoznak. 1977. június 9-én Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, olaszországi látogatása során magánkihallgatáson találkozott 6. Pál pápával a Vatikánban. A pápa ekkor első alkalommal fogadott olyan kommunista pártvezetőt, aki nem töltött be állami tisztséget. A megbeszélést mindkét fél a magyar állam és a katolikus egyház kapcsolatainak rendezésében fontos mérföldkőnek tekintette. A találkozón szóba került a magyarországi egyház helyzete és a vallásszabadság kérdése is. A korabeli beszámolók szerint Kádár a pápával folytatott egyeztetés után intézkedett egy bebörtönzött katolikus pap szabadon bocsátásáról.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Michael Haydn 198-as jegyzékszámú D-dur szimfóniájának második tétele hangzott el a Capella Savaria előadásában. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érendő bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A rózsafűzérünket felajánljuk Jézus szent szíve és Szűz anya szent szíve szándékára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg.

0: Asztalon.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és

0: Imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érett.

0: Ünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd megkérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó estét kívánok! Június 12-én életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Demeter Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette: amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. Rendeletmódosítással változtatott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a biztonsági kőolajtermékkészletek felhasználásának szabályain, amelynek lényege a készletértékesítési és a nagykereskedelmi árak emelése, írja a Mandiner a portfolio.hu-ra hivatkozva. Ennek értelmében a benzin nettó készletértékesítési ára literenként 270,25 század forintról 283,45 század forintra, míg a gázolai 300,48 század forintról 310,47 század forintra emelkedett. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban, jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. A libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Péntekig az Öreg Duna medrében a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre, valamint helyenként erősebb sodrásra lehet számítani, hívta fel a figyelmet az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán. Várhatóan péntek délután 5 óráig a Bősi vízerőmű 400 kW-os elosztóállomása egy meghibásodás elhárítása miatt üzemen kívül lesz. Az üzemszünet időtartama alatt a Bősi vízerőmű korlátozott teljesítménnyel működik. Barna medvéket, egy anyamedvét és egy bocsot láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán kedden. Az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, ahol távol a túraútvonalaktól. Közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakoló helyeken célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni, és a vadászok által használt etetőhelyek elkerülésére figyelmeztettek. Az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medve észlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. Hazánk időjárásáról: este felé a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar, szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar, élénk helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél, a hőmérséklet hajnalban 12-18, délután 26-33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. Második rész.

0: Egy ízben Súlyelemér és Kövér Lajos este felé együtt teáztak Kövér Lajos nappaliában. Súlyelemér két kisfiú unokája ott hevert Kövér Lajos szőnyegén, és könyvből papírrepülőket hajtogattak, sugárhajtásút, bombázót, lopakodót, meg utasszállítót, ahányat, annyi félét. Súlyelemér azért jött, hogy elmesélje Kövér Lajosnak, milyen remekül fejlődnek a fiúk, mennyi versenyt nyertek már meg, milyen szorgalmasan emelgetik a súlyokat és fajják a vekniket. Elemér edzőterme valósággal felvirágzott. Ezt szerette volna Elemér megköszönni Lajosnak, és kérni is szeretett volna tőle valamit. Az edzőteremben házi bajnokságot rendeznek ugyanis, amelyre azért más helyről is meghívtak sportolókat, Elemér pedig szeretné, ha a győzteseknek Lajos adhatná át a bronz, ezüst és aranyérmeket. Kövér Lajos kiszedett a tejájából egy lopakodót, szalvétával szépen megtörölkette, és szárnyára bocsátotta. Elgondolkodva és meghatottan mondta, hogy hát ő igazán szívesen, hogy hát ő soha semmit nem adott még át, ha csak nem a gázszámlásnak a gázdíjat, vagy a közértesnek az apró pénzt, úgyhogy nem is tudja, át tudja-e majd adni, pontosabban úgy tudja-e majd átadni a díjakat, ahogy azokat átadni szokás és illendőség. Elemér kibogozott a hajából egy sugárhajtású gépet, megigazgatta a gép farán található behajtásokat, majd felsóhajtott. Egy gond van csak. A szárnya? Vette szemügyre a gépet Lajos aggodalmas képpel. Nem a repülőre gondoltam, hanem a versenyre. Kinőttük az edzőtermet, szomorgott Súlyelemér. Hát ez bizony gond, mondta Kövér Lajos. Te Elemér, és mi lenne, ha Elemér felnézett a búsulásból, aztán hitetlenkedve nézett barátjára. Szóval azt gondolod, hogy azt bizony, nézd csak körbe ebben a szobában. Valóságos terem, valóságos csarnok, magam se tudom, hány négyzetméter lehet pontosan. Ha a súlyemelő fiúk nem jönnének, fogalmam sincs, hogyan takarítanám. Itt még akár nemzetközi versenyeket is rendezhetsz. Lajos ekkor felkelt és intett Elemérnek, hogy kövesse. A szoba végébe ballagtak, ott Lajos kinyitott egy vasajtót, annak túloldalán felkapcsolta a villanyt, mire Elemér egy másik hatalmas termet pillantott meg. Lajos az újabb szoba végébe ballagott, kinyitott egy másik vasajtót, tapogatózva felkapcsolta a villanyt, és egy harmadik hatalmas terem tárult fel a szemük előtt. Elemér ámulva követte barátját, egy negyedik, meg még egy ötödik termen áll.
1: Valamikorkor igazából jéggyárgyár volt ez. Itt gyártották tál a jeget, csak aztán jött a háború-ború, meg a hűtőgépek, pek, és a gyárgyár tönkrement-ment, visszhangozta Lajos. Mikor eladtam a nagypapám-pám lakását, nagyon olcsón-csón vett temtem az egészet szett, de nem használom-lom.
0: Ahogy visszafelé indultak, Elemér boldogan végignézett a sorban elsötétedő termeken, majd ugrott egyet örömében széttárva karját.
1: Íme a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum!
0: Ahogy a szobába visszaértek, látták, hogy időközben vendég érkezett. A szoba közepén földön heverő bőröndök között, nagy kabátban, nyakában éremmel, Sovány Laci állt. Kezében 30-40 imént összegyűjtögetett papírrepülő. Karját szélesre tárta, amikor meglátta Lajost és Elemért, de a két unoka gyorsabb volt, és nagy sipítás közepette, mint két sugárhajtású repülőgép, becsapódtak a kitárt karok közé.
1: Laci! Laci! Vonították, mert Sovány Lacit, mint mindenki, ők is szerették. Megint győztél? Kérdezte Lajos ragyogva, mint odakinn a nap.
0: Az ő arcát még fényezni sem kellett.
1: Mit csináljak? Pedig próbáltam veszíteni, nevetett Laci, és fényezni kezdte kabátján az érmet, hiába az már így is színarany volt. Na, iszunk rá valamit? Kérdezte Lajos, leszedve a polcról néhány serleget, amelyeket mind Laci nyert korábban. Laci a bőröngyéből pezsgőt varázsolt elő, no meg gyümölcsitalt a testvéreknek, felemelték a serlegeket, és Lajos elkiáltotta magát. Éljen a bajnok! Elemér meg még hozzátette. Éljen a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum! Laci szeme először elkerekedett, aztán hangos koppanással leesett valami a fejében, ragyogó arccal körbenézett, és ujjongva emelte ő is a poharát. Valamit azért kérnék cserébe, mondta félénken Lajos, miközben töltött az unokáknak, de ne értsétek félre, nagyon aranyosak a súlyemelő barátaitok, minden reggel jönnek, estig itt maradnak, kivesznek az ágyból, felöltöztetnek, etetnek, itatnak, sétáltatnak, rádióztatnak, csak egy kicsit, nyitotta tágra a szemét Laci és Elemér. Egy kicsit szeretnék néha egyedül is lenni. Nem mindig ugyanazt csinálni, nem mindig ugyanúgy. Nem mintha ők zavarnának. Á, nem, kedves fiúk, rendesek. De mondjuk, ha csak minden másnap jönnének, úgy is remekül elszórakoznánk. Ez is nagy segítség lenne. Hát persze, mondta Elemér. Hamarosan azonban megkezdjük a munkát, és felújítjuk az egész lakást.

0: Bárki bármit mondjon is, egy lakásfelújítás az nem piskóta dolog. Hát még ha éppenséggel pont a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrumot kell felújítani, vagy legalábbis a régi jéggyárat, amelyből a felújítás után sportcentrum lehet. Márpedig éppen ebben főtt a feje Kövér Lajosnak és barátainak. Sovány Lacival és Súly Elemérrel hármasban rettentő sokat számolgattak és tervezgettek az esteledő szobában kockás papíron. Kiszámolták, mennyi villanykábelre lesz majd szükség a jelzőberendezések működtetéséhez. Egy versenyen vannak súlyemelő bírák, akik gondosan meghatározzák, mit szabad és mit nem szabad. Milyen terpezben álljon a súlyemelő, milyen hirtelen emelje fel azt a súlyt, milyen magasra tartsa, és így tovább. És ha mindent rendben találtak, ha az a súly valóban teljesen és szabályosan fel lett emelve az égig, nos, akkor és csak akkor a súlyemelőbírák egymásra néznek, biccentenek, és egyikük megnyomja a gombot, amitől aztán kigyullad a három fehér lámpa, és olyan hangjelzés hallható, mint egy orrfújás vagy egy elefánt trombitálása. És a szegény súlyemelő, aki eddig csak tartotta azt a ménkű nehéz súlyt a magasban, végre ledobhatja, és tényleg örülhet, hogy milyen ügyes volt. Viszont ahhoz, hogy a fény gombnyomásra kigyulladjon, erős áramú vezetékre, konnektorokra, elosztókra, biztosítékszekrényekre van szükség, egy szóval csupa olyasmire, amik a fiúkat nagyon érdeklik, a lányokat pedig halálosan untatják. Mégis aki súlyemelő versenyt akar rendezni, minden ilyesmit jól ki kell fundálnia. Na! Gondolhatjátok, hogy Kövér Lajos és a barátai nem unatkoztak, igencsak volt mit csinálniuk. Hosszú fejtörés árán sikerült végre mindent jól kitalálniuk a ruhatártól, ahová mindenki beadhatja a kabátját az információig, ahol bárki megkérdezheti, amit nem tud. Mégsem voltak elégedettek. Sehogy se találtak mestert, aki a sok-sok tennivalót becsülettel megcsinálná, pedig hívtak többet is. Az egyik el se jött, és amikor telefonon hívogatták, azt mondta, most nem ér rá, mert éppen a talpát masszírozzák. A másik azt mondta, áj, nagyon drága lesz az, csak akkor fog munkába, ha a fizetséget előre kapja. A harmadik azt mondta, ő ugyan most egy sok nagyobb házon dolgozik, de néha át tud jönni, kicsit kalapálgatni ide is, és majd hoz onnan lopott téglát, lopott üveget, lopott kábelt, ami csak kell. De hát ember, mi nem tolvajt keresünk, hanem olyat, aki dolgozna. Megfizetjük tisztességgel, rimánkodott Kövér Lajos.
1: Ha nem kell, nem kell. Nem erőszak a disznótor,
0: mondta meg a vállát, húzta fel az orrát, biggyeztette le a száját, legyintett a kezével, és sétált ki fütyörészve az ajtón a lopós szakikkel. Azok hárman pedig nagyot sóhajtottak, és fejcsóválva néztek egymásra. Ha ez így megy tovább, lemondhatunk a versenyrendezésről, búsult neki Sovány Laci.
2: Hát igen, lassan a meghívókat kéne küldeni, bánkódott súlyelemért.
0: Pedig egy kis iparkodással még mindent meg lehetne menteni, öntögette beléjük a lelket, de persze nem kancsóból, Kövér Lajos.
2: Kisipar, kisipar, azt mondtad, kisipar, gondolkodott el erősen Laci. Aztán a homlokára csapott, persze nem nagyon erősen, különben még el is ájult volna.
0: Fogta magát, kiforgatta a nadrág zsebeit.
2: Megvan, hát persze, a kisiparosok, csak fel kell hívni őket.
0: Ekkor súlyelemér is a homlokára csapott, de ő is csak kicsit, nehogy baja essék. És elmagyarázták Lajosnak, hogy ezeket a köműveseket mentette meg Sovány Laci a leeséstől. Biztos visszahálálják a szívességet. Valóban elég volt egyetlen telefonhívás, és már is ott termett Felle Kálmán, a köművesek munkavezetője. Állítólag azért kapta ezt a nevet, mert egyfolytában Felle kapaszkodott az állványon, mint valami mókus. Felle Kálmán nem vágyott talpmasszázsra, nem kért talicska pénzt, és nem ígért
1: ingyen építési anyagot, inkább szorgalmasan jegyzetelt, megmondta, mennyibe kerülne a munka, és végül megkérdezte, mikor kezdhetnek. Súlyi elemér aggodalmasan közölte vele, hogy hátra van még a fekete leves, mert valami előleget ugyan tudnak fizetni, de a teljes összeget majd csak a verseny bevételéből. Felle Kálmán erre azt felelte, pompás, meg hogy azért néhány tiszteleti jegyre mindenképpen igényt tartanak, hiszen köztük is van egy pár súlyemelés rajongó, meg aztán ezt félig meddig a saját versenyüknek tekintik. Továbbá, hogy szívesen előlegeznek Sovány Laci kedvéért, hiszen ha ő akkor el nem kapja őket, lezuhannak, s a zuhanást valami csoda folytán élve megúszszák is, mindannyian a lepotyogott kőművesek sorsára jutnak, abba pedig jobb nem belegondolni. Meg még azt is hozzátette, hogy olcsóbban kijönnének, ha sok erős súlyemelőlegény mind beállna segíteni. A következő hetekben akkora sürgésforgás volt a Kövér Lajos házatáján, amekkorát az a ház jéggyár korában láthatott utoljára. Zörgött a betonkeverő, sivított a flex, hörgött a falfúró, csattogtak a kalapácsok, és surrogtak a köműves kanalak. Az erős legények meg súlyt emeltek minden bográcsnyi étellel, a tejjel, a kenyérrel, sőt még a rekesz sörökkel is, amelyeket azért hoztak, hogy a köművesek kicsit meglocsolgathassák a poros robotolásban kiszáradt torkukat. Vígan haladt a munka. Ekkor egy felettébb szomorú kinézetű ember állt meg Kövér Lajos mellett. Szomorú volt az őszes haja, szomorú a vizslaszeme, szomorú a kefebajza. Itt valami létesítmény készül, kérem szépen, kérdezte nagyon illedelmesen. Kövér Lajos rögtön megszerette őt, mert amennyire kedvelte az igazán vidám embereket, épp annyira közel álltak szívéhez az igazán szomorúak is. Súlyemelőterem is, versenyközpont, felelt hát készségesen.
2: És nem lenne szükségük szépen egy biztonsági őrre?
1: Kérdezte bátortalanul a szomorú ember. Biztonsági őrre? Nézett nagyot Sovány Laci, aki ekkor ért oda hozzájuk, és első pillantásra látta, hogy ezt a pipaszár lábú zörgő csontú lötyögő egyenruhás papuskát félkézzel fel tudna emelni a feje fölé.
2: Igen, tetszik tűnni olyan valakire, aki vigyázna magukra, nehogy valami bajuk essék. Van igazolványom is, húzott elő egy pecsétes papírt a bajuszos.
1: Súlyelemér, aki most szintén megjelent, tanácstalanul lapozgatta az igazolványt.
2: Valakire, kérném tiszteleten, aki éjszaka is vigyázz, nehogy betörjenek ide.
1: Közölni kellett volna ezzel a szegény emberrel, hogy nincs pénzük őrségre, ráadásul nem is nagyon félnek a betörőktől, de valahogy mégsem akarózott ezt megmondaniuk. Csak hebegtek, habogtak, hogy hát izé, stb. És mi egymás. Annyira szomorúnak látszott ez a szomorú ember, végül Kövér Lajos kipökte,
2: sajnos semmit sem tudnánk fizetni. Ó, az nem baj,
1: élénkült fel a szomorú ember szomorú szeme.
2: Úgyis nyugdíjas vagyok, keveset eszem, megéldegélek a kis pénzemből, csak éppen aludni nem tudok otthon éjszakánként, annyira megszoktam, hogy valamire vigyázzak, de most már sehová nem akarnak felmenni, csak egy kis fülkét szíveskedjenek adni, ahol elszalonnázgatok, meg egy soromp. Ott, hogy nyomogathassam a gombját.
1: Hát ez megoldható, nem, fiúk? Derült jó kedvre Kövér Lajos.
2: Itt a kezem, nem disznóláb?
1: Nyújtott kezet a szomorú ember, akit igazából Seprő Jánosnak hívtak, és kis híján elmosolyodott.

0: A KLSSC örömmámorban úszott. Mindenfelé lampionok, tájékoztató feliratok, sürgülődő fiatal emberek, akiken majd szétreped az öltöny és a nyakkendő. Hogy mi az a KLSSC? A Kövér Lajos Súlyemelő és Sportcentrum rövidítése, mert most már csak így emlegették mindenhol. Bizony híre ment a Kövér Lajos utcában rendezendő nemzetközi súlyemelő bajnokságnak, amelyre a világ legerősebb embereit várták. Itt lesz Oleg Habarov, a bolgár erőemelő, a csupaszőr hegyi ember, akit már kisgyerekkorában vásárokon mutogattak a szülei. 10 évesen úgy kereste zseppénzét, hogy fogadásból feje fölé emelt egy-egy jókora tehenet. De alig, hanem eljön Frankie Blackendecker, Amerika bálványa is, akinek lenyalt haja olyan volt, mintha egy aranyszín fémlemezt kalapáltak volna a koponyájára. Csodás mosolyát fogpaszta reklámokban kamatoztatta, a nagyobb hatás kedvéért fogászával egy csillogó-villogó plusz fogsort operáltatott be a szájába, így aztán nem csoda, ha minden fogkrémet ő reklámozott. A legnagyobb izgalommal persze Sükür Halkerekit várták, aki Sovány Laci legkomolyabb vetétársa, de egyben jó barátja is volt. A török versenyző eredetileg giroszt árult, és persze, amikor éppen nem árult, jó étvágyjal eszegetett is, mégpedig Ankarában, ahol a giroszt kebabnak hívják. Egy ízben éppen a kebabozója felé igyekezve kelt át a zebrán, amikor egy türelmetlen autós ráhajtott a tyúk szemére. Halkereki megdühödött, fogta a nagy böhöm autót, teljes lelkinyugalommal papírrepülőt, vagyis, hogy fémrepülőt hajtogatott belőle, és odébb hajította az útjából. Szegény autótulajdonos kétségbe esetten sírva ugrabugrált összegyűrt kocsija mellett. Halkereki, aki nem csak erős, de jó szívű is volt, rögtön meghívta egy giroszra, pontosabban kebabra, de még fel is vette az illetőt a konyhájára segédnek, hogy összekereshessen egy új autóra valót. Erejének azonban híre futott, és most már nem csak feneketlen bendője és frissen sült kebabjai miatt csodálták, hanem különféle tárgyakat is rendszeresen odahordtak neki. Ugyan nem emelné-e fel őket? Egyszer aztán valaki egy komoly nagy súlyzót tolt oda kiskocsinak kebabsütőhöz, Halkereki pedig szépen felemelte, mint a pejjed. Az illető valamit feljegyzett a noteszába, majd közölte a kebab királlyal, hogy ez, amit most felemelt, a világrekord volt, úgyhogy azonnal jöjjön vele. Mikor Halkerekinek nem akaródzott, hozzátette azt is, hogy ez legfőbb államérdek, hiszen ő maga a török válogatott edzője, és a hazának szüksége van Halkereki erejére. Halkereki mindig is jó török hazafi volt, így hát könnyek közt bízta rá a boltot barátjára, aki lassan a második autóra valót is megkereste a kebabsütőben, ő pedig elindult, hogy hazája javát szolgálhassa. Egy szóval a súlyemelővilág színejava a Kövér Lajos utcába készülődött. Közben elkészült a sportolók szállása is. A fiúk izgatottságukban alig bírtak magukkal. Hamarosan begördülnek az első taxik és autóbuszok az első vendégekkel, és már minden készen áll a fogadásukra. Egyszerűen mind körülállták Kövér Lajost, és kérlelni kezdték.
1: Körhintázzunk, Lajos! Na, csak egy kicsit! Már úgy izgulunk, azt se tudjuk, melyik lábukra álljunk!
0: Seprő János is majdnem elmosolyodott, pedig egy jó ideje már feszülten ült a portás fülkében, egyik kezét a sorompó gombján tartva félszemmel, meg a bejáratot fürkészve, melyen bármelyik pillanatban begördülhetett a vendégek első busza. Lajos közben beadta a derekát.
1: Jó, nem bánom, egyefenyő, de csak 5 percet, az 5 percből aztán lett. 10 is, meg 20 is a súlyemelők úgy belefeledkeztek kedvenc játékukba. A körhintázás abból állt, hogy Lajost nagy vigyázva felkapták, mint egy porcelánbabát, és elkezdték egymásnak dobálni.
0: Jobb nem belegondolni, hogy mi történik, ha egyszer rosszul dobja tovább, vagy rosszul kapja el valaki, de hát ilyesmi sosem történt. Kövér Lajos pedig úgy bukfencezett a levegőben, mint valami plüss maci. Talán azt kérditek, miért engedte Lajos, hogy így bánjanak vele, hogy egy csapat mafla óriás vígan ide-oda haigálja akár egy zsák krumplit, vagy egy lábszagú medicinlabdát. Ezt is elárulom. Barátunk ilyenkor behunyta a szemét, úgy érezte, madárrá változott. Aztán az egyik súlyemelő fiú csak kifulladt. Kövér Lajost szép óvatosan leállította a földre. Körbenézett a jól esően lihegő többieken, és látta, hogy a megnyitó ünnepségre gondosan fésült hajuk kócos és izzadt, frissen beretvált képük kipirult, nyakkendőjük félrecsúszott, és a zakó is kajlán lóg le róluk. Ekkor azonban vakuk villantak, hatalmas tapsvihar és éjjelzés harsant körülöttük. Fantastic! Genial! Uli! Bravo! Bravo! Bravo! A nagy nekihevülésben észre sem vették, hogy a buszok megérkeztek. A szomorú portás sűrű gombnyomogatással beengedte őket a kapun, a vendégek pedig ámulva, tolongva állták körül a dobálózó csapatot. Azt gondolták, ez már az ünnepéhez tartozik. És mindannyian elismerőleg állapították meg magukban, hogy ami itt történt, az túltesz valamennyi eddig látott világ és Európa bajnokság megnyitóján.
2: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép, a második rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, dramaturg Harangózó Eszter, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 1 perc. Híreket mondunk a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó estét kívánok! Június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Demeter Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. Rendeletmódosítással változtatott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a biztonsági kőolajtermékkészletek felhasználásának szabályain, amelynek lényege a készletértékesítési és a nagykereskedelmi árak emelése, írja a Mandiner a portfolio.hu-ra hivatkozva. Ennek értelmében a benzin nettó készletértékesítési ára literenként 270,25 század forintról 283,45 század forintra, míg a gázolai 300,48 század forintról 310,47 század forintra emelkedett. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Péntekig az Öreg-Duna medrében a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre, valamint helyenként erősebb sodrásra lehet számítani. Hívta fel a figyelmet az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán. Várhatóan péntek délután 5 óráig a Bősi vízerőmű 400 kW-os elosztóállomása egy meghibásodás elhárítása miatt üzemen kívül lesz. Az üzemszünet időtartama alatt a Bősi vízerőmű korlátozott teljesítménnyel működik. Barna medvéket, egy anyamedvét és egy bocsot láttak kedden az Aktereki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park a Facebook oldalán kedden. Az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakuló helyeken célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni, és a vadászok által használt etetőhelyek elkerülésére figyelmeztettek. Az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban 2 medve észlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. Hazánk időjárásáról. Este felé a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet zápor, zivatar, szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar, élénk helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél, a hőmérséklet hajnalban 12-18, délután 26-33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra öt perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henrietta.
5: Tanárok és egyháztudósok dalnokokká válnak, s Aquinói Tamás, a skolasztika főfődoktora, a középkor legnagyobb filozófusa rímeket penget, mint egy trubadúr. Fogalmaz Babits Mihály az Amor Sanctus című tanulmányban. E nagy tudós, a skolasztika főfődoktora Aquinói Szent Tamás fenséges versét hoztam ezúttal, melyben az oltári szentség titkáról énekel. Szeretettel köszöntöm, s egyben arra hívom önöket, időzzünk Krisztus szent teste és vére titkainál a Lauda Sion Salvatorem kezdetű vers segítségével, mely úrnapja szekvenciája. Bár az ünnep elmúlt, az oltári szentség titka, hitünk legnagyobb titka örökké velünk lévő aktualitás. Aquinói Szent Tamás versének az Éneklőegyházban található magyar szövege Szedő Dénes átdolgozása Babits Mihály és Sík Sándor fordítása alapján. A következő percekben beleolvasunk mindkét fordításba, ám mindenek előtt hallgassuk meg a verset e Szedő Dénes féle magyar nyelvű átdolgozásban. Dicsért Sion megváltódat, vezéredet, pásztorodat, áldja hangos éneked. Ahogy bírod, akként merjed, bármi nagynak énekeljed, méltón nem dicsérheted. Nagy titokról szól az ének, élet élő kútfejének, a kenyérnek hódolunk, melyben midőn halni készül, magát adja örök részül társainak Krisztusunk. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám, s hozzáillő szívből fakadt énekünk. Annak titkát fontolgatva, magát Jézus miképp adta táplálékul mi nekünk. Az új király asztalára kenyér szállott égi pászka, elavult a régi már. Fut az újtól, ami régi, nap az éjjelt fölcseréli, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett az estén, hagyta, hogy ráemlékezvén cselekedjük mi is azt. Áldás fakadt törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Drága titka szent hitünknek, testé vérré lényegülnek, bors kenyér mi volt előbb. Régi rendit új

vándoroknak, eledele jó fiaknak, ebnek adni nem való. Izsák ennek képe árnya, áldozatra kész oltára, húsvét bárány áldozása, s hulló manna égi jó. Igaz kenyér legfőbb pásztor, Jézus óvja az elbukástól. Te táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor legyen nálad kész helyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, földi létben táplálsz, éltetsz, add, hogy lássunk dicsőséges, s társulván a boldog néphez, lakomádban részt vegyünk. Aquinói Szent Tamás Laudation Salvatorem kezdetű versét hallották magyar nyelven, Szedő Dénes Babics Mihály és Sík Sándor fordításai alapján készült átdolgozásában. Ebből a változatból, ahogy a Babics fordításból is hiányzik a 10. versszak. Illő ezért, hogy elhangozzék. Sík Sándor fordításában olvasom tehát. S ha megtört az áldozatban, kétség, tudd meg, nincsen abban. Úgy van ott minden darabban, mint a teljes szín alatt. Őt törés nem törheté meg, csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan egy maradt. A vers mindhárom magyar nyelvű változata igazodik a latin eredetihez forma szempontjából, mind a sorok szótagszámát, mind a ritmust, mind a rímképletet tekintve. Felező nyolcas és kétütemű hetes sorokból épülnek fel az egyre bővülő, egyre hosszabb versszakok. Az ütemhangsúlyos verselés mind a latinban, mind a magyarban az időmértékes, mégpedig a trohaikus ritmust erősíti. A szakaszok szerkezete azonos. A felező nyolcasok hullámzását a versszakok közepén, illetve végén lassítják, megállítják a 4-3 osztatú kétütemű hetesek. A felező nyolcas sorok végei bokorrímeket alkotnak, és összecsengenek a kétütemű hetes sorok végei. Formailag 3 egységre tagolhatjuk a verset. Az első egység 9-6 soros szakaszból áll. Ezt 2-8 sorból álló szakasz követi, majd pedig egy 10 soros versszak zárja, úgy is mondhatjuk, koronázza meg a költeményt. A költő, amint elmerül a titok szemlélésében, egyre nagyobb lélegzetvétellel, egyre szenvedélyesebben beszél. Megfigyelhettük, hogy keretes szerkezetű a vers abból a szempontból, hogy megszólítással kezdődik, és azzal is végződik. Az első versszak Isten népét szólítja meg, dicséretre, imádásra hívja. Dicsért Sion megváltódat. A Sionhegy Jeruzsálem legmagasabb és egyben Izrael legszentebb dombja volt. Metonimikusan Jeruzsálemet, egész Izraelt és annak népét is ennévvel illették az Ószövetségben. Az Új Szövetségben Sion Isten megváltott népe. E népet szólítja megváltója, pásztora, igaz kenyere dicséretére a teológus költő. Az első szakasz után 10 tanító versszak következik. Így jellemezhetjük a vers középső részét. Aquinói Szent Tamás itt mondja el az eukarisztiáról szóló teológiát, csodálatos költői nyelven. Az utolsó, a leghosszabb versszak, amint neveztem, a korona pedig újból invokál, megszólít, méghozzá az örök királyt, a legfőbb pásztort, az igaz kenyeret, az eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust. Kegyelmet, védelmet kér a nép számára, annak a népnek számára, amely dicséretet zeng az Istennek, és amely az eukarisztia titkát szemléli, miközben a verset mondja, énekli. Kegyelmet, védelmet esd a költő a földi útra, annak végén pedig bebocsátást és helyet kér a mennyei asztalnál. Nagyon szép az az ív, ahogy a földön élő ember titokzatos táplálékáról, a misztikus szent ételről elmélkedik a szöveg. Majd utolsó mondataiban a mennyei asztalt ragyogtatja elénk. Hallgassuk meg a nagyszerű utolsó versszakot, először ismétlésként a már hallott verziót Szedő Dénestől, majd Babics Mihály, végül Sík Sándor fordításában. Igaz kenyér legfőbb pásztor, Jézus óvja az elbukástól. Te táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor legyen nálad kész helyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, földi létben táplálsz, éltetsz, add, hogy lássunk dicsőséges, s társulván a boldog néphez, lakomádban részt vegyünk. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus óvj az elbukástól, te táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s e földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg

0: egyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, éltünk, éltetünk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, s testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket. Hosszan elemezhetnénk a csodálatos verset, a tartalomról kevés szó esett. Nagyon izgalmas volna különböző fordításokat szorosan egymás mellé helyezni is, úgy összeolvasni, s elelidőzni a nagy költőink által választott szavaknál, kifejezéseknél, elgondolkodni a különféle nyelvi megoldásokon. Időnk azonban véges. Épp csak fölvillantani tudtam ezt az óriási témát. Szeretnék azonban megmutatni még egy különleges változatot. Aquinói Szent Tamás verse, mely Krisztus szent teste és vére főünnepének szekvenciája lett, a néphagyományban is élt. Megyesi S. Norbert művelődés történész két népének változatdallamát adta közre nagyszerű könyvében. A Nyugat-Dunántúl egyházzenei anyanyelve című kötet azt az eddig ismeretlen, hatalmas anyagot dolgozza föl, melyet Lajta László, Erdélyi Zsuzsanna, valamint Tóth Margit zenetudós gyűjtöttek Sopron és Vasvár megyékben az 1950-es és 60-as években. Az úrnapi szekvencia népének variánsának utolsó sorait olvasom zárásként. Te jó pásztor, bizony étkünk, Jézus légy kegyelmességünk, felnevelünk, megőrizünk, minden jókkal gazdagítunk, az élőknek földében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Borsodi Henriettát hallották.
2: Most csendüljön fel Antonin Dvořák, Hámol Gordonka versenyének első tétele, Jávorkai Ádám, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában. A karmester Gyüdi Sándor.

0: Antonin Dvorák Hámol Gordonka versenye csendült fel. Előadta Jávorkai Ádám és a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Gyüdi Sándor.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1891. június 9-én született Cole Porter, amerikai zeneszerző. A hangolóban az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Az 1891. június 9-én született Cole Porter amerikai zeneszerző felvételeiből válogatott, a hangoló szerkesztője Bögös Henrietta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Június 12-én életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kedden hangsúlyozta, a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált, tényleges közfeladat nélkül, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden felidézte, a szuverenitásvédelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője közölte, a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Június 9-én kedden délelőtt 14. Leópápa Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjában, az IFEMA Madridban önkéntesekkel találkozott. Június 8-án magánkihallgatáson fogadta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, majd beszédet mondott a spanyol parlament tagjai előtt a Palacio de las Cortes épületében. A pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Monserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, amelynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Hazánk időjárásáról. Szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északi felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet 26 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni, lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 13-tól a 16. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.
1: 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
3: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes!
4: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 ezeres hívősere

0: fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
1: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok és felnőttek szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szentatya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomáson keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szentatya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen a

0: segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a Szentlélek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
0: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcukon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabéu stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
2: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szentatya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
2: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szentatya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szentatya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton, alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagylelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
3: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szentatya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szentatya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
3: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő mennyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
3: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és profétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
4: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosotros.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Gottlieb Müfa, numero 5-ös, D-moll szvittjének részletét Dobozi Borbála adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Guillaume Nándor, virágos katona. 15. rész.

0: Krepszék vízi malmában Rézi születésnapját ünnepelték. Stefán és Johann Friedrich a többiektől elhúzódva beszélgetett. Vári János névnapi kártyapartija még mindig lázban tartotta a hentest. 19-en volt. 10-es király, felső és alsó. Nem tudom, hogy mi történt velem. Nem láttam a királyt. Egyszerűen nem láttam. Csak akkor vettem észre, amikor már kértem még egy lapot. Persze, hogy elbuktam. De ha nem vagyok olyan ideges, és nem nézem el a királyt, 32 lánc föld lett volna a bankban. Simán nyertem volna az első 5 osztást. És az első 5-öt ilyen simán meg lehet nyerni, akkor megnyerhetjük a második 5-öt is. Sohasem kártyáztam, mondta elutasítóan Stefan Krebs. Nem tartozott a könnyen lelkesedő emberek közé. Szeretett mindent alaposan megfontolni. Meg az is lehet, hogy csal az a Vári. Nem csal, bizonygatta Johann Friedrich. Figyeltem, amíg a többiekkel játszott. Mindig azzal nyer, hogy a másik elbukik. Akkor is 18-a volt csak, amikor én a 19-re még egy lapot kértem. Jó idegei vannak, ez mindennek a titka. Tehát jó idegekkel kell legyőzni. Biztos lehetsz benne, hogy nem csal. Sokkal büszkébb annál, nagyra van azzal, hogy földes úr.
1: Gazdag, földes úr, mondta elismerően Stefán.
0: Fél óra alatt mindenét elnyerhetjük, magyarázta egyre lelkesebben Johann Friedrich. Csak jó idegek kellenek hozzá. Gyakorolhatnánk minden nap a 21-ezést. Neked jó idegeid vannak, és talán éppen ezért lenne szerencséd, mert még sohasem kártyáztál.
1: Meg én is begyakorolnám magam, hogy mindvégig nyugodt maradjak.
0: Ha ketten megyünk, több az esélyünk. Becsületesen megosztoznánk a birtokon, mindegyikünknek jutna 300 láncföld. Emlékszel, mit mondott Johann Schank? Vagyont kell szerezni.
1: 5 év alatt összeszedem magam ebben a vízi malomban.
0: Johann Schank nem akkora vagyonra gondolt. Komoly vagyonra, mint az ő téglagyára is.
1: Beszélhetnénk vele erről a kártyázásról.
0: Nem, ne szóljunk neki, ellenkezett Johann Friedrich. Ő biztosan nem helyeselné. Neki már megvan a téglagyára.
1: Egy lánc föld ára. Próbálta most másképpen elodázni a dolgot Stefán. Egy lánc föld ára. Sok pénz az.
0: Fizethetsz terményben is.
1: Nem. Még mindig jobban járok, ha előbb eladom a búzát.
0: Nagyon sok pénz az.
1: Legalább 2000 korona.
0: Egy év alatt félre tudnál tenni annyit.
1: Esetleg 2 év alatt, mondta Stefán elgondolkozva, ha minden sikerülne. Ha áron felül eladhatnám a búzámat.
0: De az idén szóba sem jöhet a kártyázás. Rézit férhez akarom adni, az is költség.
1: Kár, sóhajtotta csalódottan Johann Friedrich. Jövőre talán már késő lész.
0: Nem biztos, hogy késő lész.
1: Eddig nem nyert el senki a birtokot.
0: A jövő évben kijössz velem a kastélyba? Kérdezte gyorsan Johann Friedrich.
1: Lehet róla szó, mondta Stefán óvatosan.
0: Ha minden jól megy.
1: Meg kell még gondolni.
0: Majd megbeszéljük. Remélem, senki sem előz meg bennünket, mondta Johann Friedrich.
1: Abba hagyták a beszélgetést. A zenét hallgatták, és a táncolókat nézték. A falábus mitfüle buzgón forgatta Verkli karját, és legalább 20 pár keringőzött a vízi malomban. Most is meghívták a Szent Tamási németeket, a feketicsi rokonokat. Azon kívül ott volt az az evangélikus pap, aki a német tanítót eltemette. Szeghegyről pedig eljött az egész Grébner család. Rézi Jakob Grébnerrel keringőzött, aki botfülű volt és gyalázatosan rosszul táncolt.

A Kálváriáról gyakran eljártam egy fényes, köralakú pódiumra. Nagyon magas volt ez a köralakú pódium, szépen kivilágítva, mintha a nap csak oda irányította volna a sugarait. Vastag, süppedő szőnyeg takarta. Díszes, aranyozott korláttal volt körülkerítve. Az aranyozott korlát szinte szikrázott az erős fényben, és az egész pódium lassan, megállás nélkül forgott. Én pontosan a közepén álltam, fekete frakban, hófehér ingben, és muzsikáltam. Felváltva muzsikáltam mindenféle hangszeren. Szemben velem, a korláton, ott állt Kedves, a megtépett szárnyú vadliba. Az ő barna tollait is bearanyozták a fénysugarak, előre nyújtott nyakkal mozdulatlanul hallgatta a zenét. Egyedül csak a vadlibát láttam, de tudtam, hogy rengeteg ember is hallgatja a zenét. Messze lent, a pódium talapzata körül, ahová nem hatolt el a fény. Időnként fergeteges taps tört ki lent a sötétben. Ilyenkor a vadliba felemelte a fejét, és a tapsra figyelt. Én meg udvariasan meghajoltam, és így álltam, amíg a forgó pódium megtette egy teljes kört. Aztán a másik hangszert vettem a kezembe, és azon játszottam. Szépen muzsikáltam. A láthatatlan emberek újból és újból lelkesen hosszan tapsoltak. A végtelenségig ott maradtak volna, hogy hallgathassák a zenét. És én sokáig muzsikáltam nekik. Szerettem azt a fényesen kivilágított pódiumot, a szikrázó korlátjával, a bearanyozott tollú vadlibával, és ahányszor csak elmentem oda, sorra vettem az összes létező hangszereket, és mindegyiken játszottam. Beszélni is szerettem volna mindenről valakinek, elsősorban Rézinek. De őt tavasszal is hiába vártam a szívnél. Nem jött ki egyszer sem. Pedig sokszor egész napokat ott ácsorogtam a kis vízesésnél, és ha megjelent a malom udvarán, vadul integettem neki, de ő legtöbbször nem is nézett felém. Amely észrevett, szomorúan rázta a fejét, és a vízi malomra mutatott. Később aztán felhagytam a próbálkozással. Sajnáltam ugyan, hogy senkinek sem mesélhetek a bejárt szép helyekről, főleg a magas pódiumról, de akkor még nem hiányoltam Rézi túlságosan. Mások meg egyáltalán nem hiányoztak. Megvoltam szépen egymagamban is fent a Kálvárián. A kedvem tartotta, elkalandoztam, meg aztán most már a kápolna teraszáról is sokkal több látnivaló volt, mint a korábbi években. A Kálvária utcában ugyanis rohamosan szaporodtak a házak. Egyre több ember csúszott le ide a Tuki dombról. Tavasszal sietve alapot ástak a lapályos, nedves talajba, földből falakat vertek, négy külső falat és egy közfalat, ugyanis egy szobát és egy konyhát csináltak. A tetőt többnyire náddal fették be, a falakat betapasztották pejvás sárral, vékonyan tapasztottak, hogy minél előbb megszáradjon és bemeszelhessék, és hogy minél előbb beköltözhessenek. Utána pedig rohantak a földekre dolgozni és gyűjtögetni, mert szerettek volna ismét visszajutni a Tuki dombra. Nem emlékszem azonban, hogy istenes Bibic Mihály költözködése óta bárki is visszament volna a folyó másik oldalára. Ezt a Kálvária utcaiak is tudták, de ők úgy látszik továbbra is reménykedtek, legalábbis a többségük. Aki pedig már nem reménykedett, az fogta a cókmókját, és nekivágott a nagyvilágnak. Ilyenek is egyre többen voltak. Minden hónapban eltűnt egy-egy család a Kálvária utcából. Többnyire Amerikába vándoroltak ki, de a házuk nem állt sokáig üresen, helyükre mások költöztek, és új házak is nőttek a földből. Így hát nem csak reggel és este, hanem egész nap néztem a kétségbe esetten gürcölő vakond embereket. A virágos katona és a kopasz halász még fontosabb lett, mint azelőtt. A közelükben biztonságban éreztem magam, megvédve mindentől és mindenkitől. Még Török Ádámtól is, aki eljött egyszer a Kálváriára, és akkor megpróbált kizökkenteni a nyugalmamból. Húsvét előtt egy héttel jött oda,
hogy elvigye a csomagját. Én a kápolna mögötti teraszon ültem, és a Kálvária utcai házépítéseket figyeltem. Török Ádámot csak akkor vettem észre, amikor feljött a lépcsőkön. Ő azonban, mintha még akkor sem látott volna, nem is köszönt. Egyenesen odament a feszületekhez, és a bronz Jézus lába mögül elővette a csomagját. A disznó hólyagból kirázta a zsebórát, az aranyláncot, meg a pecsétgyűrűt, gondosan megvizsgálta őket, az órát fel is húzta, és a füléhez emelte, hogy meghallgassa, jár-e. Az óra úgy látszik járt. Török Ádám elégedetten visszarakott mindent a disznó hólyagba, és zsebre vágta a kis csomagot. Akkor végre rám nézett, és megkérdezte. Egész életedbe itt akarsz tökéletlenkedni? Semmi között hozzá, fortyantam fel, és a hangulat egy csapásra olyan lett, mint amikor a szívnél összevesztünk. Teljesen meg fogsz hűlni, mondta Török Ádám. De azért köszönöm, hogy vigyáztál csomagra. Nem vigyáztam rá. Felőlem akárki elvihette volna, egy szót sem szóltam volna. És máskor ne hozz ide semmit, mert beledobom a folyóba. Török Ádám őszinte aggodalommal szemlélgetett, és azt mondta. Téged alaposan el kellene verni, akkor talán észhez térnél. Egy napon alaposan el foglak verni. Törődj a magad dolgával. Többet ne is próbálj idehozni semmit. Igen, bólogatott Török Ádám, és lassan vigyorogni kezdett. Egyszer nagyon meg foglak verni. Azért, hogy észhez térj. Majd meglátjuk, hogy ki térít észhez. Meglátjuk. Biztos lehetsz benne. Kihívóan vigyorgott, de én már nem válaszoltam. Elhatároztam, hogy nem hagyom magam felhergelni. Nem érdekelt Török Ádám, nem is akartam vitatkozni vele. Elfordultam tőle, és a házépítőket néztem. Török Ádám ott állt még egy ideig, vigyorgott, de amikor látta, hogy nem törődöm vele, elment a Kálváriáról. Ismét egyedül maradtam.

0: Török Ádám látogatása után hónapokig nem háborgatott senki. Nagy szombaton és húsvét napján elözönlötték ugyan a hívek a Kálváriát, kinyitották a fehér kápolnát és buzgón imádkoztak, de a húsvét gyorsan elmúlott, a kápolna bezárult, az emberek mentek a dolguk után. Újabb egy évre elfelejtették a Kálváriát. És én továbbra is zavartalanul elnézegettem őket a teraszról, a három feszület árnyékából, vagy felmentem a magas, csillogó pódiumra, és muzsikáltam kedvesnek, a vadlibának, meg az embereknek, akik messze lent ragadtak a sötétben. Nyáron érkezett a következő látogatóm. Rézi jött el a Kálváriára. Neki azonban nagyon megörültem, nem úgy, mint Török Ádámnak. Egy vasárnap délután jött. Vele volt a vízbe fulladt Gilike okos, fekete kutyája is. Megláttam őket, amint befordultak a Kálvária utcába. Rézi gyorsan lépkedett a nyomorúságos nádfedelű viskók mellett, az okos, fekete kutya pedig jókedvűen gurult utána. Váratlanul bukkantak fel. Örömömben és meglepetésemben majdnem kiabálni kezdtem, és abban a pillanatban az is kiderült, hogy Rézi tulajdonképpen sokkal jobban hiányzott nekem, mint eddig gondoltam. Lelkendezve rohantam eléjük, tényleg nagyon örültem. Alig vártam, hogy mesélhessek Rézinek, rengeteg dologról akartam neki mesélni. És onnan messziről, fentről, a Kálváriáról még nem vettem észre, hogy Rézi mennyire megváltozott. A közelükben azonban ilyetten megtorpantam. Rézi egészen más volt, mint amikor a Malom udvarban járkált, vagy amikor a Szívnél beszélgetett velem. Ott mindig fülig lisztes volt. Az arca kivörösödött a munkától, régi, elnyűjt vászon ruhák lógtak rajta, és én afféle szorgalmas, jókedvű gyereklánynak, sőt, majdnem fiúnak tartottam, akinek jól esik néha kiszökni a vízimalomból, beszélgetni valakivel a Szív mellett, és aki szívesen végighallgatta, ha én azokról a rendes és szép helyekről meséltem, amelyeket naponta bejártam. Most viszont egyszerre rádöbbentem, hogy dehogy is gyereklány. Egyáltalán nem gyerek, hanem felnőtt, komoly nő, majdnem asszony már. Most nem volt fülig lisztes. Vasárnapi, ünneplő ruhájában közeledett felém. Bokáig érő, szabott ruhájában, nem elnyűjt vászonruhában, és nem is bő, ráncos lebernyekben, mint amilyenben a parasztlányok jártak. A lábán fényes új cipő volt, gavallér sarkú cipő, amelyben majdnem olyan magas volt, mint én. És akkor azt is láttam, hogy Rézi idősebb, mint én. Lelohadt a lelkesedésem, elbizonytalanodtam, kezdtem kételkedni benne, hogy miattam jött ide a Kálváriára. Kit keresel? Kérdeztem zavartan. Téged, mondta. Beszélni akarok veled. A hangja is egészen más volt. Komolyan, szinte követelőzve beszélt, ahogyan a felnőttek szoktak, és az arca is szomorúbb volt, mint azelőtt bármikor. Elmentem néhányszor a Szívhez, mondtam bátortalanul. Gondoltam, esetleg majd kijössz. Nem engedett ki az apám a Malomból. Most is csak Katival mehettem el hazúról. Alig tudtam elszökni tőle. No, mutasd meg a Kálváriádat. Azt a boldog katonát, meg a fekete Jézust, akikről annyit beszéltél. Elvezettem a Kálváriára. Bár jól láttam, hogy egyáltalán nem érdekli sem a virágos katona, sem a bronz Jézus. Kedvetlenül megmutattam az oszlopokat. Ő megnézte a képeket, de nem szólt rájuk semmit. Lassan felment a lépcsőkön a kápolna teraszára. Én meg kullogtam utána. Az egész olyan volt, mintha egy régi, jó ismerőst látnék vendégül, aki időközben rettenetesen meggazdagodott, és most nagy zavaromban nem tudok vele mit kezdeni, hiszen úgysem tetszik neki semmi. Azon nem csodálkoztam volna, ha leszólja a virágos katonát és az egész kálváriát. Kicsit olyan Török Ádám íze is volt ennek a látogatásnak. Férhez akarnak adni, mondta Rézi. Háttalált nekem, a bronz Jézus nézte. Ki akar férhez adni? Az apám. Egy hónap múlva férhez kell mennem. Nincs is már egy egész hónap hátra. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy nekem ehhez semmi közöm, és nem tudtam elképzelni, hogy miért is jött tulajdonképpen, miért és miről akar beszélni velem. Asszonynak való vagy már, mondtam. Hirtelen felén fordult, és többé már nem volt asszonynak való. Nem is volt komoly felnőtt. Egyszerre ugyanolyan lett, mint azelőtt a szívnél mindig. Még az arca is lángolni kezdett. Azt vártam, hogy a következő pillanatban a szabott vasárnapi ruháját elborítja a liszt. Nem akarok a nagyfejű Jakob felesége lenni, sziszegte dühösen. Vidáman, megkönnyebbülten felnevettem. Tehát mégsem változott meg. Nem tud sokáig megmaradni a másik ruhában és a magas sarkú cipőben. Dehogy is voltam már zavarban. Ki az a nagyfejű Jakob? Kérdeztem nevetve. Ne röhögj! Förmett rám, de utána mindjárt ő is elnevette magát. Egy hentes legény. Jakob Grébnernek hívják. Miért hívod nagyfejű Jakobnak? Mert akkora feje van, mint egy hordó. Azért nem akarsz férhez menni hozzá, mert nagy a feje?
1: Azért?
0: Meg buta is szörnyen. Három szót sem tud rendesen kinyögni. Értem, mondtam vidáman. Nagyfejű és buta. Ügyetlen is. Egyáltalán nem tud táncolni.
1: Attól még egészen jó fér lehet belőle. Ne gúnyolódj, a fene egyen meg!
0: Tényleg nem tud táncolni, majd mindjárt megmutatom, hogyan táncol. És ott a kápolna teraszán megmutatta, hogyan táncol a nagyfejű Jakob. Lábát kissé begörbítette, esetlenül lépegetett jobbra-balra, és folyton orra akart bukni. Megfájdult a gyomrom a nevetéstől, le kellett ülnöm a feszületekhez. Aztán Rézi is nevetve leült mellém a szép ünneplő ruhájában. Teljesen megfeledkezett arról, hogy nem a lisztes ruhája van rajta. Nagyszerű férjed lesz, mondtam, mert roppant tetszett nekem ez a nagyfejű Jakob ügy. Látni sem bírom, mondta Rézi. A legügyetlenebb ember a világon. Én sem tudok táncolni, mondtam.
1: Nem tudsz táncolni?
0: Nem. Mindig csak muzsikálok a házi bálokon, és nincs alkalmam megtanulni táncolni.
1: Akkor te is olyan ügyetlen vagy, mint a nagyfejű Jakob.
0: Nem vagyok ügyetlen. Kiváló hallásom van. Én nagyon gyorsan megtanulnék táncolni.
1: Lássuk. Állj fel.
0: Felálltunk, és Rézi megmutatta a keringő lépéseit. Aztán mellém állt, megfogta a csuklómat, és vezényelt.
1: Jobb láb előre, bal előre, jobb a balhoz.
0: Velem együtt lépkedett, és vezényelt, mint egy tánctanár. Gyorsan megtanultam a lépéseket. Akkor összefogóztunk, és rendesen táncoltunk. Rézi halkan dúdolt egy keringő dallamot, és csak hamar úgy táncoltunk, mintha a falábú Schmidt Fülöp tekerte volna a verkliét mellettünk. Néhányszor körbe táncoltuk a kápolna teraszát, és én még azt is elfelejtettem, hogy a Kálvárián vagyunk, ahol igazán nem illik táncolni.
1: Nem vagy ügyetlen, mondta Rézi elismerően. Ilyen rövid idő alatt még én sem tanultam meg valat szerezni.
0: Elengedtem a derekát, de még mindig ott álltunk, egészen közel egymáshoz. Az arcunk majdnem összeért. Éreztem, hogy elpirulok. Megmondtam,
1: Megmondtam, hogy kiváló hallásom van. Miért lettél ilyen piros? Ne menj férjhez, mondtam. Többé nem volt kedvem nevetni a nagyfejű Jakobon. Most már kimondottan utáltam azt a hentes legényt. Eszem ágában sincs férhez menni a nagyfejű Jakobhoz. Senkihez se menj férhez. Nem is akarok még férhez menni. Mondd meg az apádnak, hogy ne erőltesse a férhez menést. És kérd meg, hogy engedjen ki esténként a szívhez, mint máskor is. Vasárnap meg mindig eljöhetnél ide a Kálváriára. Lehetetlen. Minél előbb el kell szöknöm valahová. Elszökni? Hova? Minél messzebb innen. Különben férhez kell mennem a nagyfejű Jakobhoz. Mondd meg az apádnak. Mondtam már ezerszer, nem ér semmit. El kell szöknöm. Ezt akarom megbeszélni veled. Üljünk le. Leültünk, és én kétségbe esetten azt mondtam. Nem akarom, hogy elszök innen. Ne legyél gyerek, mondta Rézi dühösen. Értsd meg, hogy muszáj elszöknöm. Csak egy-két hónapra mennék el. Csak egy-két hónapra? Kérdeztem reménykedve. Persze. Hogy az apám megijedjen egy kicsit is, hogy ne kényszerítsen tovább a nagyfejű Jakobhoz. Utána visszajövök, és minden rendben lesz. Még a szívhez is kijárhatok minden este. Biztos? Biztos. De neked segíteni kell. Segítek, mondtam örömmel. Ha egy-két hónap múlva visszajössz, akkor segítek. Kész a tervem, mondta Rézi. Jövő héten megyünk bejelentkezni a községházára. Elmegyek, és bejelentkezem, mintha belenyugodtam volna a dologba. Az apám utána remélem nem ügyel majd rám túlságosan. Szép csendben összepakolom a ruháimat, és mához két hétre, amikor már besötétedik, elszököm otthonról. Mit kell nekem csinálni? Megkeresed Török Ádámot, és megkéred, hogy szerezzen egy csónakot. Összevesztem Török Ádámmal. És különben is, minek neked a csónak? Akarsz segíteni, vagy nem? Rendben van, megkeresem Török Ádámot. De minek a csónak? Azért, mert a vonat csak nappal jár. És mire az állomásra érnék, az apám biztosan elkapna. Éjjel kell elszöknöm csónakkal. Szóval, Török Ádám szerezzen egy csónakot, és két hét múlva, vasárnap este várjatok rám a gátnál. Elvisztek csónakon Turiáig, ott reggel felszállok a vonatra, és elmegyek Zentára, vagy Szegedre. Ott elszegődöm cselédnek, vagy mit tudom én, majd feltalálom magam. Egy-két hónap múlva pedig visszajövök, és rendben lesz minden. Biztos, hogy feltalálod magad? Bízz csak rám. Nem félek én a legnehezebb munkától sem. Ha kell, zsákot is hordok. Vittem én már fel a malom padlására 50 meg 60 kilós zsákokat. 60 kilós zsákokat? Igen. Talán nem hiszed el? De, elhiszem. Erős lány vagy. Meg szép is vagy. Nem vagyok már kövér. Soha sem voltál kövér. Segítek neked, hogy elszökhess. Beszélek Török Ádámmal, és szerzünk csónakot. De minél előbb gyere vissza. Két hét múlva, ha besötétedik, várjatok a gátnál. Ott leszünk. Akkor most mesélj azokról a szép helyekről. Tényleg azt akarod, hogy meséljek? Persze, hogy azt akarom. Mindig szerettem, ha meséltél nekem. Olyan furcsa voltál, amikor idejöttél. Gondoltam, hogy egyáltalán nem voltam furcsa. Pontosan olyan voltam, mint máskor. Akkor elkezdtem mesélni. Több mint fél évvel múlt, amióta utoljára találkoztunk a szívnél. Azóta rengeteg helyet bejártam, és most mindegyikről meséltem Rézinek. És külön, hosszan meséltem neki a fényes, forgó pódiumról, ahol muzsikálni szoktam, és a vadlibáról, amely az aranyozott korlátról hallgatja a zenét, és a barna tollai is aranyszínűek lesznek az erős fényben. Sokáig beszéltem.
0: Rézi mindvégig figyelmesen hallgatott. Neki is nagyon tetszett az a magas pódium. Kedvest, a vadlibát is ugyanúgy megszerette, mint én.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serres Zoltán olvasott fel. A 15. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Június 12-én életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást. Legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kedden hangsúlyozta. A szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált, tényleges közfeladat nélkül, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden felidézte, a szuverenitásvédelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője közölte, a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Június 9-én kedden délelőtt 14. Leó pápa Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjában, az IFEMA Madridban önkéntesekkel találkozott. Június 8-án magánkihallgatáson fogadta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, majd beszédet mondott a spanyol parlament tagjai előtt, a Palacio de las Cortes épületében. A pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Monserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, amelynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Hazánk időjárásáról. Szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északi felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet 26 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Itt a nyár, itt a vakáció. Terveznek utazást valamilyen arab országba? És tájékozottak, hogy milyen az arab világ? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Hét hazugság az arab világról. Ez a mai műsor apropója egy könyv, melynek szerzője itt ül velem szemben, Tarik Messár közel-kelet szakértő. Szeretettel üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Hét hazugság az arab világról. Menjünk sorba, hogy mi ez a hét hazugság, de egyáltalán arab világ, hány ember mondható ennek a világnak a részeként?
1: Pontos számot nagyon nehéz mondani, ugyanis ezek a népszámlálások általában elmaradnak az arab régióban. Ennek számos oka van, ugye megpróbálják ezáltal elkerülni a konfliktusokat, mivel ha kiderülne, hogy valójában az egyes vallási etnikai csoportoknak milyen pontosan mennyi az aránya, akkor abból egy komoly feszültség, ez egy komoly feszültséget szítana, tehát ezek a népszámlások elmaradnak rendre. Úgyhogy csak tippelni lehet az arab világ számával kapcsolatban, itt vannak ilyen 300 milliós satszolások, van, ami 400 millióról beszél, valószínűleg 400 millió fölötti lehet.
0: Közel az 500-hoz
1: hát,
0: akár?
1: Hát inkább a közelketet mondják, az egész közelketet mondják 500 milliónak, tehát ez kevesebb kicsit az arab világ. Valóban 22 tagállama van az úgynevezett arab ligának, tehát ezeket szokták arab országoknak nevezni, de ebből a 22 tagállamból valójában csak 18 tekinthető többségében arabnak, ugyanis van 4 olyan afrikai ország, amelyeket felvettek az arab ligába, de nem tekinthetők igazából. Igen, tehát 18 ilyen arab országban, azt lehet mondani.
0: És akkor itt vagyunk az első hazugságnál. Mi az első hazugság?
1: Így van, azt gyorsan hozzátenném, hogy a könyvben ugye hét hazugság van, vagy hét olyan sztereotípia állítása, amelyet igyekszek megcáfolni, vagy nagyon sok esetben csak árnyalni, mert nem lehet mindig teljes mértékben ezeket exaktul megcáfolni, inkább csak egy teljes képet próbálok adni ezekről, hogy mi a valóság. Az első ilyen, hogy az arab világ örökké háborúzik. Ezzel az állítással nagyon sokat találkoztam az előadásaim során az elmúlt években. Nagyon sokszor megkérdezték tőlem a különböző előadásaimon, hogy az arabok miért háborúznak, holott itt Európában nincsenek háborúk.
0: Miért háborúznak az arabok?
1: Először is nyilván nem csak az arab világban vannak háborúk, Európában is vannak, sajnálatos módon, és voltak is.
0: Na de a Közel-Kelet akkor is egy ilyen háborús tűzfészek. Mióta az eszemet tudom, azóta a Közel-Kelet mindig egy ilyen nyugtalan.
1: Így van, a könyv ez nem is cáfolja, tehát valójában vannak most is aktív fegyveres konfliktusok, például Jemen tudom kiemelni, ahol nem szűnik ez a konfliktus, éppen Szudánt, vagy Szíriában nagyon sokáig ugye fegyveres konfliktus volt, most elvileg nyugodtabb időszak van. Itt vissza lehet menni, a könyvben is kifejtem a gyarmatosítás korszakát, ugyanis amikor a nyugati hatalmak megjelentek a Közel-Keleten, az arab világ területén, akkor igenis megbolygatták a helyi viszonyokat. 1916-ban volt az úgynevezett Sykes-Picot egyezmény, erről biztos nagyon sokan hallottak, és ezt követően meghúzkodták a határvonalakat, tehát kilakultak a mai arab országok tulajdonképpen.
0: Ez francia, vagy inkább fordítva mondom, angol, vagy brit-francia, ugye? Ez a kettős.
1: Igen, ők egymásra egyezkedtek, és a széteső oszmán birodalomnak a különböző területeit ők elosztották egymás között, különböző érdekszférákra, de ezzel megágyaztak a konfliktusoknak. Tulajdonképpen a mai napig nem csak és kizárólag ehhez lehet kötni a konfliktusokat, de ez egy kiinduló pontnak tekinthető.
0: Ez nagyjából úgy történt, hogy megvan a vonal, mint a rejtőkönyvekben, megvan a vonal, és akkor attól északra francia, attól délre angol, és ez így, ilyen egyszerű, és a vonal azon mentén?
1: Kicsit ezért bonyolultabb volt, itt volt egy bizottság, amik évekig vizsgálta a helyi viszonyokat, de egyszerűen nagyon nehéz volt ezeket a határokat tényleg úgy meghúzkodni, hogy igazságos legyen és jó legyen. Csak egy példát mondjak, a keresztény közösség, az a keresztény közösség, amelyik évezredek óta a területen él, tehát már az első században ugye voltak keresztények ott a területen, Mezopotámiában, ők négyfelé szakadtak, tehát kerültek Szíriába, Iránba, Törökországba és Irakba. Ugyanarra a közösségről beszélünk, vagy hittestvérekről beszélünk, és őket szétszakították négyfelé, sőt, még Örményországba is kerültek, ami egy kicsit távolabb van azért. Lényeg az, hogy ilyen dolgok történtek meg, hogy törzseket, vallási közösségeket szétszakítottak, és ezek a csoport,

0: a keresztények és a zsidókkal, és nagyon sok pogromok voltak, népirtások. Tényleg a helyi viszonyok teljesen felbojdultak akkor.
1: Na de, ha történt egy rendezés, ami igazságtalan, nem számolt az etnikai viszonyokkal, a nagyhatalmak érdekeit szolgálta, eltelt azóta 100 év, több mint 100 év. Miért nem igazítanak a határokon ezek az országok, ha egyébként lehetne, és akkor össze lehetne kapcsolni mondjuk a keresztényeket egy ország alá, vagy valami hasonló?
0: Sajnos nem lehet igazítani, mert ott van az olaj. Tehát az olajmezők azok olyan érzékeny területen fekszenek, hogy arról senki nem fog lemondani. Nem csak olaj van egyébként, hanem földgáz és nagyon sok más nyersanyag is, akár foszfáttól kezdve tényleg lehetne soha reggelig, tehát ezekről nem fognak lemondani az érintett kormányok, államok, és nem fogják ezt átadni egy másik államnak, tehát ez kizárt. Tehát nem lehet, megoldhatatlan probléma ez. Ott van még a kurd kérdés, amely szintén nem tudnak megoldani már nagyon régóta. A kurdoknak önálló államot ígértek korábban, lehet azt mondani, hogy becsapták őket, nem alakult meg az önálló kurd állam, csak Irakban van egy ilyen fél autonómiaszerűség.
1: És Törökországban is vannak kurdok.
0: Hát igen, de ott törökök sem fogják engedni, hogy független legyenek, mert egyszerűen nem engedik meg, és ez a realitás. Úgyhogy itt nagyon sok olyan csoport van egyébként, például a türkmének Irakban szintén akartak függetni, nem engedik nekik. Tehát ezek olyan érzékeny területen fekszenek, olyan geopolitikai gócpontokban, hogy egyszerűen nem tudnak független legyenni, és nem engedik meg.
1: Na de akkor ez azt jelenti, hogy azok az ellentétek, amiket az 1916-os határ megvonása magában hordozott, azok mind a mai napig itt vannak, és itt is maradnak, és akkor ez a térség, ez egy ilyen tűzfészek lesz mindig?
0: Az a probléma, hogy nem tudnak nemzetállamként működni ezek az országok, tehát olyan alkotelemekből tevődnek össze, hogy Irakban is fel tudok sorolni 20 közösséget, vallásit és etnikait. Nem nagyon tudnak most nemzetállamként gondolkodni. Az idők folyamán voltak olyan időszakok, amikor volt egy egységes iszlám birodalom, akkor valahogy mégis voltak tényleg olyan periódusok, amikor békés együttélés volt, és meg tudták ezt oldani. Tehát nem feltétlenül a vallás dominált, egyszerűen az uralkodóhoz való hűség határozta meg az embereket, és nem az, hogy melyik etnikumhoz tartoznak. Most sajnálatos módon a 20-21. Században ez nagyon központi téma lett, hogy ki melyik etnikumhoz tartozik, vagy melyik vallás követője, és ez rengeteg konfliktus szül a mai napig.
1: 7 hazugság az arab világról, az elsőről beszéltünk, az arab világ örökké háborúzik. Mi a második?
0: Azt, hogy az arab világ egységes. Tehát amikor...
1: Erről beszéltünk itt most.
0: Igen, de még hozzá lehet tenni azt, hogy nagyon sokan úgy tekintenek, bárki, aki a régióból érkezik, akkor learabozzák is. Akkor. De én is nyilván az arab szót használom a könyvemben, de egyszerűen nem feltétlenül helyes az arab szó különben. Hiába vannak olyan vonások, amelyek jellemzőek az arab emberekre, óriási különbségek vannak a különböző országok között.
1: A nyelv vagy az írás az mennyire összetartó erő?
0: A nyelv összetartó erő, itt kimondottan az irodalmi arab nyelvről beszéltünk, vagy klasszikus arab nyelvről, vagy arabul el-fuszhának nevezik. Ez egy összetartó erő, mert az iskolában ezt tanulják a gyermekek, és ezt tulajdonképpen megérti az összes arab ember. Elvileg meg kell értenie.
1: Tehát Egyiptomtól Marokkóig ezt nagyjából mindenki érti.
0: Igen, de nem feltétlenül használják, inkább csak hallgatják, tehát a televízióban, a híradó például ezen a nyelven folyik, könyveket így olvasnak. Ha akár olyan színdarabok, amelyek nem népi színdarabok, akkor akár irodalmi nyelven is beszélnek benne, stb. Tehát azért az irodalomban használják, és ez egy fontos összetartó kapocs, de a két arab ember találkozik, két különböző országból származó arab ember, akkor általában valamilyen dialektus kezdenek használni, tehát a nyelvjárást, amelyik a mainstream-ebb, vagy próbálják összeválogatni. Egymáshoz alkalmazkodnak egyébként kommunikációban.
1: Érti? Ön például alkalomattán, ha ott van, mondjuk Irakban vagy Egyiptomban, érti azt a dialektust?
0: Én mindig arabul kommunikálok, bármelyik arab országba megyek, de nyilván vannak olyan arab országok, például Marokkóban többször is voltam, ott jóval nehezebb kommunikálni nekem is. Megértem, kicsit küszködök vele, ők nagyon könnyen megértnek engem, én sokkal nehezebben őket. Azt lehet mondani, hogy a közel-keleti arab országokban, tehát az ázsiai arab, nyugat-ázsiai arab országokat sokkal jobban értem én is. Az észak-afrikaiakat jóval nehezebb. De egyébként ez az arab anyanyelvűek is így vannak ezzel. Tehát mondjuk egy iraki vagy egy szíriai állampolgár, aki ott született, nehezebben érti az észak-afrikai arab nyelveket.
1: A harmadik hazugság, 7 hazugság. Mi a harmadik?
0: Hát azt, hogy a nők elnyomottak. Na most ez tényleg egy olyan téma, ami rengeteg vitát szül.
1: Hát eltakarják az arcukat, nem mehetnek fürdeni, igen. Illetve ha mégis, akkor hosszú ruhában. A férj az uralkodó a családban. Persze, hogy elnyomottak, vagy nem?
0: Igen, itt az iszlám szerepét firtattam a könyvben, különböző idézeteket fordítottam le, tehát ezeket osztottam meg.
1: Egy keresztkérdés. Ha lenne egy lánya, nem tudom, van-e lánya, akkor örülne, hogyha ott nőne fel egy arab ország?

0: világban, tehát érti, hogy arab környezetben nőne fel? Tudom, ez rossz kérdés, de mégis.
1: Nem, szerintem nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy az arab világban egy lánynak felnőni sokkal biztonságosabb, mint Európában. Ez lehet, hogy sokakat meghökkent, de az biztos, hogy sokkal inkább biztonság az garantált egy arab világban.
0: Mert vigyáznak rá, el nem engedik a kezét, na de ez azt jelenti, hogy nem csinálhat semmit szabadon.
1: Nem teljesen, mert ez is régió függő. Itt mindenképpen a város és vidék szembenállítást emelném ki, ugyanis a városi területeken, főképpen a fővárosokban, tehát saját szemem láttam például Irakban az autót vezetőknek saját becslés 30-40% a nő volt, egyedülálló nő ült a kocsiban, és autót vezet, barátnőkkel elmennek shoppingolni, és így tovább. Tehát ezért az európai életmód egy picit begyűrűzött az arab világba is. A vidéki területeken van inkább probléma ezzel kapcsolatban, sokkal szűkebbek a lehetőségeik.
0: És hogyha mondjuk egy arab család Európában van, akkor is így vigyáznak a lányokra?
1: Én azt tapasztalom, hogy igen, vigyáznak, de azért itt elég sok konfliktus van emiatt. Tehát, hogy itt az Európában...
0: Hát az európaiakkal.
1: Igen, hát sokkal nyitottabb az élet, a gyermekek is inkább szeretnének nyilván akár bulikba járni, és stb. Nyilván egy konzervatívabb családban ez nehezebben lehet kivitelezni, és ebből feszültség szokott kialakulni a családokban. De tényleg, ha a kérdésre kéne válaszolni az arab világban, én úgy gondolom, a saját szememmel láttam, sokkal biztonságosabb egy gyereknek felnőni.
0: És amikor egy nő oda jut, hogy eladósorba kerül, ahogy mondták régen, választhat? És azt mondja, hogy ott van a szomszéd szembe, az a fiú, az nagyon szimpatikus nekem, ő hozzá szeretnék hozzámenni.
1: Láttam példát erre is, de az ellenkezőjére is. Tehát még mai napig él az, hogy a családok kinézik a gyermeküknek a leendőjét, tehát akihez hozzámehet, vagy akit elvehet. Ez akkor, mai napig él ez a dolog.
0: De... És akkor két kecske az ár, vagy három?
1: Nem, van hozomány, amit fizetni kell, de egyébként van ellenpélda is, tehát valamikor szerelemből házasodnak, erre is van példa.
0: Na de hány százalék mondjuk, hogy szerelemből házasodik, vagy jó, tudom, nem lehet erre sem válaszolni.
1: Nehéz erre válaszolni. Itt is tovább is azt mondom, hogy a óriási különbségek vannak a nagyobb városok, mondjuk nyilván Damaszkuszban, Bagdadban más a helyzet, mint vidéken, mondjuk Nedzsebben és Kerbelában, tehát hogy az óriási különbségek vannak.
0: És ha a tengerparton egy arab lány egy bikinit vesz és úgy fürdik, akkor megkövezik?
1: Megkövezés nem túl gyakori az arab világban, bár nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy
0: ilyen... Ez is egy sztereotípia, azért kérdezem.
1: Meg levágják a kezét, ha valaki lop, most akkor nyilván arab világ mindenkinek levágott kézzel kéne járnia, de ez nem, ez természetesen ez nem így van.
0: Hát nálunk is volt Szent László idejében, igen.
1: Abszolút voltak ilyen törvények vagy szabályok itt is. Nem jellemző, nem a megkövezés nem jellemző, ahol engedik a bikinis fürdést, például Marokkóban láttam marokkói lányokat bikinibe fürdeni, ez teljesen természetes volt. Szörföztek is, és így tovább.
0: Akkor a következő egy könyv az apropó. Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják itt a Magyar Katolikus Rádióban. A YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió YouTube és Facebook oldalain követhetik a műsort. Tarik Messzár közel-kelet szakértő a vendégem. Egy könyv, 7 hazugság az arab világról, ez a könyv címe. A negyediknél tartunk. Ami micsoda?
1: Minden arab muszlim. Ez tényleg egy olyan sztereotípia, amit arabokat lemuszlimozzák, a muszlimokat learabozzák. Ez minden nap találkozom ezzel.
0: Holott vannak keresztények?
1: Nagyon sok keresztény van, rengeteg. Nem csak keresztény egyébként, hanem ugye a zsidókat is vizsgáltam a könyvben, a zsidó közösség helyzetét. Mai napig vannak zsidók különböző arab országokban, vannak drúzok. Itt most arról beszélek, hogy ezek az emberek arabként is tekintenek magukra. Identitásuk az arab. Tehát a drúzok, nagyon sok drúz arabként tekint magára, sőt a többségük.
0: Mondjuk egy iraki zsidó azt mondja, hogy én arab vagyok?
1: Volt olyan időszak, a történelemben volt olyan időszak, amikor arabként tekintettek magukra, és még az arab nacionalizmushoz is hajlandók lettek volna csatlakozni, csak hát másképp alakult a történelem. Itt Izrael állam megalakulásra, a cionista mozgalomra gondolok, valamint a nácizmus terjedésre, sajnálatos módon ez meggátolta ezt a folyamatot. A lényeg az, hogy nagyon sok nem muszlim is tud arabként tekinteni magára, ez természetes. Keresztények között is van. Én Irakban végeztem terepkutatást. Vannak olyan keresztények, például a káldok, akik nagyon sok esetben arabként hivatkoznak magukra, arabul is beszélnek. Viszont vannak olyan keresztények, például az asszírok és a szírek, akik inkább ez az asszír-szír identitás sokkal erősebb náluk. Tehát mondom, attól függ, melyik közösségről beszélünk. Vannak még mandeusok is, például ők is tudnak olykor arabként hivatkoznak magukra.
0: Csupa olyan nevet mond, olyan dolgokat mond, ez egy rendkívül színes világ lehet.
1: Abszolút színes világ, sőt még vannak bohályok is, a bohály hit követői.
0: Na hát ezt akartam mondani, igen, igen.
1: Igen, tehát, hogy...
0: Viccelek természetesen, fogalmam nem volt, hogy meg nem tudom kik ők.
1: Igen, tehát nagyon sok etnikai vallási csoport van, amelyek egy része arabként tekint, meg egy része nem. De lényeg az, hogy ez nagyon színes világ, de rendkívül heterogén, tehát az arab világot nem lehet homogén egységként tekinteni.
0: Az ötödik...
1: Az, főleg az elmúlt időszakban merült fel legtöbbször, hogyha elfogy az olaj, akkor ezek az arab országok szétesnek.
0: Na de hát arról volt szó, hogy azért nem változtatnak a határokon, mert ott az olaj, ott vannak a gazdasági érdekek. Hát akkor mégiscsak.
1: Így van, az olaj nagyon fontos szegmens a bevételeiknek, viszont ez az úgynevezett diverzifikációs folyamatok elindultak, tehát amikor megpróbálják magukat függetleníteni az olajtól. Itt most konkrétan az öbölment arab országokra gondolok, tehát például Szaúd-Arábia,
0: a gazdag
1: országokra gondolok, igen. Komoly változások vannak, ha az Egyesült Arab Emírségeket nézzük, 70-es években még a GDP-jük 90%-a az olajra támaszkodott, most már csak 30%, tehát ebből lehet látni, óriási munka folyik, és olyan törekvések vannak, hogy megpróbálják az olajat háttérbe szorítani, és ez működik is, tehát hogy rengeteget költenek arra, hogy a turizmus felfuttassák például, tehát a kereskedelmi kapcsolatokat, technológia, űripart, tehát tényleg óriási fejlődés van, csak ezt nem látjuk itt Európából, mert egyszerűen az európaiakat ez nem érdekli. Nekik sokkal egyszerűbb az, ha konfliktusos régióként tekinthetünk az arab világra, meg problémás régióként, holott óriási fejlődés van, persze nem mindenhol. Tehát azért vannak olyan problémásabb területek is persze.
0: Hát főleg most a Hormuzi szoros és környéke, de ez csak zárójel. Hatodik, idézőjelben mondom, hazugság.
1: Így van. A hatodik az, hogy az arabok és a zsidók ellenségek.
0: Hát azért ez, hogy mondjam, a közelmúlt néhány évtized történései azért, vagy közel évszázad nagyon jól mutatják.
1: Igen, ott van a kulcsa, amit előtte mondott, hogy az elmúlt évtizedeknek a történései, holott volt egy nagyon hosszú, több évszázados periódus, amikor békés együttélés volt.
0: És jó barátok voltak?
1: Jó barátok voltak, és a zsidók Európából az arab világban menekültek az üldöztetés elől. Tehát erre volt példa.
0: Tehát az ivataros Európából, mondjuk a 16. században.
1: Így van, pontosan. Az Oszmán Birodalom területére menekültek, és tényleg abból lehet látni, hogy nagyon sok zsidó tudott érvényesülni a középkorban az arab világ területén, az iszlám birodalomban, a különböző tudományok terén tényleg maradandót alkottak itt, meg lehet említeni a Maimonidészt, zsidó vallások terén, stb. Tényleg hozzájárultak a tudományos felvirágzáshoz. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy hosszú évszázadokon keresztül békés együttélés volt, sőt, még az Oszmán Birodalom időszakában is ez megvolt.
0: Akkor mi az, ami ezt felborította?
1: Modernkor.
0: Jött a második világháború, jött Izrael állam, ott is úgy húzták meg a határokat, vagy mi a mai?
1: Inkább azt mondanám, egy picit visszamennék még az Oszmán Birodalom korszakára, amikor a nyugatiak megjelentek az Oszmán Birodalom. Úgy gondolom, hogy elkezdtek velük interakcióba lépni, és elkezdték támogatni, meg együttműködni a kisebbségekkel, zsidókkal, keresztényekkel, stb. Mert ott kezdődött ez a probléma. Ott
0: ez mondjuk 16. 17.
1: Kicsit
0: század, később, 18.
1: Kicsit később, 18-19. Ott már pici ellentétek megjelentek, és akkor a 20. században már ott már igazán Izrael állam megalakulása előtt a cionista mozgalom megjelenésével, valamint sajnálatos módon a nácizmus, azt ki kell emellem. Tehát olyan hatása volt egyes arab nacionista gondolkodókra a nácizmus, hogy
0: adott egy ideológiát a kezükbe?
1: Igen, például Emine Husseinnak egy palesztin főmufti volt, aki Irakban is tevékenykedett, meg más országokban, sajnálatos módon átvett ezt még Hitlerrel is találkozott személyesen. Tehát olyan szinten volt együttműködés, az arab újságokban ilyen propaganda cikkek jelentek meg, zsidó ellenes írások, és akkor tényleg már egymásra szembe fogott a két közösség.
0: A hetedik, te magad légy.
1: Igen, a hetedik az, hogy a maga az állítás az kicsit túlzó, hogy minden arab terrorista, de sajnálatos módon én találkoztam ilyen kommentekkel a különböző cikkek alatt, komment szekciókban, tehát az arabokat leterroristázzák. Holott, amit a könyvben is kiemeltem, hogy a terrorizmus leginkább sajnálatos módon az arabokat érintette az elmúlt évtizedekben. Tehát ha az áldozatok számát megnézzük, akkor sajnálatos módon ott volt a legtöbb áldozat, meg Afrikában persze.
0: Na de az iszlám állam, az nem arab gyökerű?
1: Igen, most itt is meg kell nézni, hogy honnan származik, miből ered a terrorizmus. Vissza lehet menni egyébként az afgán konfliktusra 79 és 89 között.
0: Szovjet bevonulás
1: Afganisztánba. Így van. Hát azt is lehet mondani, hogy ilyen külső hatalmak vonultak be ugye Afganisztánba, és ugye sok arab ilyen dzsihadista megjelent. Ezek később aztán megjelentek Európában, visszamentek az arab világ területére, és szép lassan kialakultak ezek a radikális csoportok. Itt a kezdetben ugye az Al-Qaidát lehet kiemelni, ugye 93-ban is már volt egy merénylet a World Trade Centerben alak sorában, aztán 2001-ben, és utána már jöttek a merényletek folyamatosan, tehát ez nyugati világgal való szembenállást tükrözi, de sajnálatos módon az arabokat és a muszlimokat is támadják a Közel-Keleten, tehát nem csak a keresztényeket például.
0: Talán másodszor mondta az arab világgal való szembenállást, hogy valós ez a szembenállás, és miért? Tehát mi, ha úgy tetszik, nagyon egyszerűen föltetem a kérdést, mi bajuk van a nyugati világgal?
1: Én most mindenképpen külön választanám a szélsőségeseket, mert azért egy átlagos arab ember, egy átlagos muszlim ember, aki arab, lehet azt mondani, hogy ragaszkodik a kultúrájához, ahhoz, hogy az ne sérüljön, ahhoz, hogy tényleg úgy érzi, hogy ő szeretné, rendben ragaszkodik hozzá, viszont a szélsőségesek tovább mennek, tehát ők nyilván vélt valós sírelmeket megtorolnak. És,
0: de a szélsőség többé-kevésbé azért mindenütt van valamilyen szinten.
1: Így van, csak ez vagy elburjánzott sajnos az elmúlt mondjuk 3 évtizedben, és mondom, mind a keresztényeket, mind az európaiokat, mind az arabokat sújtja, de nem lehet az arabokat ezzel úgy unblock azonosítani, mert ez vétek volna tényleg.
0: Itt a fő konfliktus egyfajta kulturális különbség?
1: Persze.
0: Hogy a nyugati kultúra meg az arab kultúra is nem akarják, hogy a nyugati kultúra ledózadolja a saját kultúrájukat? Nagyon egyszerűen fogalmazva?
1: Nem, ez nagyon jól volt megfogalmazva, sőt van egy ilyen orientalista látásmód is, amit az arabok sérelmeznek, az, hogy úgy érzik, hogy a nyugati gyarmatosítók lenézik őket, kevesebbnek tartják őket, és ez valójában így van, mert az elmúlt évszázadban ez így kialakult egy ilyen ilyesfajta látásmód. Ha megnézzük a nyugati híradókat, nem feltétlenül elismerően beszélnek az arab világról, és az arabok ezt tudják, és látják, és érzik, és tapasztalják. Sőt, hogy megjelentek Európában ugye a bevándorlás miatt is, testközelből is tapasztalják ezt, és ugye ezt nyilván sérelmezik.
0: Záró kérdés, és csak egy fél perc. És tudom, hogy nem lehet ilyet föltenni, mert az alapvirág sokszínű. A magyarokra hogyan tekintenek?
1: Ez egy jó kérdés. Attól függ, hogy mire gondolunk, hogy
0: mondjuk... Olyanok vagyunk, mint az angolok, meg a franciák, a gyarmatosítók, vagy azért mégsem úgy néznek ránk, mint a törökök, vagy hogyan?
1: Nem néznek ránk úgy, mint gyarmatosítókra, szerencsére. Tehát, hogy egy magyar ember kimegy az arab világban, nem a franciát és az amerikait látják benne. Legfeljebb csak kezdetben, mert fehér a bőr, és akkor azt mondják, hogy amerikai, de nem. Nyilván a magyarokra másképp tekintenek. Akik jól ismerik Magyarországot, azok általában a magyar hírességeket említik meg legelőször, főképpen Puskást. Szinte minden arab ismeri egyébként, főképpen
0: a foci.
1: Hát a foci, igen, akik a focit követik, azok Puskást ismerik. De úgy nem annyira foglalkoznak Magyarországgal. Nyilván migrációs válság idejében ott azért voltak konfliktusok, és az Al Jazeera, meg különböző ilyen arab oldalak is. Nem azt mondom, hogy becsmérelték Magyarországot, de nehezteltek, de aztán ez megszűnt. Tehát most ha híreket nézem meg az arab sajtóban, akkor legfőképpen az ilyen két oldal együttműködésekre fókuszálnak, és inkább pozitív a látásmód Magyarország felé.
0: Kedves hallgatóink, 7 hazugság az arab világról, egy könyv, ez volt mai műsorunk apropója. A szerző Tariq Messar, Közel-Kelet szakértő, majd valahol itt folytatjuk legközelebb. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást. A viszonthallásra!

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció vagy rémálom? Ismerik azt az érzést, amikor az autópályán megy az ember, lehetőleg külföldön, és éppen előzi a jobb sávban azt az embert, aki olyan nagyon lassan megy, de én hasítok 130-al, és akkor egyszer csak, mintha falba ütköznék, és kétségbe esetten nyomom a gázt, de hiába az autó lassul, és mindenféle fények villognak már a műszerfalon. És azt veszem észre, hogy mindenki más gyors, csak én vagyok lassú, és nagy nehezen kikecmergek a leálló sávba, amiről persze tudom, hogy 20 perc után már életveszélyes, de örülök, hogy ott vagyok, megállok, és indítózok, elforgatom a slusszkulcsot, és semmi, a berregő hang megvan, de a motor pöfögése az nincs. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Autózás, vakáció, ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Karner Miklóst, az Autós Élet főszerkesztőjét. Köszönöm, hogy itt van.
2: Jó estét, jó napot kívánok!
1: Ez az érzés, ez megvolt valaha is? Történt ilyesmi?
2: Az az igazság, hogy néhány hete történt ilyen itt Magyarországon. Egy ilyen bagatell helyzet volt, egy felújított motorú autóval mentünk valahova, és kiderült, hogy a felújítás egy dízelautó volt, ez nem sikerült úgy, hogy kellett volna, és hát hajtókkal csapágy hangja lett az autóra, amit esetleg szerelők tudnak, hogy pontosan mit jelent. Mi eléggé, minket
1: autópálya?
2: Az elég autópályán, igen, és ráadásul ugye most tudjuk, hogy az M1-es ugye felújítás alatt áll, és egy olyan szakaszon, ahol tudtam, hogy betoncsíkok között vagyok, tehát nem tudok sem erre se kitérni, hogyha megáll az autó. Úgyhogy ott például rögtön az volt az első teendő, amikor éreztem, hogy itt nem lesz valami nem stimmel, hogy megláttam azt a részt, ahol éppen az építkezés miatt volt egy ilyen kihajtó rész, egy lyuk, és gyorsan kihúzódtam, és nem csak odahúzódtam, szoktak azért hagyni a lezárásoknál olyat, hogy egy menekülő öböl, hogy így mondjam, mint egy buszöböl, hanem még ott volt egy külső rész, ahol a forgalom zajlotta, az építési forgalom, és odahúzódtam ki, pont amit mondott, hogy hát bizony nagyon veszélyes a leállósában állni. Tehát önmagában az a szituáció, hogy valaki oda kényszerül, akkor az első lépés az kell, hogy legyen, hogy elhagyja a járművet.
1: Már az is nagyon veszélyes, amikor az ember egyszer csak azt érzi, hogy hoppá, nem megy a motor, bizony. És tényleg mindenki mellettem gyors lesz, alig tudok kimenni.
2: Ugye itt a nem figyelés a nagy probléma. Biztos, hogy a hallgatók is sajnálatos módon láttak olyan eseteket az elmúlt hetekből, napokból, minden nap szinte, amikor olyan baleset történik, hogy egy kamion alá becsúszik hátulról egy busz, egy személyautó, bármi, és nagyon súlyos baleset történik ebből, mert ugye a kamion, vagy pótkocsija, ugye az olyan masszív, hogy amikor én oda egy személyautóval becsúszom, akkor ledarál mindent, de lenyesi tetőoszlopokat. Tehát ha én lelassulok, mert nem tudok gázt adni, és hirtelen ugye kéne valamit tennem abban a szent minutumban, hogy én most ott úristen nem megy az autó, akkor ugye nagyon nehéz, hogy észrevesznek-e hátulról, hogy például az első lépésnek azt tenném ilyenkor, hogy fölhívnám magamra a figyelmet, mivel tudom első körben egy vészvillogóval, ami persze
1: hát igen,
2: lehet, hogy nem
1: hát
2: veszik
1: akkor
2: észre.
1: Ebben a szituációban örülök, hogy élek. Most még azt sem tudom, hol van hirtelen.
2: Az az igazság, hogy magamból indulok ki, hogy én elég sokat használom a vészvillogót, például amikor megköszönök valakinek, hogy
1: hát
2: beengedett,
1: igen, ez
2: vagy
1: a szokásos,
2: egyebek.
1: De csak éppen, hogy.
2: Igen, éppen, hogy, de rögtön ezt egyébként nagyon ajánlom, főleg azoknak, akik új autóba ülnek, mert valóban az új autóknál nagyon sokszor érzi ezt az ember, nem úgy értem az újat, hogy most ülök bele, hanem a mai új autóknál, hogy eldugják úgy a vészfelugó kapcsolóját a gombok közé, valamelyiknél például fönt van a tükörnél, a középső tükörnél, az ember nem ezt gondolná, hogy ott keresse. Tehát például az ilyen dolgokat, amikor elindulunk nyaralni, és ez akár egy új autóval, hogy nagyon jó figyelni erre, hogy a fontos dolgok kéznél legyenek, és itt nem csak arra, hogy az autónak a saját gombjai, kezelőszervei hogy néznek ki, és rögtön ide kapcsolnám, hogyha például a feleségünk fog vezetni, aki nem ismeri ezt az autót, mert mondjuk mi elfáradunk, mert már 1000 kilométert levezettünk, és azt mondjuk, hogy légy kedves, vezessél most te tovább még 200 kilométert, akkor neki ugyanúgy jó lenne elmagyarázni, vagy nem ott kéne szembesülnie, hogy hogy is, nincs is kuplungpedál, mert az automata, szóval, hogy ilyen dolgok, és akkor csak annyit, bocsánat, csak annyit folytatnék még, hogy az autónak az olyan dolgai, hogy legyen nálunk a forgalmi engedély. Ugye Magyarországon már személyigazolvány forgalmi engedélyt nem nagyon hord magánál senki, hiszen ugye a DAP-pal ez megoldható. De külföldön elvárják, és onnantól kezdve, ha elkezdünk gondolkodni, hogy úristen, nehogy otthon hagyjuk, ez egy nagyon fontos dolog, vagy akár a kötelező biztosításnak az igazoló szelvénye, például, ami már egyébként digitális formában is létezik, vagy az, hogy az autónak a papírjai, az, hogy ha mondjuk tényleg ilyen probléma adódik, akkor, hogy tudjuk, meg meg tudjuk nézni, egyáltalán mikor volt utoljára olajcsere, hogy mi volt, egyáltalán tudjunk következtetni, hogy mire számolhatunk például.
1: Folytatjuk mindjárt az autózással. Itt mondom el egyébként, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, meg vissza is nézhetik a műsort, de a kedvenc témám, most ez nagyon idézőjeles, az elektromos roller. Mit lehet velük kezdeni? Most hallottam egy hírt, vagy olvastam, hogy 400-nál több gyerekbaleset történt ebben az évben elektromos rollerrel, és meg is haltak gyerekek elektromos roller balesetben, és most is van olyan gyerek, aki kómában fekszik emiatt. Mit lehet kezdeni az elektromos rollerrel?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és biztos sokan ugyanezt mondanák elsőre, amikor hallják, hogy honnan induljunk. És én azt mondanám, hogy az első, és talán szerencsés, hogy én most itt ülök ebben a székben, mert az autós élet az a Magyar Mobilitás és Autóklubnak a alapja. És nekünk ez egy hivatásunk, vagy hogy is mondjam, egy olyan elkötelezettségünk, hogy tanítsuk a diákokat, és például a rolleres oktatás, ez egy nagyon fontos teendőnk, hogy így mondjam. És itt az első, hogy a gyerekek vajon tudják-e azt, hogy amire ráállnak, az mire képes.
1: Na de én úgy teszem fel a kérdést, hogy van egy roller, egy elektromos roller, egyáltalán közútra engedhető-e egy ilyen jármű? Vagy van az az egykerekű szerkezet, az is gyorsan tud menni, de most maradjunk a rollernél. Tehát egyáltalán biztonságos-e a közúton egy ilyen jármű? Ami tud menni 60-nal is, ha éppen úgy van.
2: Ugye az alapvető probléma az, hogy a most tavaly ugye készült egy KRESZ módosítás, ami még ugye természetesen nincs kész, tehát igen. Alakul, hogy így mondjam, tehát
1: majd
2: az legjobb.
1: 27 januártól állítólag.
2: Amiben egyébként a klub is részt vett ennek a szövegezésében tervezetnek a megalkotásában, és ebben benne vannak ugye a különböző, mi úgy hívjuk, hogy mikromobilitási eszközök, mert amit mondott az egykerekűek, háromkerekűek, akárhány kerekűek, gördeszkák és társaik. A probléma az, hogy most erről nem igazán van szó, ugye évekkel ezelőtt volt kérdés, ez a parlamentben is téma volt, hogy minek minősülnek ezek járművek, nem járművek, eszközök, minek minősítsük. Ugye ez egy fontos szempont. Tudom, hogy a kérdés igazából arra vonatkozott, hogy ha én egyszerűen azt mondom a gyermekemnek, vagy én magam rollereznék, hogy akkor hol rollerezni, hol használjam, tényleg oda lehet-e menni az autók közé, és ez tulajdonképpen nem jogszabályi kérdés.
1: Oda lehet menni? Tehát szubjektív vélemény.
2: Oda
1: mit
2: lehet.
1: Mond Karner Miklós? Oda lehet menni?
2: Én azt gondolom, hogy ha egy gyerekről van szó, akkor én a saját fiamat nem engedném oda az autók közé. Ha a felnőttről van szó, tehát én magam, akinek van jogosítványa, motoros jogosítványa is, rollerre pattannék, ezt nem szoktam megtenni, de ha így lenne, akkor én úgy viselkednék ezzel, mint egy motorkerékpárral.
1: Azt mondja az orvos, aki egyébként aztán gyógyítja ezeket a balesetet szenvedett gyerekeket, hogy olyan gyorsan megy a jármű, hogy valójában nincs idő arra, hogy azok a védekező mozdulatok, azok időben megtörténjenek. Tehát nem nyújtja ki a kezét, hanem a fejére esik, a mellkasára esik, tehát olyan sérüléseket szenved, és ez kivéthetetlen. És én mindig azt mondom, hogy van egy roller, ami mondjuk egy méter hosszú, és egy két méter magas ember áll rajta, mondjuk van valami magassága még a... Tehát, hogy mondjam, mintha egy torony közlekedne nagy sebességgel. Ez teljesen életszerűtlen. A fizika, ami meghatározza a dolgot.
2: Így van, és még egy nagyon fontos dolgot mondok. Aki biciklizett már, vagy éppen motorozott, szerintem mindenki próbálta azt, hogy kéz nélkül biciklizni, ugye? Mert hogy milyen vagány dolog az.
1: Én például nem tudok.
2: Én például tudok, és nagyon szerettem is gyerekkoromban ezt tenni, ezt a sportot űzni, hogy így mondjam. Ugye mi a furcsaság ebben? Kéz nélkül is tudunk biciklizni, ugye? Tehát ha csak éppen, hogy támaszkodnék a kormányra, aki nem tud kéz nélkül biciklizni, gond nélkül elmegy. Rollerezni tudunk kéz nélkül? Nem lehet. Ugye? Mert egészen más a pozícióm nekem a rolleren. A biciklinél ez, amikor elessünk biciklivel, akkor mi történik? Valószínűleg megfogjuk a féket, kifarol a motor, ugye máshogy van a súlypontunk, ülünk egy ülésen. Mi általában mi szokott történni, ha szerencsés a helyzet, és nem orra bukunk mondjuk egy kődarabban.
1: Igen, előfordul, hogy átesünk.
2: De alapvetően elcsúszik az ember, kimegy a biciklinek mondjuk a hátulja, vagy az első kereke, és elfekszünk tulajdonképpen az úton. Nekem ilyen eséseim voltak gyerekkoromban. Mi történik a rollerrel? Nem tudom elengedni a kormányt. Ugye ezt említette, hogy orra esnek, fejre esnek, mert mi történik? Ő nem tudja elengedni a kormányt, még az is nehézséget okoz, ezt például tanítjuk, a kollégák tanítják a klubnál, hogy hogyan jelezzem azt, hogy balra vagy jobbra szeretnék kanyarodni. Roller, ez nagyon nehéz, mert ahhoz nagyon magabiztosnak kell lenni, hogy az egyik szarvát a kormánynak kollégáknak elengedjük. Az, hogy mind a kettőt például egy esésnél, az egy olyan rutin kellene, hogy legyen, de valószínűleg nem is tudja megtenni még egy felnőtt se. Tehát én magam is, aki mondom, motorozom, de az, hogy rollerrel úgy esek el, hogy tudatosan tudjam azt, hogy a fejemet védjem, és elengedjem, és azt mondjam, hogy ezt tegyem, és a másik probléma ezzel...
1: Ezt begyakorolni sem lehet, szerintem.
2: Valószínűleg minden bele gyakorolni, a motoros esést is meg lehet úgy gyakorolni, hogy az ember ne törje nagyon össze magát, ha lehetséges. A rollernél a nagy probléma még, hogy ugye szabadon van a kéz, a tenyerünk. Mert biciklinél is szabadon van a tenyerünk, csak ugye mivel másfajta módon esünk el. A rollernél meg az van, hogy akinek van annyira ügyes, hogy azt mondja, hogy védi a fejét és a kezével esik el, az rögtön ugye a tenyerét fogja tönkretenni azzal, hogy végigcsúszik a betonon, az aszfalton. Ezért mi például mindenkinek azt mondjuk, hogy lehet ezen csodálkozni, de az, hogy kesztyű, akár egy motoros kesztyű legyen a gyerek kezén, mert lehet különböző méretűeket, nyáriakat kapni, nem fülled bele a keze, nem probléma. Egy jó bukósisak, lehet motoros bukósisak, de még jobb, ha crossisakot vesz fel, mert a crossisaknak alul
1: az állat védi.
2: Tökéletesen védi, igen, de nyitott, tehát nem fogunk benne megfőni nyáron, és ami még fontos, bizony egy gerincvédő. És azok is vannak, olyan gerincvédők is kaphatók, ami szintén nem olyan, hogy melegben problémát okozna, mert mint egy ilyen háló szerkezet, vagy egy háló ruhában van tulajdonképpen benne a védő, és ez persze nagyon soknak nem tetszik, sokaknak nem tetszik. Én felnőtteket látok úgy, hogy mindenféle védelem nélkül mennek. Ugye a felnőtt magáért felel, azt mondja, hogy ő így megy, ez kész.
1: Előtte áll a gyerek, igen, ilyen is van.
2: De mondjuk az, hogy valaki azt mondja a gyerekének, hogy megveszem ezt a 150-200 ezer fontos, tehát nem olcsó rollert, és utána nem ruházok be még mondjuk 30 ezer, 40 ezer forintért, ha már mindenképpen rollerezni szeretne, hogy ez a nehéz ebben, hogy mondjam én a gyerekemnek, amikor ott a másik három, aki rollerezik, hogy ne pattanj rollerre, de sajnos ezek nélkül ez tiszta életveszély.
1: Én, na mindegy, nem mondom, hogy én mit csinálnék, mert kit érdekel, hogy én mit csinálnék az elektromos rollerekkel. Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban Karner Miklós, az Autós Élet főszerkesztője a vendégem. A nyaralás, békésebb témák. Például nagyon sokan szeretik a lakókocsikat, hogy lehet bérelni. Nem tudom, mennyibe kerül, nyilván nem olcsó dolog, lehet bérelni. Az autó megy elől, vontatja a lakókocsit. Veszélyes? Gyakorolni kell? Mi a tanács?
2: Hát én még nem nyaraltam lakókocsival, de húztam már különböző utánfutókat magam.
1: Motorcsónakot. Én is húztam motorcsónakot.
2: Én alapvetően autószállítót, meg egyéb ilyen szörnyű voltatványokat. Nagyon fontos az, hogy ez egy nagy odafigyelést igénylő művelet az, hogy az ember vontat. Főleg, amikor az első néhány alkalommal, tehát mondjuk azt mondanám rögtön, hogy ne úgy induljunk el nyaralni, hogy a nyaralás reggelén oda megyünk a bérlő céghez, és felakasztjuk a kocsit, és utána a lakókocsit, és megyünk, nekiindulunk a nagyvilágnak, mert hogy az, hogy ott van mögöttünk egy tonna mondjuk tömeg, vagy 800 kiló, vagy 600 kiló, azért az érezhető, amikor megyünk, mert ugye a szél, ez egy könny, azért ahhoz képest könny és nagy felületű, nagy homlok felületű, nagy oldal felületű járműről van szó, vagy eszközről van szó, és ezért, amikor ez mögénk van kötve, akkor bizony be tud avatkozni, hogy így mondjam, tehát a hatással lesz a járműnek a mozgására.
1: Trenírozzunk, tehát gyakoroljunk egy kicsit, töltsünk el egy fél délelőttöt azzal, hogy viszonylag kevésbé sűrű területen próbáljuk meg, hogy mit jelent mindez?
2: Én mindenképpen ezt javasolnám, hogy minden más esetben, tehát amikor az autószállítás szóba kerül, vagy egy hajószállítás, vagy bármi ilyesmi, mondjuk azok sokkal egyszerűbbek, mert ott általában azért maga a szerkezet, azért lényegesen lentebb van a súlypontja, mint ha mondjuk egy olyan lakókocsinak, amit az ember telepakol mondjuk fölül is mindenféle, ugye ágyak vannak benne, eszközöket beleteszünk, és ami nagyon fontos egyébként, én azt gondolom, hogy ugye a tolatás egy nagyon nehéz művelet bármilyen utánfutóval.
1: Ott fordítva kell, tehát az autó megy erre, az utánfutó megy arra, a másik irány, fordítva kell akkor majd tekerni.
2: Ez kétségtelen így van, csak amikor egy olyan szituáció van, hogy be kell parkolni hirtelen valahova, amikor mögöttünk, előttünk tornyosul a forgalom, hát akkor az emberről csöpögnek az izzadságcseppek, de minden esetre ugye van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a járműeket ugye nem húzhatjuk csak úgy, hogy beülünk, mert nekünk van B-kategóriás jogosítványunk, és akkor
1: mi húzunk. Kell hozzá még?
2: Alapvetően ugye fontos az, hogy mekkora méretű az az utánfutó, amit mi szeretnénk húzni az autónkkal, és hogy milyen autóval húzhatjuk. Az egy alapszabály, hogyha B-kategóriás jogosítványunk van, tehát az legtöbb úrvezető, mondhatjuk így, akkor az utánfutó, amit húzunk, annak az ösztömege, tehát a legnagyobb az ösztömege, nem haladhatja meg a vonójárműnek a saját tömegét. Mondok egy egyszerű példát, 1200 kilós átlag kompakt autó, akkor az az utánfutó a forgalmiában az ösztömeg nem lehet nagyobb 1200-nál, és az egész szerelvénynek a 3,5 tonna lehet a megengedett ösztömege. Aha. Ez esetben egy B-kategóriás jogsival vontathatjuk, de tehát ez egy dolog, meg kell tanulni azokat a lépéseket is, hogy például hogyan, és ilyenre jó egy gyakorlás, hogyan fogunk fékezni, mit fogunk érezni, amikor például nagyon beletaposunk a fékbe, mi történik,
1: belénk jön a lakókocsi hátulra, vontatlan,
2: hát igen,
1: belénk
2: mondjuk
1: jön.
2: Milyen fék van, ugye általában ezek mondjuk ráfutófékes pótkocsik, vagy lakókocsik, és ugye ott van még az is, hogy a szélesség. Ugye az általában szerintem az esetek nagy 100%-ában ezek szélesebbek, mint egy átlagos kompakt autó. Ilyen formán sokszor egy plusz tükröt is érdemes föltenni, mert nem fogjuk látni rendesen az autónak a saját tükrével. Ezeket egyébként a bérlő cégnél általában odaadják, és akkor még az is hozzá tartozik, hogy egy tengelyes vagy két tengelyes, ez megint befolyásolja a futást. Egy két tengelyessel én azt gondolom az elmondások alapján, meg amikor én utánfutót simát vontattam két tengelyes, könnyebben boldogulunk, mert sokkal jobb lesz az egyenes futás ennek a szerelvénynek. És nagyon fontos az, hogy a belelévőket, ugye mindenféle gáztartály, víztartály, azt is meg kell tanulni, hogy hogyan ürítsük, hova üríthetjük egyáltalán például a szennyvizet, hol tudunk áramot vételezni, és miképpen, és akkor még egy utolsó gondolat, hogy lesz-e helyünk a kempingben.
1: Akkor még egy kérdés, amikor az autópályánál valahol Európában ott elérek a kapuhoz, akkor majd csodálkozom, hogy sokkal drágább, mintha csak úgy egy autóval mennék?
2: Nem biztos, mert ez változó, hogy van a... Van, amikor egy kis, igen, például Magyarországon is, hogyha B-kategóriás személyautóval húzunk egy könnyű utánfutót, könnyű pótkocsit, akkor ez beletartozik a normál tarifába. Attól függ természetesen, hogy mekkora ez a szerelvény. Szerintem a legtöbb európai országban itt én úgy emlékszem, hogy valamilyen módon az ösztömeg a számít ennél. Meghatározó. Ezt mindenképpen az elején tisztázni kell, igen.
1: Na most ennél sokkal egyszerűbb az, amikor az ember kibérel egy lakóautót. Múltkor beszéltem egy ilyen cég emberével, aki mondta, hogy nagyon népszerű, viszik, mint a cukrot, ott is jó az, hogyha trenírozunk egy ilyen lakóbusz, az körbe akkora, mint egy autóbusz, majdnem.
2: Igazából azt mondanám, hogy ha lehetne választani, én biztos ez utóbbit vinném, tehát, hogy ezek, amiket ma lehet bérbe venni mondjuk Magyarországon, ezek java részük az olyan, hogy pont azért, mert sokkal egyszerűbb őket kezelni, mint egy normális kis teherautó, amit bárki lát itt a városban.
1: Tehát ez önjáró.
2: De méretre is pont ugyanakkorák. Tehát amit el tudunk képzelni, futárautók, mindenféle szállítójármű, nem akarok márkákat mondani, teljesen fölösleges, szerintem mindenki tudja, ez a 3,5 tonnával beleférnek méretben. Ezekbe bele passzírozzák tulajdonképpen a lakóbusz felépítményt, tehát belül kialakítják az ágyakat, a mosdót, konyhát, stb. Ezeket nagyon könnyű ilyen formán kezelni, mert a szélességük nem különösebben nagyobb, persze van vele nagyobb egy átlagos személyautónál, de nem annyira vészes. Ugye vannak aztán azok, amikor egy sima alvázra csak a fülke marad meg, és ráépítenek egy lakókocsihoz hasonló felépítményt, ott ugye már szélesebbek, nagyobb homlokfelülettel általában többet fogyasztanak, stb. Nehezebb velük városban forgolódni, ezeket azért érdemes tudni, meg azt is, hogy belül maradjunk megint csak a 3,5 tonnán, mert ugye a nagyobb lakóautókhoz már nem elég a B-kategória. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ha lehetne választani, ugye előbb is ezzel kezdtem, én ezt szívesen venném, és úgy, hogy még a feleségemnek is odaadnám, akinek ilyenben nincsen rutinja.
1: Na most azzal kezdtem a műsor elején, hogy az autópályán ott lerobbantam. Mire figyeljünk? Milyen biztosítást kössünk? Mondtam azt is, hogy előfordult velem az, hogy elromlott az autó, de volt ez az asszisztens, és akkor jött a cseréautó és egyebek. Mit érdemes?
2: Ugye a legtöbb új autónál ez magától értetődik, hogy ahogy az ember a szervizlátogatásokat megteszi a márkaszervizben, akkor meghosszabbítják ezt az úgynevezett asszisztens szolgáltatást. Ez tök jó, mert akkor nincsen probléma. Általában a szervizkönyvben benne van a telefonszám.
1: 3 éves autó nem is romlik el, de hát ez csak zárójel. Azért adják ingyen, gondolom.
2: Igen, de egyébként az is divatos, hogy a márka szervizbe viszi az ember egy idősebb autót, tehát követhető az előélete, tehát szervizelt járműről beszélünk, akkor egy évig adnak egy ilyet. Ugye hát megint csak a Magyar Mobilitás és Autóklubnak ugye a sárgalangyokat mindenki ismeri, tehát hogy ugye ez is egy olyan dolog, hogy ebben nekünk elég nagy rutinunk van, hogy az elakadt autókat hogyan szokták megmenteni a sárgalangya kollégák. Egyébként az látszik az ő beszámolóikból, hogy a nyári időszak az elég zsúfolt, és főleg az autópályák mentén nem csak magyarok, hanem külföldiek is veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Ugye ezt tudni kell, hogyha valaki például klubtag, akkor külföldön egy ilyen kiegészítő biztosítással biztosíthatja magának azt, hogy ha ott robban le tengerparton, bárhol Európában, az Alpokban, akkor meg fogják menteni, érte fognak menni, és biztosítják azt, hogy haza tudja jönni, az autó haza tudja jönni, el tudja menni az autó legközelebbi szervizbe, stb. Stb.
1: De te érdemes ilyet kötni? Hát mennyi a valószínűsége? Hát elindulok, hát miért lenne rossz? Hát már mentem télen már, nem tudom, több ezer kilométert ezzel az autóval, soha semmi baj. Miért pont most?
2: Ugye itt én azt mondanám, hogy indítsuk onnan a dolgot, hogy érdemes elvinni az autót egy ilyen indulás előtti felkészítése, van egy nyári felkészítés, megnézik a legfontosabb dolgokat, és akkor az már egy olyan biztosíték, hogy nagyjából sejtjük, hogy jó, ezzel nem lesz nagy probléma. De inkább oda lyukadnék ki, hogy nem nagy összegekről beszélünk. Tehát, hogyha az autó értéke, vagy átlagos használt autó értéke is 5 millió forint, tehát egy 8-10 éves autó ennyibe kerül, vagy még többe, ahhoz képest mondjuk 10 és 20 ezer forint közötti összeg egy nyaralással, vagy ha azt nézzük, hogy egy hét apartman mondjuk Olaszországban az 4-500 ezer forint egy családnak, akkor ahhoz képest egy 20 ezer forintos összeg úgy, hogy be legyen biztosítva az autó, és mondjuk hozzátéve azt, hogy természetesen ott jön az utasbiztosítás, ami szintén nagyon fontos, mert sokan nem tudják, hogy ugyan vannak nekünk, van az egészségbiztosítási kártyánk, hogy amit ki lehet váltani Magyarországon, de ugye az csak azt fedezi külföldön, amit a külföldinek a saját hazájában is fedezi a biztosító. Tehát elképzelhető, hogy olyan helyzet áll elő, hogy mondjuk rosszul leszünk a tengerparton, és nem az állami kórházba, vagy az állami egészségügyi ellátóhoz visz be az ottani mentő, hanem a magánkórházba, mert mondjuk az van közelebb, vagy azt tud olyan ellátást, azt viszont ki kell fizetnünk. És ha például csak erre hagyatkoznánk, és nem kötünk megint csak tavaly, amikor én is nyaralni voltam, hát szerintem a három főre a biztosítást egy hétre talán a 15 ezer forint volt hármunknak, vagy talán 18, tehát hogy akkor minimális összegről, nem nagy összegről beszélünk, hogy ezt nem szabad szerintem kihagyni.
1: Tehát akkor ez mondjuk legyen szabály, hogy igen, biztosítás. Záró kérdés, elektromos autó. Nekivágok a nagyvilágnak. Irány Európa, Spanyolország, vagy mit, Portugália még messzebb van. Igen. Mire figyeljen az átlagember, akinek elektromos autója van?
2: Én azt gondolom, hogy attól tekintsünk talán el, hogy lerobban. Mert ha lerobban, akkor úgy az akkor nagyjából hasonló a szituáció, mint az előbb. Igen. Itt igazából egy olyan kérdés van, hogy jobban meg kell tervezni az utazást, mint egy sima belső égésű motoros autóval, ugye, mert hogy az a belső égésűvel számolhatunk azzal, hogy hát nagy valószínűséggel lesz benzinkút, és neki és nem fog problémát okozni.
1: Hormuzi szoros nem szól közben, igen, van,
2: nem fog problémát okozni, hogy üzemanyagot vásároljunk bármelyik autópálya mellett. Oké.
1: Jó drágán, zárójeles megjegyzés, igen. Sok helyütt az autópálya sokkal drágább, mint a sima benzinkút.
2: Ez pontosan így van, mindenhol valóban így van, és az elektromos autók töltése is lényegesen drágább az autópályák mentén. Nagyon-nagyon drága, elképesztően drága. Van olyan szám, végeztünk ilyen számításokat, hogy benzines autóval olcsóbb eljutni bizonyos helyekre, így, hogyha egyébként az elektromos autót gyors, nagy teljesítményű autópályás töltőkön töltjük, tehát akkor drágábbra jön ki az üzemanyag, az elektromos áram, mint egyébként más esetben, ezt csak zárójelben mondom.
1: Mondjuk egy ilyen töltés hány percet vesz igénybe, vagy hány órát? Hát most annyi autótól függ, igen, de hát egy ilyen valami.
2: Én azt gondolom, hogy az, hogy tovább tudjunk menni onnan 100-200 kilométert a töltőpontról, ma már ott tartunk, hogy ez akár 15-20 percbe is elég, hogy tehát nem kell többet várni. Természetesen ez töltőtől függ, a töltők foglaltságától, hogy kell-e rávárni, vagy nem kell, működik, vagy nem működik, be tudjuk-e a mi applikációnkkal, alkalmazásunkkal fizetni azt a díjat, szóval vannak itt kérdések, de az igaz, hogy ez már lényegesen egyszerűbb ma, 2026-ban még mondjuk volt 6-7 éve. Igen.
1: autótípusoktól függ az elektromos autóknál? Tehát van olyan, hogy valamelyik automárka extra szolgáltatása mondjuk, hogy igen, ott a töltőhely, és az öné, és akkor ott tankolhat?
2: Van olyan, hogy márkára, de ugye ez egy ismert amerikai automárkánál jellemző főleg, de ők se tiltják meg, hogy más márkákkal odaálljunk egyébként, de alapvetően inkább az a jellemző, hogy egy márka leszerződik egy bizonyos céggel, mint mondjuk egy benzintársasággal, és azt mondja, hogy én, amikor megveszem az új autót, ezt az új elektromos autót, akkor kapok egy olyan szolgáltatást, hogy x hónapig, x évig kedvezményes áron, vagy akár ingyen kaphatok áramot, és onnantól kezdve ezek európai hálózatok, tudok tankolni ott is áramot.
1: Na de megyek az elektromos autóval. A benzinkútnál ott gyorsan cserélődnek az autók. Van 4-6-8 elektromos töltőhely. Lesz nekem ott szabad töltőhely, amikor odaérek?
2: Én azt mondom, hogy ne bízzük a véletlenre, nagyon egyszerű alkalmazások, programok vannak arra, az autónak saját rendszerében is egyébként már, tehát úgy vannak fölkészítve a saját navigációk, hogy amikor megtervezem az utat, akkor ő meg fogja nekem tervezni, hogy hol lehet töltőpont. Igaz, azt mondja, nem feltétlenül látja, hogy a szabad az a töltőpont, de egyébként már ilyen is van. De a lényeg az, hogy elég jól lehet ma már kalkulálni azt, hogy ne kerüljek nagy bajban, és akkor ott a másik, ha mégis olyan helyzet van, hogy 5 töltőpont és mind az 5 autó van, akkor még mindig mondhatom azt, hogy jó, hát akkor ez, mivel mondjuk egy autó ott tölt 15 percet, akkor mondjuk nem egy negyed órás kávére ülök be, hanem akkor megebédelek ott.
1: Mondhatom azt így a beszélgetés végén, hogy az emberek jelentős része, amikor elindul nyaralni, akkor úgy beesik, most idézőjelben mondom. Tehát letudtunk mindent, a munkahelyen elintéztük mindazt, amit kellett, na, beülünk az autóba, indulunk. Kell előkészület, mégis kell gondolni előtte, hogy hogyan, s mint?
2: Amit most mondott, hasonló van, szoktunk mi is elindulni nyaralni, de annyit meg szoktunk tenni, hogy előző nap délután csinálunk egy leltárt, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy az autóval rendben legyen minden, magunkat biztosítsuk, az autót biztosítsuk, hanem hogy a kötszerek, a gyógyszerek, az olyan dolgok, ami kifejezetten kell het a nyaralásra, akár csak egy laptop töltő, hogy nagyon egyszerű meg példát
1: szúnyogriasztó.
2: Mondja. Szúnyogriasztó, igen, és egyéb olyan dolgok, amik esetleg tudjuk, hogy külföldön nem beszerezhető, nekünk mondjuk nagyon fontos, vagy akár egy gyógyszer esetében létfontosságú. Hogyha csinálunk egy ilyen leltárt, akkor azért sok minden bajtól megkímélhetjük, kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Karner Miklós, az Autós Élet főszerkesztője volt. Itt folytatjuk, majd a nyár végén megkérdezzük, hogy sikerült. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon visszanézhetik az adást. A viszonthallásra.

0: A délutáni kerengő ismétlését hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a Médiavilág erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel legelébb is arról, hogy idézem pünköstkor szentbeszédét is azzal kezdte Fábri Kordél segédpüspök, hogy az egyház születés napját ünnepeljük, hiszen ezen a napon egy icipici maroknyi csapatból lett egy 3000 fős tömeg, és a Szentlélek kiáradásával az apostolok életében alapvető változás állt be. Zárva tartották az ajtót, féltek, ugyanabban a helységben, ahol korábban az utolsó vacsorát ünnepelték. Zúgás támad belül, amire sok ember összesereg lett, az apostolokat pedig olyan öröm töltötte be, hogy azt hitték róluk részegek, mintha vidámmá itták volna magukat. Péter apostol kiment, és egy olyan beszédet mondott, hogy 3000-en megtértek. Ez kellett ahhoz, hogy elinduljon az evangélium hirdetése, hogy elinduljon az egyház. Azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház, hangsúlyozta a szónok. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium. De bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. Azt a példát hozta, hogy egy Ferrari kulcsával is csak akkor tudunk valamit kezdeni, ha beülünk az autóba. Hogy mi változik pünköstkor? Talán az, hogy nem ezt a kérdést tesszük fel, Uram, ez a tervem, segítesz? Hanem azt, Uram, mi a terved? Segíthetek? Ahogy a villanyszerelő a fázis szeruzával tudja eldönteni, melyik drótban van feszültség, mert kívülről ugyanúgy néz ki mind a kettő, de más a fogásuk, úgy rólunk az mutatja meg, hogy cselekszik bennünk a lélek, hogy ki tudjuk mondani, Jézus az Úr, illetve az ilyen jel, hogy a lélek gyümölcsei dolgoznak bennünk, mondta Fábri Kornél püspök. Hölgyeim és uraim, hadd említsek most meg egy megfigyelést arról, hogy a gyűrűk urából származó idézetet emelt első enciklikájába 14. Leó pápa. Tolkien sorai ezzel hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak. Meglepő, de sokak számára örömteli kulturális utalással hívta fel magára a figyelmet 14. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a dokumentum egyik pontján ugyanis nem mást idéz, mint G.R.R. Tolkien világhírű fantasy eposzát, a Gyűrűk ura című művet olvasható a Church Pop cikkében. A lap beszámolója szerint az enciklika 213. bekezdése egyenesen Gandalf szavait emeli be az egyházi tanítás szövegébe. A pápa az emberi felelősségről és a technológiai, illetve mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmekről írva idézi a varázsló híres gondolatát, nem a mi feladatunk uralni a világ minden áramlatát, hanem hogy megtegyük azt, ami tőlünk telik, azokért az évekért, amelyekbe helyeztettünk, kigyomlálni a rosszat az általunk ismert földeken, hogy akik utánunk jönnek, tiszta földet művelhessenek. Nem előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat. A Tolkien idézet után 14. Leó pápa saját gondolatával folytatja, a szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik meg, hanem a hűség apró és kitartó cselekedeteinek összességéből, amelyek gátat emelnek az embertelenedéssel szemben. Az idézet különösen figyelemre méltó, mert enciklikában jelent meg, vagyis a katolikus egyház legmagasabb rangú tanító dokumentumainak egyikében. A Church Pop szerint ez azt jelenti, hogy Tolkien sorai immár hivatalosan is a katolikus társadalmi tanítás részévé váltak, és várhatóan teológiai kurzusokon, szemináriumokban és egyházi tanulmányokban is hivatkozni fogják ezeket. Nem teljesen előzmény nélküli a Tolkien és a Vatikán közötti kapcsolat, a mélyen vallásos katolikus író maga is úgy fogalmazott, hogy a gyűrűk ura alapvetően vallásos és katolikus mű. Korábban Ferenc pápa is idézte már Tolkien műveit karácsonyi misén, és más megszólalásaiban is, azonban enciklikában most először szerepelt a szerző. Hölgyeim és uraim, feltűnt még az eltelt kéthetes időszakban, hogy Ugró Zsolna írónő Facebook bejegyzésében semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz, idézettel és bejegyzéssel reagált az őt ért vádakra. Ugró Zsolna Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azokra a liberális sajtóorgánumok által megfogalmazott vádakra reagált, amelyek szerint neki is köze lehetett a kegyelmi botrányhoz. Mivel az írónő a bejegyzése végén felhívta a figyelmet arra, hogy a szöveg csak változtatás nélkül teljes egészében közölhető, ennek megfelelően mi is így járunk el, a poszt alább is olvasható. Idézem, a 444, a Telex és egyéb felületek újságírói és az FB-s Conteo gyártók figyelmébe semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz, amibe most már jó ideje igyekeznek belebosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének, a sajtóból értesültem. 15 éve elváltam és elköltöztem Zaboláról. A volt férjemnek új családja, és nekik saját életük van. Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval, sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről, nem tudtam arról, hogy folyamatban van. Az újságírók, akik minden hezitálás nélkül mosnak össze ezzel az üggyel, nyugodtan fel is hívhattak volna, hogy megkérdezzenek, sok közös ismerésünk van, nem lett volna nehéz. A 444 cikkében emlegetett dokumentumfilmet Mikes Johannáról forgattam, Betlen István miniszterelnök unokahúgáról, Teleki Pál miniszterelnök menyéről, mert rendkívüli élete volt, a többi közt azt lehet megtanulni tőle, hogyan kell kibírni, ha az embert éppen igazságtalanul meghurcolják. Egyébként sok műsor és dokumentumfilm forgott ezen a helyen, spanyol, angol, román és magyar is, olyan, amit nem én forgattam. Sok politikus, osztrák, német, angol, és így tovább járt ott diplomaták, professzorok, ismert emberek is. Még egyszer nyomatékosan leszögezem, semmi közöm nincs, sem a kegyelmi kérvényhez, sem annak elbírálásához, sem ehhez az egész rémes ügyhöz. Azért pedig nem fogok elnézést kérni, hogy volt az életemnek egy része, amit egy államosított, kirabolt romos kastély felújításával töltöttem, amit a volt férjem magánvagyonából, és nem állami pénzből finanszíroztunk, csak nem 20 évvel ezelőtt. A szöveg csak változtatás nélkül teljes egészébe

anyja krízis helyzetbe került édesanyák, megalapozott döntést hozhassanak. Máté Zsuzsa hangoztatta, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, a szívhang pedig különösen fontos üzenet a gyakran beszűkült tudatállapotban dönteni kényszerülő nőknek. Bár Hegedűs Zsolt miniszter válaszában azzal kezdte, hogy neki orvosként és keresztény emberként az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs, kemény kritikával illette a szívhang törvényt. A politikus szerint a döntés idézem hazugságra épült, és valójában egy, mint mondta, szívtelen szívhang rendelet született, amely nem nyújt érdemi segítséget a nőknek. Hegedűs szerint a valódi megoldást a felvilágosítás, a fogamzásgátlás támogatása, valamint a civilek és a keresztény egyházak bevonása jelenteni a politikai demagógia helyett. A vita hamarosan indulatos kiabálássá fajult, amelynek során Hegedűs Zsolt és a neki bekiabáló Novák előtt között is elszabadultak az indulatok. Miután a teremben elhangzott a farizeus vagy vád, Hegedűs dühösen visszakiabált, ti vagytok a farizeusok. A tízás politikus érvelése szerint hazugságra épülő rendelettel nem lehet életet menteni, ehhez valódi morális konszenzusra, igazságra és szakmai autonómiára lenne szükség. Máté Zsuzsa válaszában megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte, hogy a kormánypárt azon tapsol, hogy a magzat egyetlen szívdobbanással nem üzenhet az édesanyának. A képviselőnő egyúttal azt javasolta, hogy a képviselői fizetésekből megspórolt összegeket fordítsák az anyaotthonok fenntartására. Hegedűs Zsolt erre reagálva számon kérte, hogy ezt miért nem tették meg eddig, majd hozzátette, hogy a gyermekvállalási kedv növeléséhez egy élhető és szerethető Magyarország újrateremtése szükséges. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól, az ajándék a végzettől című gyűjteményből idéznék. A pályaudvaron címmel arra figyelt fel az író, miféle kapcsolat alakul ki a sebesülteket szállító vonat utasai és az állomás felkeresői között. Azt írta Márai, a sebesültek a vasúti kocsi ablakaiból némán nézik a hazai állomást, a tömeget. Néha felemeli egyikük kötözött kezét, bágyattan mosolyog, fáradtan, mint egy asszony egy lány felé. Az ajándékokat szótlanul veszik át, az ápolónak adják, ossza el. Sokáig járok fel és alá a kocsik előtt, s azt a tehetetlenséget érzem, amelyet nem lehet megmagyarázni, amelyet mindig érez az ember, amikor segíteni szeretne és nem tud, vagy nem tud úgy, ahogy szeretne. A sebesülteknek nincs szükségük a mi segítségünkre. Ápolásban, ellátásban megkapnak mindent, amire szükségük lehet. De a szeretetnek ez a néma, sürgölődő, félreérthetetlen megnyilvánulása az első hazai állomáson láthatóan jól esik nekik. Mosolyuk, pillantásuk elárulja, hogy fájdalmaik közepette is megérinti őket az otthon szeretetének egy jámbor, félszeg kifejezése. Ez a vonat messziről jön, hoz súlyos és kevésbé súlyos sebesülteket, de valamennyien fekvősérültek. Napok óta utaznak, s egy ápolótól hallom, hogy a hazaúton könnyebb légitámadás is érte a vonatot, egy orosz rata részéről, amely nem kímélte a vöröskeresztes jelzésű vonatot sem. A támadásnak

0: Szerencsére nem voltak áldozatai. S ezek a sebesült magyarok, akik napokon és napokon átutaztak a végtelen orosz síkságokon, akik látták az emberiség történetének legvéresebb háborúját, cselekvő és szenvedő hősei voltak a legnagyobb viaskodásnak, amelynek ember valaha hőse volt, most különösen szótalanok. Mosolyognak, néha visszaintenek a vonatablakból, de nem beszélgetnek. Hallgatnak. A tömeg kérdéseire mosollyal felelnek, s ebben a mosolyban van valami megbocsátó és elhárító. Nagyon fáradtak. De nem csak ezért hallgatnak, sebeik sajognak, nem csak ezért hallgatnak. Állok az ablak előtt, kötözött fejű, szakállas arcokból néznek vissza komoly szempárok, s egyszerre megértem, hogy ebben a hallgatásban nagyság van. Nem hiszem, hogy van még egy nép, amelynek sebesültjei az első hazai pályaudvaron ezzel a tartózkodó emberi nagysággal és komolysággal tudnak viselkedni, mint a kassai pályaudvaron a sebesült vonat magyar honvédei. Mindenki más integetne, barátkozna, kérdezne és felelne, dicsekedve vagy részvétet kérne. Ezek hallgatnak, mert magyarok, írta Márai Sándor 1942. augusztus 2-án. Hölgyeim és uraim, napjainkba visszatérve most arról szólnék, online szakmai fórumot tartott a katekumenátusról az MKPK hitoktatási bizottsága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hitoktatási bizottsága több mint 20 éve szervez szakmai találkozókat a területen szolgáló és az iránt érdeklődő papoknak és munkatársaknak. A bizottság május 28-án rendezte meg első online szakmai fórumát a katekumenátusról, amelyen 9 egyházmegyéből vettek részt papok és diakónusok, katekéták és világi munkatársak. A következőkben Pasztorek István akólitus beszámolóját idézzük. A katekumenátus azt az utat jelenti, ahogyan az egyház a kereső embert Jézushoz, a beavató szentségek felvételéhez kíséri, bevezeti a közösségbe és a keresztény életbe. Ez a lelki pásztori módszertan az ősegyházban alakult ki, pár száz év múltán a gyermekkeresztség elterjedésével és más okok miatt is hanyatlani kezdett, majd eltűnt. A II. Vatikáni zsinat elevenítette fel a katekumenátust, mint a beavató szentségek felvételére való felkészítés módját. A katekumenátus nem egy újabb adminisztratív feladat a naptárban, hanem a plébánia lelki vérfrissítése. Amikor felnőttek születnek újjá a hitben, az egész egyházközség visszakapja az első szeretett tüzét. Ezen a fórumon áttekintést kapunk arról, hogyan működik a katekumenátus Európa más országaiban. Sor került személyes tapasztalatok megosztására is, hogyan valósul meg a gyakorlatban a katekumenátus szolgálata az itthoni plébániáinkon. A befogadó csoport fogadja a hit iránt érdeklődőket, foglalkozik a katekumenekkel, és bevezeti őket a plébánia közösségébe. A csoport tagjai az egyház tanításának ismertetését személyes tanúságtételükkel is erősítik. Ennek a tanúságtételnek része az a szeretet, amelyel az útkeresők felé fordulnak, és az az elfogadó légkör, amelyben a rendszeres beszélgetések zajlanak. Ez a katekumenális szemlélet inspirálja a plébániákon működő más csoportok munkáját, megújulást hozhat számukra is. ajándék lehet a plébánia közössége számára, hogy a katekumen szertartások alkalmával megismerhetik az útkeresőket, és ima háttérrel támogathatják őket útjukon. A katekumeneknek pedig megtartó erőt ad, hogy mire a beavató szentségek felvételéhez járulnak, már ismerősként ünnepelhetnek együtt a plébánia közösségével. A plébániánkon működő befogadó csoport tagjaként számomra nagy ajándék volt megtapasztalni ezen a fórumon azt, hogy a befogadó helyi csoportokon túl egy nagyobb közösség részei vagyunk, és az egyház szándékai szerint folytatjuk tevékenységünket. Azt gondolom, hogy ennek a szakmai találkozónak a rendszeres megrendezése a következőre 2026. novemberében kerül majd sor, segíteni fogja a munkánkat, és megerősít bennünket ebben a szolgálatban, tette közzé a Magyar Kurír. Hölgyeim és uraim, két hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a Média Világ erkölcséről.

0: Vedres Csaba felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, ma ünnepli 56. születésnapját Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő. A hangoló mai adásában Bögös Henrietta válogat felvételeiből.

0: A születésnapját ünneplő Miklósa Erika felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Bögös Henrietta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Fülöp Csaba és Urbán Péter, a hírszerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. június 10-e szerda van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

0: Johannes Brahms szerzeményét Marton Éva, valamint a New York Harp Ensemble adta elő.
1: 0 óra 5 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Imádkozni annyit jelent, mint Istennel érintkezésbe lépni. De minden kapcsolat kezdetét a beszéd képezi. Ennek gyökere a szív belső rezdülése. Ez a rezdülés kifejeződhet az arcvonásain, a kéz mozdulatában, az egész testtartásában, önmagában véve mégis néma, és ezért meghatározatlan. Tulajdonképpeni tisztaságát és kötelező erejét csak a szavak által nyeri el. Az ember a szavakban nyilvánul meg és kötelezi el magát, ezért bizonyos értelemben jogosan mondjuk, hogy imádkozni annyi, mint Istennel beszélni. Nagyon sokat jelentenek a szavak az imádság számára. Hamis lenne, ha azt mondanánk, hogy csak az érzület számít, s közömbös, hogy milyen szavakban fogalmazódik meg. Annyi bizonyos, hogy jobb lehet egy ügyetlen és gyámoltalan szó, amely a szív komolyságából ered, mint a legszebb és leggazdagabb beszéd, amely mögött semmi igaz érzület nem rejlik, mint ahogy vannak emberek, akik belső világukat egyáltalán nem, vagy csak nehezen fejezik ki, és akiknek érzülete azonban Isten előtt többet ér bármennyi beszédnél. De ebből mégsem következik, hogy teljesen közömbös lenne, hogyan beszél az ember Istenhez. Általában a helyes imádságos érzület megfelelő helyes szavakban ölt testet. A fogyatékos, mindenekelőtt fecsegő, szentimentális és elkoptatott szavak olyan belső világról árulkodnak, amely nincs egészen rendben. Fordítva is áll. A kimondott szó visszahat a bensőre is. Az emberi beszéd ugyanis nem a benső gondolatoknak az egyedi, önmaga által megalkotott kifejezése, hanem a gondolatok számára készen áll a szavak világa, a nyelv. Az ember ebbe születik bele, ebben nő fel, erősebb hatásokat nyer általa, mint a környező tájból, amelyben tartózkodik. Ez a hatás személyes szellemi életének a gyökeréig ér el. Az ember ebben gondolkodik, ebben érez, általa kerül kapcsolatba az emberekkel, jelentésük és használatuk által ismeri meg a dolgokat. Mindez érvényes az imádságra is. Imádságaink szövegét csak kismértékben alkotjuk meg mi magunk, nagyobb részt készen kapjuk. De ez azt is jelenti, hogy a készen kapott imádságos fordulat visszahat magára az imádság érzületére, s jó vagy rossz irányba befolyásolja azt. Ezért nagy figyelmet kell fordítanunk az imádság szövegére. A legélőbb imaforma az, amely az imádkozó ember szívében keletkezik. Ha közvetlenül fejezzük ki Istennek bűnbánatunkat, vágyakozásunkat, örömünket, kéréseinket és hálánkat, akkor ezeket a szavakat szinte az imádság ősnyelvének nevezhetjük. Az ember fejlődéséhez hozzátartozik, hogy megtanul beszélni. Elnyeri azt a titokzatos képességet, amellyel közölheti tudását, és megérti a másikat, amilyen érzülettel az felé fordul. A képzésnek a leglényege valóban az, hogy az ember saját nyelvét tudja beszélni, annak a társadalomnak a keretei között, amelyhez tartozik, s abban a mértékben, ahogyan azt tehetsége engedi. Hiszen minden ember sajátos módon érez, saját szemüvegén keresztül látja a világot, s azt akarja, amit éppen ő maga akar, és nem azt, amit valaki más. S mindennek kifejezésre kell jutni a beszédében. Valamiképpen érvényes ez az imádságra is. Nem azért imádkozunk, hogy tudassuk Istennel, mit is akarunk, hiszen ő jobban ismeri szívünket, mint mi magunk, hanem azért, mert aki imádkozik, az ő előtte, felé fordulva, belőle él, és megadja Istennek azt, ami az Istené, és elfogadja kezéből azt, amit Isten neki szán. Ezért szükséges, hogy az imádságnak a szavai legyenek teljesen a sajátjaink. A saját szavakkal mondott imádság időnként könnyen megy. Ha tele a szívünk, könnyen fakad ajkunkról a szó, mondja a közmondás. Ha valaki közel érzi magát Istenhez, vagy szorongatásban van, s a kegyelmek urának jóságos kezébe helyezi magát, akkor a szavai szinte maguktól jönnek, s csak arra kell vigyáznia, hogy igazak maradjanak. Gyakran azonban üres a szív,
s a léleknek nincs semmi mondani valója. Ilyenkor a sivárság idején fáradtságossá válik a beszéd. Ezt a sivárságot el kell fogadnunk, mert ennek is megvan az értelme. Ilyenkor kell bebizonyítanunk hitünket, hűségünket, engedelmességünket az érzelmeket.

ki kell tartani a belső szegénység iskolájában. Itt olyas valamit tanulhatunk meg, amit a legjámborabb imakönyv sem képes megtanítani nekünk. És ha az imádság szavai semmi másból nem állnának, mint hogy az ember így szól az Úrhoz, hiszek benned, vagy engedelmeskedni akarok neked, s olyan jól akarom végezni dolgomat, amennyire csak képes vagyok, vagy a te gondjaidba ajánlom magamat és enyémet, úgy Isten előtt ez ugyanolyan értékes, mint egy ihletett óra legfényesebb szavai.

0: Anton Arenski szerzeményét Adam Niemann szólaltatta meg. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henrietta.
1: Tanárok és egyháztudósok dalnokokká válnak, s Aquinói Tamás, a skolasztika főfő doktora, a középkor legnagyobb filozófusa rímeket penget, mint egy trubadúr. Fogalmaz Babits Mihály az Amor Sanctus című tanulmányban. E nagy tudós, a skolasztika főfő doktora Aquinói Szent Tamás fenséges versét hoztam ezúttal, melyben az oltári szentség titkáról énekel. Szeretettel köszöntöm, s egyben arra hívom Önöket, időzzünk Krisztus szent teste és vére titkainál a Laudation Salvatorem kezdető vers segítségével, mely úrnapja szekvenciája. Bár az ünnep elmúlt, az oltári szentség titka, hitünk legnagyobb titka örökké velünk lévő aktualitás. Aquinói Szent Tamás versének az Éneklőegyházban található magyar szövege Szedő Dénes átdolgozása Babits Mihály és Sík Sándor fordítása alapján. A következő percekben beleolvasunk mindkét fordításba, ám mindenek előtt hallgassuk meg a verset e Szedő Dénes féle magyar nyelvű átdolgozásban. Dicsért Sion megváltódat, vezéredet, pásztorodat, áldja hangos éneked –

0: Ahogy bírod, akként merjed, bármi nagynak énekeljed, méltón nem dicsérheted. Nagy titokról szól az ének, élet élő kútfejének, a kenyérnek hódolunk. Melyben midőn halni készül, magát adja örök részül társainak Krisztusunk. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám, s hozzáillő szívből fakadt énekünk. Annak titkát fontolgatva, magát Jézus miképp adta táplálékul mi nekünk. Az új király asztalára kenyér szállott égi pászka, elavult a régi már. Fut az újtól, ami régi, nap az éjjelt fölcseréli, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett az estén, hagyta, hogy ráemlékezvén cselekedjük mi is azt. Áldás fakadt törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Drága titka szent hitünknek, testé vérré lényegülnek, bors kenyér mi volt előbb. Régi rendit újnak enged, szárnya lankad észnek, szemnek, élő hitből végy erőt. Más és más, de nem lényegben, csak jel szerint más színekben mennybéli jók rejlenek. Vére ital, teste étel, mégis ott van teljességgel mindkettőben Istened. Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja, oszthatatlan eledel. Veszi egy és veszik ezren, rövidséget nem lát egy sem, fogyasztják és nem fogy el. Veszik jók és veszik rosszak, csak hogy különféle sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet, ilyen az egyforma étek különböző ereje. Íme étke angyaloknak, kenyere lett vándoroknak, eledele jófiaknak, ebnek adni nem való. Izsák ennek képe árnya, áldozatra kész oltára, húsvét bárány áldozása, s hulló manna égi jó. Igaz kenyér, legfőbb pásztor, Jézus óvja az elbukástól. Te táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor legyen nálad kész helyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, földi létben táplálsz, éltetsz, add, hogy lássunk dicsőséges, s társulván a boldog néphez, lakomádban részt vegyünk. Aquinói Szent Tamás Laudation Salvatorem kezdetű versét hallották magyar nyelven, Szedő Dénes Babics Mihály és Sík Sándor fordításai alapján készült átdolgozásában. Ebből a változatból, ahogy a Babics fordításból is hiányzik a 10. versszak. Illő ezért, hogy elhangozzék. Sík Sándor fordításában olvasom tehát. S ha megtört az áldozatban, kétség, tudd meg, nincsen abban. Úgy van ott minden darabban, mint a teljes szín alatt. Őt törés nem törheté meg, csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan egy marad. A vers mindhárom magyar nyelvű változata igazodik a latin eredetihez forma szempontjából, mind a sorok szótagszámát, mind a ritmust, mind a rímképletet tekintve. Felező nyolcas és kétütemű hetes sorokból épülnek fel az egyre bővülő, egyre hosszabb versszakok. Az ütemhangsúlyos verselés mind a latinban, mind a magyarban az időmértékes, mégpedig a trohaikus ritmust erősíti. A szakaszok szerkezete azonos. A felező nyolcasok hullámzását a versszakok közepén, illetve végén lassítják, megállítják a 4-3 osztató kétütemű hetesek. A felező nyolcas sorok végei bokorrímeket alkotnak, és összecsengenek a kétütemű hetes sorok végei. Formailag 3 egységre tagolhatjuk a verset. Az első egység 9-6 soros szakaszból áll. Ezt 2-8 sorból álló szakasz követi, majd pedig egy 10 soros versszak zárja, úgy is mondhatjuk, koronázza meg a költeményt. A költő, amint elmerül a titok szemlélésében, egyre nagyobb lélegzetvétellel, egyre szenvedélyesebben beszél. Megfigyelhettük, hogy keretes szerkezetű a vers abból a szempontból, hogy megszólítással kezdődik, és azzal is végződik. Az első versszak Isten népét szólítja meg, dicséretre, imádásra hívja. Dicsért Sion megváltódat. A Sionhegy Jeruzsálem legmagasabb és egyben Izrael legszentebb dombja volt. Metonimikusan Jeruzsálemet, egész Izraelt és annak népét is ennévvel illették az Ószövetségben. Az Új Szövetségben Sion Isten megváltott népe. E népet szólítja megváltója, pásztora, igaz kenyere dicséretére a teológus költő. Az első szakasz után 10 tanító versszak következik. Így jellemezhetjük a vers középső részét. Aquinói Szent Tamás itt mondja el az eukarisztiáról szóló teológiát, csodálatos költői nyelven. Az utolsó, a leghosszabb verszak, amint neveztem, a korona pedig újból invokál, megszólít, méghozzá az örök királyt, a legfőbb pásztort, az igaz kenyeret, az eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust. Kegyelmet, védelmet kér a nép számára. Annak a népnek számára, amely dicséretet zeng az Istennek, és amely az eukarisztia titkát szemléli, miközben a verset mondja, énekli. Kegyelmet, védelmet esd a költő a földi útra, annak végén pedig bebocsátást és helyet kér a mennyei asztalnál. Nagyon szép az az ív, ahogy a földön élő ember titokzatos táplálékáról, a misztikus szent ételről elmélkedik a szöveg. Majd utolsó mondataiban a mennyei asztalt ragyogtatja elénk. Hallgassuk meg a nagyszerű utolsó versszakot, először ismétlésként a már hallott verzió Cedő Dénestől, majd Babits Mihály, végül Sík Sándor fordításában. Igaz kenyér legfőbb pásztor, Jézus óvja az elbukástól, te táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor legyen nálad kész helyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, földi létben táplálsz, éltetsz, add, hogy lássunk, dicsőséges, s társulván a boldog néphez, lakomádban részt vegyünk. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus óvja az elbukástól, te táplálj és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s e földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel, ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged. Te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed, fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, éltünk, éltetünk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, s testvérül engedd ölelnünk oda fönn a szenteket. Hosszan elemezhetnénk egy csodálatos verset, a tartalomról kevés szó esett. Nagyon izgalmas volna különböző fordításokat szorosan egymás mellé helyezni is. Úgy összeolvasni, s elelidőzni a nagy költőink által választott szavaknál, kifejezéseknél, elgondolkodni a különféle nyelvi megoldásokon. Időnk azonban véges. Épp csak fölvillantani tudtam ezt az óriási témát. Szeretnék azonban megmutatni még egy különleges változatot. Aquinói Szent Tamás verse, mely Krisztus szent teste és vére főünnepének szekvenciája lett, a néphagyományban is élt. Megyesi S. Norbert művelődés történész két népének változat dallamát adta közre nagyszerű könyvében. A Nyugat-Dunántúl egyházzenei anyanyelve című kötet azt az eddig ismeretlen, hatalmas anyagot dolgozza föl, melyet Lajta László, Erdélyi Zsuzsanna, valamint Tóth Margit zenetudós gyűjtöttek Sopron és Vasvár megyékben az 1950-es és 60-as években. Az úrnapi szekvencia népének variánsának utolsó sorait olvasom zárásként. Te jó pásztor, bizony étkünk, Jézus légy kegyelmességünk, felnevelünk, megőrizünk, minden jókkal gazdagítunk, az élőknek földében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Borsodi Henriettát hallották.

0: Johann Sebastian Bach 1011-es jegyzékszámú, numero 5-ös C-moll szvitjének második tételét Perényi Miklós játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és kedves barátomat, ahogy ígértük, legutóbb visszavártuk, és vissza is jött hozzánk Lobó Szaloki Lázár, a kiváló gitáros, zeneszerző, zenekarvezető, hangszerelő, producer, menedzser, a Dirty Slippers atyamestere, Török Ádámja, Presser Gábor, a Robert Fripje, Ian Andersonja, teljesen mindegy, hogy viccelem a dolgot, egy a lényeg, amíg ő van, addig lesz Dirty Slippers is. De most nem a zenekarról mesélünk, hiszen őket legutóbb bemutattuk már többször is, mert hogy London szerte és Amerika szerte ismertek és sikeresek, és turnéznak, és lemezeket adnak ki világhírű producerekkel és menedzserekkel, ami ugyancsak nem véletlen. De a Lázáromnak ugye nem elég mindez, ráadásul ő viszi a hátán a zenekart is, azért még diszkréten egy szólópályába is kezdett, ami nagyon érdekes, mert amikor egy ember zenekarvezető, és mindent ő visz, és dalokat ír, és kiírja magából mindazt, amit szeretne, és megvalósítja a bandájával, akkor hogy van még energiája, ideje, és miért érzi annak szükségességét, hogy azért ő egy Lobó Szaloki Lázár szóló pályába is belefogjon, amit ráadásul úgy tudom, hogy most már olyan személyes szintre vitt el, hogy szólóba akusztikus gitárral esteket ad. De nem akarok beledumálni, te tudod, hogy történt mindez, de nagyon érdekes is, persze örülünk neki, csak bírt. Itt van velem Lázár, szia!
1: Szia! Azt a számítva, hogy hatalmas zsenikhez hasonlítasz, és én nem tartom magam egy polcon velük, sőt.
0: Azt mondtam, hogy ők melléd álltak producerként, menedzserként.
1: Oké, köszönöm, ez így már jó. Szóval majd még az egy 50 év múlva, hát ha esetleg sikerül azoknak az embereknek a szintjére eljutni, minden esetre mindent megteszünk érte. De a szóló projekt létrehozására az volt alapvetően az inspiráció, vagy az a háttér története, hogy a zenekar mellett nagyon sok fesztiválról, olyan városi rendezvényekről, sőt nemzeti ünnepekről is megkerestek, ahol azt mondták, hogy nézd, vannak olyan dalaid, mint a Nyitva, vagy vannak olyan dalok, mint az Otthonom, ami teljesen beleilleszkedhet egyébként témájában, akár egy augusztus 20-ai, vagy egy március 15-ai ünnepi műsor keretében, vállalnék-e esetleg olyan esteket, vagy akár délelőtti akusztikus gitáros előadásokat, amikor ezeket teljesen más köntösben, egy sokkal intimebb, emocionálisabb hangulatban előadom. És ezek nyilván öltönyös estek, és akkor az ember kiöltözik, ülő közönségnek játszik, mint egy színházban, vagy egy amfiteátrumban, és teljesen másról szólnak ilyenkor a dalok. Ami egyébként ezt egy kicsit ilyen skizofrén helyzetté teszi számomra, hogy az akusztikus szóló koncertjeimre teljesen más közönség jön, mint a Dirty Slippers Fesztivál koncertekre, ami egy kicsit érdekes számomra, de ettől függetlenül ezeket az esteket én nagyon-nagyon élvezem. És például Budapesten is volt egy, itt a fővárosban többnyire egyébként ezek ilyen 150-200 fős helyeken valósulnak meg, és teltház volt eddig mindig, amikor évente egyszer-kétszer felléptem, és elterjedt a híre, hála Istennek, és tavaly például játszottam Tárnokon az augusztus 20-ai ünnepen, amikor például a Milák Kristóf olimpiai bajnokunkat díszpolgárrá választották, vagy előtte játszottam Balatonfüreden egy vízi színpadon, ahol egyébként a Tagóra sétányon ott mindenki szépen körbegyűlt, és egy kiváló rozéval a kezükbe meghallgatták a dalokat. Na most ez egy teljesen más élmény a közönségnek is, meg a teljesen más élmény nekem is, mint amikor a Dirty Slippers-el a nagy színpadon teljes kakaóban játszik a produkció. Ami szerintem nagyon-nagyon érdekes benne, hogy én sosem gondoltam azt, hogy majd akár ilyen Cseh Tamás, vagy Zorán szinten, vagy akár Presser Pici bácsinak a szintjén fogok így, vagy stílusában fogok így játszani akusztikusan, viszont az a helyzet, hogy sikerült megtartani a dinamikát benne. Tehát nem arról van szó, hogy, és ezért ezek a koncertek főleg egyébként állok a gitárral, és ugrálok, és ugyanazt csinálok, és talán ezek miatt, a dolgok miatt a szervezők azt mondják, hogy oké, itt van a Lázár, itt vannak a dalai, és ő ezt elő tudja adni egy szál akusztikus gitáron is, úgyhogy dinamikailag vagy energiaszintben nincs óriási különbség, csak hangerőben van óriási különbség, viszont én nagyon-nagyon érdekelt vagyok abban, hogy azt a zenei műfajt, azt a stílust, amit képviselek, azt minden módon próbáljuk meg átadni az embereknek, hiszen van egy alapvető nagy probléma Magyarországon, hogy van egy csomó olyan előadó, aki tényleg az internet által lett felkapva, és nem jut el ezek miatt, az előadók miatt egy csomó olyan egyébként szerintem, és itt most nem magamról beszélek, hanem más előadókról, akik szintén játszanak akár akusztikusan, akár kisebb formációkban, nem jut el az emberekhez egy csomó jó zene. Én amikor ezt az akusztikus projektet létrehoztam, akkor úgy éreztem, hogy valamilyen szinten kitaposom az utat más előadóknak is, hiszen azért az nem normális általában, hogy egy punk rock énekes egy nemzeti ünnepen játszik egy díszpolgári avatáson, de ez történik, és ez szerintem állati jó, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok.
0: Az a helyzet, hogy ahogy mondod is, a dinamikát, a hangulatot, az érzelmeket, a szenvedét, ennek semmi köze a mennyiséghez. Ugye lehet az egy big band is, hogyha csapnivalóan és unottan játszanak, és lehet az egy Török Ádám, akivel egyik kiváló, legjobb barátságot ápoltam, megboldogulása napján is ide vártam a hangáriumba, aki eljött szólófúvolával estet tartani, eljött Horváth Misi Blueser Flissen duetben, persze, eljött trióban egy bőgőssel, és eljött a komplet minivel, vagy a Rhythm and Blues branch-el, amikor meg ugye leverték a Csillárt is. Igen. És ugyanazzal a remegő, döbögő szívvel és izgalommal élveztük a szólóestjét is, és akkor nem beszélünk Neil Youngról, vagy bárkiről, aki ugye, mert aki tud, az mezítláb is tud, tartja a nóta. Tehát igen, most mindegy, hogy unplugged vagy akusztikus, aki rendesen tud játszani, és jók a dalok, az szólóban is megáll, és besír a közönség, hogy profán legyek, és a dübörgő hard rock, vagy punk rock, vagy jazz rock bandájával is persze nagyot üt. De a hatás az meg kell, hogy legyen, ha tud a mester, és a jó a stílus. Úgyhogy ez teljesen érthető. No, hát akkor igazából nincs más hátra, mint hogy menjen a remek dalok. Otthonom nem titok után jöjjön a Nyitva, az Only Thing és a Honest Kid. Úgyhogy Dirty Slippersre figyelünk, de Lobó Szaloki Lázárra is figyelünk, ami kettő, egy és ugyanaz, és mégis két oldala van az éremnek, úgyhogy így kerek az alma. Na, nincs több képzavar. Köszönöm szépen, Lobó Szaloki Lázár.

0: A Hard Jazz Band muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai vendégem Major Tamás. Órák óta gondolkodom, hogy hogy mutassalak be téged. Úgy, ahogy te említetted, hogy futballhuligánból meditációs oktató, vagy diplomata, vagy politikus, vagy egyszerűen valaki, akit a Jóisten a tenyerén hord, szemmel láthatólag évtizedek óta.
1: Én úgy definiálnám, hogyha valahogy kellene mondani, hogy mutassam-e magam, egy spirituális kereső vagyok.
0: És jógaoktató.
1: Jógaoktató is vagyok, igen. Végzettségemet tekintve valóban diplomáciát végeztem. Nagyon sok minden köt engem a hazámhoz, Magyarországhoz. Ennek ellenére én 40 éves koromig mindig azt mondtam, hogy életem felét külföldön éltem. Ez csak így adódott. Nem feltétlenül tervezés okán történt.
0: Családi oka volt nyilván.
1: Igen, édesapámnak a munkája miatt, és utána aztán kint maradtam külföldön, de nem utazni akartam, tehát nem ez volt a célom, tehát ezzel ezt szerettem volna csak mondani.
0: Hány évesen maradtál kint?
1: Hát először is 16 évesen mentem ki először, akkor hazajöttem. Pont a rendszerváltásnak a legizgalmasabb pillanatait itt Magyarországon éltem meg, 89 márciusától 90 márciusáig, és utána, ha jól emlékszem, márciusban volt, de arra emlékszem, hogy még leszavaztam az első szabad választásokon, és utána elmentem édesapám új állomásaira, ami Buenos Airesben volt, és elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat 1990-ben.
0: Az első állomás mi volt, ahol először?
1: Montevideo.
0: Mely nyelveket beszéled?
1: Hát ott a spanyolt meg kellett tanulnom feltétlenül, és ugye bár 89-ben már letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, de utána, amikor kikerültem második körben az egyetemre, akkor vettem észre, hogy bár nekem papírom erről van, de hogy mekkora nagyok a hiányosságaim, mert az első vizsgán filozófiából pontosan, ahol nem is értettem a tananyagot, és mondjuk úgy kivágtak, akkor leültem, és akkor elkezdtem a tananyagot is, meg a spanyolt is rendesen megtanulni. Úgyhogy spanyol az jól megy, angolul úgy el vagyok, és ez van tulajdonképpen, franciául még tanultam, de a spanyol az elnyomta a franciát, úgyhogy gyakorlatilag a spanyol-angol.
0: Te nem tartozol azok közé, akik mindenáron ide vagy oda akarnak kerülni, hanem én úgy érzem, hogy te elég sokszor hagytad magad egy kicsit sodortatni, majd visszanézve láttad, hogy az nem volt baj.
1: Én ezt egy picit máshogy látom, elég konok és önfejű voltam gyerekkoromtól kezdve. Édesanyám azt mondta, hogy mindig nagyon céltudatos voltam, tehát gyerekkoromban állítólag leszállítottam őt, mert megláttam az óvodás kis barátnőt, és hogy én udvarolni akartam neki, és hogy toporzékoltam a buszon. A 70-es években voltam, amikor te azt mondta, én amit el akartam érni, azt mindig elértem. Úgyhogy céltudatos voltam, szerintem vagyok is, de az élet nagyon sok dolgot azért szerintem lágyított és puhított, és ez leginkább sokszor betegségek formájában jelentkezett, ezt a fajta konokságot, meg akaratosságot inkább átadni magamat a pillanatnak, és a Jóisten tudja, hogy mi az, amit szeretne én velem, és hagyni magam egy kicsit inkább vezetni, mint hogy azt gondolom, hogy én tudom, hogy mit kell tennem.
0: Aki most ismer meg téged, és most lát, az nem tudja nagyon elhinni, hogy te ennyire lázongó voltál, és radikális egykoron, de nyilván ez az ifjúság heve volt. Vagy maradt is?
1: Hát én azt hiszem, hogy maradt, mégpedig olyan módon, hogy mostanában olvasom, hallgatom Hamvas Bélát, és azt, ahogy őnála látom, hogy idősebb korára megmaradt az a tűz, ami jellemezte őt fiatal korában is, de ő is átalakult, ugye lám az első világháborúban önkéntesként, bent hazafias önkéntes, vagy hazafiasságból, és aztán utána ideg összeroppanással szereltette le magát, majd a másik világháborúban is, hogy hogyan értékelt ezt újra, de éppen a múltkor hallottam, amikor a felesége, ugye neki például egy zsidó származású hölgy volt, és beszólt a nyilas házmester, hogy kit rejteget, és csak így célozgatott, és Hamvas, aki akkor már publikált a Nyugatba, és hogy elismert író volt, fölvett egy botot, és betört az összes ablakát ennek a ármánykodó embernek, és hát igen, ez a szent harag gyakorlatilag, amikor azért az még ott van, amikor az igazságtétel, ennek sajnos ilyen fizikai, brutális megnyilvánulása is kell, hogy legyen. Igen, finomodott sok minden, leginkább az önismeret miatt, tehát én a jogát is azért kezdtem el, mert pont ezt az impulzusszerű ösztönéletet, hogy ennyire sebezhető vagyok, hogy valamit mondanak, vagyok, vagy valamiért megsértődök, és arra hogyan reagálok. Ezt akartam tudni, hogy ennek mi a mozgatórugója, és valamit az életben ezen jobbítani. Igazán nem tudtam, hogy merre megyek, és nem így akartam önismeretet, hanem egyfajta istenkeresés volt benne, nem tudom máshogy megfogalmazni, mert ez volt a motiváció. Nem húzhatom rá, és nem is akarom ezt a divatos szót, hogy azért, mert önismereti utat akartam járni. Azt se tudtam igazán akkor még, hogy mi az, hogy önismereti út. Viszont minden spirituális útnak az alapja most, ahogy látom, az az önismeret. Tehát önismeret nélkül nincsen spirituális út, hanem gyakorlatilag vizet prédikálok és bort iszom. Tehát csak a saját átalakulásomon keresztül érthetek meg másnak az átalakulását, kezdhetek egyre együttérzőbb lenni, egyre csendesebb, nyugodtabb, és olyan helyzetekben is, amelyek valójában igazságtalanok adott esetben, és régen azokra ugrottam volna, megértő és érettebb, talán nem reagálással, hanem megértéssel válaszolni, de ez csak azon keresztül megy, hogyha ismerem saját magamat, akkor tudom szerintem a másikat megérteni.
0: Miért nem tanítják ezt az iskolában?
1: Ezt nem tőlem kellene kérdezni, nem én vagyok az oktatáspolitikus, de az biztos, hogy jó lett volna, hogyha sok más leckéket is megtanítanak. Tehát én, amikor kikerültem a nagyvilágba, úgymond, és Latin-Amerikában ott álltam egy szám magam, és már nem találkoztam évek óta egy magyar emberrel se.
0: Hány évesen?
1: Hát ez most a második alkalom, az 19 évesen, de amiről most beszélek, aztán visszamentem még egy körbe 30 évesen, és ott voltam, akkor gyakorlatilag nagyon sokat abból nem tudtam építkezni, amit az iskola rendszerben kaptam, hanem inkább olyan számomra kedves emberek, mint a nagyapám, akit nagyon sokat tanított nekem az életben, azok adták meg azt a muníciót, hogy helyt tudjak állni, és például, hogy ne adjam föl a dolgokat. Mindig erre nevelt, hogy ha valamiben beleállsz, fiam, és fölvállalod, akkor vállaljál felelősséget, azért inkább válaszd meg jól, hogy mi az, amiben belekezdesz, de ha már elkezdted, akkor azt fejezed be. És ezek a egyszerűnek tűnő bölcsességek az ő részéről azért volt bölcsesség, mert tudtam, hogy ezt ő megélte, nem csak valahol olvasta. Ezek úgy visszaköszöntek és erőt adtak a nehéz pillanatokba. Tehát szerintem az olyan tudásnak van értéke, amit valójában gyakorlatban is tudok ültetni, és ki tudok próbálni, és működik.
0: Milyen értékeket szólítottál magadhoz az életed során? Mit fedeztél föl magadban, amiből tovább lehet lépni? Melyek voltak a legfontosabb kapaszkodóid?
1: Az egyik legfontosabb az volt, és ezt, ahogy említetted, hogy jóga oktató vagyok, 20 éve oktatok is, és 7. esztendeje férfiakat is oktatok, külön férfi csoportot vezetek. Mindig azzal kezdem, hogy a cél meghatározása az nagyon fontos egy férfi életében. Bár hölgyeknél is, de egy férfi, ha nem céltudatos, akkor gyakorlatilag sodródni fog. És ha sodródni fog, akkor éppen csak az az energia, ami erősebb, ez az anyagi világunkban ugye bővelkedik, hogy a pénz, a hírnév, vagy a hatalom, vagy mi egymás vonza be. És a másik nagyon fontos fölismerés, azt egy bölcsembertől kaptam egyszer, mindig gyerekkoromban is kerestem mindig az idősek társaságát, ez érdekes volt így most visszanézve. Ő egyszer így rám nézett, és nagyon sok dolgot így elhadartam, elmondta, hogy én mit akarok, meg mit fog majd csinálni az életbe, és mondta, hogy utána majd visszavonulok, és majd én meditálok, és így rám nézett hosszan, és azt mondta, hogy a jó Istent vagy az első helyre teszed, vagy egyik helyre sem. És így lehajtott a fejét, és nem mondott többet semmit. És akkor emlékszem, hogy ez egy meghatározó élmény volt, mint érték, mert erre kérdeztél rá, hogy igazán jöhet sok minden, hogy földrajzilag hol valósítom meg, milyen munkát, mit csinálok, de hogy ez az én spirituális fejlődésembe eltávolít a Jóistentől, vagy közelebb visz, és hogy ezáltal megpróbálom beteljesíteni azt a célt, amiért születtem, ami szerintem a spirituális fejlődésünk mindannyiunknak, akkor ez egy olyan támpont volt, egy olyan értékrend, amihez viszonyítva nagyon sok dolgot utána be tudtam fejezni, ki tudtam tenni az életemből.
0: Sokszor gondolkodom azon, hogy a szülőnek mennyivel nehezebb a gyerekkel foglalkozni, mint a nagyszülőnek már, mert hiszen az élet szanaszét hurcolja, vonszolja maga után, és hát meg is kell élni, és hogy lesz aztán a szülőből egyszer csak majd nagyszülő, akiben szépen ezek úgy leülepednek, és kikristályosodik valami olyan, amit általában sokan vagyunk így, azt hiszem, akik a nagyszülőktől kaptak olyat, ami örökre vezérfonal maradt. Hogy van ez, hogy lecsillapodik az ember, és akkor egyszer csak úgy megadatik az, hogy tisztán lásson?
1: Igazán nem tudok ezzel kapcsolatban más, csak a saját tapasztalatomat mondani, hogy ez a nagyapám, ez egy annyira szilárd értékrenddel rendelkező, igazi úriember, férfias férfi volt, aki nagyon mély nyomot nyomot hagyott bennünk, ugyanakkor alázatos volt. Tehát erős volt és alázatos. És ez egy olyan szép példáját mutatta, hogy igen, erre kell törekedni, ezt kell elérni. Úgymond nagyon jó élete is lehetett, mert volt valami, a bánságban volt egy kastélyuk, ahol ő született, de ugyanakkor láttam az öreget földet túrni, és a saját kis kertjét ő művelte. Úgyhogy ez számomra egy olyan dolog volt, ami mutatta, hogy ő neki nincsenek alűrjei, és érdekes mondjuk pont az a nagypapa, akiről beszélek, tehát ő találta föl a gyújtóst, azt a kis gyújtós kockát, és meg el is mesélte nekünk, hogy 44-ben a Vitéz bánságinak a vegyész laboratóriuma, nem tudom, hogy ez valahol a 9. kerületben volt, és mondta, hogy jött már a front, aztán azért nem tudták patentálni ezt a dolgot, és utána elkezdte az egész világon, ahol ez létezik, hát ez a nagypapa nekem elmesélt, hogy ezt ő találta föl, és azt is mondta, hogy azért olyan formájában, ahogy van, mert egyszer csak becsukta a szemét, és mondta, hogy egy csokoládét látott maga előtt, és ezért erre a formára tervezte, hogy összepréselt ezeket a dolgokat. Ő egyébként vegyészmérnök volt.
0: Folytassuk a te életed sorát onnan, hogy egyedül kivetve a nagyvilágba, ahol meg kellett teremteni magadnak azt az utat, amin tovább léphetsz. Hogy sikerült ez, és merre vezetett?
1: Hát legelőször, amikor egyedül voltam, akkor egy kicsit

0: diplomata fizetésből fizették az egyetememet, mikor én ott maradtam, akkor az a pénz az már nekem ilyen terhesnek tűnt, és nagynak az én kis fizetésemből.
1: A latin szépség volt a feleséged?
0: Nem, egy argentini magyar leányzó.
1: A gyerek nevéből gondolhattam volna.
0: És szóval küzdelmes időszak volt. Valahogy azt gondolom, hogy ezt később tanulmányoztam, és jöttem rá, nálam általában a gyakorlati dolgok voltak először az életem, és utána elméletileg tanulmányoztam, és nem fordítva. Valaki egyszer azt mondta, hogy a nehéz pillanatokban, amikor az ember nyugodt marad, és inspirált, akkor az a Szentléleknek a jelenléte. Én ezt így nem tudtam, de azt éreztem, hogy nagyon sok ilyen nehéz pillanat volt, rettenetesen nehéz pillanat, mert tényleg akár itt neked, vagy a kedves rádióhallgatóknak, akik talán nem éltek egyedül külföldön, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy 12 000 kilométerre mindentől távol, hogy akkor nem volt internet, és teljesen magadra hagyva, illetve hát a jó Isten vezet bennünket, de ott formálisan egyedül lenni egy ilyen közegben, hát azért az ott, hogy emberpróbáló volt, és emlékszem, hogy volt, aki azt mondta, hogy nem baj, fiatal vagy, hogyha nem törsz meg ettől, akkor ez majd megerősít téged. És nagyon sokszor ezekben a nagyon nehéz pillanatokban igazán nagy csend és úgy béke szállt meg. Kifejezetten úgy emlékszem ezekre a pillanatokra, hogy erőt adott, tehát nagyon tápláló volt mondjuk úgy lelkileg.

0: Hogy kerültél ismét haza?
1: Amikor hazajöttem, akkor találkoztam kint egy nevet talán nem mondanék, találkoztam kint egy kedves, ahhoz a vonalhoz tartott egy operaénekes hölgy, és ajánlott egy kereszténydemokrata politikus egyszer, hogy beszélgessek ővel, mert én kint politológiát tanultam, és nemzetközi kapcsolatokat. És amikor 96-ban hazajöttem, akkor éppen különböző átszervezések voltak a kereszténydemokrata néppártnál. Találkoztam még Varga Laci bácsival, akinek Csillei volt a felesége, és még ez is egy ilyen kapcsolódási pont volt. Akkor azt mondták, hogy hát, hogyha ezek a te értékrended, meg ideológiai irányultságod, akkor majd a Fidesz felé kellene orientálódni. Nem nagyon tudtam, de lényeg az, hogy valaki így már szólt ott valakinek, hogy van itt egy ember, akkor még sokan nem beszéltek külföldi nyelveket, ugye én már majdnem anyanyelvi szintű spanyolra jöttem haza, és nemzetközi kapcsolatokkal, diplomáciával, úgyhogy az egészet kint végeztem, és nem megy ösztöndi, hanem önerőből, és akkor hazajöttem, és hogy ez az érdeklődésem, úgyhogy szóltak is valakinek, hát nem mondta ki ez a valaki, és itt jön be a céltudatosság, jön 97. március 15-én, fönt vagyunk a dísztéren, és ott akkor az akkori ellenzéki vezér Orbán Viktor mond egy beszédet, és így magam előtt láttam, hogy körülbelül légvonalban lehetett 50 méterre én tőlem, én nekem ezzel az emberrel beszédem van, gondoltam magamba, és valahogy addig-addig mentem előre a tömegbe, hogy egyszer csak ott voltam mellette, és akkor mondta neki, hogy jó napot kívánok, mondtam a nevemet, és azt mondja, álljon meg. Azt mondja, hogy nem Argentinából jött és nemzetközi kapcsolatokat végzett. És mondom neki, hogy igen. Valaki szólt nekem, hogy keresni fog, vagy van itt egy ilyen ember. És én gondoltam, hogy hoppá, hát így megfordult a világ körülöttem, meg bennem, hogy na hát itt a nagyszerű lehetőség, hogy végre politológiával dolgozhassak, meg nemzetközi

0: kapcsolatokkal, és akkor jött a hideg zuhany, mert kérdeztem, hogy hát akkor hogyan tovább, és kérdeztem, hogy melyik kerületben lakik. Mondom, a 13. kerületben. Szóval remek. Szó szerint ezt mondta, menjen el, ragasszon sok plakátot, aztán pedig majd találkozunk. A viszontlátás. És így a tömeg így elsodorta az Ostrom utca felé, Adikóval, emlékszem, hogy ott volt, és én egy kicsit ott mondtam, leforrázott, de gondoltam, hogy én már annyi dolgon átmentem az életbe. Akkor már most nem átugrottunk ezen, de egy évet voltam azért, hogy az újszülött gyermek megéljen, Türkmenisztánban is voltam egy évet, tehát mielőtt hazajöttem volna. Akkor így gondoltam magam, hogy végül is, hát most menjek el, ragasszak plakátot. Hát remek, elment. Feliratkoztam ott az ottani csoportban, ragasztottam sok plakátot, és aztán pedig valójában ez történt, hogy elkezdtem magam egy kicsit bedolgozni ott a külügyi osztályon, lévén, hogy a spanyol nyelvet azt bírtam, tehát így Latin-Amerika-spanyol relációba, és az első Fidesz kormány alatt 98-2002-ig voltam a Fidesznek a külügyi titkára.
1: Ha az ember felszáll egy ilyen vonatra, akkor az úgy viszi tovább, ugye? Magától is, vagy lehet azért irányítani valamennyire?
0: Én azt gondolom, hogy mindenki saját sorsának a kovácsa. Persze ehhez valamennyire erősnek kell lenni, hogy elhatároz, hogy mi az, amit szeretne. Én egy dolgot biztosan tudtam, hogy én politikába azért megyek, mert szeretem a hazámat, és a lehető legjobban szeretném szolgálni. Így talán lehet, hogy idealistának tűnik, de visszanézve, és ezt le is írtam magamnak, mert naplót vezettem, azért kezdtem nemzetközi kapcsolatokat tanulni, mert számomra egy rendkívül fájdalmas élmény volt a Trianon élmény, tizenévesen, amikor hallottam a nagyapámtól erről, és utána belevetettem magam ebbe, és láttam, hogy a nagyapámnak az apja is katona volt, hogy mi nem voltunk rosszak, mint katonák, sőt, nagyon sok csatát megnyertünk, de rendkívül rosszak voltak a diplomáciai eljárásaink, úgymond, és például adott esetben a románok mennyire jó diplomaták voltak, és katonáknak meg, ahogy mondta a nagypapa, rúzsozott szájú tisztjeik voltak. Értettem én, hogy mi mindig a tárgyalóasztalnál veszítettük el a dolgokat, és ebből a következtetésből vontam én azt le, hogy hát akkor én egy olyan katonája szeretnék lenni az országnak, úgy akarom védeni az érdekeit, hogy, de mondom, ezt már elég gyenge koromban, hogy én diplomata leszek. És aztán ez adódott persze, hogy apám is diplomata volt, de nekem ez volt az indítatásom. És ahogy kérdezett, hogy vissza az a hív, meg az a vonat, egyetlen egy dolgot tűztem ki célul, hogyha úgy érzem, hogy már nem valósul meg ez tovább, tehát nem tudom ezt a célt szolgálni, akkor nem.
1: Átszállsz.
0: Akkor nekem kell feltétlenül maradnom ebben.
1: Igen, le lehet szállni.
0: És egy kicsit ez is történt. Úgyhogy 2002 után még egy pár évig voltam, aztán a század végének közelben itt voltam a külügyi kapcsolatigazgatója, és aztán utána beérkezett az életembe, ami mindig is azért jelen volt, a spiritualitásnak egy olyan ága, ami a jóga, az még Argentinában kezdett ez az érdeklődésem, és akkor 2004-ben, amikor gyakorlatilag úgy éreztem, hogy beteljesedett egy időszak, akkor el is mentem Indiába, és ott pedig jóga oktatónak tanultam.
1: A joga oktatáson túl, én úgy gondolom, hogy ebben a férfi közösségben te sok minden mást is adsz. Jól érzem?
0: Én mire gondolsz?
1: A spiritualitás egész szellemiségét és mindazt az útmutató karakterét, ami nagyon sokat segített az emberi sorsokban.
0: Próbálok. Az az igazság, hogy egyetlen egy dolog, amikor spontán úgy érzem, hogy flott, túl úgymond mennek a dolgok, amikor egy olyan dologról számolok be, amit én valójában már megcsináltam. Tehát egy tapasztalati tényről. Amikor elméletről, amit esetleg is működik, azokat nem tudom én átadni, és nem tudom átközvetíteni, és más se tanulja meg. Úgyhogy, ha esetleg arra célzó, vagy nem tudom, hogy így erről beszéltünk-e, akkor a férfiaknak konkrétan egy technikát tanítok, ami a jóga évezredes hagyományában megvan, ez a belső alkímia, és az, hogy a férfit ne ragadják el a vágyai, és hogy legyen önuralma, ezt ugye cölibátusnak is hívják, vagy pedig egyáltalán a transzmutáció és a szublimáció fogalmaként jelenik meg, tehát konkrétan, hogy az életenergiáját ne vesztegesse el a férfi. Tehát ez konkrétan, amit tanítok nekik, és logikusan erre fölfűződik még egy erős spirituális értékrend átadása, viszont mindig arra biztatok mindenkit, hogy én csak itt egy menü sort olvasok föl, megtámasztom azzal, hogy személyes történetekkel, példázásokkal és tapasztalattal ezt alátámasztom, de semmit ne higgyenek el nekem. addig, ameddig nem ültették gyakorlatba, és nincsen meg a saját tapasztalatuk erről.
1: Szemben ülünk itt egymással, és az jutott eszembe, hogy te egy kemény ellenfél vagy a női nem számára, hiszen Mikszál gyönyörűen megírja, hogy a világot a nők uralják. Teljesen mindegy, hogy milyen technikával, meg hogyan, miként, de tényként szépen kifejti, hogy erre készüljön fel minden férfi. Na úgyhogy látom, hogy ez itt most egy új technika, amit a férfiak számára átadsz. De hát igen, talán nem baj, mert egy nő legjobban azt a férfit szokta megbüntetni, aki uralkodni tud teljes mértékben, ez így igaz. Hát tulajdonképpen a szeretet az, ami még vitt téged, ami kitágult, tehát nyilván a családon túl mindazok felé áradt, akikkel kapcsolatba kerültél. Gondolom, ez a diplomáciában is így lehetett. Te nem voltál védtelen soha helyzetekben, tehát megengedhetted magadnak azt, hogy szeretetet sugároz magad köré. Jól gondolom?
0: Egyszer valaki úgy mondta nekem, akit megkérdeztem, hogy vajon mit kerestem én a politikában, és azt mondta, hogy azt a fajta minőséget, azt a szeretetet, azt a fajta fényt kellett oda vinni, amit megnyilvánítottál. Őszintén szólva, ezt belülről úgy látom, hogy megengedtem azt a luxus magamnak, hogy emberileg nézzem a partnerokat, a munkatársakat, és hogy az embert és ne pedig a hierarchiát tiszteljem az emberekbe. És így nagyon jó kapcsolataim voltak, akár beosztott, nagyon-nagyon beosztott és tulajdonképpen súlytalan munkatársakkal, nagyon jó kapcsolataim voltak, mert jó emberi kapcsolatokat alakítottunk ki, és ugye add meg a császárnak, ami a császári, hát adott esetben a magas rangú éppen, mert ugye azért ezek ilyen szalmalánk pillanatnyi hatalmi státuszkók, aki éppen ott volt, aznak meg ugye mindig meg kellett adni azt a tiszteletet, ami járt a rangjához is, de nem keveredtem bele különböző kapcsolatokba csak azért, mert valaki magasabbra került. Tehát ezt egy kicsit úgy érzem tényleg, mint hogy egy luxus, hogy én ezt megengedhettem magamnak. Persze sokkal előbbre kerülhettem meg mást, hogy alakulhattak volna a dolgok, de ez volt az, amit kifejezetten kerültem, mert meg akartam tartani ezt a második részét, hogy emberileg viszont jól tudok kapcsolódni azzal, akit úgy érzem, hogy tiszta szívű.
1: Most jut eszembe, hogy ígértél nekem egy kedves történetet, amit majdnem elmeséltél, és én megakadályoztam. Arra gondoltam, hogy most oszd meg mindannyiunkkal.
0: Nem tudom egyébként, hogy története, vagy hogy így hogyan hangzik, tehát csak arról beszélgettünk veled, és akkor kérted, hogy nem meséljem el az egészet, hogy fontos az önátadás, és hogy azt mondtam, kezdtem volna mesélni neked, hogy igen, az önátadás annyira fontos, hogy sokszor abban az esetben, amikor én kitűzök valami célt, és most voltam benne egy ilyen helyzetben, egy elvonulást, egy záró elvonulást kell szerveznem ennek a férfi csoportnak, mert hogy egy 7 éves ciklust én leszeretnék zárni, ezért nem jött össze ott, ahol szerettem volna. Ez Észak-Magyarországon egy oktatási intézmény az adta volna, és lényeg az, hogy valaki éppen a csapatban benne is van, tehát teljesen normálisan ment volna, de tartottak tőle, nem adták ide. És én csak úgy imádkoztam és átadtam, hogy hát jó legyen, aminek lennie kell. A pálosoknak a szellemisége nagyon érdekel, és az egész rejtélyességük, és rendkívül misztikusnak is tartom, és a magyarsággal egy ugye csodálatos szimbiózisuk van évszázadok óta, és egyszer így imádkoztam, és érzem azt a fajta belső állapotot, amikor így meghallgattatik valamennyire az iva, legalábbis reménykedtem, és kértem, hogy hát vezessenek ők, vezessen a szűzanya, vagy ő rajtuk keresztül, de így emlékszem, hogy így erre imádkoztam egy pár nappal ezelőtt, és akkor bejött egy másik helyszín, Győr Moson-Sopron megyében, és egész egyszer csak blöfföltem egyet, mert beütöttem azt a helyszínt, ami bejött, és pálos emlékek. És itt jött be az, hogy te mondtad, hogy most meséljem ezt el, hogy amikor az ember engedi vezetetni magát, akkor csodák is történhetnek, mert az jött ki, hogy ahol szervezem egy major a semmi közepén, a puszta közepén, ott volt egy Góg vagy Gug nevezetű középkori magyar falu, ami egy virágzó falu volt, Pannonhalma alatt, és a pannonhalmi apátságnak fizettek nagyon sokáig adót, így megmaradtak ezek a levelek, de a földről eltörölték, és eltűnt teljesen, Ja, és azért mesélem ezt, mert hogy volt egy pálos nagy gazdaság udvarház, és egy pálos kolostor is volt ott. És nem jött be ott, ahol én nagyon akartam. Kértem és hívtam, bejött ez a másik helyszín, és egészen egyszerűen ott viszont a semmiből, még egyszer mondom, hogy ma már nincsen semmi láthatatlan, mert szántóföld van, de mégis gyakorlatilag oda lettünk küldve, hogy ott valósítsuk meg ezt a kis elvonulásunkat. Ezzel annyit akartam csak mondani, illetve magamat is emlékeztetni rá, hogy igen, sokszor jobb átadni, mert föntről jobban tudják, hogy mi az, amit csinálnunk kell, mint hogy én fejből kitaláljam.
1: Sokszor úgy érzem, hogy a pálosok már méltatlanul feledésbe merültek, és úgy szeretne az ember többet tudni, meg elzarándokol a romokhoz, és én abban a kegyelemben részesültem egyszer, hogy megtudtam, hogy a törökök rengeteg pálos iratot vittek el. Ládaszám. És hogy az ott van kín.
0: Törökországban?
1: Törökországban, és én nekiindultam a keresésnek, megpróbáltam azokat az ismerősök, részben török történésszel is csináltam műsort, ismertem, itt is élt egy darabig Magyarországon, és mindig mondta, hogy nem akartunk nektek rosszat, mi tovább akartunk menni, csak ti itt ágaskodtatok, és nem engedtetek tovább. Nagyon szimpatikus történész volt, és mondtam, hogy próbálja kinyomozni, hogy mi van. És akkor az ankarai levéltárban is utána nézett, és nem jutott tovább. Kicsit úgy gyanakodtam, hogy nem biztos, hogy nincsenek ott azok az iratok, de valami miatt nem akarják odaadni. Több helyen is felbukkant így olvasmányaimban, hogy jó lenne visszakapni, és hogy soha senki nem tudott arról, hogy valaha is megkísérelték volna azt, hogy visszahozzák. Tehát ez egy érdekes dolog, rá kell bízni egy kicsit a minden hatóra azt, hogy segítsen, és jön segítség.
0: Igen, nagyon elgondolkodható, valószínűleg ezért az adatért jöttem én ma ide te hozzád.
1: Komolyan?
0: Igen, nagyon elgondolkodható.
1: Igen, és van egy, ugye hát azt tudjuk, egy csodálatos szimpátia, ami megmaradt évszázadokon keresztül, és mikor az én családomban mondtam, hogy jaj, most csinálok ezzel riportot, meg beszélgetünk, meg mindent mondták, hogy hazaáruló az anyánk, hogy 150 évet így megbocsásom, de nem bocsátom meg, de ami jó, ennyi évszázadokon keresztül megmaradt ott vagy bennünk, azt össze kell kötni, mert az ad erőt, az gyógyít, az visz tovább. Van egy erdélyi tanárember, aki 3000 kilométert tett meg gyalogosan Törökországban, 20 évig várt, hogy kijuthasson, addigra mindent tudott már a török-magyar kapcsolatokról, és a könyvében azt olvastam, hogy egy bakancsban egy darab kenyérrel és szalonnával indult el, és végigment az úton úgy, hogy mindenütt szállást kapott, mindenütt enni adtak, sőt, még ajándékkal távozott, hát útravalót is kapott. És csodálatos volt ez, mert itt nem volt semmi külső segítség, aki, mit tudom, intézte volna utazási iroda, vagy bárki az ő útját. Ez az ő útja volt, amit végigjárt, és egy nagyon nagy ajándék, hogy leírta, és tanulság is, hogy igenis az embernek meg kell találni az utakat egymáshoz, és ha ők így őrzik a szívükben, akkor erre oda kell figyelni. Ennek a történésznek egyébként a lányai magyar iskolába jártak, és mondta, hogy iskolából zokogva jöttek egyszer haza, mert azt tanulták, hogy török gyerek megvágta. Gólya, gilice, mitől véres a lábad? És mondták, hogy török gyerek sose vágná meg, és úgy sírtak. Ezek apró kis motivumok, amik megmaradnak a költészetben, az irodalomban, amiből azért sokat lehet kihozni később.
0: És hogy a magyar gyerek gyógyítja.
1: Igen.
0: Igen, hát el is jutunk oda valószínűleg, hogy szerintem a szellemi hagyományban, illetve nekünk a gyógyítás szerintem a magyaroknak az osztály része ebben az új átalakulási időszakban. És én azt szeretném nagyon, annak örülnék, hogyha olyan hatalmas nagyságok, mint Körösi Csoma Sándor például, ez illető erdélyi honfitársunk, hogy ő elment Törökország, ugye Körösi elment Tibetig. Tehát egy akkora nagy szellemi óriás, és azon túl, hogy van egy-két körösi park vagy utca elnevezve, más nemzetnél, ha lenne egy ekkora óriás, akkor az így kisugároz az egész nemzetnek a tudatállapotára, és szerintem még ő nincsen ott azon a helyen, ahol lennie kell. És Hamvas ugyanígy, tehát így ilyen nagyon érdekes csodabogárként van megítélve, meg a szatíra, meg különböző, meg a borfilozófia, ezek mind nagyon jó dolgok, de a lényege az az, hogy a Jóisten megáldotta ezt a népet olyan emberekkel, olyan fáklyavívőkkel és olyan fényhozókkal a legsötétebb korban, ami előre mutatta azt, hogy meg akar tartani bennünket, mert hiszen nem adott volna ide ilyen kisugárzó, rendkívül erős embereket egy olyan ország vagy olyan városba, amikor a sötétség tombolt, és embereket a vallása miatt belelőttek a Dunába. És ugyanabban a térben együtt létezett egy Szepes Mária, egy Hamvas Béla, és ugyanabban az időszakban, meg még sokan mások. Tehát ez az, ami nekem nagyon nagy reményt és hitet ad arra, hogy igen, itt lesz egy nagyon szép beteljesülése az isteni akaratnak, ami minden népnek valószínűleg, de logikus, mivel én magyarnak születtem, engem a magyar érdekel, hogy beteljesítsük azt, amiért mi, mint közösség, ennyi idő után itt vagyunk még.

0: Eszembe jutott egy televíziós beszélgetés, a napokban láttam Földi Lászlóval, a biztonságpolitikai szakértővel. Láttad te is?
1: Nem, csak nem szeretem őt nagyon, tehát hogy hitelesnek tartom.
0: Igen, és ugye emlegetted te is a trianoni békediktátumot, amelynek ugye az emléknapja néhány nappal ezelőtt volt. Földi azt mondja, hogy Trianonnál kicsit tévedtek az ellenünk ítélkezők, mert hogy csak a kétharmadát vitték el az országnak, valójában az egészet szerették volna. És azt mondja, hogy az, hogy ezt mi túléltük, az páratlan a világban, és nincs még egy nép, amely ezt így túl tudta volna élni, ezt a borzalmas veszteséget, és azt mondja, hogy tulajdonképpen példaképpé váltunk. Ez jutott eszembe arról, amit az imént mondtál. Ilyen értelemben, hogy hogy lehet megmaradni bármi áron.
1: Nekem egy szocializációs élményem volt, a nagymamám adta kezembe Vitézsomogyvári Gyula, és mégis élünk. Tehát emlékszem, amikor azt 12 évesen olvastam, 12-13 évesen, tehát hogy fölkelnek a nyugat-magyarországi diákok is. Most teljesen mindegy, hogy osztrák oldalról úgy látják, hogy mi a halottakat is megszavaztattuk, hát legalább volt benne valami csibéség, hogyha így volt, de azt, hogy svábok, németek, nagyon sokan tömegével ők is azt szavazták, hogy ez Magyarország legyen.
0: Horvátok is.
1: Így van, és még albánok is állítólag harcoltak ott Nyugat-Magyarországon, valami alakulat az még átjött, akik az első háborúban velünk harcoltak. Tehát lényeg az, hogy föl tudtak kelni, és hogy ki tudták azt nyilvánítani, hogy például a korridort, amit meg akartak alkotni, ugye, hogy levágják egész a győri vidéket és az őrséget, és hogy nem. Tehát azért már ott volt annyi életerő még bennünk, hogy megállt tud parancsolni ennek. Úgyhogy szerintem ezek nagyon szép példák, mert Palassagyarmat és környéke. Voltam egy olyan faluban Észak-Magyarországon, ahol a bírónak a házát mentem megnézni, és kicsi-kicsi falu, ugye a falu másik része az már Szlovákia lett, de hogy ez az ember, ez valahogy ő kieszközölte a falu bírója, hogy népszavazást tartsanak abban a faluban. És azért, mert ő ezt megcsinálta, ezért gyakorlatilag Magyarországhoz tartozik azóta is. Tehát így voltak olyan emberek, akik komolyan vették azt az intelmet, amit még Széchenyi annak idején leírt, hogy mindenki úgy működjön a maga helyén, mint hogyha ő rajta fordulna meg a világ sora. És azt hiszem, hogy amikor ilyen felelősséggel töltjük be akármilyen kicsi pozíciónkat is, akkor az isteni tervet egy picit tudjuk szolgálni felelősen.
0: Olyan érdekes azért az élet, hogy mi nem beszéltünk össze, és nem ismerjük egymás életét Töviről hegyire, de most szíven ütött, hogy Somogyvárit emlegetted, akit a nagypapám úgy bízott rám, hogy ha valamit, valaha ezt add tovább az összes unokának és mindenkinek, hogy ezt olvassák, mert ez csoda. És ennek a drága Somogyvári Gyulának a testvére volt az én nagyapámnak az első világháborúban a parancsnoka. És egy pár nappal ezelőtt Erkel szépunokája volt a vendégem, akit Somogyvári Ákosnak hívnak, és a egyik oldalon Erkel leszármazott, másik oldalon pedig Somogyvári, és olyan furcsa, hogy én most vettem, mielőtt vele beszélgettem volna, elővettem a nagypapámnak a nagy dobozát, ami tele van háborús, első világháborús, Volhynia, Piave, az egész olasz front benne van, fényképeken döbbenetes a lövészárkok, és ott van állandóan, rá van írva, hogy kis nyilakkal, hogy Somogyvári parancsnokom. Tehát csodálatos dolog, hogy az életben úgy összecsukodnak sokszor az utak, igen, és igen, összezárulnak, és ez igen. Olyan jó, és ez a haza, ez az igazi igen, haza, igen, igen, és igen. Ezt kint nem tudod megélni, akármilyen gazdag vagy.
1: Somogyvárival kapcsolatban csak egy dolgot akartam még említeni, ami viszont nem annyira szívderítő, hogy én még emlékszem, fiatal koromban, rendszerváltás után, ugye 19 éves voltam a rendszerváltáskor, hogy kikerült az az emléktábla az ő házára, ahonnan őt az ÁVÓ elhurcolta 52-be. És lám megvolt a felújítása ezeknek a házaknak, és a tábla eltűnt. Pedig ugye rendszerváltás után vagyunk, gyakorlatilag itt volt 16 évig egy polgári és nemzeti érzelmű kormány, és lám-lám mégiscsak ez a Várkert bazárnál volt, és a tábla az eltűnt, hogy onnan az AVH őt elcipelte. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amiket úgy persze talán senkinek nem tűnik föl, kivéve talán a családot, de hogy miért és kit zavar Somogyvárinak az emléke.
0: Igen, Somogyvári, akit a gestapó is elvitt, mert meg akarta akadályozni a holokausztot, ellene szavazott, és aztán az Ávó Kistarcsára, és ott hal meg. Ott halt meg, igen. Úgyhogy olyan szívszorító történetek ezek, és a hálátlan utókor, tehát tulajdonképpen a legfőbb dolgaink egyike ez, hogy ezt elmond, hogy az a tábla visszakerüljön, és az unokáink lássák, hogy mi volt a múlt, mert gyökértelenül elkókad az egész.
1: Ez most azt hiszem, hogy a testőr laktanya, vagy valami is van kiírva ott a Várkert bazárna, hogy azon a házom, emlékszem, melyik házom volt rajta. És ott volt vagy 10 évig, aztán most jött a felültes, puf, nincs ott. Úgyhogy igen.
0: Igen, a lakók tán tudnak valamit róla. Mi maradt még ki?
1: Nem biztos, hogy feltétlenül szó szerint idézem, csak egyáltalán szerettem Széchenyit tanulmányozni, még főleg, amikor így a politika környékén voltam, meg fiatalkoromban olvastam is, tehát nem csak valamit ő róla, meg sok mindent, ami elérhető volt az ő karakteréről is, és úgy megragadt ez, hogy ő neki nem feltétlenül a Lánchidnak a megalkotása egy építészeti mű volt, amit szépnek kell csinálni, és hogy a oroszlánok legyenek körülötte, vagy rajta, és hogy megörökíti magát ebben. Hanem a legelső az egy praktikus elv volt, tehát ugye összekötni a két városrészt, és az, hogy mindenki ebben vegyen részt, és gyakorlatilag az adózás alól a nemeseket se, tehát itt mindenki fizessen adót, tehát ő tudta, hogy ezáltal be fog indítani az egyesülésnek a lényege, hogy a híd az összeköt, egyesít, és a nemzetet is egyesít. Hiszen nem lesznek kiváltságosok. Tehát egy nagyon erős szimbolika, de ugyanakkor, ahogy olvastam őnála, hogy nem elég az, hogy legyen esztétikus, legyen egy szép híd, mert ugye valahol Angliában látta ő ennek a hídnek az eredetiét, és ez sokkal szebb, a mi Lánchidunk.
0: Clark Adamot is onnan hoztam.
1: Igen, de hogy legyen praktikus is. Tehát, és ez az angoloknál nagyon sokszor visszaköszön, hogy esztétikus is és praktikus is legyen. Tehát valahogy így jött ez, és ugye az ember, ha nyitott a szíve és az elmé, akkor tanul, és be tud építeni. Hát így ezt kérdezed vissza, ezt próbáltam én is beépíteni, hogy egy dolog az nem elég, hogy csak esztétikus és szép legyen, hanem legyen praktikus is és hasznos is.
0: Mi áll még előtted az életben szerinted? Mi az, amit még el szeretnél intézni? El szeretnél érni, adni, vagy kapni? Van még valami?
1: Hát ez egy súlyos kérdés azért. Én Jézustól mindig azt kértem, hogy segítse nekem alázatot tanulni. Ez azt gondolom, hogyha egy kicsit is közelebb kerülök ehhez, azt nem merem kijelenteni, hogy alázatos, de hogyha közelebb kerülök egyáltalán, akkor már nem éltem hiába. Ettől függetlenül szeretném természetesen az életcélomat, ami egy spirituális növekedés és beteljesülés, ami a csend és a béke, a szemlélődő, ami elődeink a szkíta magyarok, hogy ők a szemlélődő meditációban voltak otthon, és nem feltétlenül abban, hogy milyen külsőségek, hanem a természettel annyira együtt vannak, és együtt lélegeznek, és benne élnek, és a természettel harmóniában. Úgyhogy ezt feltétlenül szeretném. Ezért sokszor úgy látom, hogy szeretnék egy kertet megvalósítani még életemben, igen, egy gyógynövény kertet. Talán ez egy fontos lépés, természetgyógyásznak tanulok, és ez egy nagy fejezet, úgyhogy nem biztos, hogy erre lesz most időnk. Férfiakat gyógyítson a Jóisten rajtam keresztül, fülakupunktúrát tanulok, addiktológiát, és azt látom, hogy nagyon sok férfi társam sajnos ebben a modern digitális korban a pornográfia rabja, és gyakorlatilag az interneten teljes mértékben beszippantja az ő energiájukat, hogy a férfi csoportnál is dolgozok ezzel, és oda teszem őket jógázni ahelyett, hogy csak az interneten lógjanak, és fülakupunktúra, addiktológia az segít akár drogosoknak is, akár alkoholistáknak, akár a cigarettát el nem hagyó embereknek, így bármilyen addikcióban segít, és különböző pontokat kell megszúrni. Én ezt tanulom már másfél éve, és idén letettem sikerre a természetgyógyász vizsgát, és még hátra van az anatómia, az egészségügy, hát az nekem egy nagyon nagy falat, lévén, hogy humán beállítottságú vagyok. Úgyhogy ha kérdezed, hogy mik a következő évekre a tervek, akkor az talán ez, hogy ezt a természetgyógyászati praxist elkezdeni, és elhinni, ahogy nagyon szépen Batthyány Stratmann Lászlónál volt, hogy a Jóisten az, aki gyógyít, ugye nem ő. Ő nekem feltétlenül fiatalkoromban találkoztam az életével, egy nagyon szép és tiszta kisugárzó példakép. Tehát így hozzáállni egy kicsit ez, és aztán visszavonulgatva inkább ebbe a kertbe, hogy azért elképzelem, hogy ott gyógynövények között szemlélődve, tehát talán ezek a dolgok.
0: Mint nem. A bükki füves ember?
1: Igen, én őt fönt laktam Bükkszentkereszten, de nem találkoztam ő vele. Abban az időszakban még élt, de igen, egy kicsit az feltétlenül ez egy szép élet. Tehát nincsenek így ambícióim, van ez a kicsi üzletem, vagy saját termékem, amit te is ismersz, a kombucsa ital, azt gyártom 14 éve.
0: Azt hol tanultad?
1: Azt nem tanultam. Azt tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, az egy tudatos álomnak a terméke volt. Yoga nidrának hívják, ez egy több ezer éves technika, ennek az oktatásával is foglalkozom, ez egy konkrétan egy technika, de ebbe is úgy nyertem beavatást, hogy volt egy teljesen tudatos álmom, hogyha van még időnk, akkor egy percben azt el tudom neked mondani. Egy nagyon viszontagságos körülmények között voltam Montevideóban, az élet akkor nagyon keményen megtaposott, és én mégis egy nagyon boldog álmot láttam. A tudatos álom az általában olyan, hogy teljesen tudatában vagy, hogy te álmodsz, látod magadat, és az álomban még adott esetben tudatosan is döntesz. Nekem több ilyen álmom volt, és ott abban az álomban ilyen hatalmas nagy meduza-szerű lényekkel én játszottam. Tehát olyan volt, mint hogyha gyerekkoromban elkészítettem, hogy nem tudom, egy nagy akváriumban, vagy valahol, mint hogy egy vízilóval, de nem az volt, hanem ilyen meduza-szerű dolgok voltak. És álmomban ittam egy kortyot, ami egy nagyon kellemes, édes ízű valami volt, és fölkeltem, fölébredtem, és mondtam, micsoda furcsa dolog, mi volt ez? És abban a pillanatban, amikor így néztem, akkor ott volt egy konyha, és ott voltak ilyen kombucsa gombák. És mondom, te jó, hát ez ugyanolyan, mint amit velén álmodtam, csak gigantikusan nagyok voltak. Mondom, hát én a kombucsa világában voltam, és akkor fölkeltem, és megcsináltam életem első kombucsáját, amit azt sem tudtam igazán, hogy kell, csak a teát tudtam meg beletenni a gombát, és gyakorlatilag ez volt az életem első kombucsáját, megtanultam, hogy hogyan kell a receptet csinálni, ittam ezt, vagy 2-3 esztendeig, öntudatlanul, mert nem tudtam, hogy erre hat, megerősítette nagyon az immunrendszeremet, és akkor utána fönt laktam Svédországban, már átjöttem Latin-Amerikából, ez 2013, és sajnos kaptam egy kullancs csípést, ami a Lyme-kort okozta, és 2 hónapra rá a másik végtagomon is kaptam egy ugyanilyen kullancs csípést, tehát 2 Lyme-korom volt, és akkor a doktornő itt már Budapesten mondta, hogy hát mit csinál maga, mert az két altörzsel küzd a teste a vérképe szerint, hát magát ide hordányon kellett volna betolni, ezt mondta nekem. És akkor mondtam, hogy jógázom, meg kombucsázom, azt mondja, egyiket se ismerem, de láthatólag magának nagyon jót tesz, úgyhogy folytassa. És akkor kezdtem el, kiváltottam az őstermelőit, és akkor kezdtem el olyan mennyiségben gyártani, hogy én magam tudjak sokat inni, és egy kicsit a pluszt így elkezdtem piacokon keresztül eladni.
0: Hát irigykedve hallgattam ezt a sok mindent, amit te adsz és kapsz, és megint csak adod tovább, és eszembe jutott az a kis tanulmány, amit egyszer félretettem az utódaimnak, ami arról szólt, hogy a kedvesség, meg az adáskészség, a jóság, az borzasztóan fontos az ember szervezetének, mert visszahat. Igaz ez?
1: Ez azt hiszem, hogy a legnagyobb görög szóval axiomát, magától értető igazságot fogalmaztad most meg, amit teljes mértékben megerősítek, mert ott kezdődött nálam is a belső átalakulás, ami mindenképpen egy spirituális útnak a jellemzője, tehát ha egy út nem alakít át, akkor, és nem változunk meg, akkor valószínűleg az egy tüneti kezelés, hogy felfedeztem azt, hogy bármit, amit én adok, azt tulajdonképpen magamnak adom, mert azt kapom vissza. És ez gondolat, szó és cselekedet szintjén is. Tehát, hogyha én jót adok, akkor én jót fogok visszakapni.
0: Hát ez a legszebb végszó. Most már csak azt teszem hozzá, hogy csendes irigységgel hallgattam azért azt, hogy csak a férfiakkal. Osztod meg ezt a sok mindent, és hát egyszer majd még hát, hogyha valaki követi mi oldalunkról is ezt az utat.
1: Többen kérték, úgyhogy ezt azért nem tudom, hogy ne reagáljam le, amit kérdezel, mert egyre többen kérik hölgyek, pontosan azok a hölgyek, akiknek a társai jártak hozzám és megváltoztak, hogy mikor kezdek el hölgyeket oktatni, és nagy valószínűséggel ősztől lesz egy női férfi kommunikáció, és meg szeretném osztani velük azt a tapasztalatot, hogy én hogyan látom, hogy egy férfival hogyan kellene úgy bánniuk, hiszen belülről látom, nem csak azért, mert én férfi vagyok, hanem dolgoztam velük 7 éven keresztül, hogy jobbítani a kapcsolatokat, és hogy nem engedni meg semmiképpen se azt, hogy a férfi tárgyként kezelje a nőt. Mert mindannyian Istennek vagyunk a teremtményei, és senkinek nem a játékszerei, és sajnos nagyon sok minden arra sarkal és buzdítja a világi dolgok a férfiakat, hogy egyfajta játékszerként vagy szexuális tárgyként használják a nőt, és ezt én mindig mereven elutasítottam, és ennek az ellenkezőjét, és pontosan azért, hogy a kapcsolatok azok fönnmaradhassanak, illetve legyenek a lehetőleg harmonikusabbak és a lehetőleg csodálatosabbak, leggyönyörűbbek. Nem elég az én szándékom, hogy én ezt megpróbálom átadni, hanem nekik is gyakorlatba kerültetniük. De még egyszer mondom, izgalmas kihívás, hogy most ezt hölgyeknek elmagyarázni, hogy hogyan tudnak ők a férfiakkal kommunikálni.
0: Remélem, hogy sokan hallgatták Major Tamást, és én azt gondolom, hogy ha új tapasztalatokat gyűjt, akkor itt folytatjuk majd ősszel.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Elbúcsúzunk mára. A szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották, viszont hallásra.

0: A Fábián Juli Jazz Riff felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban beszélgetünk Fischl Mónika, Kossuth és Lisdíjas énekesnővel az MVM Classic and Club koncert sorozati június 10-i programjáról. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a most csütörtökön kezdődő 97. ünnepi könyvhét eddig újdonságáról hallhatnak. Tartsanak velünk!

0: Az idei könyv hétre jelenik meg, illetve a Bab Galéria most keddi kötet bemutatóján ismertetik Gál Vilmos Egy áldott jó ember című családregényét. A szerzőt a szerkesztő kérte mikrofon elé.
1: Beszélgető társam Gál Vilmos, történész, múzeológus, aki bő 10 év már, hogy regényeit megjelenteti. Talán elsősorban a történelmi regényeiről